Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

be pottyant a mesék. Az, akinek nem volt soha olyan szép, kis színes tollam, mitől az olga. Néninek szívébe lopta magát tolba, honva lenne, ha nem rettenne. Meg de sajnos elvesz.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: újra vidámabban.
1: Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café.
2: Vidámabban.
1: Starsky és Hot Jazz Club.
0: Nem jó. Ez egy szakműsor.
1: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
3: Vidámabban.
1: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
3: Magyarul.
1: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdettel.
2: Nem jó.
3: Tegyünk alá zenét.
4: Mini Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
5: Ez volt az asztal, lapja, lába, ez volt a drót, ez volt a lámpa, pohár is volt mellette, itt van. Ez volt a víz és a bőr.

Jó reggit, kávé hallgatók! Miksa vagyok, a Ladánymene 27 frontvonalából. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét, mert van barátod!

0: megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Lászlóval, Bodnár Csabával és Gáspár Józseffel minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
3: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: 40 ezer milliárd forintnyi új hitelt tudnának adni a bankok. Hűtlenkezelés és pénzmosás miatt nyomoz a rendőrség a Balási ügyben. Megbuktatták a román kormányt. Délután befelhősödik az ég. Este már záporokra is számíthatunk. Erős szél mellett délután 26 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A hazai bankszektor likviditása és tőkehelyzete stabil, vélekedik a jegybank elnök. Varga Mihály egy konferencián azt mondta, a bankok akár mintegy 40 ezer milliárd forintnyi új hitel kihelyezésére is képesek lennének. A bankszövetség elnöke szerint a vállalatok betétállománya meghaladja a 17 ezer milliárd forintot, vagyis a cégek likviditása magas, elsősorban a bizonytalan gazdasági környezet akadályozza a beruházásokat. Az Economics kiemeli, a bankszektor 5 pontos javaslatcsomaggal készül az új kormány hivatalba lépésére. Ezek abba az irányba hatnak, hogy erősödjenek a piaci folyamatok, azonos pályán játszanak a szereplők és az állam szabályozó, de ne finom hangoló legyen. A leendő egészségügyi miniszter stratégiai nyugalomra és kiszámíthatóságra szólította fel a kórházak vezetőit és dolgozóit a kormányváltás kapcsán. Hegedű Zsolt közölte, nagyon nehéz helyzetet örökölnek, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága, azok megteremtése elsődleges szempont marad. Az átadás átvétel során és utána is konstruktív párbeszédet és közös szakmai építkezést indítunk a kórházi vezetőkkel, az orvosokkal, az ápolókkal és minden érintett szereplővel, tette hozzá. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodája hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást, amelynek része a Balási Gyula nevéhez köthető rendezvény szervező cégcsoport ügye is, közölte a rendőrség. Az eljárás során pénzösszegeket foglaltak le és bankszámlákat zároltak. A szervezet közleménye szerint a médiában múlt héten felmerült, egyelőre feltételezett vagyonmenekítéssel összefüggésben folyik eljárás. A nyomozások jelenleg ismeretlen tettes ellen zajlanak, és a hatóságok további információt egyelőre nem adnak. Ukrajna május 6-án éjféltől tűzszünetet hirdetett, amelyet kész meghosszabbítani, ha a lépés kölcsönössé válik. A Kijev által kezdeményezett fegyvernyugvással Volodymyr Zelenszkij egyértelművé tette, hogy elkötelezett a háború lezárása mellett, közölte az ukrán elnöki hivatal vezetője. Vlagyimir Putyin orosz elnök utasítására Moszkva május 8-a és 9-e között tűzszünetet hirdetett a győzelem napja alkalmából. Megbuktatták a román kormányt. A Román Szociáldemokrata Párt és a Románok Egyesüléséért Szövetség a hozzájuk csatlakozó ellenzéki törpe pártokkal bizalmatlansági indítványt nyújtott be múlt héten, és a törvényhozók végül óriási többséggel szavazták meg a kormány menesztését. Egy új kormány kinevezéséig a mostani Bolojan kabinet látja el az adminisztratív feladatokat, de már sürgősségi rendeleteket sem hozhatnak.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: A napsütést már gyakran zavarhatják felhők, este záporok, zivatarok jöhetnek délnyugat felől, élénk, gyakran erős lökések kísérhetik a délnyugati szelet, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
1: A római nők életét és a történeti korok madarait is bemutatja számos színes, hagyományőrző program mellett idén az Aquincumi Florália ünnep, amelyet május 9-én és 10-én rendeznek meg a BTM Aquincumi Múzeumban és Régészeti Parkban. A rendezvényen idén is lesznek ókori gladiátor küzdelmek, római legionárius bemutatók, az ókori atlétáknak pedig olimpiai játékokon lehet majd drukkolni. A régészeti előadásokon a római kori viseletek világában lehet megismerkedni, a vezetéseken pedig magát Aquincumot, a polgárvárost, a múzeum kőtári gyűjteményének különlegességeit, vagy az Aquincum szomszédságában élő szarmatákat lehet felfedezni. A szakmai programon számos érdekességről szó lesz, köztük a római kori latrinák kultúrtörténetéről is.
0: Színház.
1: Május végén immár 26. alkalommal adják át a Dömötör díjakat, a szegedi színházi szakma elismeréseit, közölte Sztári Erika, az elismerés egyik alapítója. A civil kezdeményezése 1998-ban létrejött díj 2006 nyarán bekerült Szeged városának hivatalos kitüntetései közé. A díj 12 kategóriája a teljes szegedi színházi életet lefedi. 10 kategóriában a nézők választhatnak 3-3 jelölt közül, akikre a művészi ajánlások alapján a kuratórium tesz javaslatot. A közönség május 22-ig adhatja le szavazatát. A legjobb háttérmunkás címet a Szegedi Társulat tagjai, dolgozói titkos szavazással ítélik oda, az életműdíja személyéről pedig a díj kuratóriuma dönt. Maga az elismerés Bánvölgyi László szobrászművész Szent Demetert ábrázoló alkotása. Az életműdíjas egy márvány talapzaton álló bronzból készült szobrot kap, amely a 303-ban elhunyt vértanút ábrázolja, jobb kezében lándzsával, baljában a róla elnevezett toronnyal, Szeged legrégebbi műemlékével. A többi díjazott az alak dombormű változatát veheti majd át. A díjátadó gálaestet május 30-án tartják a Szegedi Nemzeti Színházban. A műsor rendezője Szél Pál Szilveszter lesz, aki szeretné erre az alkalomra megidézni a régi Dömötör díjak hangulatát.
0: Gasztró.
1: A Csak a Mentes tavaszi fesztivál május 9-én és 10-én várja a látogatókat a MOM Sportban, ahol a speciális étrendet követők és a tudatos életmód iránt érdeklődők találkozhatnak. A kínálatban glutén, cukor és laktózmentes, valamint vegán élelmiszerek és alapanyagok mellett naturkozmetikumok, tisztítószerek, egészségmegőrző szolgáltatások és zöld megoldások is megjelennek. A programot szakmai előadások, workshopok, gyerekprogramok és nyereményjátékok egészítik ki.
0: Kiállítás.
1: A Magyar Nemzeti Galéria egyik legnépszerűbb esti programsorozata a Múzeum Plus május 6-án a frissen megnyílt Dolce Vita című kiállítás köré szerveződik. Az est Itália és a magyar művészet évszázados kapcsolatát járja körül, a 19. századi Grand Tour világától a modern strandkultúráig és az olasz életérzés kortárs lenyomatáig vezetve a látogatókat. Kurátori és tematikus tárlatvezetések mutatják be az itáliai utazások történetét, az olasz életérzés kulturális rétegeit, valamint azt, hogyan formálta Olaszország a magyar művészek látásmódját. A programot kerekasztalbeszélgetés, kreatív workshop, valamint gitár és jazz zongora játék teszi még hangulatosabbá.
0: Esemény.
1: A főváros egyik legkülönlegesebb sportkihívása az Előzd meg a fogaskerekűt. Május 9-én ismét rajthoz hívja a vállalkozó kedvű futókat és bringásokat, hogy megküzdjenek a hegyvidék legendás gépszörnye ellen. A 4 kilométeres táv ugyan nem hosszú, de a 325 méteres szintemelkedés komoly kihívást jelent még a tapasztalt sportolóknak is, így az immár 152 éves fogas legyőzése valódi teljesítmény. A verseny nem csak az élmezőnyről szól, egyre több amatőr indul évről évre. Minden induló egyébként befutó csomagot kap majd.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: romantikus, lépcsős vízzuhatag, betyárokat rejtő szurdok vagy egy jégbe fagyott vízesés pazar látványa. Ha valami különleges úti célra vágysz, akkor keresd fel hazánk legszebb vízeséseit. Az Ilona-völgyi vízesés a Mátra szívében. A zord kőtömbök között alábukó vízzuhatag hazánk legmagasabb természetes vízesése. Vize még a nyári szárasságban sem apad ki teljesen, azonban ha teljes pompájában szeretnél benne gyönyörködni, akkor érdemes egy kiadós eső után vagy a tavaszi hóolvadáskor felkeresni. A 10 méter magas zuhatag minden évszakban más arcát mutatja. A jégbefagyott vízesés legalább annyira mesébe illő látvány, mint ősszel, amikor aranyszínekbe öltözik. Romantikus vízzuhatag a Pilisben. Bővízű források, vadvirágos rétek és az érintetlen természet teszi vonzóvá ezt a pilisi körtúrát. Az útvonal könnyen, bő 3 óra alatt teljesíthető. Szomjadat a túra során 3 forrásból is csillapíthatod. A körtúra kiinduló pontja Dömörkapu, ahol már néhány lépés után eléd tárul az ország egyik legszebb andezit sziklák közt zubogó lépcsős vízesése. A látványos zuhatagot a Bükkös patak táplálja, aminek vadregényes völgyében folytatódik a túra. Tisztások és erdők váltják egymást, miközben feltárul dobogókő és a prédikálószék lenyűgöző látványa is. Vedd az irányt Lomhegy, majd Bölcsőhegy felé, onnan a Lajos forrás felé ereszkedve gyönyörködhetsz Szentendre panorámájában. Fátyol vízesés a Bükkben. Hazánk egyik legkedveltebb turisztikai célpontjai közé tartozik a Szalajka völgy. A lélegzetelállító vízesés azonban csak egy a környék látnivalói közül. Az erdei kisvasút szemet gyönyörködtető helyszíneken zakatol, a pisztrángos tavak látványa nyugalommal tölt el, az istálóskő ősember barlang mélyén pedig szányra kellett a fantáziád. A fátyol vízeséstől nem messze található a völgy egyik geológiai kincse, a Bükk-hegység egyik legnagyobb vízhozamú karstforrása. Gyönyörű természeti jelenség, ahogy a kristálytiszta víz utat tör magának a sziklából. Izgalmas kirándulásnak ígérkezik a Dömösi körtúra. A falusi községház parkolójában, ami a túra kiinduló pontja és végállomása is egyben, már érezni az erdőből áradó párás levegőt. Az zöldjelzés követve néhány kilométer gyaloglás után rátalálsz a korlátokkal és létrákkal biztosított keskeny, sziklás útvonalra, ami nagyon népszerű a kalandvágyó erdőjárók körében. A 30 méteres sziklafalak szigorúságát a kapaszkodók játékossága, a smaragdzöld mohapárdák és az egymást érő vízesések szelidítik magával ragadó élményé. A tanösvény táblája a lukácsárok, majd a Malomvölgy felé irányítanak. A kanyargós ösvények kiszélesednek, végül belekapcsolódnak az erdészeti aszfaltútba, ami visszavisz a túra kiinduló pontjára.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádió Cafén.
1: Tisztelt hallgatóink, illetve nézőink, ez itt a Partcafé, a Balaton hangja. Folytatódik a 18. adással az idén a négy évszakos Balaton témáit forszírozó magazin műsor. Itt van velem műsorvezető társam Mihálovics András.
2: És Pritzinger Péterrel együtt fogjuk faggatni mai vendégünket, Adorján Nikolettát, az Alsóörsi Napos Oldal Bisztró tulajdonosát. Megint riporteri mérföldkőhöz értem. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Én köszönöm a meghívást.
2: Ugyanis már régen meg akartam kérdezni egy vendéglátóipari egység tulajdonosát, hogy hogy választott nevet.
3: Érdekes történet. Ugye én esztergomi vagyok, a férjem győri. És egy közös ismerős révén a Napos Oldal kávézóba találkoztunk.
1: Ami hol volt?
3: Esztergom.
1: Aha, tehát akkor még nem Balaton.
3: Nem, akkor még Esztergom. És akkor, amikor ugye ide kerültünk, és névválasztás, lett Napos Oldal.
2: Igen. Adta magát?
3: Igen.
1: Értelemszerűen. Igen. És ez, amikor ide kerültünk, egyrészt két kérdés, az egyik a hova, és a másik a mikor.
3: Jó. Bocsánat, Alsóörsre, amikor kerültünk, 19-be.
2: Uh-huh. És 17,
3: hogyan? Én 17-be keveredtem, de ténylegesen 19-től lakunk most már Alsóörsön. 17-ben ugye a férjemnek a Riviera Campingbe lakókocsi, tehát ott egy ilyen telepített lent a nádas, 20 centire a nádastól, nagy terasszal, tehát egy nagyon-nagyon jó kis hely, és így lett Alsóörs. Tehát én előtte nem jártam Alsóörsön, csak átutazóba, ugye édesapáméknak Akaliba volt egy büféjük, úgyhogy én nyaranta itt jártam keresztül.
1: És akkor a meló hozott titeket a Balatonhoz?
3: Igen.
1: Vagy a vállalkozási ötlet, vagy a Balaton szeretete, vagy egyszerűen már nem akartatok ott élni, ahol azelőtt éltetek? Vagy ezek így együtt?
3: Inkább úgy mondanám, majdnem, hogy teljesen együtt, mert munka hozott ide, tehát nekem a férjem építésztechnikus és építőipar Balatonfüred, tehát így kerültünk szinte mindennaposra a Balatonpartra. Aztán Alsóörs az egy kiemelt hely lett nekünk, tehát eleve az, hogy egy nagyon gyönyörű stronddal rendelkező, én nagyon szeretem Alsóörs embereket is, tehát egészen más emberek vannak itt mondjuk, mint Esztergomba, vagy éppen Győrbe. Aztán itt ragadtunk, és akkor itt már adta magát.
1: Ha jól értem, akkor ez nagyjából 10 évvel ezelőtt, körülbelül 9-10 évvel ezelőtt történt, és most már balatoniaknak mondjátok magatokat? Tehát amikor megkérdezi valaki, hogy honnan való vagy, azt mondod, hogy alsóörsi vagy balatoni vagyok? Nem?
3: Nem.
1: Hanem hogy? Hogy azonosítjátok magatokat?
3: Hogyha kérdezik tőlünk, főleg a vendégek, meg akárki is, hogy persze itt lakunk Alsóörsön, de ugye nem, mi nem balatoni emberek vagyunk. Tehát én nekem Esztergom, az megmaradt, imádom is Esztergomot, de már nem költöznék vissza.
2: Például. Sokan nyaralunk nagyon szép helyeken, meg megfogalmazódik bennünk az, hogy de jó lenne itt élni, meg itt kezdeni valamit. Nálatok hogy jött ez, hogy nem egy élményszerű lesz, hanem egy életvitelszerű, meg munka szempontjából is itt elkötelezitek magatokat?
3: Most ez a három együtt. Tehát ezt én szerintem másképp nem is lehet, ha az ember Balatonon vállal munkát. Tehát ez imádnia is kell a Balatont, egy élmény is kell, hogy legyen, hát meg ugye nem utolsó sorban, ugye ez egy üzlet is. És ezt a hármat valahol kell ötvözni, tehát én azt gondolom.
1: Eleve úgy vágtatok bele, hogy csinálunk valami egész éves nyitvatartásút?
3: Nem.
1: Hogy kezdődött a sztori?
3: Húha.
1: Ha emlékszem.
2: Egyébként vendéglátós vagy?
3: Én igen.
2: Aha. Én tehát igen. Az én akkor már valahol predesztinált erre igen. A dologra, hogy te vendéglátóiparban fogsz valamit kezdeni a Balatonnál? Vagy más is volt a pakliban?
3: Nem. Nekem ez eszembe se jutott. Tehát a vendéglátás azért azt tudjuk, hogy milyen egy idő után olyan, mintha az ember, nem is az, hogy kiég, de valami hasonló.
1: De azért megeszi az
3: tehát,
1: embert.
3: Így van. Tehát ezt azért nem akartam. Nekem akkor ugye pici volt a gyerek, mikor én ezt abba hagytam. És hát mikor 15-16-ba Aztán ugye itt a Balaton parti strandi séták, főleg a férjem, ugye most az úgyse fog gondolom minden belemenni, tehát hogy ebben majd amit tudtok, használtok, gondolom, mert szerintem az építőiparból, tehát teljesen, ott lehet igazából kiégni, tehát akkor indultak be ezek a körbetartozások, a nem fizet, főleg a nagyok.
1: Ja, hát nehéz a szokásos, lett a helyzet az építőiparban.
3: Így van, tehát az, hogy mindig könyörögjön az ember a pénzért, amit elvégzett munka, mert ugye te kifizeted a dolgozónak, mert hiszen ebből él, és akkor ott állsz, hogy mínuszba vagy. Tehát ezt azért annyira nem, és elege lett belőle, megtetszett neki ez a büfé, és így indult.
1: Oké. Okay. Amikor azt mondtad, hogy megtetszett neki ez a büfé,
3: a napos, ez a... Hát akkor beach büfé
1: ez
3: volt.
1: Ez a lakókocsi sztori? Nem. Vagy ez már nem, keverem?
3: Igen. A lakókocsi, kemping. Ott okay. lehet lakni. Nyaralni, okay. bulizni, mindent is, amit egy Balatonparton, egy kempingbe lehet.
1: Igen.
3: A bizt, illetve büfé, akkor ugye az volt még. Egy olyan büfét kell elképzelni, ami mellett mindenki elment. Uh-huh. Tehát én is. Tehát ott voltunk több éve már a strandon, és nyíl egyenesen a háta mögött, vagy el mert valamiért nem tűnt ki soha. Uh-huh. Viszont egyetlen egy jó dolog volt akkor benne, hogy van egy külső konyhája. Uh-huh. És akkor a férjem ugye ezért szeretett bele, hogy nem kifele, az utca fele, meg mindenfele is árul, uh-huh. hanem ennek van egy olyan konyhája, amiből egy látványkonyhát lehet mondjuk építeni.
1: És akkor ebből lett a bisztró.
3: És ebből lett a bisztró, így van.
2: A büféből hogy lett bisztró? Miért gondoltatok úgy, hogy ez nem elég a büfé, legyen bisztró?
3: Büféből nagyon sok van. Vasöst és strandon szerintem olyan tizen, uh-huh. nem tudom hány. És mindegy forma is. Mindenhol mindig ugyanazt kapod, ugyanazok az emberek, hogy mondjam, tehát nem is az, hogy ugyanazok az emberek, hanem ugyanaz a hozzáállás. Ugyanaz a hák, ugyanaz a lángos, ugyanaz a akármi is.
1: Igen.
3: Na, a palacsinta, igen. Na, az a, tehát a hák, palacsinta, ez igen. Ettől függetlenül ez nálunk is van, tehát meghagytuk azért a strandi uh-huh. ételeket, viszont szerettünk volna egy picit ebből kitűnni. Tehát ha már ott vagyunk, és nagy sok lehetőségünk nincsen akkor, amikor mondjuk elindul az elő vagy az utószezon, de már belépős ugye a strand, és azért tegyük hozzá nem is olcsó a belépő sehol, hogy egy olyan helyet csináljunk, ahol van valami kicsit túlmutat ezen uh-huh. a büfé, ez az állandó
1: ugyanaz a
3: minden.
1: Kínálaton.
3: Én nem mondom, hogy ez még teljesen sikerült, de most már ez a negyedik szezonunk, mert csak 23, 24, 25, negyedik szezonunk lesz. Én azt gondolom, hogy ez most érett meg, tehát próbálunk, mint a pizza, vagy a giroszt is egészen másképp tálaljuk, például, mint ahogy a hagyományos, és ahogy megszoktuk, a strandon beleteszik egy ilyen haptálcába, egymásra dobálnak mindent, igen. és akkor viszlát. Tehát ennek megvan, hogy ez hogy nézzen ki, hogy tegyük össze, milyen arányba, mi kerüljön hozzá, és ezért kellett egy... szerintem egy jó két év. Vagy mondtam, mint a hack, hogy egy nedves panírba készítjük, amit mondjuk egy gasztrokiállításon találtam, és egy nagyon ropogós, nagyon finom panír.
1: Akkor, ha jól értem, egyrészt a főszezonban sem ugyanazt nyújtjátok, mint az összes többiek, és
3: így
1: plusz
3: van.
1: Még ezen kívül ott van a főszezon utáni, meg a főszezon előtti időszak is.
3: Így van.
1: Mettől meddig vagytok nyitva? Úgy értem, hogy melyik hónapokban?
3: Hát most már minden hónapban nyitva
1: vagyunk. Decemberben is?
3: Igen.
1: És van decemberben vendég?
3: Van.
1: Na, ez mondjuk most meglepett.
3: Van.
1: Hogy Alsóösön a strandon, az egyébként a strandon lévő bisztróban van decemberben igen. vendég.
2: Mindjárt meg is igen. fejtjük, hogy miért.
1: Jó.
2: Mert ez egy érdekes vonulat. Ugye a négy évszakos Balaton koncepció mellett törünk lándzsát, de hogy ez a gyakorlatban hogy működik, erről érdekelne a véleményed. De hogy nagyon olybá tűnik az eddig elmondottak alapján, hogy számotokra nagyon fontos az, hogy legyen hangulata, meg legyen személyessége
3: igen.
2: annak, amit ti csináltok. Igen. Erre vevők az emberek szerinted?
3: Én azt gondolom, hogy igen.
2: Uh-huh.
3: Tehát,
2: pont azért, amit az előbb elmondta, hogy mindenhol nagyjából ugyanazt kapják, és hogy vágynak a másra, vágynak az újra, vagy ott egyszerűen jobban érzik magukat, stb.
3: Most lehet, hogy én gondolom rosszul, tehát nekünk nem véletlenül lett az urkék-fehér minden. Jó, meg van törve más színekkel, de Az első év tapasztalata az volt, hogy ez a piros és ez a fekete szín, ez ilyen, mint a bikáknál, ilyen vadít. Most lehet, hogy csúnyán fogalmazok, tehát is az emberek is így vannak, ha éhes, és már pedig éhes, mert mindig mindenki egyszer éhes egy órakor, tehát az egész strand, ezt hozzáteszem, amivel nincsen probléma, mert ugye ezre mi már rá vagyunk készülve, de az, hogy éhesen beülök, és mindenhol ez a piros jön velem szembe, és mindenhol igazából csak a piros és a fekete jelenik meg, megtörve egy kis bézzsel, vagy bármivel, én azt gondolom, és most a Balatonból indultunk ki, tehát ugyanúgy a látványkonyhán a csempént a Balaton színeiből raktuk össze, a színek ugye úgy harmonizálnak azért, hogy a fehér, én azt gondolom, hogy valahol a tisztaságnak a jelképe is, ez az azurkék vagy türkisz, ez egy picit nyugtatja az embereket, és ez be is jött. Uh-huh. Tehát jóval, tehát egészen más a hangulata, mert ott vagyok a vízparton, vannak ezek a színek, amik körülvesznek, hál' Istennek az alkalmazottakat, illetve a pultosokat már úgy válogattuk, tehát kis mosolygos, nagyon aranyos kislányok és fiúk. Ezt így, ha összerakom, ez azt gondolom, hogy számít.
1: Ti magatok dolgoztok, igen, a vendégtérben, vagy az alkalmazottak dolgoznak a vendégtérben?
3: Mindenhol is.
1: Tehát jelen vagytok személyesen.
2: A férjed is?
3: Így van, ő viszi a hátsó
2: konyhát. Ki a főnök?
3: Hát ez egy jó kérdés.
1: Nincs itt, nyugodtan mond.
3: Mondom, de ő is tudja. Tehát ha valamire azt mondom, hogy ez így lesz, akkor ez így lesz. Tehát abból
2: csak
3: nem engedek.
2: Csak azért kérdezem, mert a konyhában nincs demokrácia, azt szokták mondani.
3: Nincs. Ott jelen pillanatban ő a főnök, egészen addig még én be nem lépek, és valami kaját vissza nem viszek, hogy ezt így nem adom ki.
1: Na most akkor itt álljunk meg egy pillanatra. Ha jól értettem, ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy a férjed építész vagy épülettechnikus?
3: Építésztechnikus, így van.
1: Azt nem tudom, hogy neked mi az eredeti végzettséged, de ha jól értem, akkor egyikőtök sem szakács vagy séf. Vagy nem. Most már igen?
3: Nem, folyamatban. Folyamatban. Egyikünk sem, és volt szakácsunk. Erről inkább hadd nem eséljek, jó? Nem lesz.
2: Igen, mert nem lesz. A balatoni vendéglátásra egész érdekes történetek vannak, de nem ez a műsor célja. Úgy,
3: így van.
2: Úgyhogy,
3: azért mondom, hogy azt kihagynám, ezt a részét. Nem. Amit tudni kell, hogy nekem a családokban több szakács is van, tehát én nagyon sokat tanultam tőlük, illetve most be kellett most már iratkozni egy tanfolyamra, mert muszáj. Ettől függetlenül nem hiszem, hogy tehát attól, hogy valakinek papírja van róla, nem azt jelenti, hogy tudja is, amit csinál.
1: Nem is ez volt a kérdés, az érdekelt, hogy ti magatok dolgoztok-e a konyhában és a vendégtérben, vagy irányítjátok
3: vagyunk
1: a munkát, és nem, mások dolgoznak.
3: Nem. Uh-huh. Mi minden egyes folyamatban ott vagyunk, és azt gondolom, hogy erre szükség is van. Mivel mindent mi találtunk ki, mi raktunk össze az ízeket, az adagokat, az, hogy hogyan nézzen ki. Itt ténylegesen a mi munkánk van benne, és mi ott vagyunk. Tehát
1: de nem
3: estik.
1: Az első beszélgetés, ahol az derül ki, hogy a tulajdonosoknak meg az üzemeltetőknek a belerakott munkája, az ízlése, az elkötelezettsége, a minőség iránti igénye, az viszi a helyet. Mindig idejuk adunk ki.
2: Akkor no man is no man, tehát hogy a napos oldalra érkezik, aki betér a napos oldal műintézménybe.
1: Igen, ez sugározva ilyen optimizmus, nem vagy jókedvet.
2: Igen, abszolút. Rá is fér egyébként időnként az emberre, hogy ilyen helyen töltödjön fel. Oké, ez eddig értem az üzleti koncepciót, de hogy lett ebből egész éves nyitótartás? Hiszen a balatoni vendéglátósra azt mondják, hogy júniustól augusztus 20-ig kaszálunk, aztán utána bezár mindenki, igen, hazamegyünk, és akkor várjuk a következő szezon.
3: Igen. Ez többnyire ugye így is működött. Ez azért lett így, mert szeptember 1-ével igazából véget ért minden a Balatonon. Kisűrül teljesen. Azt nem mondom, hogy szomorú kép, mert én akkor is nagyon szeretem.
2: Hú, én akkor jobban szeretem, bevallom neked őszintén.
3: Jó, hát szeptemberben én
2: nem
3: is.
2: Nem vagyunk egyfokban.
3: Már októberben hiányzik azért egy kicsit. Először üzleti megfontolás volt, tehát van egy üzletem, ami fél évig nem termel. Csak visz. Ugye már akkor is fizetni kell, igen, mindent is. Mert ugyanúgy mennek a hűtők, a minden, ami van, tehát a háttérhűtők működnek.
1: Alkalmazottakat nem tudod célni kereszteni? Nem mindet.
3: Nekünk szerencsénk van, mert a diákok hétvégén többnyire ráérnek, tehát nekünk megmaradtak tehát nem kell minden évben újat keresnem, kell pluszba persze, mert aki már egyetem, tehát elvégezte, ő már lelép, de a téli nyitvatartás ez innen jött. Aztán folytattuk azzal, és akkor itt lesz benne egy másik kérdésre is válasz, hogy szerettük volna úgy megcsinálni, hogy nem csak a téli ételek, mint mondjuk egy töltött káposzta, kocsonya, egy jó gulyásleves, és mellette ugye a pizza, és a gyrosz és hamburger sem elhanyagolható, mert ugye ezért is jönnek le, főleg. Szerettünk volna egy szaunát. Tehát úgy építettük ki a külső teraszt, hogy arra egy szauna, ki is néztük, meg is van egyébként, egy kombi szauna, ami panoráma üveg pont a Balaton fele. Mellette ugye meg tudtuk volna építeni a kis öltözőt, és ugye általában beszokott lenni téve a Balatonba egy lépcső, és mivel benn vagyunk a strand közepén, nincs akkora távolság, mert én azt gondolom 50 métert azért meg lehet tenni, hogy ezt úgy összehoznánk. Ugye vannak téli sportok, járnak le úszni, meg-meg.
1: Vannak merülőklubok.
2: Igen.
3: Így van, tehát most ez függőbe van még, mert azért ez több előkészületet és azért engedélyek? Több engedélyt igényelne. Előkészítettük, meglátjuk, hogy az önkormányzat, tehát nálunk hogy fog ezt hozzáállni.
1: De akkor, ha jól értem, a szauna nélkül is megy a dolog megy. Ősszel télen is.
3: De azt gondoltuk, hogy ez majd tök jó lesz. Na, mivel ez nem lett, így mi ezt letéliesítettük egyébként, és főleg alsősiek, felsős, tehát a környékbeli településről kezdtek el jönni az emberek hozzánk. Mivel szombat-vasárnap vagyunk csak nyitva, ugye azért meg tud telni a hely, most nem tudom hány férőhelyesen, tizen pár, de volt olyan, hogy asztalt kellett foglalni. Tehát valahogy elterjedt, először ugye ilyen szóbeszéd révén, aztán ugye a marketing, ugye Facebook azért vitte, és elég sokan jönnek hozzá.
1: De akkor itt, ha jól értem, a helyiek és a környékbeliek igen. jelentik a mondjuk az őszi téli hónapokban a keresletet?
3: Eleinte.
1: Csak?
3: Befagyott a Balaton. Ez egy nagyon jó, én imádtam egyébként.
1: És, ja, és ott vagytok a strandon?
3: Igen, ja, és iszonyat mennyiségű ember. Tehát rengeteg fényképet is készítettem, mert nagyon-nagyon sokan voltak, tehát mint egy augusztus délután. És ugye csak azt látták, hogy nyitva vagyunk, és a következő, ha most nem pont a következő hétvégén, de már utána való hétvégén, már ők tudták, hiszen mondjuk követett, vagy megkérdezték, hogy hogy vagyunk nyitva, és elkezdtek jönni az emberek. Legyen az Pestről, Győrből főleg, úgyhogy...
1: Szóltatok a Győr és a... esztergomi, komáromi és a veszprémi ismerősöknek, hogy lehet jönni.
3: Igen. Hát az esztergomiak annyira nem ugrálnak, azért az messze van. De győriek jönnek sokan, főleg, meg Pestről.
2: Oké. Tartsunk egy rövid szünetet, de jövünk vissza, és akkor tovább boncolgatjuk Adorján Nikolettával, az Alsóörsi Napos Oldal biztosító tulajdonosával a balatoni vendéglátás, a 4 évszakos balatoni vendéglátás kulisszatitkait.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátom.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
3: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
4: Köszöntöm a kedves nézőinket, hallgatóinkat újra, folytatódik a Partcafé, a Balaton hangja, benne pedig Adorján Nikoletta, az Alsóörsi Napos Oldal Bistro tulajdonosa. A 4 évszakos koncepciónál tartottunk, hogy most már azért a nem a szezonálisnak tartott hónapokban is nyitva vagytok. Nagyon más üzletvitel kell ahhoz, hogy ősszel meg télen nyitva legyetek, vagy ti ugyanazt a színvonalat hozzátok, mint nyáron?
5: Én azt gondolom.
4: Akár kínálatban, akár nem tudom én színvonalban, férőhelyben, stb. Stb.
5: Hát férőhelybe, akkor kezdjük innen, férőhelybe természetesen, ami adott teraszunk van, aminek most folyamatban van egy bővítése, hiszen még azért helyünk lenne. Kínálatban egy picit más azért, mint a nyári, tehát azért annyi mindent nem tudunk az étlapon tartani. Igazából nem sok mindenben más, könnyebb. Uh-huh. Tehát jóval könnyebb, mint nyáron, tehát azért erre nem kell annyira rákészülni, nem kell alkalmazott annyi. Nekünk szerencsénk van, mert itt mi dolgozunk. Tehát
6: mekkora személyzettel megy a hely mondjuk egy erős nyári hónapban, és ahhoz képest meg körülbelül mekkorával megy mondjuk egy októberben?
5: Hát egy erős nyári hónapban
6: most a beugrósokat, napon, a váltósokat
5: nem, mindenki. Azt levesz, ha azt hozzászámolom, olyan 9-10 fő, annyi kell. A télen én az 3-4 fő, 4, most már kellett a 4 is, mert egyre többen lettek, tehát most az időjárásnak köszönhetően, de télen, tehát decemberben, hát akkor is volt, hogy 4-en voltunk, kellett.
6: És akik a férjedhez és hozzád ilyenkor kapcsolódva dolgoznak, ők is diákmunkások? Vagy hát, ők inkább, meg, bocs, hogy így mondom, helyiek, akikkel már jól összejöttetek, összeismerkedtetek, és bíztok bennük?
5: Van olyanunk, aki helyi, ő nyáron is dolgozik, meg télen is dolgozott, ő egy idősebb hölgy, illetve van egy diákunk, aki most már ugye szombatonként lejár dolgozni, pont azért, hogy ráhangolódjon a nyári időszakra, és egy
6: a lejár, az azt jelenti, hogy
5: bocsánat, a szomszéd utcából lejár.
6: Ja, igen. Nem Budapestről jár, nem vagy Győrből, hanem
5: Alsóörsi. Igen, tehát Alsóörsi. És még van egy a pultos, két pultosunk van, aki beugrós, az egyik Veszprém, a másik az a sörsöm lakik a vőlegénye. Akkor így mondom.
6: Mert... Oké.
4: Okay. Mennyire könnyű terep vendéglátás szempontjából Arsőrs? Ezt azért kérdezem, mert hogy ha valaki nem rendelkezik részletes tudással a Balatonnal, és azt mondja, hogy na, menjünk el kirándulni a Balatonhoz, akkor Füred, Tihany,
6: Badacsony.
4: Siófok, Badacsony, Keszthely, ezeket veszi előre. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy talán nagyobb kihívás nektek ott működtetni, vagy sokat változott a helyzet Alsóörsön is?
5: Változott rengeteget, tehát azért fejlődött nagyon-nagyon sok mindenben. Először is mondjuk a strandot mondanám, mert ugye ott is folyamatosan, főleg mivel ez egy, hogy szokták hívni, mindjárt mondom, családbarát település, így a strand is. Tehát itt a gyerekekre nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetnek. Ami még oda vonzhatja az embereket, ugye azért elég sok rendezvény van nyáron, ami a Sirály Parkot is illeti, ugye a strand előtt, meg az Amfi.
6: Az Amfi érezhető hatású?
5: Nem minden esetben, tehát ha egy retro partit tartanak az Amfiba, ugye azért mi fönt van a hegyen, mi azért lejjebb vagyunk, nem biztos, hogy megjelennek ott akik erre a rendezvényre érkeznek, de ha bármilyen kulturális, vagy bármi más rendezvény, azért lejönnek a partra sokan.
4: Mégis nem vagyok képben, mi az az Amfi, segítsetek már.
6: Volt kőfejtőből kialakított amfiteátrum, kulturális intézmény, félköríves széksoros, széksoros, kőszéksoros. Ha jól emlékszem, 12-14 sorban vannak az ülőhelyek, és 450-500 ember fér el benne.
5: Ezt most bővítik.
6: És mi ráadásul bővítik is, igen.
4: Ja, és akkor ez ilyen kulturális tér, ott vannak hát rendezvények.
5: Ott a csillagvizsgáló, ugye most ez az űrkutatási
6: planetárium,
5: minden van.
6: Nem is tudtad, mi?
4: Nem,
6: tessék.
4: De már akkor felújtam.
6: Már van értelme csinálni a műsort. Mijálovics András.
4: Minden, ami amfiteátrum tudott, hogy érdekel.
6: Két új dologra értesült az alsóörsi amfiteátrumról és planetáriumról.
4: Oké, egy kicsit a kínálatról is beszélgessünk. Újra gondoltatok klasszikus strandételeket. Miért? Amiatt, amit az első blogban is elmondta, hogy mindenhol ugyanazt, és szerettetek volna nagyon mást adni, vagy élből ilyen kísérletező kedvűek vagytok? Mi vezetett oda, hogy meg kreáltatok újakat is, itt puskázok, szuflé palacsinta, az honnan jött például?
5: Nem teljesen saját kreálmány, azt tudni kell, hanem egy vendéglátós dinasztia legfiatalabb sarjai, cukrászok, egy testvérpár fiúlány, nagyon fiatalok, és ezt ők kísérleteztek ki, le is védették Magyarországon egyébként. Tehát ez nem mint a hasonló, mint ez a japán szuflé palacsinta, csak ugye itt már a magyaroknak a kis ízlelő bimboira van készítve. És ők megtaláltak minket egy ajánlás révén, és így került hozzánk egyébként. Én nagyon nagyra tartom ezt.
6: Csak nálatok van?
5: Alsőrsön, igen. Tehát nagyon jó üzletpolitikát is folytatnak. Azért is szerződtünk egyébként, mert nagyon szimpatikus volt. Tehát az, hogy most van 16 büfé, mind a 16 büfébe ezt kapható, az nem annyira se nekik nem jó, se nekünk. Csak nálunk minden strandon egy.
6: Ez azt jelenti, hogy ők kitalálták ezt a finomságot, igen, és ennek a receptjét csak nektek engedik meg használni. Tehát nem ők készítik?
5: Ők készítik? Bocsánat, de ők készítik. Okay. Én nekem ez, hogy mondjam, szeretem a frissen készült ételeket, viszont nyári szezonban egy szuflé falacsinta elkészítése azért ahhoz komolyabb gépezet is kell, és idő. Nem is engedhetnénk meg magunknak, ez sajnos fagyasztva érkezik, ettől függetlenül...
6: Milyen magadott a sajnos?
5: Azért, mert az lenne jó, ha ott készülne. Persze, hiszen minden nálunk készül, tehát nincs olyanunk, amit jó krumpli kivételével, vagy egyéb ilyen
6: apróságok. De gondolom, azért nem reklamálnak a vendégek, hogy ez fagyasztott volt, hanem kifizetik és megeszik.
5: Nem. De ha megkérdezik, nem fogom azt mondani, hogy
6: világos,
5: itt készítettük, mert nem. Ettől függetlenül, meg nem a mi termékünk, mi csak értékesítjük.
4: Mi a helyzet a többi étellel? Azt is szándékosan így kísérletezgettek meg?
5: A hack volt, amin nagyon kísérletezgettünk a paníron, hogy ne a megszokott legyen. Tehát a hagyományos paprikás lisztbe forgatott, vagy éppen jó a sörbundában, ha valaki jól készíti el, ez nagyon jó tud lenni, de a Balatonon ez nem megy. Tehát ezzel többen próbálkoztak, esélytelen. És nekünk egy nagyon vékony panírunk van, egy roppanos, nagyon finom Hát kísérleteztünk vele szerintem egy olyan jó 2-3 hónapig. Uh-huh. Tehát annak, hogy beállítsuk, hogy milyen hőfokon, hogy sül meg, hogy a belseje
6: puha
5: legyen,
6: ki.
5: Ne legyen pontosan, tehát hogy most már tudom, hogy 170 fokon pontosan 7 percig kell sütni.
6: És akkor ez tökéletes.
4: Igen, a kulisszatitkokat.
5: Nem, mert ezt nem tudják, ezt a panírt.
4: Én tudom. Mi a helyzet? Így van, ugyanez. És srófra jár az agy. Mert hogy?
5: Mert tavaly előtt decemberben gondoltam, hogy valami pluszt még kellene ide tenni, ugye nagy pizzások vagyunk, és akkor legyen pizza. Na most azért nem egy olyan egyszerű dolog, mint hogy én gondoltam. Tehát persze tésztával dolgozott már az ember, én is rengeteggel, de a pizzatészt az egy egészen más. De most ott fél évig, szerintem alsősöm, mindenki pizzát evett. Mert addig kísérleteztem, hogy az, mert a sütőt is, hogy hogyan, de mindenben egyébként, amin én kísérletezek, ott biztos, hogy mindenki azt teszik, mert kóstoló van, és meg kell kóstolni, és milyen, és mit hagytam ki, mit tegyek még hozzá. Na, pizza pont ilyen volt. Most eljutottunk oda, hogy én azt gondolom, hogy már reklámozhatjuk. Nem azt mondom, hogy nincs még mit tanulni, viszont szinte ez a eredeti nápolyi pizzát sikerült összeállítanunk. Most csak azért is, mert minden alapanyagunk onnan érkezik, tehát Olaszországból van minden, tehát a kinti malomból közvetlen jön a liszt, a szalámik, sonkák, ugye ezt mi megkapjuk egybe, úgy érkezik Olaszországból, itt a Balaton-Almádéba szeletelik le nekem ezekre a szép vékony szeletekre, és csomagolják. A sajtunk is onnan érkezik, úgyhogy a paradicsom, az pedig a Vezúv tövéből, tehát az egy igazi édes paradicsom, mert annak egy picit más az íze, mondjuk, abszolút, mintha éjszakra följövünk.
6: Fogjuk ebben pont vagyok. Igen, abszolút.
5: Na akkor,
6: fogjuk
5: akkor
6: tesztelni.
4: Igen, nagy szerelmes vagyok a nápolyi pizzának.
5: Fú, én nagyon.
4: Azt nem tudom nem észrevenni, és az utolsó körben még azért erre kanyarodjunk rá, hogy rengeteg fejlesztés van, hogy a hack, hogy a sauna, egy csomó mindent mondtál neked.
6: A téliesítés.
4: Igen, téliesítés, eleve a 4 éjszakos koncepció, hogy nem egy nyári vállalkozás vagytok, az, hogy a büfét tovább fejlesztettétek bisztróvá. Ilyen nagyon mozog az agyad, az látszik, vagy azok az agyatok folyamatosan, és nem kényelmesedtek bele a napi ügymenetbe. Mi a következő dobás?
5: Hát, ha ezt most én elárulom, és lemegy adásba, ezt mindenki nagyon fogja szeretni, biztos, mert
6: először árul, de utána eljöntjük, hogy elmegy el adásba.
5: Jó, tehát nálunk a digitalizáció. Ez már, mikor elkezdtük, az nagyon nagy.
4: Ez mindenki papolja, mindenki elhiszi, hogy nagyon fontos, de nagyon kevesen csinálják.
5: Csak nem mindegy, hogy hogyan. Tehát azért a digitalizáció az is, hogyha én lecserélem a kis entak rendszeremet valami más kütyűre. Uh-huh. Tehát nem, mi egészen másba gondolkodunk. Ugye az, hogy a hívó rendszer nekünk, az mindig kihívás. Tehát én nem akarok ilyen kis csipogókat, mert elveszik, ellopják, nem jön vissza, tönkre megy, újat venni, futkosni, nincs annyi.
6: Mondta benne, kellemetlen. Tehát a vendégtérben egymás csipogóit hallgatjuk.
5: Igen. Tehát én annyira nem vagyok ennek híve, nálunk nem is ilyen van, hanem olyan mondjuk, mint a bankba. Egy ekkora kijelző, 3 nyelven bemondja, hogy hány a sorszám, messziről világít. Na, de ez is kevés. Uh-huh. Mert ugye most 100 férőhelyesek vagyunk, ha nyitott teljes mindenhol, de kevés, tehát ilyenkor még főleg egy meleg napon, tehát áll a sor a Balatonig. És aki vár az étterre, már pedig ilyenkor ugye nem 5 perc alatt készül el minden, hogyha nagy a sor, állnak a tűzőnapon, akkor ideges lesz, akkor én már ezt nem akarom, meg hol van már, mit tudom én, na akkor fejleszünk, ugye, ha már egyszer digitalizáció, eleve ugye mi az, hogy QR-kódos rendszer, ezt kiépítettük már 23 nyarán, de még nem használtuk, mert ugye nem tudtuk, mekkora terhelést jelent majd a konyhára pluszba. Viszont most a kioszk rendszer, ami én 3 éve is szerettem volna, én leegyszerűsítettem, ne ezt a nagyot, mint a Mekiben, nem ezt kell gondolni, én csak egy alap dolgot kértem, egy érintőpanel és egy kártyaleolvasó. Ugyanaz a rendszer, ami benn működik ugye az üzletbe is, lebutítva egyértelműen tudjuk, mintha Temu rendelnénk, így behúzom, kifizetem, viszlet. Én azt gondoltam, egyszerű. Nem. Nem annyira, de megvan. Tehát már akivel mi kapcsolatban állunk, és az ENTAK rendszert üzemeltetik, tehát a szoftver az övéké, ezt kifejlesztették, pont olyanra, amilyet nagyon kis csinos, tehát nekem nagyon tetszik. Ez lenne az egyik.
6: Tehát akkor felszolgálót se hívok, meg a sorba se állok a pultnál, hanem összerakom a rendelésemet, és leülök, és várok.
5: Igen, csak hogy ezt is próbáltam úgy megoldani, hogy ne ott kelljen ácsorognia, hiszen nem lesz annyi ülőhely. Tehát sokan visszamennek a kis kontrollra, akkor visszajönnek, hogy elkészültem már, mert ugye a hívórendszer nem érvényes mindenhova.
6: Igen. Most ha azt mondod, hogy a mobiltelefonomon meg tudom csinálni,
5: de...
6: Nem már.
4: Az
5: egy
4: igen.
5: Appot szerettem, egy olyat, hogy oda jön, rendel, ENTAK rendszer, beütöm a telefonszámot, most 3 másodperc belefér, és amikor én ezt a hívószámot, mondjuk a 131-es a hívószámod, beütöm, hogy 131, a telefonodon megjelenik, hogy elkészült a rendelés. Tehát én most ezen dolgoztunk most egész januártól, és én ezt nagyon-nagyon szeretném. Úgyhogy ezzel én azt gondolom, hogy a vendégeknek is jobb.
6: Kérem szépen, igen. Még hogy nincs 4 évszakos igen. Balaton, és még hogy nem digitalizálódnak a KKV-k, de nem.
4: Tényleg lakalappal, nagyon ritka az ilyen, ilyen sztori, amit hallunk. No, hát viszont az időnk meg leperget, napestig hallgatnánk még Nikolettát, de Péter programajánlójára mindenképpen sor kell kerítenünk, hogy legyen ember a Balatonnál.
6: Már nem akarod, de muszáj.
4: Én nagyon nem, persze, hisz ismersz.
0: Kint vagyunk a vízből. A Balatonnál nem csak fürdeni lehet. A Partcafé programajánlója.
4: Szóval, hogy az előttünk álló hétvégére néhány programajánlóval színesítsük a Partcafé műsorát. A május 7 és május 10-e közötti hétvégére mit tudsz ajánlani, Péter?
6: Nézzük először a csütörtöktől vasárnapig elérhető veszprémi tavaszi rendezvényt, a Gizella napok nevezetű programsorozatot. A város több pontján koncertek, családi programok, történelmi hagyományőrző programok és kulturális események várják a látogatókat. A rendezvény évről évre megtölti élettel és vendégekkel a belvárost és a várnegyedet. Igazi fesztivál hangulat várható, tehát Veszprém május 7-től 10-éig Gizella napok. Május 8-án, pénteken indul egy érdekes program, pontosabban több érdekes program, hőlégballonos élményprogramok Cserszeg Tomajon. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy május 8-án a weboldalon megnéztem, május 8-án este 18 órára, május 10-én reggel 6:30-ra és ugyancsak este 18 órára lehet bejelentkezni ezekre a repülésekre, tehát senki ne próbálja meg a távcsővével keresni a hőlégballont, hogy hova kell menni, mert előzetes bejelentkezés, megrendelés szükséges hozzá. Tehát reggeli és esti repülésekre lehet bejelentkezni. Ezek a turisták számára fejlesztett kosarak, ezek 15-20 fő szállítására alkalmasak. Volt benne egyszer részem, fantasztikus élmény madártávlatból ránézni a Nyugat-Balatonra, a Keszthelyre, a Badacsonyra, és a igazán érdekes az benne, hogy aki repül, akár repülőgéppel, akár helikopterrel, az hozzászokik ahhoz, hogy annak valami nagyon nagy motorzaja van, ennek meg nincs. Teljes csöndben lehet siklani a Balaton fölött, fantasztikus élmény. Még egyszer, május 8-9-10 3 napos hőlégballonos élményprogramok Cserszeg Tomajon kell keresni, illetve a Visit Balaton 365.hu-n. Ugyancsak ezen a hétvégén tartják a Megtartva és Szabadon Fantázia nevű jóga elvonulást, belső őrsön. Kérem szépen, nem elszólás, ez tényleg belső őrs, ami felső őrsön belül van. Ez gyakorlatilag egy vendégháznak, egy tréningközpontnak és egy ilyen elvonuló helynek a keveréke. A Balaton felvidék gyönyörű szép természeti környezetében. Akit érdekel ez a program, az jógaórákat, meditációt, elcsendesedést és közösségi programokat talál, ahol maga hozzá hasonló emberekkel ismerkedhet, illetve tölthet együtt egy 3 napos hétvégét. Ez az esemény azoknak szól, akik az egész hetes rohanás helyett a lecsendesedést, a lelassulást, az elvonulást keresik, tehát Megtartva és Szabadon jóga elvonulás belső őrsön.
4: No, hát hölgyeim és uraim, ennyi fért bele a mai műsorunkba. Adorján Nikolettának, az Alsóörsi Napos Oldal Biztró tulajdonosának köszönjük, hogy itt járt nálunk, és nagyon sok sikert az előttünk álló őrületre, a nyári szezonra, és sok kitartást a vállalkozáshoz.
5: Köszönjük szépen.
6: Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Búcsúzik már a két műsorvezető itt a Partkaféban, Prinzinger Péter
6: és Mihálovics András. Köszönjük a kitüntető figyelmet, és a kötelező szolgálati közleménnyel zárnék. Aki lemaradt az adásról, az nem maradt le semmiről, mert a rádiósugárzást követően a beszélgetés teljes terjedelmében visszanézhető, illetve visszahallgatható a Partkafé YouTube, illetve Spotify csatornáján.
4: Köszönjük a figyelmet, találkozunk a jövő héten is, a viszontlátásra.
6: A viszonthallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-tól

0: Az tűr, ez komoly, mert viccnek durva lenne. Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
1: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café, van barátod!
3: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: 40 ezer milliárd forintnyi új hitelt tudnának adni a bankok. Hűtlenkezelés és pénzmosás miatt nyomoz a rendőrség a Balási ügyben. Megbuktatták a román kormányt. Délután befelhősödik az ég. Este már záporokra is számíthatunk. Erős szél mellett délután 26 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A hazai bankszektor likviditása és tőkehelyzete stabil, vélekedik a jegybank elnök. Varga Mihály egy konferencián azt mondta, a bankok akár mintegy 40 ezer milliárd forintnyi új hitel kihelyezésére is képesek lennének. A bankszövetség elnöke szerint a vállalatok betétállománya meghaladja a 17 ezer milliárd forintot, vagyis a cégek likviditása magas, elsősorban a bizonytalan gazdasági környezet akadályozza a beruházásokat. Az Economics kiemeli, a bankszektor 5 pontos javaslatcsomaggal készül az új kormány hivatalba lépésére. Ezek abba az irányba hatnak, hogy erősödjenek a piaci folyamatok, azonos pályán játszanak a szereplők és az állam szabályozó, de ne finom hangoló legyen. A leendő egészségügyi miniszter stratégiai nyugalomra és kiszámíthatóságra szólította fel a kórházak vezetőit és dolgozóit a kormányváltás kapcsán. Hegedű Zsolt közölte, nagyon nehéz helyzetet örökölnek, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága, azok megteremtése elsődleges szempont marad. Az átadás átvétel során és utána is konstruktív párbeszédet és közös szakmai építkezést indítunk a kórházi vezetőkkel, az orvosokkal, az ápolókkal és minden érintett szereplővel, tette hozzá. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodája hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást, amelynek része a Balási Gyula nevéhez köthető rendezvény szervező cégcsoport ügye is, közölte a rendőrség. Az eljárás során pénzösszegeket foglaltak le és bankszámlákat zároltak. A szervezet közleménye szerint a médiában múlt héten felmerült, egyelőre feltételezett vagyonmenekítéssel összefüggésben folyik eljárás. A nyomozások jelenleg ismeretlen tettes ellen zajlanak, és a hatóságok további információt egyelőre nem adnak. Ukrajna május 6-án éjféltől tűzszünetet hirdetett, amelyet kész meghosszabbítani, ha a lépés kölcsönössé válik. A Kijev által kezdeményezett fegyvernyugvással Volodymyr Zelenszky egyértelművé tette, hogy elkötelezett a háború lezárása mellett, közölte az ukrán elnöki hivatal vezetője. Vlagyimir Putyin orosz elnök utasítására Moszkva május 8-a és 9-e között tűzszünetet hirdet.

0: A győzelem napja alkalmából. Megbuktatták a román kormányt, a Román Szociáldemokrata Párt és a Románok Egyesüléséért Szövetség a hozzájuk csatlakozó ellenzéki törpe pártokkal bizalmatlansági indítványt nyújtott be múlt héten, és a törvényhozók végül óriási többséggel szavazták meg a kormány menesztését. Egy új kormány kinevezéséig a mostani Bolyán kabinet látja el az adminisztratív feladatokat, de már sürgősségi rendeleteket sem hozhatnak.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: A napsütést már gyakran zavarhatják felhők, este záporok, zivatarok jöhetnek délnyugat felől, élénk gyakran erős lökések kísérhetik a délnyugati szelet, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jó ég, Jamie.
3: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
1: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából. Jamie and the Magic Torch.
4: Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
5: Az a nagy kérdés magántőke alapügyben, hogy ez egy klasszikus befektetési eszköz, vagy csibészség. Mi az igazság ebben a dologban? Zsidai Viktor közgazdász, befektetési szakember készített erről egy blogbejegyzést, úgyhogy őt tárcsáztuk, mert a magyar közbeszédbe elharapózott ez a kifejezés, hogy magántőke alap. Ez olyan, mint a bicska, hogy lehet vele csúnya dolgokat, meg szép dolgokat is alkotni? Ez a korunk befektetőinek svájci bicskája, ez a magántőke alap? Szervusz,
6: jó reggelt! Én más hasonlatot adnék. Egyébként 2025. decemberében egy pár hónapja volt a Transparency Internationalnek egy konferenciája erről, én ott voltam, és ők csináltak egy nagyon jó összeállítást, föltérképezték az összes magántőke alapot, mennyi pénz van benne, hány céget irányítanak rajtuk keresztül, tehát aki, aki akarja, de mindenképpen nagyon-nagyon jó és erős összeállítás, tehát ez megvan.
5: Hát elmondom én, 2600 milliárd forint közpénz, ezt mondta a Transparency, ami magántőke alapok bármi.
6: Igen, plusz ugye az is benne van, hogy hány céget, nem tudom már, most fejből nem tudom, 1500 cégnek a tulajdonjoga van bennük, tehát hogy ez itt komoly dolgokról van szó, na, de inkább a svájci bicska kapcsán én azt mondanám, hogy tehát sokszor megcsinálta a magyarországi hát a NER, hogy fogott egy külföldön létező struktúrát, és ez lehet bármilyen struktúra, és ez a jogterületén is volt, meg itt ugye magántőke alapnál is, behozta, hogy akkor ez mostantól ezt így hívjuk, de másképpen használta föl, és más tulajdonságokkal ruházta föl, és ez egy ilyen tévedésre adott okot, mert ugye onnantól fogva, hogy egy macskát kutyának hívunk, akkor ugye úgy hivatkozunk rá, hogy hát kutya, de hát tudod, érted, nyávok, tehát hogy úgy fura, hogy mi van vele. És itt a magántőke alapoknál, ugye itt az volt a történet, hogyha megnézzük, hogy néz ki egy magántőke alap klasszikus értelemben egy angol száz országban, meg miért jött ez létre, ugye, hogyha te tőzsdei befektetést akarsz csinálni, az egyszerű, mert akkor megveszel egy részvényt, vagy beraksz egy rendes befektetési alapba pénzt, az nem olyan bonyolult. És amikor viszont tőzsdén kívüli befektetést akarsz csinálni, és ráadásul neked egyedül nincs pénzed, hogy megvegyél mondjuk egy céget, akkor az szokott lenni, hogy emberek, intézmények, vagyonos magánszemélyek összeadják a pénzüket, és akkor egy közös cél érdekében, mit tudom én, hogy megépítsenek egy autópályát, vagy megvegyenek egy tőzsdei céget és kivezessék a tőzsdéről, tehát hogy azért jönnek létre ezek ilyen tőkeegyesítő struktúrák, tehát hogy sok ember vagy több ember összeadja a pénzét, azért, hogy jellemzően egy tőzsdén kívüli befektetést valósítson.
5: Akkor ugye ezek ilyen fix ideig működő, kvázi ilyen projektként működő valamik? Most lehet, hogy a projekt szó rossz erre persze, de nem jutott jobb eszembe.
6: Többfajta struktúra van, ugye általában igen, az szokott lenni, hogy a private equity alapoknak van egy futamideje, és akkor azt mondják, hogy mit tudom, én elindul 2015-be, és akkor 2022 és 25 közt vissza fogjuk fizetni a pénzeteket. Tehát ez egy befektetési alap, ez valójában egy befektetési alap, de jellemzően tőzsdén kívüli jellegű befektetésekre van, és mondom, sok ember pénze van benne, vagy több pénze van benne, és van mindig egy alapkezelő, aki egy szakember, aki tényleg irányít irányítja a befektetéseket, és ő hozza meg a befektetési döntéseket, hogy mibe rakjuk ezeket a pénzeket. Tehát így működik egy klasszikus angol tanács. Akkor nézzük meg, hogy Magyarországon...
2: Aha, tehát itt van vége a macskának, és akkor most...
5: De várjál, még egy nagyon fontos kérdés, mert mielőtt rátérnénk a magyar dolgokra, ugye a magyar, és akkor idézőjelbe téve magántőke alapok egyik ismerve, vagy van benne állami pénz is. Ez tőlünk nyugatabbra, vagy ahol ezt a struktúrát kitalálták, jellemző, vagy volt erre példa?
6: Példa volt rá, tehát van olyan jellegű private equity fund, amiben van állami pénz, de nem erre lesz létrehozva, és nem ez a jellemzője. Uh-huh. Tehát alapvetően nem ez a koncepció. A koncepció tényleg az, hogy van egy cég, amit meg akarunk venni, jellemzően tőzsdén kívüli, vagy több ilyen cég van, de nekem egyedül nincs rá pénzem, és akkor mi összedobjuk a pénzt, és akkor valaki ezt kezeli. Tehát, hogy...
2: És külföldön még mindig maradva az eredeti macskánál, ezek mennyire transzparens? Tehát információszolgáltatás, átvilágíthatóság, mennyi, amit a külvilág láthat ebből, mennyi közük van hozzá, úgymond például bárkinek, aki be akar
5: tekinteni. Hiszen ha mi összeállunk az Áccsal, meg veled, hárman, és meg akarjuk venni a Ferihegyi repteret, ahhoz annak kinek mi köze, érted? Hát mi magán...
6: Abszolút igazatok van, tehát a magántőke alapoknak az átláthatósága, de ez is országonként változik, de általában kisebb szokott lenni, és nem vonatkozik rájuk olyan publikus információszolgáltatási kötelezettség, mint egy befektetési alapra, hogy havonta, fél évente, évente közzé kell tenni, hogy ez meg az van benne. Nagyon gyakran, vagy jellemzően ugye a befektetők felé van kommunikálva, és nem feltétlenül a külvilág felé, ezért is nehéz gyakran összehasonlítani ezeknek a hozamait, mert nem feltétlenül úgy publikusak, mint egy befektetési alap. Tehát valóban egy zártabb, kevésbé, tehát egy kicsit rejtőzködő.
5: Arról meg nem is beszélve, hogy üzleti kockázatot is jelent, mert mondjuk egy tőzsdei cég ellenséges felvásárlása egy magántőke alapon keresztül, az nem biztos, hogy jó, hogyha a kiszemelt célpont megtudja, hogy ki akarja őt felvásárolni, mert lehet, hogy akkor egyből ellenérzései támadnak. Tehát e mögött is van logika, talán nem, hogy ez nem annyira transzparens.
6: Hát lehet logikát keresni mögé, de végül is így alakult ki. Tehát, hogy, és egyébként, ami jellemző, hogy azért most már ebben is van változás, de azért klasszikusan a private equity alapok, azok a vagyonos magánszemélyek és vagy intézményeknek a terepei voltak, nem a kis befektetők.
2: Aha, na, de akkor most már jussunk el a kis nyávogó kutyusunkig, tehát akkor térjünk haza, meglátták a lehetőséget ebben, hogy akkor ezt magyarosítva mire lehet használni.
6: Na, és akkor mondták, hogy oké, akkor mi is csinálunk magántőke alapot, és akkor meg is lesz csinálva a szabályozás, ami Magyarországon gyakorlatban kialakult, ugye az egyik, azt mondtátok, hogy nagyon sok ilyen magántőke alapba beszállt az állam különféle tőke elemekkel, ebbe majd belemehetünk még egy kicsit később, de sokkal jellemzőbb, hogy Magyarországon úgy lett megcsinálva ennek a szabályozása, hogy nem tudod, hogy ki a tulajdonosa egyrészt ennek a befektetési alapnak a befektetési jegyeinek. Jellemzően nem úgy tudjuk, hogy jellemzően nem sok ember, vagy nem több ember, hanem egy, vagy egy-két ember van egy befektetési alapban, és ugye elméletileg itt is, tehát hogy minden formai kellék megvan, itt is van egy alapkezelő, aki hozza a befektetési döntéseket, de azért a gyakorlatban megint csak úgy tűnik, hogy hát ők itt csak, vagy inkább jellemzően, hogy is mondjam, az adminisztrációt végzik. Tehát, hogy ezek a struktúrák, amik Magyarországon vannak, ezeknek a fő célja sokkal inkább úgy tűnik az, hogy elrejtse, hogy ki a befektető, és meg tudjon valósítani ő maga egyedül befektetéseket, aminek egyébként van egy adó kedvezmény vonzata is, tehát amíg szaporodik ott benne a pénz, addig nem kell adózni. És azért írtam ezt, hogy igazából, ha megnézzük, milyen struktúra ez, egy ember vagy egy-két ember elbújik egy jogi köntös mögé, úgyhogy nem tudjuk, hogy ők kicsodák, az adózásuk nagyon kedvező, és ilyet, én azt írtam, hogy ilyet a 90-es meg a 2000-es évek főleg első felében láttunk gyakran, amikor sok vagy több magyarországi befektetés magyar magánszemélyek úgy valósítottak meg, hogy offshore cégek mögé bújtak, hogy ne lehessen látni, hogy ők kicsodák, meg hova megy a pénz, meg... Mert ugye nem látjuk, hogy aztán a nyeresség az hova fog menni. Plusz egyébként nagyon érdekes, hogy én mondjuk tulajdonosa vagyok egy ilyen magántőke alapbefektetési jegyeinek, de ha holnap el akarom adni bárki másnak, azt senki nem fogja megtudni, hogy mondjuk ad abszurdum, azt mondom, hogy enyém a MOL-nak nem tudom a 20%-a egy magántőke alapon keresztül, és holnap én ezt átadom valaki másnak, és nem kell senkinek se szólnom, sőt, mondom durvábbat, mi van, hogyha ott van egy ilyen asztalfiókban visszadátumozva, aláírva, hogy átadom valaki másnak, és arra bármikor rá lehet írni a illetve nincs, tehát a dátum nincs még rajta, bármikor rá lehet írni a dátumot, hogy én már el is adtam, és nem is én vagyok a tulajdonosa, hanem valaki más. Tehát, hogy ez egy teljesen átláthatatlan, hogy ki tulajdonol különböző eszközöket Magyarországon. Ez valójában nem magántőke alapként működik, tehát nem úgy működik, mint egy angol száz magántőke alap, sokkal inkább úgy működik, mintha egy offshore cég lenne. És azért mondtam, hogy ne hívjuk ezeket magántőke alapoknak, mert megkeverjük magunkat, mert akkor tudod, rögtön már úgy gondolunk rá.
5: Hogy hát ez nyugaton is van, akkor mi baj, lehet itthon vele?
2: Ez volt a lényeg a félrevezetésnek, tehát ugye állami segítséggel, az állami segítséggel a törvényhozás ebbe az irányba vitte el, állami segítséggel úgymond meggazdagott üzletemberek tudnak elbújni mögé,
6: de... Ez fontos, ez nagyon fontos része, hogy nagyon sok magántőke alapnak, és ezt is jól összegyűjtötte a Transparency, óriási mennyiségű tőkét nyújtott a magyar állam, amiről megint csak nem tudjuk, hogy milyen feltételekkel, mikor kell visszafizetni. Tehát, hogy az egész közpénzek is nagyon keményen belevegyültek ebbe, azon kívül, hogy nem is tudjuk, hogy kik a végső tulajdonosok. Tehát az állam pénzt osztogat valakiknek, akik lehet, hogy holnap már nem is ugyanazok, tehát hogy most azért ez van baj.
2: Viszont valamennyi kis információ kikerült, és ugye talán a Nemzeti Banknak van valamennyi betekintési joga, vagy valami felügyeleti hatáskör azért van, mert némi adat azért kiszivárgott ezzel kapcsolatosan, még azelőtt, hogy bevallották volna azok a neres üzleti körök, hogy éppen melyik a alap mögött esetleg kiáll.
5: Sőt, most a legfrissebb fejlemény, ugye a Varga Mihály HVG nyilatkozata, hogy az új uniós pénzmosás megelőzési szabályok miatt a tényleges tulajdonosi nyilvántartást itt is meg kell tenni.
2: Tehát akkor ez most föltárható?
6: No. Volt egy kötelezettségszegési eljárás, amit az EU indított, és kötelezte Magyarországot nem most, már jóval korábban, hogy ez nem jó. Tehát hogy azt mondták, hogy figyeljetek már, hát ez egy offshore, hát ez nyilvánosnak kell lenni, hogy kik a végső tulajdonosok, és kötelezte Magyarországot, hogy hozzon törvényt, vagy módosítsa az erre vonatkozó törvényt, de a magyar kormányzat úgy döntött még korábban, hogy nem, ezt még 24-ben vagy 25-ben, most nem emlékszem, hogy mikor, hogy nem, ezt nem csináljuk meg, csak 26 júniusától vagy júliusától lesz ez nyilvános. Tehát, hogy elhalasztotta a választások utánra ezt az egész nyilvánosságra hozását. Tehát, hogy erre már az EU kötelezett minket, hogy ezt figyeljetek, gyerekek, ez nem jó.
2: Tehát akkor ez most meg fog történni mindenképpen.
6: Elméletileg ez ki fog minden most már derülni, így van.
5: De még egyszer, én most megnéztem, egészen pontosan a Transparency adata az azt jelenti közpénzeket illetően, hogy 2600, mindjárt mondom a számot, 2645 milliárd forintnyi közpénz van, és ezek az alapok együtt, a magántőke és a közpénzzel együtt nagyjából annyi vagyont kezelnek, ami a magyar GDP 5%-a. Ez nagyon húzós azért.
6: Hát és igen, és önmagában szerintem nem az, hogy sokat kezelnek, mert hiszen nyilván egy kapitalizmusban vannak jelentős befektetések, a bennük levő és átláthatatlan közpénz az, ami különösen, és azt nem ismerjük, hogy kik a tulajdonosok, kik kapnak ebből, tehát hogy kiosztunk több ezer milliárd forint közpénz, mi meg nem tudjuk, hogy kinek, sőt bármikor megváltozhat a végső tulajdonos, hát...
2: Na most akkor lesz, oké, transzparens lesz, kiderül, hogy kik állnak mögötte, kiderül, hogy mennyi pénz van benne, és ezen felül fog történni valami? Vagy hogy...
6: Szerintem több dolog tud történni, az egyik, hogy ezt az offshore jellegét, ezt tényleg, tehát hogy vissza kell, mert magántőke alapoknak van a piacgazdaságban szerepe, tehát hogy ez egy, amit mondta a Bicska, tehát lehet nem tudom, vajkenésre vagy kenyérszelésre is használni, nem kell az embereket szurkálni vele, tehát hogy fontos, hogy a jövőben úgy használjuk ezt a struktúrát, ahogy adnak a célja van. A másik, hogy azért lesz egy új kormányzat, ki fognak derülni valószínűleg azok a szerződések, hogy a közpénzek milyen feltételekkel hogyan kerültek bele, és azért esetleg talán arra is van lehetőség, hogy ezek a közpénzek visszatérjenek a közvagyonba. Hát ebben reménykedhetünk.
5: Hát akkor itt most a befektetés kockázatát emeljük be ebbe a beszélgetésbe lassan a vége felé, mert mi van, ha beemeltek ebbe egy jelentős mennyiségű közpénzt ezek a magántőke alapok, kiegészülve a magántőkével, és mondjuk egy rossz befektetést csináltak. Ugye az MNB vagyon kapcsán már láttunk ilyet, hogy egy ingatlan kezelő lengyel cég az elvesztette a piaci értékének jelentős részét, amióta ott megjelent ez a befektetés. Akkor itt megint csak gond van, mert akkor kik a felelősök a közpénzek nem túl jó felhasználásáért?
6: Hát nem vagyok jogász, úgyhogy nem tudom, és ez esetről esetre gondolom változni fog, hogy kit lehet felelősségre vonni, az alapkezelőt, az állam részéről azt, aki ezt a tőkejuttatást nyújtotta. Azért ne felejtsük el, hogy itt a lengyel sztorinál is, hát megint csak nem tudunk kiindulni másból, mint újságokban megjelent információkból. Azért nagyon úgy tűnik, hogy jelentősen hozzájárult a cég értékvesztéséhez az, hogy a jó vagyonelemeket kivették belőle magánszereplők. Hát ez meg már büntetőjogi kategória tud lenni, azt hiszem. Hát itt a magántőke alapok kapcsán azt gondolom, hogy normális esetben nagyon sok büntető eljárásnak kellene lezajlania.
2: Aha. Oké, hát kíváncsian várjuk a fejleményeket. Nagyon izgalmas, hogy mi fog következni. Úgyhogy...
5: Meg nagyon drága mulatság van készülőben ezekkel kapcsolatban.
6: Hát nekünk adófizetőknek.
2: Igen. Azon már túl vagyunk, most igazán már éppen a kármentés következhet. Kérdés, mennyi tud abból visszajönni.
5: Na jó, talán. De hát azért gyerekek, vannak luxus... Ne legyünk már ilyen köldöknézzek. Hát vannak luxus svájci bicskák is. Gyöngyházdél, damaszkolt penge, stb. Tehát nem minden svájci bicska olcsó, azért ne felejtsük el. Na, köszönjük szépen, Viktor!
6: Köszönöm,
5: tisztában
6: szépen,
5: látunk, áll a neked. Szép napot, szia! Zsidai Viktor közgazdász, befektetési szakember dekódolta az ECTE Ungarische KC-t, azaz a magyar magántőke alap és az angol szász magántőke alap közti különbséget. Az a nagy kérdés magántőke alap ügyben, hogy ez egy klasszikus befektetési eszköz, vagy csibészség, mi az igazság ebben a dologban.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
4: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
5: A Psychedelic Swords bemutatja. A május 30-án este 8-tól végtelen hullámzó improvizációs Psychedelic Rock Session lesz a Magyar Zeneháza szabadtéri fedett színpadán. Belépés ingyenes.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
7: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
8: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
9: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
10: Tűr?
11: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
10: Pedig a medve mindig azt csinálja.
11: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
12: Nem tudom.
11: Na, ezt képzeld el.
10: Elképzelni? Mi ebben élünk?
11: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. a Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
10: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázsceruzájuk van-e?
11: Van hát, és nem félnek használni.
10: De miért?
11: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
1: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
12: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0, május 6-án. 6 óra 30 perckor. Mi már itt gyakorlatilag egy kávé után frissen ébredve Gáborral mindent megbeszéltünk már, mert hogy itt van Ács Gábor, hello!
13: És Nyó Zsuzsia, hogy halljátok, igen.
12: Igen, és a legfontosabb, amit megbeszéltünk, hogy igenis lesz morgos szerda.
13: Én kérdeztelek téged, hogy neked van-e morgás, mert nekem valahogy most olyan igazi nincsen, tehát csak nem szeretem ismételni, tehát egy újabb közlekedés, egy újabb tahóautós, az már ugye ezeket, hogy próbálom kerülni. Amúgy még próbálok lebegni az új boldog világban, és még nagyjából kizárni az apró nehézségeket, úgyhogy ráthárul a nemes feladat.
12: 0636 98 098 0, SMS, Viber, WhatsAppon lehet majd hozzászólni a mai adáshoz is, és ami nekem a morgos szerdát jelenti ez esetben, az az, hogy külön szeretnék köszönteni mindenkit, minden olyan szülőtársamat, akinek a gyereke ma írja a történelem érettségét.
13: Ez a morgás?
12: Nem, ez az a része, amit fel szeretném vezetni a morgást, mert hogy Ábel fiam is most fog majd, ahogyan a ti gyerekeitek is, Andrással.
2: És, mint kiderült mindenkinek.
12: Igen, mindenkinek a gyereke most fog érettségizni. Szóval az a helyzet, hogy én hallgatom a srácokat itt a magyar meg a matek érettségivel kapcsolatban, és tudod, Gábor, az jutott eszembe, hogy miért kell az, hogy 178 ezer gyerek, aki most érettségizett, nagyjából az 50%-a azzal az élménnyel kezdje a felnőtt életét, mert ez az első komoly megmérettetés, hogy nem tudom, nem vagyok elég jó, nem vagyok elég felkészült, úristen, ez miért? Tehát egy eleve egy stressz helyzet, nem? Egész éven keresztül erre készülnek a srácok, mi megpróbáljuk ezt a helyzetet túlélni, vagy segíteni nekik, és bemennek az érettségire, akkor tulajdonképpen azzal találkoznak, hogy nem elég, hogy felkészülnek, de azzal találkoznak, hogy lehet, hogy nem vagyok még mindig elég jó. Szóval nekem...
13: Már hogy túl nehéz volt,
12: igen,
13: úgy érezted?
12: Igen. Az a megélésem ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy nem biztos, hogy jót tesz mentálisan ennek a korosztálynak az, hogy helyből egy ilyen kudarcszerű élménnyel találkozzanak. Mert kevesen jönnek ki úgy, hogy 100%-ig siker és boldogság, hát és felszabadultság.
13: Nem lehet 100%-osra írni.
12: Igen.
13: De hogy...
12: De várjál, de amikor a gyerekem apja otthon megcsinálja a tesztet, és azt mondja, hogy hú, hát ez azért még neki is nehéz lenne, az azért elgondolkodható.
13: Én ezt sok-sok éve megpróbáltam, és már akkor sem álltam a feladat. Vagyis a helyzet magaslatán, úgyhogy én ezt elengedtem, úgyhogy nekünk nem volt annyira negatív, mondjuk minden nagyon lazán vevő és legkevésbé panaszkodós gyermekem, aki most érettségizik, és hogy tegnap meséltem, akkor az volt, hogy mit? Most azt mondta, hogy hát egy feladat bosszant, amit őszintén szólva a feladatot sem értettem sokáig, tehát sok időt elvett egyáltalán, hogy felfogjam és megértsem, pedig tényleg nagyon próbálkoztam.
12: Melyik matek feladat fogad ki rajtad? Nem
13: is tudom pontosan, mert már a végén keveredtünk, de a lényeg az, hogy ő neki nem volt ennyire, tehát ő azt mondta, hogy tudja, hogy mit hibázott, van, ahol nem tudja, hogy jól jött, de hogy igazából ő... Hát ez van. Így állt hozzá, úgyhogy...
12: Na, minden esetre...
13: Nem volt elkeseredve.
12: Bízunk benne, hogy mindenkinek szuper jól sikerült. Én csak szülőként elgondolkodtam ezen a dolgon, és gondoltam, ha már morgos szerda, akkor bedobom itt, hogy kinek vajon mi a véleménye.
13: Ez a szakértők minden évben kielemezgetik, és összevetik az előző évekkel, hogy akkor most nehezebb volt, vagy nem volt nehezebb, és úgy emlékszem, hogy tavaly az volt, hogy talán kicsit könnyebb volt, most meg az, hogy nehezebb volt. De hát... tényleg, akik évről évre ezt látják, teljesen más, aki egyszer szalad bele. Nyilván ők csinálják a felkészüléskor az előző éveket, meg hasonló feladatsorokat, stb. És igen. A visszajelvések tényleg olyanok voltak, meg akit itt láttam nyilatkozgatni, hogy, hogy volt, aki tényleg sokkolott, hogy most ez nehéz volt.
12: Igen, azt írja Tibor
13: De mindenkinek
12: hallgató.
13: Ugyanolyan nehéz volt, ennyi tudok biztatás.
12: Így van, azt írja Tibor hallgató, hogy az élet nem erről szól, meg kell csinálni, a legjobb tudásod szerint, aztán ennyi, nem kell tudtulgatni a mai korosztályt, lassan átesünk a ló túloldalára. Jó, igen, lehet, hogy igazatok van, de minden esetre...
13: Lehet, hogy túlaggódjuk, itt abszolút.
12: Hát én anya vagyok, hát jó, hogy túlaggódjuk.
13: Nézd, amikor én érettségiztem, akkor is szerintem a szüleim jobban aggódtak, mint én. Tehát
12: figyelj,
13: én akkor
12: nálunk abszolút ez volt. Nálunk abszolút ez volt.
13: Szóval ja. Lehet, hogy megint csak erről van szó.
12: Jó, minden esetre Pacsi minden szülőnek, akinek a gyereke ma.
13: Hát Pacsi a gyerekeknek először, nekik és a szülők meg aggódjanak az a dolguk, aztán majd túl lesznek rajta ők is. Aztán szerintem 2 hét múlva rájönnek, hogy ez egy apróság volt az életükben. Tehát
12: most itt túlzott
13: jelentőséget tulajdonítsunk neki.
12: Ma van a Magyar Sportnapja, képzeld el, ez 2000 uh-huh. május 2-a óta ünnepeljük egyébként. Én annyit tudok ehhez hozzáfűzni, hogy láttam 2 futót hajnalban, úgyhogy respect, tényleg, hogy nem jártak futni hajnalban itt az utcán
13: között. Szinte minden hajnalban jönnek futók, és én akkor én is mindig így biccentek, hogy tök jó.
12: Ez már teljesítmény.
13: Idáig, jó, nekem nyilván kicsit speciális az életritmusom, tehát azon a kevés reggelen, mikor nem kell hajnalban fölkelnem, akkor nagyon-nagyon nehezen venném rá magam, vagy legalább akkor ne a pihenést választam, főleg ahogy az idő múlik, és az egymás követő második, harmadik koránkelés, mert egyre jobban megviseli az embert.
12: Ez így van. Meg
13: kinyírja a teljes napra, úgyhogy...
12: A kor előre haladtával is. Rá tud menni a fél napunkra.
13: Viszont tényleg van ismerősöm, aki azt mondja, hogy ilyenkor tud a legjobban, ilyenkor szabadulnak föl legjobban a gondolatok, és akkor ezt szárnyalnak a gondolatok reggel 6:30 között, amikor a rakparton suhansz, vagy a Margit-szigeten, vagy bárhol, ahol futsz. Ez tök jó.
12: Az igen. Fridáknak és az Iveteknek boldog névnapot kívánunk elsősorban, de köszöntjük a Juditokat, a Jutkákat, a Tamarákat és a Zsókákat is többek közt, akik esetleg ma ünneplik a névnapjukat. Érdekes évforduló van ma. A magyar történelmnek egy nagyon szép része tulajdonképpen az, amikor 1615-ben Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és Mátyás német-római császár megkötötték a nagyszombati békét. Ugye ez volt az a korszak, amikor a 4 bevett vallás és a 3 nemzet együtt élt. Ez egy nagyon szép korszaka volt a magyar történelmnek is és Erdélynek is, úgyhogy erre is érdemes ma emlékeznünk. Aztán 1937-ben volt a Hindenburg léghajó katasztrófája New Jersey környékén, 72 utassal gyakorlatilag így, hát a leszállás környékén voltak már, amikor kigyulladt és porig égett. Ez nagyjából véget is vetett egyébként a német Zeppelin programnak és a hidrogén töltésű léghajó korszakának. És 2023, ekkor koronázták meg 3. Károly brit királyt és hitvesét Camilla királynét.
13: Ó, már 3 éve.
12: Uh-huh. Igen.
13: Na, nézzük akkor a születésnaposokat. Robespierre.
12: Igen. 1700. Francia forradalmár.
13: De jó, a titulus. Francia forradalmár. A ügyvédként kezdte, aztán forradalmárként híresült el. Nem annyira a szakmájában.
12: Igen.
13: Maradva. Igen, aztán hát minek a mértékegysége az óm? Úristen, minek a mértékegysége az hát, ellenállás? Vagy mi?
12: Nem.
13: Na most jól megszivattam magamat.
12: Ráadásul nem is az az óm volt, hanem a tesója.
13: Az a tesója
12: mert
13: óm
12: akinek
13: volt.
12: Ma van a születésnapja, 1792 Martin óm, ő az aranymetszés szabályát írta le, de az ő tesója, elnézést kérek, nem beszélek ilyen.
13: De Slendriánul,
12: szóval az ő
13: már, hát
12: testvére, öccse volt Simon Ohm, aki az Ohm törvényét alkotta meg, ő fizikus volt egyébként, is az elektromosságra vonatkozóan állított fel egy bizonyos törvényt, U egyenlő I szer R, azt hiszem. De most ebben nem mennék bele, aki fizikából érettségizik majd.
13: Nekem bármit mondhattál volna, csak bólogattam volna, hallgatók kérdezték volna, hogyha valami nem stimmel. Úgyhogy én mindent elhiszek. Ez már távol el. Tőlem is nem tartom ott a kedvenceim között.
12: Igen. Sigmund Freud, ma ünnepli születésnapját, vagyis hát ugye előre emlékezünk, 1856-ban született ő. Az emlékezés pedig olyan formában történik meg itt a Millás reggeliben, hogy tőle hozunk majd egy idézetet.
13: Mindenképpen.
12: Igen.
13: Tatai Sándor, József Attila és Kossuth Díjas magyar író, aztán kit emelnél még ki?
12: Még akit kiemelnék, az 1915-ben született Orson Welles, aki Oscar-díjas amerikai filmszínész és színészként apostrofálódik itt a adás mellettünkben, de valójában őt a világok harca. Megvan az a sztori, az a hangjáték? Akkor gyorsan elmesélem. Arról van szó, hogy 1937-ben a CBS rádióban csináltak egy olyan hangjátékot, ami a Világok harca című sci-fi nyomán készült, és annyira élethűen adták elő, hogy a marslakok megtámadták a földet, hogy többen New Yorkban pánikrohamban törtek ki, és szaladtak az utcára, és tulajdonképpen, ha az ember elkezd média történettel foglalkozni, vagy beül egy újságíró iskolába, akkor az első dolog lesz, amit megtanul ezzel kapcsolatban, hogy milyen elképesztő ereje és befolyásolása van a tömegkommunikációnak, úgyhogy ez egy ilyen eklatáns példa. Úgyhogy ő rendezte ezt a Világok harca című sci-fi hangjátékot a rádióban annak idején.
13: Abból csak fölvillant egy, hát nevezzük szóvicnek.
12: Mi történt? Nem néztem a falat.
13: Nézd meg, az Ohm, hogy is volt Ohm, meg a... Az igen, igen. Akkor jól mondtam, ez ellenállás mondtam, ugye? Akkor ezt, hogy
12: igen,
13: akkor
12: igen, ellenállás mértékegysége, erregyelő, úper, i, feszültség per áramerősség.
13: A feszültség per áramerősség.
12: Annyira jók a hallgatók, tehát imádom.
13: Ohm, kiló ohm, mega ohm, de millióm nincs, írja a hallgató. Kellett már egyébként, köszönjük. És akkor még két születésnapost emeljünk ki. Tony Blair 1953-ban született brit miniszterelnök volt, és George Clooney. Az a kávéscsávó?
12: A kávéscsávó, de lecserélték a kávéscsávót. Most az a bizonyos kávé, az most rájött arra, hogy már nagyon boomerek, úgyhogy most egy kicsit nyitni kéne a fiatal generáció fel, és Dua Lipa kapta meg most a
13: nemzetközi kampányt. Nem mondod.
12: De.
13: Dua Lipára cserélték?
12: Dua Lipára cserélték. Dua Lipa jó, én bírom. Tényleg.
13: De mint kávéadsz?
12: Szerintem a kávéhoz is jól fog menni, mert egy kicsit ilyen intellektuális, kicsit nem tudom, ilyen abszolút trendi formát hoz, és nem egy zűlött popstár. Tehát, hogy ő komolyan veszi azt, hogy nem csak a, nem tudom, éneklésben, hanem egyébként a testével, mentális egészségével is foglalkoznia kell. Egyébként pedig fiatal írókat támogat egy alapítványon keresztül, szóval abszolút illik ebbe az imázsba, hogy Nespresso-t reklámozzon.
13: Jó, hát csak olyan, hogy elsősorban az a zenészeket a zenéjükről ítélném meg, és ott még de engem nem győzött meg, de hát ez valószínűleg ezért, mert ez már a boomersággal, ezek szerint.
12: Egyszer elviszlek Dua Lipakhoz.
13: Az nehéz lesz. Az nehéz lesz. De jártam már így, hogy valakit nem gondoltam volna, egyszer csak megkedveltem. Na, jó, még olyan egy boomer kollega, jó? George Clooney, tehát azon kívül, hogy kávéscsávó, nyilván egy kitűnő színész, azért még mielőtt megkapnánk, igen, tudjuk, és mindenképp ezt tegyük hozzá. Nekem egek ura természetesen, de sorolhatnánk még jó sokáig. Szóval Schmidt Andi kedvence boomer következik most.

0: needs a cab, man.
1: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
2: Millás reggeli.
3: Na hát, ha már lapszemle, akkor szerintem igazából a teljes magyar sajtót leuralja a Balázsi ügy és az NKA botrány, míg az előbbivel kapcsolatban a legfrissebb fejlemény az, hogy a rendőrség hűtlenkezelés és pénzmosás miatt nyomoz, addig az utóbbinál költségvetési csalás és hűtlenkezelés gyanúja miatt tettek feljelentést. További részletek minden portálon elérhetők. A Balázsi Gyula féle ügyjel kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy hát kapja az ívet rendesen. Minden tekintetben, minden olvasatban.
4: Hát nem csak ő, úgy az egész rendszer.
3: Így van, omlik, így van. Rajta omlik, keresztül. Rajta
4: kell, igen. Nagyon. És nyilván a következő hetekben is ez lesz még, hogy,
3: úgy, hogy én nem
4: jönnek
3: is,
4: még a csontvázak.
3: Nem is igazából ezzel foglalkoznék, inkább másra helyezném a hangsúlyt, például a Telexen olvasható egy cikk a debreceni akkumulátorgyárral kapcsolatban.
4: Ezzel kapcsolatban a G7 cikkeit ajánlom, tehát hogyha valaki tényleg arra kíváncsi, hogy a rendszer hogy működött. Korábban is megírták, tehát ezért ott volt a sajtóban, nyilván nem volt ennyire a figyelem középpontjában, tehát az egész rendszer, hogy működött, az ügynökségi rendszer, hogy működött, erre hogy reagáltak a piaci szereplők, ez most mind nagy terjedelemben olvasható. A kérdés, amely nem hangzott el az ominózus interjúban, hogy na és az osztalék?
3: Így van, igen.
4: Ugye az, hát 98 milliárd, azt hiszem, hogy annyi volt az elmúlt években, igen, amit kiszedtek azokból a cégekből, abból a 4 cégből, igen, ami Balázsi Gyulához kapcsolódott. És akkor még egy ide, mert tegnap beszéltünk erről, illetve hát beszéltünk arról, hogy mennyit érhet a cég, amit ő 80 milliárdra értékelt, vagy szerinte kb. Ennyit. És akkor arról beszéltünk mi is itt, hogy hát gyakorlatilag a jövőbeli cash flow alapján nullát, mert hogy valószínűleg nem lesz. Volt valamennyi piaci megrendelés, ebből is ugye átráltak ki az elmúlt napokban is már megrendelők, de állam nélkül nagyjából azt a nullához konvergál. De az eszközök alapján a G7 csinált egy számvetést, és megnézte a cégeknek a mérlegei alapján, mi van benne, azért a 40 összejöhet, tehát olyan a fele. Tehát messze sok az a 80 milliárd, amit ő mondott, de hogy 40 körül azért, 40 milliárd érték azért, hogy eszköz érték lehet a cégekben.
3: Gondolom most, hogy megtörténtek ezek a zárolások, illetve a hűtlenkezelés pénzmosás gyanúja, valószínűleg nagyon sok cég került egyébként nehéz helyzetbe, akik kifizetetlen számlákkal néznek majd szembe ennél a cég, emiatt a cégcsoport miatt, úgyhogy lehet, hogy ők is megszólalnak majd valamilyen formában, és egy újabb aspektusát láthatjuk majd ennek az egész ügynek, szóval ennek közel sincs vége, és szerintem ez egy nagyon emblematikus és nagy port kavart sztori lesz majd itt a Tisza kormány rendszerváltás környékén.
4: Na, kiváló alapkezel. Ja, bocsánat.
3: Nem, mondd, parancsolj.
4: Maradva a G7-nél, és már ma reggeli vezetőjüknél, kiváló alapkezelők, akik itt a műsorban is szoktak szerepelni, Móricz Dániel, Gyurcsik Attila, beszélnek arról, illetve a vővelük folytatott beszélgetések alapján vizsgálják meg azt a fontos kérdést, hogy a sok-sok ígéretre, illetve amit most nyilván az összes miniszter az ő tárcájának kéri a pénzeket, akkor miből lehet ezt megcsinálni. Azon túllépve, hogy kevesebb lesz a korrupció, meg hazahozzuk az uniós pénzeket, amit ugye ismerünk, és ez valóban így van, és tudtuk, de csak most már kicsit ugye nem is elcsépelték, kezd várni, de most már érdemes a konkrétumokat nézni. Szóval ezt veszik ők végig, hogy miből jöhet ez össze, ez tehát a G7-nek a mai vezető cikke, de nem lesz ez olyan egyszerű. Tehát azért annyit nem lehet ezeken spórolni, az biztos, mint amennyire igazából szükség lenne az oktatásban, az egészségügyben, stb. Nyugdíjrendszerről pedig Farkas Andrásról, ugye pont két napja beszéltünk itt.
3: Hát szerintem az is egy izgalmas helyzet lesz most a magyar gazdaság szempontjából, hogy ebből a helyzetből, amivel majd találkozni fog a Tisza kormány gazdasági tekintetben, hogyan fog tudni újraépülni, növekedést, vagy fejlődést felmutatni a következő években. Szerintem ez egy izgalmas időszak lesz.
4: Persze, most mindenki ezt számolhatja, igen. Úgyhogy...
3: Jó, én most még maradnék egy kicsit a G7 Telex környékén. Igazából én teljesen más aspektusból állítottam össze a mai lapszemlénket, pontosan emiatt, amiről beszéltünk az előbb, úgyhogy már más fókuszra helyezném most itt az összefoglalót, méghozzá arra, hogy a debreceni akkumulátorgyárnál zöld habos folyadék tört fel a csatornából, amit a civilek egyébként videóra is felvettek, ez látható egyébként ez a videó a cikkben, és azonnal aggodalmukat fejezték ki. A gyár vezetése megnyugtatta a kedélyeket, mert azt mondták, hogy a csatornarendszer ellenőrzése során ételfestékkel színezték meg a vizet, és gyakorlatilag ezt a szivárgást láthatták az arra járók. A helyszínen mintát vettek a folyadékból, és a hatóságok be fogják vizsgálni ezt a folyadékot. Az eljárás elvileg szabályos volt, de mindenképpen a helyi politikusok rávilágítottak arra, hogy a lakosság bizalmát ezzel nem fogják megszerezni, úgyhogy a jövőben elvárható lenne, hogy tájékoztassák a lakosságot az ilyen jellegű tesztelésekről.
4: Akkor még egy a HVG-ből, itt is a kormányalakítás a fő téma, de most már a második vonal, miután a miniszteri névsor már ismert, és ugye a következő vonalban az államtitkárok szintjén az még ugye politikai kinevezés. Itt is nagy bejelentések várhatók a HVG információi szerint, és ide is nagy neveket, komoly szakértőket szánnak, illetve már találtak is, viszont itt már hiány van, ami egyébként érthető, tehát egy frissen él a semmiből érkező pártnál. A nagy munka majd még egy szinten lejjebb lesz, illetve annak a megalapítás, hogy akkor meddig menjünk le a cserékben, hogy ki az, aki szakember, és ki az, aki a rendszer kiszolgálója volt. Ugye az lesz majd egy kicsit nehezebb, illetve, hogy ki volt ott érdemek alapján, meg érdemtelenül, de hát ez azért majdnem minden kormányváltásnál fölmerül ez a kérdés, csak most ugye sokkal hatványozottabban. Szóval a HVG nagy igazolások várhatók államtitkári szinten is az alakuló kormányban címmel veszi egy terjedelmes anyagban végig, hogy kik várhatók, meg hogyan működik majd a második vonalnak a feltöltése, miközben a miniszteri meghallgatásokat nagyon gyorsan le akarják zavarni, tehát minél gyorsabban be akarják indítani a gépezetet.
3: Van még egy időnk, vagy egy percünk arra, hogy mondjak valamit, vagy
4: akkor... Mondd el nagyon gyorsan, és akkor a tőzsdét rövidre veszünk.
3: Oké. Csak egy rezüméje gyakorlatilag a választásoknak, hogy Karácsony Gergely véget vetne a vizuális környezetszennyezésnek, eltűnnek Budapestről az épülethálók és óriás plakátok zöme, hogyha sikerül egyeztetni a Tisza kormánnyal, azzal kapcsolatban, hogy a politikai hirdetések sokkal kiegyensúlyozottabban és gyakorlatilag az önkormányzatok beleszólásával jelenhessenek meg. Röviden ennyit szerettem volna, mert részletek egyébként a Népszabán olvasható.
4: Sok-sok egyeztetés lesz, és ennek a kapcsolatnak az újra kialakítása is egy nagy feladat. Azért annyira érdekes, és annyira jó, hogy ilyen teljesen más jellegű hírekről beszélünk, mint az, hogy itt most mi lett eltolva, itt mennyit loptak, itt mennyi szivárgott ki, stb. Lesz bőven morogni való, de örömteli, hogy teljesen más jellegű.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: Nos, volt egy kis emelkedés Budapesten. A Richter az előző nap szerepelt meglehetősen rosszul, és ebből próbált fölállni, de azért olyan túl fényesre nem sikerült. Az OTP vitte inkább a prímet a tőzsdén a tegnapi napon is, és az európai papírok közül a DAX-nak az 1,6%-os emelkedése emelkedik ki. Ennél Milánóban volt egyébként még nagyobb az emelkedés, tehát összességében visszatért a jókedv móka kacagás. Nem ez tűnt a nap elején, de aztán kicsit beerősödtek a tőzsdék, az olajár visszaesésével párhuzamosan javult egyértelműen a hangulat Amerikában, és akkor megint visszakanyarodok egy pillanatra az előző naphoz, akkor volt a korrekció a történelmi csúcsokról, na most megint belevettek, és megint a technológiát vették elsősorban, a Nasdaqnek a felülteljesítése ismét látványos volt, 1% fölött nőtt a Nasdaq, az S&P kicsivel alatta, de egyébként az S&P is már annyira nagy tech túlsúlyos, hogy igazából az sem mond semmit, hogy inkább a jó öreg 30 blue chip-es Dow Jones-t érdemes elővenni. Az sem ment rosszul, 0,7, de azért a Nasdaqnek a felül teljesítése. A buy the dip action, ez az egyik kedvenc kifejezésem, tehát, de ugye ez a, vegyél bele az esésbe, ami tök jó, de ez általában olyan néhány nap esés után szokott jönni, amikor jön egy hirtelen felpattanás, de itt egy nap esés volt, és már most buy the dipeznek, és ezek szerint ebben sikerült belevásárolni, nagyon látványos, tehát viszont böngészve az adatokat, meg a statisztikákat, azért kiemelik azt is a szakik, hogy sok-sok-sok éve nem volt olyan, hogy itt van a gyönyörű index emelkedés, index csúcs, történelmi csúcsok, de ennyire kevés részvény által nagyon-nagyon régen volt. Tehát gyakorlatilag csak a nagy tech és mögöttük a nagy semmi. Uh-huh. Amikor úgy megy ki csúcsra a tőzsde, hogy a részvények nagyobb része esik. Tehát amikor a részvényeknek a 70%-a vagy a 75%-a alul teljesíti az indexet, és az a néhány nagy viszi a hátán, ismét AI, ismét nagy tech, és mögöttük meg a sötétség, gyakorlatilag ez kell visszatérni az amerikai tőzsde.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
4: És Tóla Randi.
3: Megérkezett Tóla Randi.
4: Keresi a
3: igen.
2: Olyan operájval ezen az asztalon.
3: Ne
2: viccelj. Nem férek ide.
3: Nem,
4: most mire gondolom?
3: Ne hozz minket zavarban itt a hallgatók előtt, Andi.
2: Jaj. Na sziasztok, hello, most
3: már jó reggelt.
4: Várj, elveszem a telefontokomat, úgy megijesztett, hogy nem tudom, mire gondolt, Andi.
2: De győrmester.
4: De hogy abszolút.
2: El vagytok kanászodva.
3: Így van, igen. Itt

0: most tablettát, stb., de ebből nem belőlem kell kiindulni. Úgyhogy...
1: Hát meg a csajok azok aggódósak.
0: Igen, hát ez hát, is benne van.
2: Bennünk van ez.
0: Na, jöjjenek a hírek.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
4: That's my kind of music.
3: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
5: The Soul Session.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
6: Tavaszi lakásakció a Big George Propertynél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva. 2026. május 15-éig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
7: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
8: Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, Lissafe tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
9: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: A fővárosban lelassult a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budakeszi út és a Hűvösvölgyi út külső szakaszain befelé, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé az M0-as autóúttól. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, az Üllői úton befelé a Kőér utcánál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve az M5-ös autópályán befelé a Határúthoz közeledve. Ma reggel 8 órától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Napközben az Árpád-fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. A 10. kerületben a Gergely utcában a Kada utca közelében sávlezárásra kell számítani gázvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Az NK sajátos döntéshozatali folyamatáról beszélt a Nemzeti

0: kulturális támogatás kezelő főigazgatója. 5 év alatt csaknem megduplázódott a magyar háztartások pénzügyi vagyona. Az amerikai elnök egy időre felfüggeszti a hormúzi szoroson áthaladó hajók kíséretét. Délután befelhősödik az ég, este már záporokra is számíthatunk. Erős szél mellett délután 26 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Hosszú interjút adott az Indexnek a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő Főigazgatója, ez a szervezet a Nemzeti Kulturális Alaptárs szerve. Ebből több részlet is kiderült arról a sajátos döntéshozatali folyamatról, amelyben a választások előtt mintegy 17 milliárd forintot ítéltek oda titkos döntésekkel. Herter Anikó azt mondta, hogy az NKTK nem döntött a támogatásokról, kizárólag adminisztratív szerepük volt. Elismerte, hogy a támogatási döntések nem a szokásos helyen és időben jelentek meg, hanem több esetben csak utólag az NK honlapjának nem feltűnő menüpontjában. Az ezzel kapcsolatos utasítás szerinte Hankó Balázs minisztertől érkezett, ugyanakkor tagadta, hogy szándékosan titkolták volna el, hogy kik kapták az összeget. Nyomozást folytat a rendőrség Mészáros Lőrinc egyik cégénél, a Mészáros M1 Kft. És a Mercarius Kft. Flotta tendereivel kapcsolatban hűtlen kezelés és versenykorlátozás gyanúja miatt indult eljárás, ami jelenleg felderítési szakaszban van, közölte a legfőbb ügyész. 5 év alatt csaknem megduplázódott a magyar háztartások pénzügyi vagyona, és már több mint 101 ezer milliárd forint. A Blockchamps elemzése szerint azonban mégsem jut el mindez a gazdaságba, miután a megtakarítások jelentős részét nem fektetik be. Egy szűk, mintegy 50 ezer háztartást érintő felső réteg aktívan kezeli vagyonát, míg a lakosság jelentős része nincs jelen a megtakarítási piacon, mondta Karagics István, a cég ügyvezetője. Közölte azt is, több mint 10 ezer milliárd forint van látra szóló számlákon, és a készpénzállomány továbbra is 7 ezer milliárd forint felett van. Egy időre felfüggeszti az Egyesült Államok a hormúzi szoroson áthaladó hajók kíséretét. Donald Trump szerint ugyanis jelentős előrelépés történt egy megállapodás felé Iránnal, írja Reuters. Néhány órával később Marco Rubio külügyminiszter bejelentette, hogy megpróbálják kimenteni a Perzsa-öbölben rekedt tartályhajókat. Csaknem 23 ezer tengerész tartózkodik a veszteglő hajók fedélzetén, közülük 10-en a kialakult helyzettel összefüggésben életüket vesztették. Nem sokkal korábban kiderült az is, hogy távozik az arab tengerről a világ egyik legnagyobb hadihajója, a USS Gerald Ford repülőgép hordozó. Más hadihajók, tengeralattjárók és szárazföldi telepítésű repülőgépek továbbra is biztosítják a védelmet és a csapás mérési képességet a térségben, írja egy hadászati hírekkel foglalkozó szakportál, amelyet a Portfólió idéz.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: A napsütés délután gyakrabban zavarhatják majd felhők, este záporok, zivatarok jöhetnek délnyugat felől. Élénk gyakran erős lökések kísérhetik a délnyugati szelet, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
1: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
5: Rádió Café 98.0, Millás reggeli, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Május 6-a, 7 óra 11 perc van, a mikrofonnál Ács Gábor.
6: És Nyúl Zsuzsi, jó reggelt kívánunk.
5: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 0-36-98-0-98-0 SMS, Viber, WhatsApp üzenetek tömege jön, és az előző órára reagálva.
6: Na, emelj ki néhányat,
5: summázva, igen, azt írja nekünk az egyik hallgató, ugye morgott itt a szerkesztőségünkben egy női műsorvezető, aki én lennék, azon, hogy milyen lesz a gyerekeknek az érettségi. Azt írja valaki, hogy ne féltsük túl a gyerekeket, kalandos világ jön, fel kell készülniük, ebben igaza lehet. Azt írja valaki, ne morog Zsuzsi, ha nem sikerül az érettségi a gyereknek, majd elmehet fapados szakértőnek a rádióba. Zsolt, köszi! Feltétlen figyelembe fogjuk venni ezt. És a másik, amit ír, Banános, azt mondja, szép jó reggelt kívánok Bécsből, most már gyönyörű napsütés van. Szia, Banános, és egyébként üdvözlünk mindenkit, aki a határon túlról hallgat bennünket.
6: Mert tegnap elárultam, hogy hármas lett volna a matekom, hogyha nem törlik el a kiszivárgás miatt, ugye, abban az évben. Na, a többi négyes meg ötös lett. Most kénytelen egy kicsit büszkélkedni még mielőtt itt a... Még úgy megy tovább, hogy az évek szépítik a dolgokat, és mit mondott az Ács? Majdnem megbukott az érettség? Nem.
5: Nekem a kedvencem az volt, amit András tegnap mondott, hogy a kismatekosok baráti köre kapott valami, nem tudom, oklevelet, vagy valami ilyesmit. Hát én olyat nem zsebeltem volna be, azt tudti.
6: Hát az, igen, azért én sem voltam versenyben.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
6: Na, hát mit láttak az elmúlt hetekben, hónapokban a járókelők? Erről érdeklődünk, illetve kérdezzük meg rögtön Schmidt Gergőt, a Járókelők Közhasznú Egyesület társadalmi bázisért felelős vezetőjét. Jó reggelt,
5: szervusz! Jó reggelt,
8: szia! Jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat is.
6: Sok probléma merült föl, meg majd beszélhetünk, érdemes beszélni a tevékenységetekről, meg az 1%-ról is, de amit így, ahogy fölkészülésként nézegettem a témáinkat, fölkeltett az érdeklődésemet, hogy van egy úgynevezett szolgáltató, aki úgy nagyjából tesz az egészre, a megkeresésekre, válaszra sem méltatja, a problémák, a kezelése az, mintha nem is létezne. Szóval, hogy is van ez a mohuval?
8: Igen, én is ezzel akartam kezdeni, hogy már is izgalmas világban élünk, és ez a havi abszurdunk, hogy a mohu Budapest ZRT, ugye ők azok, akik a város egész területén szállítják a kommunális hulladékot, zöld hulladékot, szelektívet. Ők üzemeltetik a szelektív gyűjtőszigeteket is. Tehát igazából ők viszik el a karácsonyfákat is, náluk fut össze, hát Budapest hulladékügyeinek nagy része. Most pedig kaptunk tőlük egy levelet, hát őszintén megmondom, hogy nekem kétszer is el kellett olvasnom, hogy elhiggyem. Azt írják, hogy a járókelőtől hozzájuk érkező bejelentéseket nem kötelesek megválaszolni. És most idézem, ennek oka az, hogy a mohu Budapest nem minősül állami szervnek, helyi önkormányzati szervnek és közszolgáltatóknak sem. Tehát a választodási kötelezettségről szóló törvény rájuk nem vonatkozik. Gondoljuk ezt végig még egyszer, tehát hogy ennek az abszurditását.
6: Szolgáltató állam, igen, igen.
8: Igen, tehát az a cég, amelyik így a szerződés alapján szállítja budapestiek szemetét, jogi értelemben nem közszolgáltató, és ugye a tevékenysége szerintük nem közügy, Tehát kérdezem akkor, hogy vajon mi lehet ez magánügy? Esetleg?
5: Na de várj, csatoljunk oda-vissza, hogy akkor valószínűleg elég sok panasz érkezik hozzátok a hulladékgazdálkodással kapcsolatban. Tudsz esetleg olyan tipikus példát mondani, ami a mohut érintené és gyakori észrevétel a járókelőktől?
8: Hát az egyik leggyakoribb, és nem lesz meglepő, nagyon tipikus a hulladék el nem szállítása, akár hulladékszigetről, akár más helyszínekről, zöld hulladék, stb. Uh-huh. Egyébként nem csak magánszemélyek, tehát hozzánk nyilván rengeteg magánszemély tesz ezekkel kapcsolatban bejelentést, de az utóbbi időben több polgármester is kikeltett ezen a működés ellen, ugye a második kerületben Őrsi Gergely, 12. kerületben Kovács Gergő. Tehát ez rendszer szinten is városvezetőit is zavarja, és egészen abszurd az, hogy micsoda kommunikációs kapcsolati szakadék húzódik meg a lakosság, a városvezető és a mohu között, aki ugye teljesen elzárkózik attól, hogy egyáltalán érdemben reagáljon ezekre.
6: Érdekes, mert mi a jogi hátteret nem tudjuk, és még az is lehet, hogy jogilag ebbe be lehet csimpaszkodni, és igen, a jogtanácsos úr megtalálta azt, amire hivatkozva ezt lehet mondani, de aztán az embereket nem kell, hogy érdekelje.
5: Ez egy teljesen egyértelmű
6: és minimum elvárás, hogy foglalkozzanak a problémákkal, igen, és válaszoljanak az ezzel kapcsolatos megkeresésekre.
5: Viszont Gergő, ha már említetted, hogy ugye önkormányzatokkal együtt dolgoztok, egyrészt menjünk bele egy kicsit a részletekbe, hogy hogyan dolgoztok az önkormányzatokkal együtt, milyen a kapcsolatotok, és hogy mit jelent a gyakorlatban például az, hogy az első és a negyedik kerülettel van egy tök jó közös munkátok?
8: Az a helyzet, hogy ugye ez nagyon vegyes a kép, tehát önkormányzatok nagyrészt azt mondhatom Budapesten, hogy egyre inkább felismerik azt, hogy a járókelő egy partner, és nem az a civil szervezet, aki őket ellátja minél több munkával, hanem ugye mi szűrjük ki azt, hogy minden bejelentés a megfelelő helyre menjen. Lehetővé tesszük azt, hogy ne csalódott kerületi állampolgárokkal találkozzanak, hanem tényleg azok az ügyek jussanak el hozzájuk, amiket ők tudnak megoldani. Az a helyzet, hogy mi ezt szeretnénk bővíteni a lehető legtöbb önkormányzattal. Egyrészt van ugye egy új adatvizualizációs programunk, ami alapján az önkormányzat, a kerület mérheti azt, hogy a tavalyi évhez képest, korábbi évekhez képest, akár előző vezetéshez képest, vagy más kerületekhez képest, hogy teljesítenek a megoldott ügyek terén, milyen ügyből van náluk sok bejelentés, van ebből fejlődés, esetleg visszalépés van, annak meg tudják találni az okát. Tehát, hogy ez azt gondolom, hogy egy olyan önkormányzatnak, aki szeretné, hogy adatok alapján még hatékonyabbá tegye a működését, még inkább szolgálja az ott élők érdekeit, ez abszolút érdeke, illetve szeretnénk platformot is biztosítani az önkormányzatoknak arra, hogy eljutassák a saját üzenetüket az emberekhez, hiszen nagyon sok olyan eset van, amikor akár az állampolgár se tudja azonnal, hogy miért egy tipikus ügy miért ütközik megvalósítási nehézségekbe. Ugye itt vagyunk tavasszal, rengeteg kérés jön faültetéssel kapcsolatban, ami szuper, nagyon jó, tegyük zöldebbé Budapestet. Viszont nagyon sok helyen, és ez gyakran előszokott, vagy felszokott merülni, azt hiszem a hírekben is, hogy nagyon sok helyen egyszerűen nem lehet fát ültetni, sokszor olyan helyen se, ahol korábban volt fa, de nem alkalmas rá a terület, vagy már egy évvel korábban döntést hoztak arra, hogy hol fognak új növényeket ültetni, és szeretnénk azt, hogyha ezek az információk eljutnának a lakossághoz, hogy az önkormányzat elmondhassa a különböző ügyek kapcsán, hogy nagyon örülünk annak, hogy fát kérnek az állampolgárok, köszönjük ezt a bejelentést, és van erre mondjuk egy stratégiánk, hogy minél több zöld felület legyen. A következő egy évben ennek még ezért vagy azért nem lesz látványos eredménye, de dolgozunk rajta. Tehát, hogy egy ilyen...
5: Tulajdonképpen egy kommunikációs felületként tud működni az önkormányzat számára a járókelő felülete. Tehát egy tök jó tájékoztatási platform tulajdonképpen. Igen.
8: Mert hogy ugye ügyekkel kapcsolatban kapnak az emberek visszajelzést, és bár megteremtettük azt hiszem az elmúlt években azt, hogy az emberek megéljék az aktív állampolgárság érzését, hogy igen, el lehet érni változást, nagyon sok ilyen pozitív visszajelzést kapunk, de közben a másik oldalról, hogy az önkormányzatok szakemberek, akik ezeken a megoldásokon dolgoznak, ők is elmondhassák a saját álláspontjukat, segítsen megérteni az embereknek, hogy miért nem azonnal történik egy változás, hogy mind dolgoznak, ez azt hiszem, hogy megint csak egy társadalmilag fontos, meg pozitív fejlődés.
6: Kanyarodjuk vissza még egy pillanatra a problémákhoz, mert hogy jó idő, tavasz, illetve a nyárhoz közeledünk, szabadtéri programok, ilyenkor megszaporodnak a nyilvános vécékkel, meg ivókutakkal kapcsolatos problémák. Ezeket megint nem sikerült ezek szerint beüzemelni? Vagy idén az eddig évhez képest több ilyen érkezett? Hogy állnak ezek most Budapesten?
8: Igen. Sajnos úgy tűnik, hogy az asszály nem csak a mezőgazdaságos sújtja, de hogy elérte ezt az infrastruktúrát is. Igen, korábbi évekhez képest valamivel több bejelentés érkezik, tehát mind az ivókutak eltömődtek, nem működnek, mint pedig a nyilvános vécék kapcsán, sajnos üdemhelyek kapcsán. Az utóbbi hetekben ezek megsokszorozottak, nyilván jött a jó idő. Én most tényleg szólnék kicsit a hallgatókhoz, hogyha ilyennel találkoznak bármelyikkel, akkor jelentsék be hozzánk, mert nagyon kritikus a helyzet, már most májusban az infrastruktúra kapcsán, és szeretnék, hogyha minél több ilyen üzenet eljutna a döntéshozókhoz, hiszen jön a nyár, hogyha nem történik nagy változás az időjárásban, akkor ezek még kritikusabbak lesznek. Ugye kisgyerekes szülők játszótéren órákat töltenek, én is találkoztam nem működő ivókutakkal, amikor kint voltunk játszótéren, idős emberek nem találnak mosdót a közelben, tehát hogy ezek mind, tehát ez nem luxus problémák, hanem nagyon is akut megoldandó.
6: Aha. Említettük rögtön az elején, hogy a 1%-os kampány van, és ebben ti is benne vagytok, nektek is fel lehet ajánlani. Hogy működik nálatok, mire megy el, és mennyit ér mondjuk a felajánlás, illetve mire használjátok?
8: Igen, így május elején azt hiszem, hogy már mindenki nagyon sokat hallott arról, hogy valakinek felajánlhatja az 1%-át, és még remélem, hogy vannak olyanok, akik még ezt megtehetik, és akár minket választanak. Én is egy halogató vagyok, bevallom. Ezt utolsó pillanatban meg fogom tenni, hogy
6: felajánlom. És még be természetesen.
8: Igen, viszont ne hagyjuk, hogy elveszem. De hozok néhány példát, hogyha már kérdeztétek. Ugye egyetlen ember 1%-a, egyetlen egyé, egy egész héten átfedezi azt, hogy a járókelő.hu mint felület működjön. Tehát, hogy ez egy felajánlás, az például a heti szerver üzemeltetési költség.
6: Egy átlagos fizetésű embernek a 1%-áról.
8: Egy átlagos felajánlás, igen, ezt így tudjuk kiszámolni. Illetve 3 bejelentés kezelése szintén egyetlen egy felajánlásból kitellik. Vagy ugye ezt már biztos tudják a hallgatók, hogy önkéntesekkel dolgozunk, több mint 100 önkéntessel. Nagyon nagy ez az útvesztő, amiben el kell igazodniuk, tehát őket is képeznünk kell, és 5 ügykezelő önkéntes kiképzése is kitellik. Egy másfél tucat felajánlásból azt tudom mondani, hiszen csoportosan képezzük az önkénteseket, úgyhogy nagyon-nagyon fontos ez a működésünkben.
6: Köszönjük szépen az információkat, köszönjük a munkátokat, és akkor további sok sikert, kitartást hozzá.
8: Én nagyon köszönjük a lehetőséget, és akkor a viszont hallásra legközelebb.
5: Szép napot neked, szia!
6: Szép napot, szervusz!
8: Nektek is, sziasztok!
6: Schmidt Gergővel beszélgettünk, a Járókelő Közhasznú Egyesület társadalmi bázisért felelős vezetőjével.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Attila!
1: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
2: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
3: Michael Jackson.
2: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
3: Michael Jackson.
2: Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
3: Úgy tud menni, hogy jön, és minden lépésnél kigyullad alatta a járdában a villany.
2: 2.
3: 5 évesen egy kis nemez mellényben énekel egy néninek, hogy mennyire szeretné, ha visszajönne hozzá 5 évesen, gyémánygyűrűben, egy Jackson 5 nevű zenekarban, amiben 8-an vannak.
2: 3.
3: Van majma. Ha nincs majma, akkor ez valaki más lesz.
2: 4.
3: Egy éjszakás kalandba keveredett egy Billie Jean nevű nővel, de nem vállalta az apaságot.
2: 5.
3: Addig legózott magával, amíg szétesett.
2: Ne feledd, logika, kritika, etika.
4: Etika? Azt még nem tanultuk.
2: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
5: Zsebrádió!
4: Napközi. Minden délután 15:15-kor.
2: Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
6: 50-50.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
8: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
9: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Jé? Hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
1: Millás reggeli.

0: Eladod-e? Kanapéről-e? Irodából-e? Vonaton-e?
1: Mobilról-e?
0: Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus e. E-Business, a millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
2: Rádió Café 98.0, benne pedig a Millás reggelit hallgatjátok. 0636 980 980, SMS, Viber, WhatsApp üzeneteket kapunk folyamatosan. Nagyon bejött ez a zene nektek, úgyhogy ennek igazán örülünk, várjátok a sorozat következő évadát. Közben kiderült, hogy itt a szerkesztőségben is többen vannak, akik hallgatják, nézik, követik ezt a sorozatot. Nagyon sokan írtatok azzal kapcsolatban is, amiről beszélgettünk a járókelő .hu oldalával kapcsolatban, hogy mennyire jónak tartjátok, hogy ez egy tájékoztatási fórum is egyben az önkormányzatoknak, és volt, aki kérdezte tőlünk, hogy vajon a 18. kerületben a patkány helyzettel kapcsolatban érkeztek-e bejelentések, ezt meg fogjuk kérdezni majd Schmidt Gergőtől egy következő alkalommal, de minden esetre bejelentéseket ezzel kapcsolatban tudtok tenni majd az oldalon, illetve lehet, hogy ott is találtok különböző tájékoztatásokat. Aztán Gábort megszólított valaki, aki azt kérdezte, hogy érdekelné a véleménye, hogy vajon mikor lesz az összes közbeszerzéssel kitömött cég úgy, ahogyan a Balázsi cégei, tehát hogy valószínűleg egy ilyen beismerő vallomásban elmondják a véleményüket, illetve mi lesz azzal a több tízezer munkavállalóval, és milyen hatásai lehetnek a gazdaságra.
3: Hát úgyhogy... én kevés vagyok ahhoz, hogy ezt megmondjam, de hát nagyon sokan nyilván elvesztik az állásukat, de ezeknek a cégnek a nagy része az ki fog szorulni a piacról valószínűleg. És hát ugye, akiknek nevük van, meg a szakmában, a jók, azok el fognak helyezkedni, de hogy valószínűleg sokkal kevesebben, mint akik voltak. Úgyhogy biztos, hogy ebből lesz. De hogy ez mekkora tétel, hát erről én mindenki csak tippelget, ez szóba került beszélgetéseink során, tehát abszolút legprofibb közgazdászokkal is, amikor világügyeiről társalogtunk, és hát ők is rázták a fejüket, hogy pontosan hogy omlik össze ez a rendszer, meg milyen gyorsan, azt nyilván mindenki csak találgatja, meg az egész piac hogyan alakul át. Meg az államnak a szerepe benne, hogy ez hogy kell valamilyen szinten lassítani, hogy a stabilitási problémákat ne okozzon, és ugye a munkanélküliségi kérdés is fölmerülhet.
2: Igen, és nyilván itt mi ugye a hírek tengerében próbálunk lavírozni, és minden fontos információt ezzel kapcsolatban megoldani, vagy megosztani, de van ennek egy másik vetülete is, az pedig az a fajta mindennapi életvitelünk, amit mondjuk egy cég, mondjuk egy sales menedzserként végez, hogy vajon mennyire lesznek megrendelések, kifizetések, különböző ügymenetek, kampányok rendelése például, hogyan fog zajlani. Én azt gondolom, hogy most ezzel kapcsolatban jön egy kivárás a piacon majd, és aztán valószínűleg az új kormány megalakulásával és konkrét nem tudom, intézkedések meghozatalával talán már az őszi kampányok normális menetben fognak menni. Nem tudom, érdekes most ez a helyzet szerintem, amiben vagyunk. Mármint így a másik oldalon.
3: Igen, egyik hallgató azt írja, hogy igen, ez komoly probléma, másik meg, hogy baj, hogy engem nem érdekel a sorsuk. Tehát ugye most ugye sokan azt mondják, hogy nem cég, mi pénzünkből éltek, vesztenek. Persze, de ott is vannak jó szakemberek, és most így, és ez tényleg egyéni megítélés, érzés, ízlés, hogy jó szakember nem volt máshol hely. Vagy aztán olyan cég, amelyben ott dolgozik 20 éve, és közben megvették. És ugyanazt csinál, mint eddig, hasra jutok. Egy könyvelő, egy bármi. Akkor most ők rájuk miért húzzuk rá a vizes lepedőt ugyanúgy. Igen. Tehát valószínűleg, akik nem kiszolgálói voltak, nem döntéshozók voltak, de jó szakemberek, ők is nehéz helyzetben lesznek, de őket a piac talán föl fogja szívni.
2: Kézzed, beleírod a szívidbe, hogy ezeknél a cégeknél voltál, persze, mondjuk ökent menedzser, és
3: igen,
2: akkor elmegy egy állásinterjúra. Nyilván egy külön topik lesz jobba majd, vagy egy beszélgetés tárgya a HR-en, hogy akkor te ott mit csináltál, hát és igen, miért, és vajon óhatatlanul felmerül az identitásod.
3: Ez tényleg nem
2: politikai tudjuk. Identitásod, hogy vajon
3: hát nagyon, ezt meggyőződésben
2: vagy egzisztenciából csináltad, mert igen, ki kell fizetni a számlákat, érted, valahol dolgoznod kell. Hát most én nem tudom teljesen elítélni ezeket az embereket.
3: Igen, de ha meggyőződésből csináltad, és fölfelé nyaltál, te most nyilván ők is azt fogják mondani, tehát most ők is egy pillanat alatt le fogják tagadni. És
2: aha, hát látunk már ilyeneket, igen, mert most is vannak ilyenek.
3: És akik keresnek, és megbízható embereket keresnek, ők ezt a részt nem fogják ismerni, nem biztos, hogy látnak bele itt a háttérkapcsolatok, a személyes meggyőzés, tehát az biztos, hogy kisebb lesz a piac, és biztos, hogy kevesebbre lesz szükség, mert ezek azért hízlalt cégek voltak, és nem, a legtöbb ilyen cégnél nem fogja a versenypiac felszívni a teljes.
2: Tudod, mi volt számomra az egyik legmeglepőbb, hogy a Balázsi üggyel kapcsolatban mennyi olyan kreatív szakember fogalmazta meg a véleményét, akik eddig vagy nem mertek megszólalni, vagy nem vállalták a véleményüket nyilvánosan, és most egyszerre hirtelen nagyon-nagyon sok olyan megfogalmazás érkezik, ami szerintem az évek alatt halmozódott fel bennük, és mint egy ilyen feszültségként kihányják magukból a különböző közösségi média felületeken, hogy akkor hogyan torzították a piacot, hogyan próbálták meg adott esetben már évekkel ezelőtt jelezni azt, hogy túlságosan leuralják ezt a szektort, hogy nagyon káros a kreatív szakmára nézve az a tevékenység is, tehát amit ők csinálnak, és ahogyan viselkednek. Nagyon érdekes ezt látni, hogy mennyire sokan állnak most ki a saját véleményükkel, és minthogyha egyfajta ilyen revansot akarnának venni most ezzel a sztorival.
3: Emberileg ezt is értem.
2: Én megérted?
3: Uh-huh. Valahol igen.
2: Aha. Én nem tudom. Valahol én is megértem, de ugyanakkor meg azt gondolom, lehet ezt elegánsan is csinálni.
3: Persze.
2: Tehát, hogy azért...
3: Persze, és de nézd, egy óriási változás. Mindenki máshogy reagál. Mindenkibe eltérő, ezek gyakorlatilag morális kérdés. Nyilván óriási téma lesz, és nem menjünk ebbe szerintem bele, mert ezt nem fogod tudni. Az nagyon fontos, hogy nem szabad engedni, hogy még egyszer valami hasonló kiépüljön, és ez tényleg az kell, hogy azért akik ezt irányították, azok ne úszhassák meg. De hogy ennek most a szintje, a mértéke, ez hogy van, és ez egyéni szintekre hogy megy le azokkal, akik ott voltak, és csak a közelben voltak, milyen szinten voltak. Az általános közutálat mindenkivel szemben, aki csak a cégek környékén volt, igen, az nagyon helytelen. Szerintem az abszolút nem működik, és az csak rosszat szül, hogyha ez teljesen általános és mindenkire vonatkozik. Ugyanakkor kívülről soha nem fogod tudni megítélni és megérteni, meg ráadásul mindenki más mond, hogy ki milyen szinten volt benne. Nagyon nehéz lesz.
2: A hallgatók is hozzászólnak a témához, folyamatosan jönnek az üzenetek, ez tök jó, 0-36-98-0-98-0 SMS, Viber, WhatsAppon tudtak minket elérni. Van, aki azt mondja, hogy tisztességes ember nem dolgozik ilyen cégeknél, van, aki pedig azt mondja, hogy sziasztok, politikai identitás miatt az egész malévet ugye megszüntették, számos család veszítette el akkor a munkáját, írja.
3: Nézd. Nagyon sok tisztességes embert ismerek, aki ilyen cégnél dolgozott, és sokkal frusztrálóbb volt számukra, mint aki ezt kívülről nézte végig, és aki most így kiabál rájuk, és szintén nagyon sok. Tehát ha én értem, hogy az a vélemény, olyan vélemény is van, hogy abban a pillanatban, hogyha jött, mit tudom én, bármelyik Stróman, és megvette azt a céget, akkor azonnal az egész cégnek, aki ezzel nem ért, hogy mindenkinek föl kellett volna állnia, és gyakorlatilag, hát külföldre kell, hát el kell menni, mert annyit, ugye nincs annyi hely, hogyha a szakmájában akar dolgozni, az lett volna tisztességes, és akkor jön a Lidlizés, meg a Tesco, meg árufeltöltőnek kellett menni, én ezen nem értek egyet.
2: Azt írja az egyik hallgató rád reagálva, sziasztok millások, erről jut eszembe, hát nem emlékszel? Együtt lőttük a pártházat. Hát mikor melyiket?
3: Szerintem szerintem ez a legjobb lezárása. És akkor maradjunk. Egyébként nem ezt terveztük, most ebben egy kicsit belecsúsztunk, de nem értük el a szakértőnket, akit terveztünk volna, úgyhogy most eljött erről beszéltünk. De egyébként nem baj. A következő szakértőt már remélhetőleg elérjük, mindjárt folytatjuk.

0: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.
2: Összefogott a Siemens a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki karával, és egy igazán izgalmas hazai ipari fejlesztéseket bemutató, de a jövő mérnökeinek szóló programot hozott össze először, de hagyományteremtő céllal. A részletekről fogunk beszélgetni most Arató Márkkal, a Siemens ZRT kommunikációs vezetőjével. Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Mesélj nekünk arról, hogy miért volt különleges ez a rendezvény, illetve valóban igaz az, hogy a magyar mérnökök tudása egyedi, különleges, és a világ bármely táján megadja a helyét?
3: Igen, és ezt a Siemens BME közös meetupján mutattuk be a jövő mérnökei számára. Azért fogtunk össze a BME-vel, hogy az erős elméleti képzést kiegészítsük néhány olyan gyakorlati meglátással, tapasztalattal, ami a hazai iparból jönnek. Olyan juicy, izgalmas részletekről számoltak be a partnereink, amelyek egy-egy ipari fejlesztésnél előfordulnak. És hát ugye mi hogy jövünk ez a témához? Hát úgy, hogy a Siemens egyik fő feladata a hazai ipar fejlesztése. Így elég jó rálátásunk van az iparra, a legkisebb feladatoktól a legnagyobb zöldmezős beruházásokig. És ezekből válogattunk olyan projekteket, amelyek a tavalyi évben valósultak meg Siemens eszközök felhasználásával, illetve még a kiválasztás során a szempont volt, hogy olyan hazai partnerek munkáiból válogassunk, amelyek talán kevésbé ismertek, nem olyan nagy multivállalatok, amelyekkel esetleg a hallgatók már találkoztak, vagy esetleg már láttok tőlük prezentációkat, és akkor ezekből készítettünk egy izgalmas szelekciót. 7 partnerünket kértük fel, hogy számoljanak be a tavalyi évben megvalósult nagy projektjükből, legyen az éppen Magyarországon megvalósult, vagy egy olyan export munka, amely akár egy másik kontinensen valósult meg.
2: Mennyire nyitottak egyébként a cégek a hazai mérnökök bevonásával már a képzés alatt? Ugye most gyakorlati dolgokról beszélgetünk, tehát azt feltételezem, hogy azért itt akik végeznek, vagy akik tanulnak, azok már tényleg a gyakorlati részben is belekóstolhatnak. Mennyire jellemző ez a fajta hozzáállás a cégeknél?
3: Azt gondolom, hogy egyre inkább, és nagyon különleges pillanat volt, amikor körbekérdeztük a partnereket, hogy melyikük végzett a BME-n, és többen is feltették a kezüket, úgyhogy igazából ők visszatértek az alma materbe, és egy olyan jó példát tudtak mutatni a jövő mérnökei számára, hogy az itt elsajátított tudással milyen izgalmas projekteket tudnak majd a későbbiekben elvégezni.
2: Ebben a témában megkerülhetetlen az ipar 4.0 és az innováció kérdése. Vannak ebben konkrét példák is, például az, hogy mit jelent a manapság, vagy a jövőre nézve az, hogy egy gyárnak, vagy egy gyártósornak úgy kell működnie az ipari környezetben, mint hogyha egy ilyen LEGO szintű összeállítás lenne, tehát egy gyártósort itt most felállítunk, de ha éppen a helyzet úgy kívánja, akkor visszük tovább, illetve hogyan lehet ezt egy mérnöki munkával segíteni, fejleszteni.
3: Igen, nagyon érdekes, amit mondasz, azt a projektet egy fehérvári cég valósította meg, és ez egy több éve elindult fejlesztés, mely az elmúlt években valósult meg. Ezt még a Covidot követő globális alkatrész hiány hívta életre, illetve az, hogy miként lehet a kínai vállalatokkal versenyezni az automatizáció terén. Hát elég nehéz, de ezt a fehérvári cég egy nagyon egyedi úgynevezett course koncepcióval oldotta meg, ami a gyártósor tervezés logikáját fordította meg. Ugyanis ennek a koncepciónak az a lényege, hogy a termelősort modulokból egyfajta legószerűen a megrendelő saját maga állíthatja össze, és ezt a cég készre szállítja a világ bármely pontján. És ebben az érdekes, hogy ezt a termelősort pár perc alatt át lehet szerelni a helyszínen, így ez a nagy szériás termelés mellett kisebb darabszámú egyedi igények kiszolgálására is alkalmas. És ez a modularitás, ez fenntarthatóságot is jelent, ugyanis az átprogramozható, újrakonfigurálható elemeknek köszönhetően a berendezés igen hosszú élettartammal bír, és folyamatosan lehet változni, változtatni a folyamatosan változó piaci igényekhez.
2: Ha már behoztad a fenntarthatóságot, akkor egy kicsit összekötném ezt a mérnöki megoldásokkal, mert hogy van egy olyan elképzelés, hogy reális alternatíva lehet az, hogy a hulladékból lehet üzemanyagot előállítani. Hogy álltok most ezzel a kérdéssel, mennyire reális egyáltalán ez a felvetés?
3: Ez abszolút. Hát ugye a modern társadalom elég sok szemetet vagy hulladékot termel, és erre adott egy nagyon izgalmas megoldási lehetőséget egy párfős budapesti cégnek a fejlesztése, amiket úgy hívják, hogy PGB Engineering, és ők öt technológiát hoztak létre, különböző szénhidrogén alapú hulladékok, legyen az olaj, vagy például műanyag újragondolásához, és az a különlegessége ennek a rendszernek, hogy ezek úgy kell megvalósítani, hogy egyrészt extrém magas hőmérséklet mellett is üzemeljenek, az extrém magas hőmérséklet az ilyen 1000 fok felettit is jelenthet, illetve olyan nagy nyomásokon, amik az iparban azért talán nem a mindennapoknak a része. Amit kihívás volt, az az, hogy hogyan lehet ezeket a robbanásveszélyes rendszereket, legyen az hulladékgazdálkodási vagy energetikai rendszerek, olyan digitális megoldásokkal, mint például kibervédelem vagy gyártástechnológia úgy összehozni, hogy az valóban fenntartható legyen. Itt ez a Pannon Egyetemnél valósult meg ez a fejlesztés, ez egy kísérleti reaktor vagy reaktor technológia, ami abban segíthet majd, hogy az előbb említett hulladékokból miként lehet újból energiahordozót létrehozni. És egyébként nagyon érdekes, hogy ezt egy kisebb soroksári cég valósította meg, amely a hétköznapokban olyan feladatokkal foglalkozik, mint például a dél-pesti vízmű vízellátó rendszerének az irányítás technikai modernizációja. Tehát ez is azt mutatja, hogy akár egy kisebb cég, de az a mérnöki tudás, ami benne van, az akár világszinten, de legalábbis Magyarországon nagyon komoly infrastrukturális projekteket képes megvalósítani.
2: És tulajdonképpen a magyar csomó mérnökök világszintű karriert fognak ezzel építeni.
4: Van még egy csomó projekt, ami említést érdemelne, de már csak egyre maradt időnk, ki tudnál emelni, vagy kettőt, ha gyorsan.
3: Hát, hogyha már külföldi projekt, akkor egy afrikai projektet hadd mutassak be. Nem tudom, azt tudjátok, hogy például van egy nagy kanizsai cég, amely európai szinten a legnagyobbak között ismernek el. Ez a Hidrofil Kft., és ők most egy asszuáni olajfinomító számára szállítottak víztisztító berendezéseket. A kihívás itt nem csak az volt, hogy az alkalmanként 70 fokos környezetben való munkavégzést azt biztosítsák, de azt is, hogy egy olyan egyedi technológiát vezessenek be, amely a biológiailag előtisztított szennyvizet azt elősűríti, majd ezt utókezelik. Ennek a lényege az, hogy nulla folyadék kibocsátással működik a rendszer, és így évente annyi köbméter vizet tudnak megtisztítani, vagy kezelni, ami világszinten is egy komoly eredmény. Amit érdekes, hogy például az a fejlesztési igazgató, amely bemutatta ezt a projektet, beszélt arról is, hogy az olyan cégeknél, mint az övék, Magyarországon is lehet nagyon szép bérre szertenni, persze akkor, hogyha valaki a szakmai munka minőségére helyezi a hangsúlyt.
4: Oké, remélem tudunk majd beszélni a továbbiakról
2: nagyon
4: is. De nagyon jó hallani,
2: hogy egy hagyományteremtő rendezvény.
4: Igen, és ennyi jó dolgot, ennyi innovatív, ennyi fantasztikus dologban benne vannak a magyar mérnökök, a magyar tudás. Köszönjük szépen,
2: köszi
4: hogy
2: szépen
4: beszéltünk erről.
3: Köszönöm szépen, szépen, minden jót.
2: Arató Márkkal beszélgettünk, a Siemens ZRT kommunikációs vezetőjével.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám,

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habostolta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: Folytatódik a Millás reggeli. Látom, egyszer nagyon át akartad adni nekem a lehetőséget, úgyhogy folytatódik a Millás reggeli május, és itt vagyok mindig hatodika. Gondban, hatodikán, továbbra is a Rádiókafét hallgatjátok, Nyolc Zsuzsival.
1: És Ács Gáborral és a hallgatókkal 0636980980 SMS Viber WhatsApp üzeneteket kapunk tőletek, és azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik legaktívabb napunk van ma az üzenetek tekintetében, és ha már itt a aktualitásoknál tartunk, akkor feltétlenül el kell mondanunk, hogy Gárdonyban meglepően nagy a forgalom, az M7-es felé Budapest felé lezárva az Agárdi Székesfehérvár keleti lehajtónál találhatjuk ezt, Balcsi felé terelve, de a terelésnél már a Budapest felé terelés nincs jól kitáblázva, erre majd figyeljetek, erre hívja fel a figyelmet egyébként Vassza, köszönjük az információt.
3: Aki azt is hozzáteszi, hogy jó a téma, de ő nem annyira optimista MI vagy AI kapcsán. Ez most egy
1: igen, erről beszélgettünk,
3: és a véleménye róla.
1: KPMG kutatását elemeztük az elmúlt órában, hogyha valaki most kapcsolódna be ebbe a adásunkba. Az elmúlt órában erről beszélgettünk egyébként egy KPMG szakemberrel, egy kutatásnak az eredményére. Na de, mi lesz ebben az órában?
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
1: És itt van velünk a stúdióban Dávid Lajos, a Leier Hungária Kft. Márka igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok! Sziasztok.
1: És mielőtt, engedjétek meg, hogy mielőtt elindítanám a beszélgetést, egy nagyon szép és szerintem idevágó idézettel vezessem fel. Így szól, a kert egy jól sikerült kompromisszum az ember és a környezet között, amelyben mindkét fél megtalálja a számítását. Ez Peter Wallében írta egyébként, aki egy német természetvédő, és szerintem nagyon aktuálisak a szavai, és nagyjából erről fogunk beszélgetni, hogy vajon mit is akarunk tulajdonképpen manapság a kertünkkel.
4: Ez egyébként egy nagyon jó idézet, és azért gondolom, hogy ez egy jó indítás volt, mert ami ma a kertépítésben trend, az ebben megmutatkozik, mert azt mondjuk, hogy szép kert az önmagában nem mond semmit, a szép kertnek azt látjuk, amiben jól érezzük magunkat, milyen kertekben érezzük jól magunkat, olyan kertekben, ami elsősorban multifunkcionális. Általában régen ugye mi volt a kertben?
3: Szép
4: volt,
3: zöld fű.
4: Szép zöld fű, meg tuja, meg futott a kutya, meg fociztunk, esetleg még konyhakertek is voltak.
1: Igen.
4: Még sok krumplival, zöldséggel, ez ma már elég erőteljesen megkopott.
3: Utána jött a fejlődés, és megérkezett a kosárpalánk.
4: Például.
3: De most ez igen, nem akar.
4: Ami a füvön is nagyon vicces volt, igen. De füvre is kitették. És azt gondoljuk, azt látjuk mi most, hogy ez azért egy sokkal mélyebb kapcsolat, mint hogy egy multifunkcionális kertet készítünk, hanem ahol jól érezzük magunkat, ez igazából a hívószó. Mit jelent ez? Ma már kis grillsütők, teraszok, csobogók, ilyen különböző eltolásos kertek, szintek, búvóhelyek vannak egy-egy kertben, és természetesen még megtalálható.
3: Tehát ahol nincs szintkülönbség, ott is csinálunk? Tehát ez menő?
4: Előfordul, igen. Aha. Teret szerkeszteni kell, és egy kicsi kertből is nagyon izgalmas tereket lehet létrehozni, és természetesen még megmaradt a magas ágyásokban a klasszikus paradicsom, krumpli, fűszernövény is.
3: És egyébként régóta ott lakók, hagyományos, vegyük egy kádárkockát jó nagy kerttel is. Ebbe belefogtak? Vagy ez kimondottan az új fejlesztéseknél jellemző, hogy már ezeknek az igényeknek megfelelően zajlanak? Vagy aki éppen most húz fel magának egy családi hávat, akkor már ilyen kertet körít köré, vagy pedig azért tényleg a régieknél is megváltoztak az igények, és elkezdik az emberek átértelmezni a saját kertjüket?
4: Igen, megváltoztak. Tehát a felhasználói, a vásárlói szokások és igények megváltoztak, egy kádár kockában is nem biztos, hogy a zöldséges kert a fókusz, a virágos kert annál inkább, illetve belehelyeznek olyan kiegészítőket, itt már említette a magaságyást, ami

0: Mivel ez a zöldségtermelő fókusz megmarad. Ha a nagyságrendje...
1: Mi az a magaságyás?
0: A magaságyás. A magaságyásba nem kell lehajolni,
2: nem kell lehajolni, igen, ez egy...
0: megemeljük a termelő szintet, nem mindegy milyen anyagból igen. van ez.
3: Jaj, de kis kényelmesek kezdünk lenni, hát azért lehet útvázni, hogy...
2: Ez nem feltétlenül csak a kényelemről szól, Gábor, ez a helykihasználásról szól. És egy nagyon jó minőségű magaságyásban nagyon sokféle növényt, egyébként fűszernövényeket vagy zöldségeket lehet termelni. És ez
1: van
2: itt...
1: több emeletes magaságyás?
0: Van, ha van szintkülönbség,
2: abszolút,
0: akkor igen.
2: Abszolút,
0: van.
2: Igen. Mm-hmm. Igen. És ez egy nagyon, nagyon fontos kertészeti trend egyébként, és aha. beilleszthető abba a fajta, most nem tisztem azt, hogy elvegyem előled a szót, de mégis ezt a gondolatmenetet befejezve, tehát, hogy nagyon sok esetben, ha valaki ilyen hobbi kertészként szeretné mm-hmm. elindítani az érdeklődését, mit tudom én, a kertépítés felé, akkor ez egy nagyon jó lehetőség lehet, mert kis helyen nagy
3: de
2: sikereket
3: tök jó,
2: lehet
3: hát én
2: elérni.
3: Társasház proli vagyok hozzá, mert annyira nem jutnak
0: na,
3: el ezek a trendek.
0: Hadd mondjak gyorsan valamit, van olyan társasház kezelő, aki vásárol ilyen magaságyást, uh-huh. mert hogy igen. visszatérve az idézetre, miről is szól ez a történet, egy társasház udvarán egy ilyen jó anyagból lévő magaságyás, azért itt az időtállóság fontos, az egy csomó örömet tud okozni, frissen ott van a fűszernövény, ott van benne a paradicsom, és minden más, és összehozza egyébként a csapatot is, a családot is, nem csak a kádár kockában,
1: hanem nálatok is. Na de egy jó társasházban, hogyan osztjuk el a paradicsomot? Ó, nem akarok már megint negatív lenni. De
2: jó, ez messze vinni a beszélgetést, de szerintem maradjunk még annál a témánál, hogy például ez egy nagyon érdekes trend, hogy ha valaki megvesz egy ingatlant, és berendezi, nem tudom, felújítja akármi, akkor teljesen egyértelmű ma már az, hogy a kertjében is egy trendet szeretne megvalósítani, hogy vannak mondjuk a fürdőszobában vagy a konyhában trendek, úgy vannak a kertépítésben is trendek. Mennyire tud ehhez alkalmazkodni a lejjer, mennyire adja ehhez az anyagokat, mennyire tud ehhez igazodni a kínálatában?
0: Én azt gondolom, hogy ebben a szezonban már 100%-ban. Visszatérve a kérdésedre és válaszolva a te kérdésedre is, balra és jobbra néztem, a kádárkockánál ugyanúgy és az új építésnél ugyanúgy határozott igény az épített kert, hogy csináljunk egy teret, amit szerkeztünk is valójában, és ez rengeteg olyan elem áll, mint egy Lego kocka gyűjtemény rendelkezésre, amivel ezt meg lehet csinálni. A legnépszerűbbek a kerítéskövek, ebbe abszolút favorita pattintott felületi kő, akkor nagyon népszerűek nyilván a térkövek is, de egyre népszerűbbek a kertépítő elemek, hogyan tudtok akár ti vagy a hallgatók is saját kezüleg lépcsőt építeni. Vannak olyan lépcsőblokkok, amihez markos legények kellenek, és vannak olyan elemek, amiket mi egyedül is le tudunk rakni, és tudunk olyan szinteket, különböző tereket képezni mi magunk is, kvázi mint egy DIY termék, uh-huh. ami eddig nem volt rá lehetőség, és egyre többen keresik ezeket a termékeket. Ami még érdekes, ha már trendről beszélünk, hogy a korábbi egyeduralkodó ezek a szürke árnyalatok kezdenek átmenni ebbe a meleg barnás árnyalatokba.
1: Már itt térkőben?
0: Már akár térkőben aha. is, ez igaz a homlokzatra, a tetőcserépre is, ez abszolút nálunk rendelkezésre áll, 5 új színnel jelentkeztünk, egy kicsit upgrade-eltük a meglévő szürkét, ami egy melírozott szürke, tehát nem egy egyszínű szürke, és azt...
1: Tehát a piac az nagymértékben bővül? Azt teszi lehetővé alapvetően az, hogy többféle árnyalat, többféle
0: alapvetően az, hogy mennyire bővül, mennyire nem, van ilyen szám, olyan szám is, de alapvetően az igény a kertépítésre az jelentkezik, aha. határozottabb, mint régen, és arra az igény, olyan igény is jelentkezik, hogy ez a melegebb árnyalatokban ez a sárgás, barnás, vöröses jelenjen meg a kertekben, illetve a házak falán is a tetőben.
2: Aha, igen, tehát hogy ez az, amit az előbb említettem, hogy ugye valamennyire szeretnénk trendivé tenni az otthonunkat, igen. és jó lenne, hogyha ez a gondolatvezetés, vagy stílusvezetés megjelenne a kertünkben is. Azt feltételezem, hogy amiatt van ennek
0: egyrészt,
2: a színváltozásnak is jelentősége.
0: Másrészt a lejjernél azért van arra lehetőség, hogy ezek a színek a tetőcseréppel, uh-huh. a kerítéssel, a térkővel, vagy akár a különböző ilyen növényfalakkal is egy rendszerben jelenjenek meg, és ez elsősorban esztétikai rendszert jelent, de vannak műszaki megoldások. Például, ha már magaságyás, bocsánat, miért kérdeznél, van egy olyan termékünk, ez egy multiblokknak nevezett termék, ami olyan, mint egy kerítés, nem csak sokkal nagyobb, és ott a a tetején lévő mélyedés az nem egyszerűen csak egy kis mélyedés technológiailag vagy betonvasra, hanem arra is gondoltunk, hogy a csepegtető vezetéket megfelelő helyen tudjuk kiszolgálni, és ezeket a csepegtető vezetékeket könnyen lehessen elvezetni.
1: Hadd vágjak közbe egy kérdéssel, illetve egy hallgató küldte, csak én meg nem tudom eldönteni, hogy ez egy valódi kérdés, vagy trollkodás. Szóval, hogy a magas ágyásnak a nagy előnye, hogy a vakon nem éri el. De most kiröhögtök, de én meg nem tudom, tehát én még el is hinném, vagy hogy
2: nem, szerintem a magas ágyásban nem megy bele a vakond. Tehát hogy egy...
1: Lehet, hogy ezt...
2: Ez egy troll kérdés lehet.
1: Akkor inkább troll kérdések minősítenek. Jó, oké.
2: És nem is vinném el erre a beszélgetést.
1: Jó, zárójelbe zárva.
2: Jó, okay. az viszont egy jogos kérdés lehet, hogy vajon az állatok, például a kutya vagy a macska, hogy jelenik meg ezekben a kertekben. Uh-huh. Szerintem ez is egy tök egyértelmű dolog, hogy ugye az a fajta kompromisszumos megoldás, hogy a természettel, a rekreációval hogyan élünk együtt a mindennapokban, annak tökéletes része az, hogy vannak állataink, és azok megtaláljak.
0: Tudunk előre gyártott kutyázatot csinálni, van rá igény.
1: Abszolút. És az is megy do it yourself-ben?
0: Nem, az egy kicsit bonyolultabb is, okay. Lehet felvesszük a palettára.
2: Abszolút, benne lehet ez is a jövő tervei között, de ami most viszont fontos lehet még nekünk, az az Én Kertem projekt, program, a mintakertek, beszéljünk egy kicsit erről is.
0: Annyira jó volt ez az idézetet, hogy lehet, hogy még fel is tesszük a falára. Győrben elsőként épült meg az országban, ez egy koncepciókert, körülbelül 75 négyzetméteren, és bemutatja Magyarországon igazából az összes elérhető kerti legót, kerti betonelemet, amiből kertet lehet építeni, és azért kapta ezt a meghatónak is tűnő, kicsit szentimentálisnak tűnő Én Kertemet, mert szerettünk volna egy olyan hangulatot, atmoszférát teremteni, ahol tényleg jól érzi magát az ember, és az otthon meghosszabbított nappaliaként tekinthet rá. Múlt hét pénteken adtuk át igazából a nagy közönségnek, de már beérkeztek a látogatók előtte, és szerintem az mindent elmond, hogy itt nem csak egy kertkapu van, egy kerti bevezető, kis sétány, magas ágyások, lépcsők, különböző tér elválasztó dolgok, például egy kis homokozó, csobogó, tűzrakóhely, kerti terasz, hanem itt nem csak a termék jelent meg, hanem egy hangulat is, és a látogatók leültek és beültek ebbe a díszletbe, és azt rajzolgatták és írogatták, hogy fú, nagyon tetszik ez az ívelt palisszád elem, ami kis apró elemekből áll össze, és akkor egyre magasodik, és szép íveket lehet belőle rakni. És ezeket gyűjtögették, mint egy inspirációs ötletet össze, és szerintem ez sokkal több, mint egy darab beton. Uh-huh. És ezt szerettük volna megmutatni, hogy nem egy darab betonról beszélünk már, hanem arról a meghittségről, arról a kapcsolatról a természettel, amiről az idézet szólt a legelején, és ebben a kertben én úgy gondolom, hogy tetten érhető ez a fajta logika.
1: Oké, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és folytatjuk még.
2: Bízunk benne, hogy kedvet hoztunk sok mindenkinek ahhoz, hogy egy kicsit a kertjében más gondolatokat is megvalósítson, felújítson, magas ágyást telepítsen, amiben egyébként néha belemegy a vakond, írja nekünk valaki.
0: Várunk szeretettel mindenkit Győrben, illetve hát az országban több mint 10 helyen fog ez a kert megépülni, ahol tényleg lehet inspirálódni és meghosszabbítani azt a bizonyos nappalit.
1: Oké. Közben záporoznak a vakondos üdönetek, most már megnézzük őket, akkor kicsit komolyabb.
0: Akkor a vakond felmegy abban magas ágyában, kell az a vakond háló.
1: Írják, hogy háló ugyanúgy, de van, akinél meg nem, úgyhogy nem gondoltam volna, hogy ez ennyire fontos téma lesz. Köszönjük minden esetre a beszélgetést, és akkor folytatjuk. Tehát Dávid Lajos, a Lejer Hungária Kft. Márka igazgatója volt, és ugye a mi kertünk mellett ugye a mi házunk következik, de már dalformájában rég hallottuk.
4: Négyzetméter. Rálátás az ingatlanpiacra a Millás reggeliben.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Ó, gyönyörű ez a festmény. Ugye eredeti?
2: Csak nem gondolja.
0: A műsor, amelyben majdnem minden nem eredeti. Original. Selektor MK Mix műsora a Rádió Cafén minden csütörtökön éjféltől hajnal egyig. Benne remixek, refixek, mashupok, bootlegek, feldolgozások, összejátszások, na meg rájátszások. Original. Szép, mint a varrógép és az esernyő véletlen találkozása a boncasztalon. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
5: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod.
6: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
8: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
10: Az Ilona völgyi vízesés a Mátra szívében. A zord kőtömbök között alábukó vízzuhatak hazánk legmagasabb természetes vízesése. Víze még a nyári szárazságban sem apad ki teljesen. Azonban, ha teljes pompájában szeretnél benne gyönyörködni, akkor érdemes egy kiadós eső után vagy a tavaszi hóolvadáskor felkeresni. A 10 méter magas zuhatag minden évszakban más arcát mutatja. A jégbe fagyott vízesés legalább annyira mesébe illő látvány, mint ősszel, amikor aranyszín. A Mátra szívében található Ilona völgyi vízesés csak egyike a táj természeti szépségeinek. A Parádfürdőről induló közel 6 km hosszú tanösvény a geológiai értékeket és az egykori ércbányászat történetét mutatja be. A túraútvonal a Parádfürdői Károly kastélytól indul, majd az Ilona patakot követve egészen a vízesésig vezet. A közepes nehézségű ösvény 3 óra alatt kényelmesen bejárható, miközben eléd tárul a kékes, változatos arca, sőt, közben megkóstolhatod a hegység mélyéről feltörő kénes ásványvizet, a híres parádi vizet is.
9: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
11: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
12: Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
13: És itt van velünk Cibere Ákos elemző. Jó reggel, szia!
14: Kívánok és üdvözlöm a hallgatókat is!
13: Nos, tegnap jó kedv volt a tőzsdén, hát a papírok nagy része fölfelé ment. Kitart-e ez a mai napra is, mert hogy talán mondhatjuk, hogy jó hírek vagy híresztelések érkeztek az Öböl térségéből?
14: A mai napon inkább egy ilyen vegyesebb hangulat látható itthon, habár összességében emelkedik a Bux Index, jelenleg egy 4%-os pluszban van, 136.487 ponton áll jelenleg, és a forgalom pedig a 2,4 milliárd forintot közelíti. Azonban a vezető részvényeink között már egy sokkal vegyesebb kép látható, és elsődlegesen a MOL, ami egy jelentősebb emelkedésen volt túl a tegnapi nap folyamán, most visszaadja ezt a növekvényt, úgy tűnik inkább, hogy profitrealizálás van, habár a forgalom egészen alacsonyan alakul a többi blue chip papírhoz képest, most 250 millió forintot közelíti meg, és egy 1,8%-os mínuszban van a MOL, 4238 forintos árfolyamon. A Richter a tegnapi záróárhoz képest változatlan szinteken, habár kifejezetten alacsony 18 millió forintos forgalom mellett továbbra is 12.840 forinton áll. A Magyar Telekom egy minimális emelkedésben van, 2000%-os pluszban, 2482 forinton. Az OTP pedig kifejezetten magas emelkedést mutat éppenséggel, 1,6%-os pluszban, 43.240 forinton áll jelenleg.
13: Uh-huh. Oké, van-e valami mozorgása második vonalban, kisebb papírok környéke?
14: Alapvetőleg itt inkább az látható, hogy újból itt a kormány közeli papírokban van egy hektikusabb kereskedés. A 4IG volt még itt az elmúlt percekben, az elmúlt negyed órában még egy nagyobb emelkedő, azóta viszont újból negatívba fordult a részvény, most 2270 forinton áll az árfolyam, és az Opusban is egy nagyobb eladói nyomás indult meg újra, itt folyamatosan itt az a 300-350 forint közötti szinteken kereskedik a részvény, most egy 3,5%-os mínuszban van az árfolyam.
13: Mármint a távozó kormányhoz közeli, ugye most már nem mindegy, hogy... Igen, jó.
14: Régi begyökeretődés.
13: Igen, most még igaz, majd jövő héten kell odafigyelni, mert jövő héten már nem. Szóval, a forintra milyen hatások, vagy milyen hatások mozgatják a forintot, és milyen irányba persze?
14: Kiugró formában van a forint, nagyjából egy órája jött meg az ipari termelési adat, ami a várakozásokhoz képest egy jelentősen felülmúlás volt. Igaz, itt egy 3%-os csökkenést várt a konszenzus, ehhez képest 4%-os felülteljesítés volt, 4% pontos felülteljesítés volt, ugyanis 3,7%-kal növekedett az ipari termelés márciusban, ennek köszönhetően pedig kiugró formába került a forint. Most már a 360-361,6 forint közötti támaszónában kereskedik az euróval szemben. Jelenleg az aktuális árfolyam az 360,4 forint az euróval szemben, míg a dollár esetében pedig már 307,4 forintig erősödött a forint.
13: Hol volt az alja, amikor nagyon lejött? Ez 360 alatt talán csak egy nagyon kicsit járt éppen, hogy talán alán kukkantott, ugye?
14: Aha, igen, éppenséggel 360 forint alatt járt.
13: Aha, szóval ha ezt letöri, akkor nyílik ezek szerint, gondolom, jobban tér az erősödés felé.
14: Pontosan, igen, ezt a teret kellene letörni, és akkor lenne amúgy a pontosan 359,9 forintnál. Aha. Állt meg a kereskedés.
13: Oké, nagyon szépen köszönjük. Szép napot, jó munkát neked is.
14: Köszönjük szépen. További szép napot.
13: Köszi. Cibere Ákos elemző mondta el, hogy a tőzsdenyitás után fél órával merre mozognak az árfolyamok, illetve hogy a forint továbbra is bivaj erős és közelíti az elmúlt évek legerősebb szintjét. Lehet, hogy benéz 360 alá.
12: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.

0: milyen legyen a jövő. Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik.
1: Nos, a tavaszi, nyári szaporodási időszakban végzett fakivágások, kaszálások és mederkotrások komoly természetvédelmi kockázatot jelentenek. Elsősorban azokra az élő világot jelentő állatfajokra, vagy hát az élőhelyeken élő állatfajokra, amelyek ilyenkor szaporodás szempontjából keresnek búvóhelyet, de van ezen kívül más probléma is ezzel. Ezt fogjuk most megbeszélni Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Na szóval mi a probléma ezzel, hogy a védett állatfajok élőhelyeit bolygatjuk ilyen fakivágásokkal és mindenféle természetbolygatással?
3: Meg is válaszoltad a kérdést. Ez maga a probléma, nem?
2: Igen, és ne feledkezzünk el a növényekről se. Igen. Tehát amikor, ugye nem véletlen, hogy a metszést nem a nyár közepén végezzük általában, mert hogy ez leckeringés, sebek képződnek, stb. Az itt arról van szó, és ez egyben a megoldásra is nagyon pozitív dolgokat vetít előre, hogy azok a nagy kiterjedésű települési, tehát most nem az erdészeti munkákról beszélek, a belterületi önkormányzatokhoz kötődő munkátok szinte kivétel nélkül fenntartási jellegűek, vagy pedig olyan több évet felülelő építkezésekhez köthetőek, ahol gond nélkül, tehát mind a fenntartásnál, mind a több éves építkezéseknél, kivitelezéseknél ezek a munkák kellő odafigyeléssel, törvénykövetéssel megvalósíthatók mondjuk októbertől február végéig. Tehát majdnem az év fele, de az év fele erre rendelkezésre áll. Ez egyébként technológiailag is előnyös, hát gondoljunk bele, amikor ki kell vágni itt egy 10 hatalmas fát, és megnézzük, hogy mennyi nedvesség, folyadék, víz, illetve lomb van fönt a fán, és ezt összehasonlítjuk mondjuk egy téli időszakkal, akkor egy-egy fa esetében is akár tonnányi a kevesebb anyagot kell megmozgatni, arról nem beszélve, hogy a taposási kár is sokkal kisebb problémát jelent, hiszen például fagyott a föld. Tehát egyszerűen nincs annak indoka, hogy miért ilyenkor vágják vissza például az áramszolgáltató munkatársai, a emelőkosárból vízszintesen kinyomva a láncfűrészt, az utcai fasort, amikor költenek a madarak, amikor a fának is árt, hiszen elállok egy nagy titkot, nem az előző éjszaka nőtt fel az a fa vagy bokorcsoport a vezetéshez.
3: Igen, és de egyébként, bocsánat, a törvényes is, vagy csak nem szerencsés, hogy mondjam, szóval erre van szabályozás, vagy elméletileg egész évben lehet, csak mondjuk illene nem bolygatni a természetet és zavarni a flórát, faunát.
2: Na most én ugye nem vagyok jogász, csak mindenkinek van jogérzete. Tehát a jog az sajnos nem olyan, mint amit általában gondolunk, hogy olyan, mint a gravitáció.
1: Na várjatok,
2: vagy a kvantummechanika szabályai. Tehát hiába mondja ki azt a természetvédelmi törvény, amelyen azt szerint, hogy tilos védett, fokozottan védett élőlényeket elpusztítani, élőhelyüket tönkretenni, onnan az élőlényt elüldözni. Uh-huh. Hiába mondja ki az állatvédelmi törvény, hogy bizonyos kivételt, mondjuk gyógyszerkísérletek, ilyesmi kivételével tilos gerinceseknek fájdalmat, pusztulást, halált okozni, kivéve ezekkel az eszközökkel, módszerekkel. A jelenlegi jogalkalmazás az elkövetőt támogatja. Ezt azért tudom mondani, mert ugye hosszú most már 10 éve kérjük a lakosságot, hogy minden ilyen esetben tegyenek bejelentést az eljáró zöldhatóságnak. Én magam is bejelentést tettem néhány évvel ezelőtt, itt Dombóváron, a városban vágtak ki 3,2 kilométer hosszan 80 éves védett vadgesztenyesort a nyár közepén, hihetetlen természetvédelmi kárt okozva. Bejelentést tettem állatkínzás és természetkárosítás bűncselekmény alapos gyanújával, és azzal utasította vissza a zöldhatóság, hogy nekem, mint bejelentőnek, fotókkal, illetve tetemekkel kéne ezt bizonyítanom. Ez teljesen nonsens, mert ugye fakivágás, veszélyes üzem, nem tudsz oda menni, eltüntetnek minden nyomot. Tehát benne van a szabályozásban, csak egyszerűen rossz a jogalkalmazásunk, és nem jó alapvetően a hozzáállásunk. Nagyon sokszor kapom azt meg, és bennem is van egy ilyen érzés, hogy minthogyha az önkormányzata és mondjuk az áramszolgáltatók, vagy mondjuk a vízügyesek megbeszélik, hogy figyelj, hogyan lehet felébreszteni a lakosságot, hogyan lehet feldühíteni őket. Csináljuk nyáron, jó? Jó, és akkor csinálják.
1: Na most én nem akarok itt trollkodni, főleg nem szeretnék így, nem tudom, fölöslegesen okoskodni, de azért a fenntarthatóság, mint olyan, az egy olyan szakterület, ami megjelenik szerintem az áramszolgáltatóknál is. Tehát, hogyha ott van egy fenntarthatós, várjál, ha van egy fenntarthatósági menedzser, aki különböző ESG szabályok szerint nézi például azt, hogy milyen a biodiverzitáshoz, természethez való hozzáállása egy cégnek, például ennek a bizonyos vállalatnak, akkor neki valójában fel kellene hívni a szerintem a kollégák figyelmét arra, hogy természetvédelmi okok miatt mikor kellene, vagy mikor lenne ajánlatos elvégezni ezeket a munkálatokat. Mert nyilvánvalóan valamikor el kell végezni, de nem mindegy, hogy hogyan, ahogy ugye Zoltán is említi. Úgyhogy én arra szeretném csak felhívni a figyelmet, hogy szerintem itt a fenntarthatósági menedzsereknek van egy kihívás szakmai téren.
3: Csak hogyha... lehet, hogy a pénzügyi igazgató fölülbírálja azt, hogy ne kelljen kétszer kimenni.
1: Gábor, igazából
3: most én csak hasra ütök és okokat keresek.
1: Hogyha van, abszolút igazad van, én nem is ezért csak vitatkozni szeretnék veled a tekintetben, hogy az ESG-nek és a fenntarthatósági menedzserek munkájának egy ponton túl annyira át kell ívelnie különböző osztályokon, mint például a pénzügyi, aztán neki érdekérvényesítésben kell ott lennie, hogy figyelj, kedves pénzügyi igazgató, ne csináljátok ezt, nem fog jót tenni a cégünk hírnevének
3: kellene.
1: Sem.
3: Nem?
2: Igen, csak ha például nincs belső kommunikáció, és erről nem értesül, ami egyébként a legkellemesebb módja a problémák elkerülésének. Nyilván az önkormányzatok esetében, amikor még önkormányzati intézménynél dolgoztam a Jászbenyi Átkertben, ott ugye egy klasszikus probléma volt, hogy az önkormányzatnak mondjuk az adott évi költségvetését csak mondjuk áprilisban fogadták el. Addig semmi nagymértékű beruházást nem tudtunk elindítani, hiszen nem volt elfogadott költségvetésünk. Na most, hogyha ez érinti azt, hogy a láncfűrészhez kenőolajat, üzemanyagot, új láncot, láncfenőt kell venni, és akkor stop van, akkor ez működik. De ez nem érdekes, nem ez a lényeg. Azt kéne megértenünk, hogy az a környezet, az a természeti környezet, ami körbevesz minket Magyarországon, azt úgy érdemes elképzelni, hogy Magyarország úszik a tengeren egy hajóként. És ebben van minden, az oktatás, a pénz, minden. A hajó teste az a környezet. Tehát ha ezt elkezdjük tönkretenni, tönkrevágni, akkor olyan, mint hogy a hajónak az oldalba lyukakat fúrnánk, és akkor mindjárt ott vigyorgunk a Titanicon. Tehát így kéne ezt az egész dolgot felfogni, ezzel szemben, és most tisztelt a kivételnek, nem akarok általánosítani, de sajnos kénytelen vagyok, ezt tapasztalható mind az önkormányzatok, mind a vállalatok, kivitelezők, mind a lakosság részéről is, jelentős részben, hogy úgy tekintenek a körülöttünk lévő zöldre, hűre, fára, bokorra, mint egy gonosz tündér ide rakta volna nekünk, hogy szívjunk a napbevallás meg a matek dolga mellett. És ezt el kell pusztítani, ezt meg kell fékezni, ezt meg kell semmisíteni, és ez így nem működik. Ugye most egy hónapja adtunk egy közleményt azzal kapcsolatban, a kommunikációs tervünk részeként, felépítéseként, hogy ne vágjuk le mindenhol, ne nyírjuk le mindenhol a füvet. Miért ne? Azért nem, mert hogyha lenyírom a hőség az asszály közepette a füvet, akkor ott például a talaj párolgási vesztesége jelentősen több nagyságrenddel nőni fog. Nem tudnak hova elbújni a fiókák. Nincs egyik miatt a másikra megszűnik a beporzó legelő rovarfajok tucatjai, akár százai veszik el a táplálkozási lehetőséget, tehát így kéne hozzáállni. Ezért nagyon fontos lenne például, hogy a települési, tehát a településen a közkincset jelentő közösségi zöld felületek ex-lége védettséget élvezzenek, ugye ez benne van a természetvédelmi törvényben, vannak ex-lége, tehát automatikus jogi védelmet élvező objektumok, tehát például a barlangok vagy egy cikes tó. Hogyha ex-lége védettek lennének mondjuk a közterületi zöld felületek, akkor a kivitelezőnek, az önkormányzatnak, az áramszolgáltatónak kéne azt igazolni a szakmai alapokon, hogy igen, az a jó a környezetnek, beleértve a növényzetet is, ha május közepén, vagy az asszály kellős közepén vágom vissza, és akkor erre mindenki, aki elvégezte mondjuk az óvodát, az tudja, hogy ez így nem így van. Tehát van megoldás, és azért könnyű a megoldás, mert itt nem el kell hárítani két hurkapálcával egy meteoritot, mert az lehetetlen küldetés, hanem egyszerűen csak az emberek gondolkodásmódját, a szemléletmódunkat kéne átalakítani, és akkor minden sokkal egyszerűbb.
3: De ez a legnehezebb.
2: Abszolút, abszolút. A modern ember abban hisz, hogy nyugodtan beviszek napi 34 ezer kalóriát, de ha beveszem ezt a csodatablettát, teszek két varázskört csukott szemmel, akkor ez semmisé teszi. Ilyen nincs. Ez sajnos nehéz.
3: És szelektíven gyűjtök, és akkor én már nagyon-nagyon zöld vagyok, és megtettem mindent, igen.
2: Igen, tehát azért mondom, és ezért beszélünk erről nagyon-nagyon hosszú évek óta, és erre van megoldás. Tehát például ugye a társadalmi nyomás hatására a Főkert néhány évvel ezelőtt bejelentette, hogy ő próbálja ezt elkerülni. Nyilván egy nagy önkormányzatnál nagyon sok fel esetében, zöld fel esetében ezt nem lehet megoldani. Van alternatíva, tehát például a Főkert együttműködik a Madártani Egyesülettel is, favizsgálatot tartunk, tehát kihívja a kollégánkat, persze ennek van költsége, és akkor azt mondja, hogy figyelj, itt most szoktunk ide, ki kell vágni ezt a 8 fát. Nézzétek át Tokától Bokáig. Van-e rajta fészek, van-e az oduban madár, denevér, stb. Tehát van megoldás, tehát tényleg itt arról van szó, hogy oda kéne figyelni, és azt kéne csinálni, hogy minden egyes fa, fű, bokor, olyan kincs, olyan biológiai kincs, ami segíti élhetőbben tartani mondjuk a településeinket, és ha ezzel a szemüveggel nézik, hogy biztosan most kell kivágni, biztosan egy kerékpárúti pályázat miatt ki kell vágni 200 méteren 80 éves fákat. Mert ez teljesen általános van Magyarországon.
3: Világos.
2: És ehhez nagyon fontos a média segítsége, hogy sokat beszéljünk erről, mert ezt mondjuk hallja a döntéshozó unokája, és akkor beszél a nagypapival, mondjuk.
3: Legyen így.
1: Legyen így.
3: Mi szeretnénk hinni abban, hogy tényleg segít.
1: Igen, jó, és okay. Ezért is beszélünk erről a témáról. Köszönjük
3: nagyon szépen.
1: Nagyon
3: szépen köszönjük, hogy beszélhettünk ismét, és ez tényleg fontos, hogy fölhívjuk rá a figyelmet. És talán majd az unokák mire megnőnek, és ők döntéshozók lesznek, addigra már teljesen elrendezett, és föl sem merülhet, hogy ilyenkor bántsuk az állatokat. Oké, nagyon köszönjük, Zoli, szép napot még egyszer.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, viszont kívánom a jó munkát, szép napot.
3: Szia, szia. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője volt a vendégünk.
0: A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké.

0: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
1: Millás reggeli.
2: Lassan véget ér a mai Villás reggeli.
3: Sajnos.
2: Igen, nagyon-nagyon köszönjük a hallgatóknak a rengeteg hozzászólást. Pont arról beszélgettünk az előbb, hogy rendkívül aktívak voltatok. Köszönjük, hogy reagáltatok a témákra, és SMS, WhatsApp, Viber üzeneteket küldtetek nekünk folyamatosan.
3: Tényleg elárasztottatok bennünket, és nem is tudtuk nyilván az összeset feldolgozni. Próbálkoztunk meg összefoglalókat mondani, igen, amikor már nem tudtunk jobbat. Nagyon örülünk, hogy ennyire aktívak voltatok, és hozzászóltatok, és hallgattatok minket egyáltalán. Tartsátok meg a jó szokásatokat holnap is, meg holnap. Addig is maradjatok persze itt a Rádió Cafén.
2: Köszi szépen, sziasztok!
1: Véget ért a mese mára, zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
2: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
1: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
5: Ha meg meghívnak a retteget Iván buliára, nyugodtan vigyél legót, annak mindenki örül.
6: A heringek is használnak egy titkosított kommunikációs rendszer, a fingást.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
7: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
1: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
4: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
8: Tavaszi lakásakció a Big George Propertynél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva. 2026. május 15-éig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
9: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
10: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
11: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
10: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
12: A Psychedelic Sword bemutatja. A
13: május 30-án este 8-tól végtelen hullámzó improvizációs pszichedelik rock session lesz a Magyar Zeneháza szabadtéri fedett színpadán. Belépés ingyenes.
14: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
15: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Vasgereben utcánál. Akadozik az előrejutás a Kiskörúton az Asztúria felé mindkét irányból. A pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Erzsébet hídon Pestre, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél és a Rákóczi úton befelé a Baross tértől. Lassú a haladás a budai alsó rakparton a Margit hídnál délre, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópontnál, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A 10. kerületben a Gergely utcában a Kada utca közelében sávlezárásra kell készülni gázvezeték javítása miatt. A 2. kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, mert javítják a csatornát. Farkas Renát, a BKK Info.
3: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: A középkori egyház és a honfoglalás is szerepel a történelem érettségében. A nyári időszakban kritikus lehet a vonatközlekedés. Trump szerint a pápa veszélyezteti a katolikusok biztonságát. Délután befelhősödik az ég, este már záporokra is számíthatunk. Erős szél mellett délután 26 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Ma a történelemmel folytatódtak az érettségi vizsgák, az írásbelire középszinten 3 óra, emelt szinten 4 óra áll a diákok rendelkezésére. A feladatsor első részében többek között szerepel a görög-római építészet, a középkori egyház és a honfoglalás is. A második részben a rövid esszék között Németország 1938-as terjeszkedése, vagy a céhek, a hosszú esszéknél pedig első Károly uralkodása, vagy a Rákosi diktatúra kifejezése közül választhattak a diákok. Közben megérkeztek a matek érettségi megoldásai, egy 24-nek nyilatkozó tanár szerint az idei feladatsor nem volt nehezebb, mint a korábbi években, abban gyakorlatilag minden a középiskolás tananyagban érintett témakörrel találkozhattak a diákok. Már a hallgatói önkormányzat is lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem vezetését. A közlemény szerint a hallgatói képviselők az elmúlt években többször próbáltak érdemi párbeszédet kialakítani az egyetem vezetésével, ám ez nem vezetett konstruktív együttműködéshez. A hallgatói képviselet arra kérte a hivatalba lépő kormányt, hogy ígéretéhez híven biztosítsa az egyetem autonóm működését és számolja fel az alapítványi rendszert, valamint a kuratóriumot. Nincs elegendő számú és minőségű vasúti kocsi ahhoz, hogy a megnövekedett utas létszámot a MÁV megfelelő körülmények között szállítsa. Hálózati szinten a társaság szerelvényeinek 20%-a esik ki a forgalomból, ez több százas nagyságrend. A nyári időszakban kritikus lehet, hogy a személyszállítás várhatóan csak pótlóbuszok segítségével végezheti a feladatát, mondta a Telexnek Meleg János, a vasutasok szakszervezetének elnöke. Egy időre felfüggeszti az Egyesült Államok a Hormuzi szoroson áthaladó hajók kíséretét. Donald Trump szerint ugyanis jelentős előrelépés történt egy megállapodás felé Iránnal, írja Reuters. Néhány órával később Marco Rubio külügyminiszter bejelentette, hogy megpróbálják kimenteni a Perzsa-öböl berekedt tartályhajókat, csak nem 23 ezer tengerész tartózkodik a veszteglő hajók fedélzetén. Donald Trump megint odamondott a pápának, egy interjúban azt mondta, hogy 14. Leo Iránt segíti, és a világot is kevésbé biztonságosá teszi azáltal, hogy arról beszél, tiszteletben kell tartani a bevándorlókat, írja az AP. A pápa rendszeresen a béketárgyalásokra szólítja fel a feleket, és általában is bírálja az Irán elleni háborút. 14. Leo korábban hangsúlyozta, hogy nem politikai riválisként beszélt Trumppal szemben, a megszólalásai bibliai és egyházi tanításokon alapulnak.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
4: A napsütés délután gyakrabban zavarhatják majd felhők, este záporok, zivatarok is jöhetnek délnyugat felől. Élénk lökések kísérhetik a szelet, délután 26 fokot mérünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ekka Vandal a dél-afrikai születésű ausztrál énekesnő zenéjében a punk, a hip-hop és az elektronikus zene elemeit ötvözi. Debütáló albuma 2017-ben jelent meg, és azóta is aktív szereplője az ausztrál zenei színtérnek. Energikus fellépései és egyedi stílusa miatt gyakran hasonlítják olyan előadókhoz, mint MIA és Santigold.

Szekrénybe bújt Bognár Bandi a Nem ismerlek című dal énekszólamának felvételekor. A Kolibri frontembere az otthonában lévő, házilag kibélelt bútordarabban találta meg azt a nyers és természetes hangzást, amelyet ehhez a számhoz keresett. A zenetörténelem során mások is fakadtak már dalra hasonló helyen. Például az igazán feszes soundra vágyó The Beatles az 1968-as Yer Blues rögzítésekor, amikor a teljes zenekar hangszerekkel és erősítőkkel együtt bezsúfolta magát az Abbey Road stúdió mikrofontároló szekrényébe. A kísérlet végkifejletét jól ismerhetjük a White Albumról.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A zene célja nem az, hogy ítéletet mondjunk róla, hanem hogy táplálkozzunk vele. A zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele, lelki vérszegénységben él, és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, amelyekbe csak a zene világít be. A zene rendeltetése, belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése, mondta Kodály Zoltán.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egyes, kettes.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
3: A műsor támogatója az Opel Frontera.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
5: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
6: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Finoman építkező elektronika és élő hangszeres elemek találkozása. Rodriguez Junior Hybrid Life szettje május 8-án az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Rodriguez Junior Hybrid Life május 8-a Akvárium Klub.
7: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
8: A Psychedelic Sword bemutatja. Május 30-án este 8-tól végtelen hullámzó, improvizációs, pszichedelik rock session lesz a Magyar Zeneháza szabadtéri fedett színpadán. Belépés ingyenes.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
9: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
10: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Bingy Lin egy fagylaltos kocsiban született útban a kórház felé. Innen felvett művész neve is, ami kínaiul jégkrémet jelent. A színpadi show is e téma körül forog. Képzeljétek el, hogy amint felcsendül a következő dal, jégkrémet osztogató bikinis csajok jelennek meg a közönség soraiban. Hatásvadász megoldás, mint ahogy a most következő AC/DC átirat is. De működik, és szeretjük is. Akár csak a jégkrémet.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az I Feel Fine című Beatles dal brit kiadásán a bevezető előtt rejtélyes sercegés hallatszik, amely az amerikai kiadásról hiányzik, csak úgy, mint a most következő Ben from Corduroy által készített újraértelmezés elejéről.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Egy bizonyos fiatal párizsi születésű szólénekes szereti egyedül járni a világot, ahogy 26-os dalszövege is bizonyítja. Korábbi utcazenéléssel egybekötött vándorlása során Memphisbe vezetett útja, ahol egy helyi, sokat látott blues zenész, a The Young Old becenevet adta neki, mert fiatalos arca koros énekeshez illő, karcos hangot takar. Az ajándékba kapott álnév annyira megtetszett a titokzatos franciának, hogy annak T.Y.O. kezdőbetűiből megalkotta művész nevét. Onnantól kezdve T.Y.O.-ként ismeri őt a világ soul zenét szerető része. Inkognitója olyan szinten tükrözi valós énjét, hogy úgy döntött, igazi nevét nem is árulja el közönségének. Wow!

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
1: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
2: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
1: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Szenvedélyes blues, igazi déli hangulat. Miss Zeno és Little G.V. Will közös koncertje május 8-án 1 estére Memphisbe repít. Jegyek az Aquarium Club weboldalán. Miss Zeno the Mojo Queen with Little G.V. Will and his band Memphis Blues Reunion. Május 8-a Aquarium Club. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Éves alapon 3,7%-kal bővült az ipar, megugrott a kiadott lakásépítési engedélyek száma. Washington lezárta az Irán ellen indított hadműveletet. Délután befelhősödik az ég, estére már záporokra is számíthatunk. Erős szél mellett délután 26 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Az ipari termelés volumene 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanap hatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett. Februárhoz képest 3,1%-kal nőtt a kibocsátás. Ez szerint az ipar 2023 óta tartó lejtmenete elérte a mélypontját és lassú bővülés kezdődött. 2025 első negyedévéhez képest idén 64%-kal magasabb volt a kiadott lakásépítési engedélyek száma. A lakásépítések ugyanakkor még nem pörögtek fel, a rendkívül gyenge 2025-ös évkezdethez képest csak 4,3%-os volt a bővülés, írja a HVG. A lakásépítési engedélyek számának megugrása mögött elsősorban az otthonstart államilag támogatott lakáshitel tavaly őszi bevezetése, illetve a konstrukcióhoz kapcsolódó építési projektek állnak. Azonosítatlan zöld folyadék bugyogott fel tegnap a debreceni CATL akkumulátorgyár kapuja előtt. Az önkormányzat egyeztetett a cég vezetésével, a nyomáspróbát végző céggel és a helyi vízművel, akik megerősítették, hogy a víz szennyező anyagot nem tartalmaz. Tegnap a gyárban nyomáspróbát végeztek, amely során zöld színnel festett vizet használtak, annak érdekében, hogy az esetleges szivárgási helyeket nyomon tudják követni, közölte a város polgármesteri hivatala. Ukrajna nagyon gyors kapcsolatfelvételre számít az új magyar kormánnyal. Az európai és euróatlanti integrációért felelős miniszterelnök helyettes közölte azt is, számos technikai szintű megbeszélés folyik Budapest és Brüsszel között, többek között az Európai Bizottsággal is, a klaszterek megnyitásának kérdéseiről. Washington lezárta az Irán ellen indított hadműveletet. Donald Trump levélben azt is közölte, hogy a tűzszünet április 7-i életbe lépésével a háború véget ért. Marco Rubio külügyminiszter bejelentette, hogy új fejezet indul, megkezdődik a Hormuzi szoroson áthaladó kereskedelmi hajók védelmét célzó szabadságprojekt. Donald Trump azonban közölte azt is, hogy az új kezdeményezés rövid időre szünetel, hogy lehetőség nyíljon egy iráni megállapodás megkötésére. Megnyílt az M7-es új hídja Velencénél. Reggel óta használhatják a gyalogosok és a kerékpárosok az átjárót. A következő lépésként a terveknek megfelelően megkezdődik a régi híd elbontása is, írja a Magyar Építők. A bontási munkálatok két hétvégi időszakban zajlanak majd, május 9-10-én, illetve május 16-17-én szombatról vasárnapra virradó éjszakákon.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: A napsütés délután gyakrabban zavarhatják majd felhők, este pedig záporok, zivatarok is jönnek majd délnyugat felől. Élénk lökések kísérhetik a szelet, és 26 fokot mérhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
3: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig Pont jókor.
4: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont jókor, és első vendégem Canik Balázs, a Capoeira aerobik oktató és életmód tanácsadó, a Magyar Sport napja kapcsán érkezik hozzánk. Egy ingyenes sportrendezvény apropóján beszélgettünk vele a mozgás és a sport jelentőségéről, valamint arról az elhívásról, ami évtizedek óta meghatározza az életét. Minél több embert megmozgatni és segíteni abban, hogy mindenki megtalálja a hozzáillő sportot. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem Canik Balázs, kapuér aerobik edző és életmód tanácsadó, akit köszöntök, szia!
2: Köszönöm szépen a meghívást!
1: És milyen érdekes, tulajdonképpen minden évben valamikor tavasszal, nyár elején szoktunk beszélgetni, most ez pont úgy jött ki, hogy a Magyar Sport napjával össze tudjuk kapcsolni. Igen. És hát mondtam is talán a beköszönőbe, hogy évtizedek óta neked elhívásod az, hogy a mozgást, a sport örömét átadd az embereknek.
2: Igen, gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez a küldetésem, és nagyon szeretem ezt átadni az embereknek, hogy minél többet sportoljanak, és minél többen váltsanak életmódot. És azt látom, hogy évről évre azért ez elég nagy sikert arat, mert az edző kollégámnak köszönhetően ugye rengetegen kezdenek mozgásban, rengetegen figyelnek oda most már jobban a táplálkozásra, ugye az egészséges életmódra. Úgyhogy azt gondolom, hogy az irány az jó, viszont azért szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy aki eddig még nem sportolt vagy halogatta a testmozgást, az mindenféleképpen ne halogassa, hanem akár kezdje el a mai napon. Tehát minél hamarabb, hogy ne legyen ebből eltolás vagy elcsúszás.
1: Képzeld el, azon gondolkodtam, hogy azt képzelem, hogy az elmúlt 30 évben azért változott nagyon sok minden, mert sokan voltatok, akik elkezdték mondogatni, hogy mozogni fontos, így mozogni, úgy mozogni, kínáltatok alternatívát, és lehetett kapcsolódni hozzátok. És valahogy ugye azt is képzelem, hogy mindig, amilyen korba te vagy, az a koroszt táj szívesen kapcsolódik. Tehát fiatalon nyilván a fiatalok mennek, kérdezgetnek, mit lehet, hogy lehet. Nyilván akkor is voltak idősebbek, akik azt gondolták, hogyha életmódot váltanak, akkor abba kell egy vezetés. De hogy arra jöttem rá, hogy ahogy megyünk előre az időben, tehát az idő neked dolgozik, hiszen egyre inkább szerintem sokan ebben a változó, változtató korban jönnek rá arra, hogy csak kéne mozogni, és meg kéne találni azt, hogy hogyan lehet jól mozogni.
2: Igen, egyébként nagyon sok megkeresés érkezik ugye ebből a szegmensből, és én mindig azt szoktam javasolni, hogy ne várjunk, hanem kezdjük el minél hamarabb. Viszont ami nagyon fontos, hogy itt is azért célszerű betartani a fokozatosság

0: vannak hormonális változások, amire oda kell figyelni, és az alapján összeállítani ugye a táplálkozási és a mozgási rendszert is.
1: Igen, igen, hát ez feltehetően gondolnám, hogy minden életkorban fontos, hogy minden, honnan indul az ember, de ebben a középkorúságban feltétlenül még jobban. Na de, nézzük azért a nagy egészet, tehát hogy a társadalom egészét, hiszen te tényleg mindenkihez szólsz, és kérdés bennem, hogy mindenkinek meghatározott mozgást, meghatározott erősségű mozgást tudsz-e mutatni?
0: Én azt gondolom, hogy igen, és ugye az évek is azt mondhatják, hogy ez működik. Gyakorlatilag ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy korra és nem előre tekintet nélkül nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni a testmozgásra. Itt, amikor a gyermekkort vesszük, akkor ott célszerű kitalálni, vagy kipróbálni a gyerkőcünkkel többféle mozgásformát is. Pontosan azért is, hogy kitalálják azt, miért egy közös edző segítségével megtaláljuk azt a sportágot, amiben ő sikerélményhez juthat, ami az ő testalkatához, fizikumához a legjobb lehet, és ő is szívesen végzi ezeket az edzéseket, mert gyakorlatilag mi nem rá kényszeríteni akarjuk a testmozgás, hanem pontosan megkedveltetni vele, megszeretetni, hogy utána neki ne legyen teher az élete során az, hogy végigkíséri mondjuk a sport és az egészséges életmód. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a fiataloknál nagyon szuper idézőben nevelési célzata is van a sportnak, mert azt gondolom, hogy a sport az nagyon szuper irányba viszi el ugye a fejlődést is a gyermekek részére, nem csak fizikailag, hanem mentálisan is, tehát egy jó irányt mutat. Ugyanakkor, hogyha haladunk a másik irány felé, ugye a szenior szép korosztály felé, ahol szintén nagyon fontos szerepe van a testmozgásnak, mert általában az idősebb korosztály sokkal kevesebbet mozog, pedig neki nagyon-nagyon nagy szüksége van, főleg a keringés fokozása miatt ugye a rendszeres testmozgásnak. Gondolok itt akár egy sétára, egy túrára, esetleg egy biciklizésre, vagy úszásra, vagy bármilyen sportra, amiben egy kicsit átmozgatjuk a szervezetünket, mert a keringés fokozást azt fenn kell tartani az idősebb korosztály számára is, és én azért is javaslom általában nekik azt, hogy mozogjanak különféle aerob jellegű mozgásformákat, és mellette pedig egy kicsit figyeljenek oda az egészséges táplálkozásra. Egyébként a mozgás szempontjából akár lehetnek közös programok is, akár a rég nem látott barátnőkkel vagy barátokkal, ezek lehetnek túrázások, vagy bármilyen nagyobb séták, amik nagyon jót tudnak tenni a szervezetüknek.
1: Igen, a sport az azért közösséget teremt, meg hát rengeteg sport van, amit közösségben csinálunk. Ezek mind nagyon-nagyon fontosak. És említetted itt az aerob mozgást, pont erre akartam kitérni, hogy vajon van-e olyan, hogy különböző életkorban különböző fajta mozgás típusok, vagy nem tudom, hogy ezt hogy mondjuk jól, hogy aerob, hogy erősítő, hogy súlyzós, hogy inkább dinamikusabb, tehát hogy van-e ilyen, hogy melyik életkorban melyik az előnyösebb?
0: Igazán én azt szoktam javasolni, hogy itt nagyon személyre szabottan kell kialakítani ezeket a mozgásformákat. Nyilvánvalóan, aki mondjuk egy 20-25 éves, ott teljesen másfajta mozgásformát kell alkalmazni, mint mondjuk egy 60 pluszosnak, de azt gondolom, hogy mindenkinek meg lehet találni azt a mozgásformát, ami számára a legfontosabb és a leghatékonyabb. Ugyanakkor lehet, hogy vannak például olyan dolgok, amiket figyelembe kell venni, gondolok itt akár egy sokat ülő munkát végző hátfájásos ember, vagy gondolok itt egy orra, aki mondjuk szeretné a felső testét erősíteni, vagy az állóképességet szeretné javítani, vagy csak az egészsége megőrzése szempontjából végzi ezeket a gyakorlatokat. Tehát rengetegféle válfaja van ennek az egész dolognak, és hogyha ezt jól be tudjuk állítani, akkor ez mindenki számára nagyon szuper lehet korra és nemre tekintet nélkül. Viszont az aerob jellegű mozgásformákat gyakorlatilag bárkinek javasolnám. Tehát ez bármilyen sportág mellé nagyon szuper lehet. Gondolok itt a különféle aerobik órákra például, ami bármilyen sportág mellé, bármilyen korosztály számára szuperul lehet végezni. Itt például nekem van csütörtökönként egy nagyon szuper szenior szépkorú edzésem, ahol kimondottan olyan mozgást tartok a kedves vendégeknek, hogy gyakorlatilag abszolút végig tudják vinni a gyakorlatokat, és most már a táplálkozásban is egyébként nagyon sokat változtak, úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk, és képzeld, hogy például a hétfői edzésemre is átjárnak, ahova a fiatalok járnak, és azt gondolom, hogy már gyakorlatilag ugyanolyan edzettségi szinten rendelkeznek, mint ők. Aha, úgyhogy őszintén szóval ez nagyon jól össze lehet hangolni, csak lényeg az, hogy bele kell tennünk a rendszerességet ebbe, hogy ne csak havonta egyszer mozogjunk, hanem próbáljuk meg heti rendszerességgel ezeket a mozgásokat beépíteni a mindennapjainkba.
1: Szokták mondani, hogy mondjuk, hogyha az ember fogyni szeretne, akkor 60-70% az étel, és a többi a mozgás. Én ezt sose tudom elhinni. Én mindig azt hittem, hogy a

0: mozgásnak van nagyobb százalékban szerepe abban, hogy tudjunk a súlyból veszteni, de egyre több mindenkitől hallom, hogy nyilván a kettő nem elválasztható egymástól, de hogy az étrendnek van nagyobb szerepe. Mit gondolsz?
1: Igazán nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk a táplálkozásra, tehát valószínűleg ez a százalékos arány, ez nagyjából megállja a helyét, viszont én is amondó vagyok, hogy a mozgásnak én nagyobb szerepet biztosítanék. Főleg azért is, mert ugye nem csak a testalkat átalakítása itt a fő cél, hanem az egészség megőrzése. És amellett, hogy egészségesen táplálkozunk, mert rendszeressé kell tennünk a mozgást is. És lehet, hogy azért nem is bontanám ezt ilyen százalékos arányra, mert mind a kettő fontos. És mind a kettőt összhangba kell tenni. Persze nem kell drasztikus diétákban gondolkozni, vagy drasztikus edzésekben gondolkozni, hanem meg kell találni azt az arany középutat, amit hosszú távon tudunk tartani, mind mozgás, mind táplálkozás szempontjából. Mondjuk azzal kezdeni, hogy elindítunk mondjuk heti 2-3 edzéssel, kezdeni átalakítani első körben az otthoni kis hűtőnket, kamránkat, egészségesebb alapanyagokra cserélni az alapokat, hogy gyakorlatilag ne is legyen otthon olyan alapanyagunk, ami nem egészséges, hogyha esetleg bármilyen főzésbe kezdünk otthon, akkor gyakorlatilag csak egészséges termékhez tudjunk nyúlni. És gyakorlatilag most már azt látom, hogy egyre inkább elérhetőek gyakorlatilag már hétköznapi boltokban is ezek az egészséges termékek. Úgyhogy gyakorlatilag egy kicsit megreformáljuk az otthonunkat, és beiktatjuk mellé a rendszeres stresszmozgást, akkor ez nagyon szuper is hatékony lehet.
0: Nagyon emlékszem, mikor tavaly beszélgettünk erről, és akkor mondtad, hogy egy kamrát átalakítani lépésről lépésre lehet. Tehát nyilván nem azt jelenti, hogy az ember hazamegy, és akkor rájön, hogy most minden, itt most azt hallottam, hogy minden gáz, amit én használok, mert ez nagyon frusztráló.
1: Igen.
0: És akkor mindent kidobni, és venni vadonatúj dolgokat, amiknek egyébként még az ízét se ismered, meg azt se tudod, hogy hogyan viselkedik különböző főzési környezetben. És nekem ez nagyon sok erőt adott, hogy elkezdjek úgy ránézni a dolgaimra, hogy jó, akkor ez, ha kifut, akkor kipróbálom helyette ezt-azt. Szóval, hogy ez nagyon fontos, ez a lépésről lépésre, és mértékről mértékre, és egyébként pedig azt is megfigyeld, hogy rád mi hogy hat. Mondjunk egy-két egészséges alapanyagot, vagy egészségesnek mondott alapanyagot, de gondolom azért azzal a kitétellel, hogy tényleg meg kell nézni, hogy személyesen hogy
1: reagál rá a szervezetünk, persze. Én az alap dolgokat, amiket kivennék az alap, például egy fehér liszt, egy fehér cukor, én ezeket elengedném, a cukros üdítőket kerülném, tehát ezeket a dolgokat mindenféleképpen iktassuk ki.
0: És a fehér cukor helyett te az édesítő párti vagy?
1: Én inkább azt mondanám, hogy lehet, hogy még szuper hozzá egy méz.
0: Okay.
1: Vagy bármi egyéb, mert nyilván...
0: Ugrok az édesítőkre, csak azért. Nem szaladtál alá ennek. Igen?
1: Nem, szerintem én azt gondolom, hogyha egy jó minőségű mézet fogyasztunk, akkor az nagyon jó lehet az egészségünknek. Sőt, most már rengetegféle méz is létezik. Egyébként ennek is nézzük majd utána, mert ebbe is célszerű egy kicsit tájékozódni, és ott is nem a műmézet választani, hanem tényleg ezeket a kézművesebb, háziasabb dolgokat. Ugyanakkor ugyanezt gondolom az összes terméknél, hogy próbáljunk egy kicsit a természetesség felé menni. Sok zöldség, sok gyümölcs, erre is odafigyelni, hogy honnan szerezzük a zöldséget, gyümölcsöt. Itt javasolnám a piacokat előtérbe helyezni, vagy a termelőket. Ugyanakkor például gondolok itt a tojásra, azokat is, hogy nézzük meg, hogy háztáji, vagy nem háztáji, tehát erre is jobban egy kicsit oda lehetne figyelni. Ilyen pici apróságokkal szerintem nagyon sokat tehetünk egyébként az egészségünkért, és egyébként minimális utánajárással én azt gondolom, hogy nagyjából hasonló áron lehet ugyanezeket a terméket meg vásárolni, mint hogyha a rosszabb minőségű terméket fogyasztanánk. Úgyhogy én mindenkit arra sarkalanék, hogy próbálj meg ezen a vonalon indulni, és akkor én azt gondolom, hogy nagyon sokat tehetünk az egészségünkért.
0: Kérhetek egy olyat tőled, hogy egy általános napi étkezést mondjunk végig, és ez alatt értem azt, hogy időben is, tehát hogy mi az, amiben te hiszel, amit te javasolsz, és sokan mondják ezt az ablakos evést, sokan mondják azt, hogy nem tudom, x óránként, de közte nem nassolunk, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy egy ilyen valami kis panelt mondjál, de nyilván tisztában vagyok azzal, hogy itt is nagyon fontos a személyre szabottság.
1: Itt nagyon fontos az, hogy kinek milyen a munkakörnyezete, milyen életstílust képvisel, mi az, ami időben is belefér neki, mert lehet, hogy írunk egy nagyon szuper étrendet, de gyakorlatilag nehéz betartani. Vagy úton van egész nap, és nem tudott főzőskézni, vagy előre elkészíteni az ételeket, vagy bármi egyéb. Persze, ugye kifogások is vannak, de ezeket könnyen le lehet gyűrni. Én inkább azt javasolnám, hogy fontos alapdolgok, amiket célszerű beleépíteni a táplálkozásba, hogy ha mondjuk kenyeret választunk, mondjuk a reggelinél, akkor választunk egy vadkovászos kenyeret, mondjuk akár egy tönkölybúzából, emellé tehetünk mondjuk tojást, hogyha tudunk háztájét, akkor lehetőség szerint azt tegyünk mellé megfelelő mennyiségű zöldséget. Én azt javasolnám, itt egy nagyobb mennyiségű zöldségbe gondolkozzunk. Hogyha valaki mondjuk szeretné az alakját formálni, akkor javasolnám a különféle zöld zöldségeket, például uborkát, brokkolit, vagy ezeket nagyon szuperul mellé lehet tenni. Nyilvánvalóan azért célszerű valamennyi zsírt is fogyasztani, itt például egy rendmagolaj az nagyon szuper tud lenni, vagy hogyha valaki szereti mondjuk a halakat, mondjuk egy lazacot, vagy bármi egyebet, akkor szintén jó lehet. Ebédre én azt szoktam javasolni, hogy legyen egy mondjuk egy jázmén rizsünk, és azt kombinálhatjuk, hogyha valaki szereti a húsokat, akkor válaszunk valami vékony húst, mondjuk egy csirkét, vagy pulykát, emellé szintén kiválthatjuk lazacsal, vagy különféle halakkal, hogyha valaki pedig és nem fogyaszt ilyeneket, akkor akár tofuval, vagy bármivel, és ugyanúgy a vacsoránál pedig én nagyobb hangsúlyt fektetnék ugye a saláták mennyiségére, és ott is kiegészíteném vagy tojással, vagy pedig vékony hússal, tehát akár mondjuk egy csirkevel. Csak lényeg az, hogy ne együk magunkat túl, figyeljünk oda a kalóriabevitelre, és emellett pedig próbáljuk meg változatossá tenni az étkezésünket, tehát itt használhatunk a peris helyet is, például kipróbálhatjuk a kinoát, vagy bármi egyebet, tehát tesztelgessük, hogy mi az, amire a szervezetünk szuperul reagál, vagy akár nagyon jó lehet akár az édesburgonya is.
0: A jó reagálás, igen, tudom, az édesburgonyát azt te nagyon, és emlékszem, volt is egy tök jó szakácskönyved, ami az édesburgonyát.
1: Igen, van egy ilyen receptkönyvem is.
0: Az receptkönyv, igen, az édesburgonyát variálja, nagyon-nagyon sokféleképp.
1: Igen, mert nagyon sok jótékony hatása van, mert kicsit lassabban felszívódó szénhidrát, mint a többi.
0: Meg az emésztés nagyon szépen rendbe teszi.
1: Abszolút, úgyhogy igazán attól sem kell nagyon megijedni. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy sokan beiktatnak hetente, két hetente egy-egy ilyen csalónapot, amikor egy kicsit több kalóriát fogyasztanak. Egyébként ezzel sincs semmi baj, mert tulajdonképpen nem versenyre készülünk, hanem egy egészséges életmódot szeretnénk tartani, és emellé ez nagyon fontos, illetve itt kiemelném a folyadékfogyasztást is, hogy nagyon fontos a megfelelő mennyiségű vízfogyasztása, hogyha valaki pedig ezt szeretné még egy kicsit felturbozni, akkor különféle gyógynövényes teákkal ezt nagyon szuperul meg lehet tenni.
0: Mit szólsz és mit mondasz az étkezések közti nassolásra? Mert azért néha szükség van rá.
1: Igen, egyébként nagyon jó lehet.
0: Megterheltebb időszakban.
1: Igen, nagyon jó lehet, de nagyon veszélyes is lehet, tehát itt figyeljünk oda arra, hogy nehogy elcsusszunk kalória bevitelbe. Uh-huh. Mert egyébként vannak olyan dolgok, amikre például nem is számolunk, és iszonyat mennyiségű kalóriát lehet bevinni. Például az italok esetében például a cukros üdítők, vagy alkoholok, ott nagyon nagy mennyiségű cukrot, illetve kalóriát tudunk bevinni, úgyhogy észre se vesszük. Gyakorlatilag, tehát ezekre mindenféleképpen oda kell figyelni. A nassolás szempontjából én azt javasolnám, hogyha mondjuk a délőtti idősávot vesszük, akkor itt fogyaszthatunk mondjuk egy almát, vagy bármilyen gyümölcsös esetleg. A délután időszakban arra viszont már kicsit jobban figyeljünk oda, hogy ott kevesebb legyen a szénhidrát bevitel, hogyha nassolásban gondolkozunk.
0: Világos. És a első étkezés és utolsó étkezés, illetve a köztelévő böjti időszak, ami akár lehet ugye az alvással, a nagy részét az alvás kiteszi. Szóval, hogy van-e ilyen szerinted ezek az ablakok, meg hogy mikor kell utoljára? Mert én olyat is olvastam, hogy amúgy a szervezet nem tudja hány óra van, ez engem nagyon megnyugtatott, de a szervezeted nem tudja hány óra van, és ha neked egyébként meg éjjel kettőig dolgod van, az akkor, hogy 10 órakor eszel, az nem akkora probléma. Na, látom az arcodat.
1: Nem igazán, rengetegféle diéta létezik, meg rengetegféle teória. Tehát nagyon sok mindent kitalálnak az emberek, és nagyon sok minden hasznos is, és egyébként nagyon jól működik is, és van, akinek nagyon szuper.
0: És mindent alátámasztanak, és ellenbizonyítanak.
1: Igen, és azt gondolom, hogy egyébként érdekes a dolog, mert ezért is mondom mindig a személyre szabottat. Mert vannak bizonyos diéták, amik nagyon szuperul működnek bizonyos embereknél, viszont valakinél meg abszolút nem. Úgyhogy szerintem ezt meg kell találni, ezt az általános egyensúlyt, ami hosszú távon tartató, és ne diétába, hanem életmódváltásba gondolkozzunk, és előtérbe pedig ne feltétlen csak a külalakunkat tegyük, hanem az egészségünket.
0: Mit mondanál annak, aki tulajdonképpen komolyabban soha nem kezdett el vagy hosszabban mozogni, viszont vágyik rá, hogy legyen változás, de valahogy azt tudja magáról, hogy ő ezt eddig se csinálta, eddig se volt benne kitartó, nem akar újabb kudarc élményt azzal, hogy elkezdi, de amúgy vágyna rá.
1: Ő jönne hozzám egy jegyzésre, és én kedvet csinálok neki, hogy folyamatosan csinálj. De viccet félretéve egyébként tény is való, hogy én nem várnék, hanem azonnal belekezdenék egy mozgásba, és én valószínűleg olyat választanék, ahol van közösség. Tehát mindenféleképpen valami csoportos edzésbe gondolkoznék azért, hogy legyen egy kis húzóerő, legyen egy kis motiváció. Ugyanakkor azt mondanám nekik, mert nagyon sokan vannak úgy, akik azért nem mennek például lemenni egy edzőterembe vagy közösségbe, mert azt hiszik, hogy ott mindenki nagyon szuperul néz ki, hogy el kell oszlassam ezt a téveszmét, mert rengetegen ugye azért járnak le az edzőteremben, mert szeretnének csinosabbak lenni, és egyre jobban kinézni, vagy lehet, hogy akire azt gondoljuk, hogy már számunkra nagyon jól néz ki, ő is szeretne még csinosabb lenni, vagy még jobban kinézni. Tehát gyakorlatilag egy cél, mindenki azért próbál az edzőteremben látogatni, hogy minél jobb formáját hozza, és nem kell feltétlen kiöltözni, és sminkbe menni, mert ez egy edzőterem, itt pontosan azért megyünk át, hogy a közösség az mindenki szeretne kicsit változtatni saját magán, és mindenki szeretne elégedettebb lenni magával. Viszont ami jó, hogy egyre több embert látok az edzőtermekben, illetve a különféle csoportos edzéseken is, egyre többen kezdenek mozgásba lendülni, és egyre bátrabban jönnek le az edzőterembe, egyébként olyan egyének is, akik eddig féltek az edzéstől. Ezért is például nagy előnye van a csoportos edzéseknek, mert ott egymást tudják tulajdonképpen motiválni és húzni az edzésekre.
0: És hát május 17-e az egy olyan alkalom is, ugye, amikor gyereknek, felnőttnek lesz lehetősége körbenézni, sportot választani, edzeni, mert hogy lesz egy nagy sportrendezvény, ami félig meddig még bizonyos szempontból költségkímélő is.
1: Igen, gyakorlatilag ugye az egész Masztári Béla F Expo és Rákosmenti Sportág Választónak az a fő célja, ugye az a Rizlevente sportcsarnokban lesz, hogy minél több embert megmozgassunk korra és nemre volt tekintet nélkül. Tehát ez egészen fiatal
0: korosztály. Át lehet élni a nagy közös élményt.
1: Igen, hogy egészen fiatal kortól kezdve a szenior szépkorú korosztályig mindenki megtalálja a számítását. Készülünk ingyenes egészségügyi szűrésekkel, több mint 18 sportegyesület várja a résztvevőket, rengeteg edzővel készülünk. Tehát ha valaki nem tudja, hogy milyen sportágat válasszon, vagy a testalkatának, vagy a gyermeke testalkatának a lehető legmegfelelőbbet szeretnék kiválasztani, akkor ebben is nagyon szívesen segítünk. Ha valaki táplálkozással kapcsolatban szeretne tanácsadást, akkor lesz kint rengeteg táplálkozás és szakértő dietetikus, illetve ami most nagyon mellé jött ugye a sport és az egészséges táplálkozás mellé, az a beauty, és azon belül is a naturális termékek és a naturális szépség. Ezzel kapcsolatban is lesz rengeteg előadás, tehát hogyha valaki még nem sportolni jön le, csak tájékozódni és egy kicsit úgymond tanulni, akkor erre is lesz lehetőség, mert rengeteg előadással is készülünk, pontosan azért is, hogy mindenki megtalálja a számítását. Ugyanakkor rengeteg kiállítói partner lesz, tehát fognak találni különféle kézműves partnereket, akik akár méz, vagy ezek a szempontjából ott lesznek, és elmagyarázzák, hogy miért más ez, mint egy hétköznapi termék. Úgyhogy mi erre is nagy hangsúlyt fektettünk, és gyakorlatilag mindenkit sok szeretettel várunk. Ez egyébként május 17-én reggel 10 órakor fog kezdeni, és egészen 5 óráig lehet részt venni a programokon. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon szuper sportos családi nap elé nézünk.
0: Gyerekeknek ingyenes, kerületi lakosoknak ingyenes.
1: Igen, 17. kerületének ingyenes, illetve a gyerkőcök számára 12 éves korig teljes mértékben ingyenes, mert pontosan az a célunk, hogy a gyerkőcöket is rávegyük ugye a testmozgást, és ki tudjuk őket mozgatni egy kicsit a számítógép mögül. Ugyanakkor, hogyha eljönnek velük a szülők, akkor ők is találnak maguknak kellő elfoglaltságot, mert tényleg rengeteg programmal készülünk nekik is, tehát amíg a gyerkőcünk sportol, addig mi is tudunk ott szépülni vagy mozogni.
0: Mit gondolsz, mit ad a sport az embereknek?
1: Ez érdekes, szerintem mindent, tehát egy nagyon sok mindenben tudja építeni az emberi testet, ugye nem csak formája, hanem mentálisan is nagyon sokat segít. Ugyanakkor a mai rohanó életmódban ugye nagyon stresszes életet élünk, és azt gondolom, hogy stresszelvezetés szempontjából is nagyon hatékony lehet. Az idősek szempontjából ugye az egészség megőrzését helyezném fő prioritásnak, ezért is mivel rendezvényen ugye ingyenes szűréseket csinálunk, pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akkor arra időben tudjuk tudunk lépni. Ugyanakkor a gyerkőcök szempontjából meg szerintem nagyon jó idézőjelben sportosan nevelést is ad. Tehát az, hogy hogyan kell egy ilyen sportágban részleni, amit a hétköznapi életben is nagyon szuperul tudnak kamatoztatni. Azt gondolom, én is nagyon sokat köszönhetek a gyerekkori sportmúltamnak, mert én is sokkal határozottabb vagyok, meg sokkal jobban odafigyelek a dolgokra. Úgyhogy nekem is azon kívül, hogy fizikálisan nagyon sokat segített, nekem a magát az életszemléletemet is nagyon szépen javította.
0: Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és sok sikert kívánok neked úgy a munkához, mint ehhez a rendezvényhez, és akkor bátorítok mindenkit. Itt a tavasz, jön a nyár, sokkal jobban van kedvünk mozogni, kezdjük el még ma mindannyian. Ezt mondom magamnak is.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Czanik Balázs kapuér aerobik edző és életmódtanácsadó volt a vendégem itt a Pont Jókorban, most pedig feles információk és zene jön, és utána jövök vissza, és a Budapesti Tavaszi Fesztivállal folytatjuk, maradjatok ti is.
2: Pont Jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
2: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Finoman építkező elektronika és élő hangszeres elemek találkozása. Rodriguez Junior Hybrid Life setje május 8-án az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Rodriguez Junior Hybrid Life május 8-a Akvárium Klub. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek! Már is folytatódik a Pontjókor, és vendégem Beke Károly, a 45. Budapesti Tavaszi Fesztivál főszervezője, akit köszöntök. Szia!
2: Szia, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Május 2-a és 17-e között mind a 23 kerületben rengeteg helyszínen találkozhatnak az érdeklődők a Budapesti Tavaszi Fesztivál programjaival, 45. alkalommal. Azért ez egy elég komoly szám, úgyhogy arra vagyok kíváncsi, neked ez mit jelent személy szerint a te életedben, illetve utána térjünk rá arra, hogy mitől is különleges még.
2: Hát, hogy az én életemben mit jelent? Hú, ezt még nem kérdezte senki, nagyon őszintén mondom, de néha elgondolkozok rajta. Én egy székesfehérvári panel lakásban nőttem fel, és hogyha valaki azt mondta volna nekem 16-17 éves koromban, amikor a lakótelepen rúgtuk a bőrt a grundon, hogy én majd egyszer a 2 milliós nagy fővárosunk egyik legfontosabb kulturális fesztiválját szervezhetem össze egybe, akkor nagy valószínűséggel kinevettem volna, és nem hiszem el. Ez valahol egy álom megvalósulása. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a programot és projektet, azért is, mert egy nagyon-nagyon különleges együttműködés és összefogás eredménye az, hogy ez a kéthetes sorozat létrejöhetett így 45. alkalommal, ami a külön különlegessége a történetnek, hogy az idei, az a 45. életéve is a fesztiválnak, hiszen 1981-ben volt az első Budapesti Tavaszi Fesztivál. Akkor én még például nem is éltem, hanem majd csak egy évvel később születtem meg tavasszal. Úgyhogy ez valamilyen szinten végigkísérte így nélkülem az életemet, de idén már másképpen alakult.
1: És mi az, ami még adja a különlegességét? Ugye én azért utaltam rá, hogy ez most nem egy decentralizált esemény, hanem tényleg a város összes kerületében tetten érhető.
2: A különlegessége az a nagyon-nagyon furcsa, forrás hiányos időszak, amiben a főváros él és tölti az életét az elmúlt időszakban. Ez bármilyen rosszul is hangzik, ez a mondat. Közben nagyon-nagyon
1: hát
2: sok, ez a valós, ez a realitás, és közben nagyon-nagyon sok jónak ad lehetőséget, ami nem biztos, hogy normális, de nagyon-nagyon szép.
1: Igen, a válság az ki tud mindig termelni összefogásokat, ilyen búvópatak-szerű projekteket, amik aztán utána sokkal nagyobbak lesznek. Igen, ez valahogy így néz ki.
2: Így van, és hogy tényleg az a különlegessége a történetnek, hogy nagyjából, mikor eldöntöttük, hogy az elmúlt év kényszerű elmaradásai, anyagi és intézményi átalakulása miatt elmaradásai után megpróbáljuk meg is menteni a márkát, mármint magát ezt a fesztivált, illetve újra megszervezni, és egy kicsit talán más lábakra állítani, mint eddigiek során, akkor tettünk egy felhívást a Budapesten működő állami, fővárosi, kerületi, fenntartású kulturális intézmények és alkotóközösségek felé, valamint ugyanezt a felhívást megtettük a független szféra felé, és nem várt módon, amúgy több mint az első találkozón több mint 70 szervezet jött össze, ahol megbeszéltük, hogy milyen keretek között tudjuk elképzelni az idei évben a Budapesti Tavaszi Fesztiválnak a létrejöttét, ami egy egyszerű és megismételhetetlen alkalom, ami arról szól, hogy idén van és lesz és életjeleket mutat, annak érdekében, hogy jövőre ez már más keretek között normálisabb formában. Tehát a normálisabb az azt jelenti, hogy nem az értéke rosszabb, hanem a működési modell, ami mögötte áll, tudjuk ezt újra megszervezni és hosszú távon fenntarthatóvá tenni. És az egy nagyon-nagyon csodálatos dolog, hogy tényleg egy ilyen válságosabb helyzetben, egy ilyen forráshiányos időszakban, attól függetlenül, hogy kinek ki a fenntartója, vagy milyen módon működik, ténylegesen több mint 90 szervezet, nagyjából 170 nagyon-nagyon értékes programmal jött össze erre a 2 hétre, és ezt a típusú összefogást megélni, látni, összeszervezni, ez egy amúgy tényleg egy nagyon-nagyon pozitív élmény, és egy nagyon-nagyon jó dolog.
1: Tényleg nagyon különleges programokban lehet része a látogatóknak. Ugye lesz zene, koncert, kiállítások, színház, könyvbemutatók, városi séták, különleges helyszínek. Tehát, hogy ebben a kicsit több mint 2 hétben egy ilyen nagyon pezsgő kulturális központtá alakul egész Budapest, azért is hangsúlyozom ugye ezt a minden kerületben, mert ez szerintem nagyon fontos, és rengeteg dolgot nézhetnek meg a látogatók. Emeljünk ki néhányat, én azt mondom.
2: Húha, nem szeretnék illetlen lenni senkivel sem.
1: Én ezt értem, de valamit muszáj.
2: De közben nyilván nekem is van a szívemnek kedves történet, miközben tényleg az egy nagyon-nagyon csodálatos dolog, hogy soroksári várostörténeti sétától helytörténeti sétán át a budafoki dokmányi zenekar nyitó koncertjén keresztül az Erzsébet városi irodalmi, kulthétben irodalmi estig nagyon sokféle dolgot lehet látni. Nekem kifejezetten kedvenceim az olyan típusú programok, amik egy kicsit különlegesebb helyszínekre viszik, vagy a nem megszokott helyszínekre visznek kulturális programokat és eseményeket. Ilyen volt a Hangtalan Történetek című divat bemutató a Rakparton.
1: Ez a nyitó.
2: Ez volt az egyik nyitó alkalmunk, és ilyen lesz a Tarján Zsófinak a kiállítása a BMSK-i, ami egy hajléktalan ellátó intézmény, régi nevén Népszállónak a Padlás galériájában. Ugye Tarján Zsófi énekel a Honeybeast zenekarban, de mellett nagyon-nagyon jól fest, és az ő kiállítását nézhetik meg majd a Népszálló Padlás galériáján, ami napközben egy hajléktalan ellátó intézmény, de estére pedig átalakul egy kulturális és közösségi téré. Tehát ez egy, és közben megismerhetik amúgy az épületnek a történetét is az oda látogatók. De nagyon-nagyon örülök annak, hogy kicsit elszakadhattunk az idei évben az elmúlt évek megosztottságát, és pont ezt szolgálja ez a sokszínűség is, hogy nem az számít, hogy ki a főnökünk, ki a fenntartónk, hanem nagyjából és egészében mindannyian budapestiek vagyunk a nap végén, és én nagyon-nagyon örülök, hogy az idén állami intézmények is csatlakoztak a felhívásunkhoz, állami fenntartásúak, így a Szép Művészeti Múzeum Vazarelli 120 emlékévének a kiállítása is a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében nyílik meg, már megnyitott, de a tavaszi fesztivál ideje alatt látogatható a Freddy kiállítás a Magyar Zeneházában, mi Freddy Mercury életéről szóló nagyon-nagyon szép zenetörténeti kiállítás, nagyon-nagyon jó anyag. Szóval tényleg nagyon-nagyon sok színű lesz, nagyon sok színházi bemutató, szerintem kifejezetten különleges a Radnóti Miklós Színháznak az a két estéje, amikor egymást követő két este lehet megnézni az Angyalok Amerikában első részét, ami egy tavalyi bemutató, tavaly ilyenkor került bemutatásra, és most került bemutatásra a második rész. Tehát rögtön második nap este a második részt is meg lehet nézni, hogyha valaki az egész történetet szeretné megismerni.
1: Igen, tényleg különleges, és nekem azt tetszik, hogy valahogy azt érzékelem, hogy mindenkihez szól. Ugye azt mondtad, hogy a nap végén mindannyian budapestiek vagyunk, és hogy azt látom, hogy nem arról van szó, hogy ez most tinédzsereknek, fiatal felnőtteknek, nőknek, férfiaknak, családosoknak, hanem hogy úgy ebben mindenki megtalálhatja azt, ami számára fontos. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy dolog egy fesztivál szervezésénél, hogy képesnek lenni, mindenkire gondolni, és azt meg is valósítani. Mert hogy általában kompromisszumokat kell hozni. Ugye? Ez mindig kiderül.
2: Ez amúgy cél volt idén, hogy egy olyan furcsa közhangulatban töltöttük az elmúlt hónapjainkat. Igen. És éveinket, amiben a megosztottság és a szétválás az sokkal inkább dominálta a hétköznapjainkat, mint az, hogy legyenek olyan alkalmaink, amikor újra összejövünk és találkozunk egymásra és beszélgetünk. Igen. És valljuk be őszintén, szerintem nem talált még a történelem meg az emberi fejlődés jobb eszközt arra, most ilyen csúnya szó ez az eszköz, de mégiscsak jobb megoldást, ez lehet, hogy akkor szebb, jobb megoldást arra, hogy az ember az emberrel találkozzon és közösségi élményben legyen része, mint a kulturális programok. És ez a típusú összefogás, együttműködés, amikor tényleg kerületi intézmények és nagyon sokféle fajta más szereplő találkozik és együttműködik, akkor pont annak ad lehetőséget, hogy ezek a találkozások újra létrejöjjenek, újra tudjunk beszélgetni egymással, függetlenül attól, hogy éppen 16 évesek vagyunk, vagy 66 évesek, mindenkit fog találni olyan mondani valót, amit a barátjával, az ismerősével, vagy amúgy másokkal eltöltheti tartalmasan a szabadidejét. És még egy dolgot hadd mondjak, hogy nem csak ebben a típusú dologban szól mindenkihez, hanem próbáltunk úgy is programokat alakítani, és válogatni abból a nagyon-nagyon széles étlapból, És ebben a fesztivál szervezésben azért az is megmutatkozott, hogy Budapest tényleg egy nagyon-nagyon sokszínű, nagyon-nagyon színes város, és méltatlanul nagyon kevés információ jut el rengeteg külkerületi vagy kisebb szervezet részéről szervezett eseményről és programról. De próbáltunk úgy válogatni, hogy úgyis ők is meg tudják magukat mutatni, illetve hogy olyan társadalmi csoportok, olyan szociálisan érzékeny programokat is próbáltunk beilleszteni, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag van egy csomó ingyenes program, hogy aki adott esetben nincs pénze belépőjegyet fizetni, ő is minőségi kulturális szolgáltatáshoz, minőségi kulturális tartalomhoz juttasson, ezért van sok köztéri ingyenes kiállítás, esemény, táncház, nem tudom én micsoda, tehát hogy sok-sok olyan dolog, amiben tényleg mindenki egy kicsit ki szakadhat a szürke hétköznapokból.
1: Nagyon fontos ez, hogy mindenkit vegyünk figyelembe, és pont azért, amit mondtál, hogy az elmúlt időszak megosztottságainak a sebeit azért gyógyítani kell, és azt hiszem, hogy erre nagyon alkalmas a nyár, a tavasz, a nyár, a jó idő, a sok lehetőség, az alternatív helyek, a különböző megjelenési formák, úgyhogy én azt érzem, hogy ez is egy ilyen már egészen más klímájú dolog, mint amit eddig lehetett tapasztalni, hiszen ugye eddig azért sokszor volt ez ködös, forráshiányos, ragacsos, nehéz, mégis valami, amit meg kellett tartani, tehát hogy valahogy most ez is egy ilyen lélegzethez jutott.
2: Én ezt látom a szervezés alatt, úgyhogy igen, mindenki nagyon-nagyon pozitív ebben a történetben, mindenki mosolyog, kicsit felszabadultabb, kicsit vinábbabb, nyilván ez nagyon-nagyon sok minden kellett, hogy nagyon jó energiák adottak össze a szervezés során az egyes szereplők és alkotó közösségek részéről. Ez egy nagyon-nagyon fontos tulajdonsága ennek a fesztiválnak, és szeretnénk megőrizni a következő időszakban is. Szerintem ez lesz a legnehezebb, hogy ezt a jó érzést körülöttem megtartani, de hát mi más, ha nem ez lehet a célunk, hogy jól érezzük magunkat. És ami számomra külön öröm, hogy menet közben nagyon-nagyon sok segítséget kaptunk, és erről nem szeretnénk nem beszélni, magánszereplőktől, piaci szereplőktől, itt vagytok ti is amúgy a rádióval, a rádiókafé is mellénk át rögtön az elejétől, de más szereplők is, annélkül, hogy reklámot mondanék bárkinek, de tényleg a honlapunkat egy cégtől kaptuk ajándékba, köztéri hirdető felületeket kaptunk ajándékba, a tömegközlekedési eszközökön hirdethetünk ingyenesen, tehát hogy
1: mert Budapest mindenkinek fontos.
2: Tehát gyakorlatilag nagyon sokan, anélkül, hogy nagyon-nagyon kutattunk volna, meg óriási erőfeszítéseket, meg kéréseket tettük volna, nagyon sokan álltak mellénk az első pillanatban, és az mutatkozott meg, hogy ez valahol egy kicsit talán generációsan is mindenkinek egy jó élménye a Budapesti Tavaszi Fesztivál, és fontos ügynek tekinti ezt, meg azt, hogy közben jól is érezze magát.
1: És már tart. Május 2-től 17-éig több mint 2 hétig tart, és nyilván megtalálhatók a honlapon a programok, úgyhogy innen is biztatunk mindenkit, hogy nyugodtan vegye a nyakába a várost, keresse meg azokat a programokat, amelyek számára feltöltőek, amelyek örömmel töltik el, ahol tud kapcsolódni, közösségben lenni, és élvezzétek. Ez a 45. Budapesti Tavaszi Fesztivál, és erről beszélgetünk a főszervezővel, Beke Károllyal. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: És ez a mi városunk, ugye ezt?
2: Így van,
1: ezt sose felejtsük el. Ez a mi városunk.
2: Akárhonnan is jöttünk, ez a mi városunk.
1: Így van. Köszönöm szépen, és a figyelmet is. Ezzel a pontjókor már a véget ért. Holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek addig is. Sziasztok!

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu. A Delta Produkció bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukció.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
1: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
2: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
1: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
4: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes elemeit. A szabadság, az autonómia és az átláthatóság jellemzi majd a kulturális életet. Az EU 10,4 milliárd eurót érő alapjából csak 80-85% lehet menthető. Este felhők érkeznek és záporokra is számíthatunk. Holnap is nagyrészt borult idő lesz, széllel és záporokkal. Reggel 15, napközben pedig 22 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes elemeit. Mindez azt jelenti, hogy a testület kimondta, a leköszönő Fidesz kormánynak az általa elrendelt veszélyhelyzet idején hozott egyes rendeletei jogszerűtlenek voltak. A döntés visszamenőleges hatályú, így az érintett rendelkezéseket úgy kell tekinteni, mintha azok a kihirdetésük óta nem lettek volna érvényben. Ma a történelemmel folytatottak az érettségi vizsgák. Az írásbeli vizsgára középszinten 3, emelt szinten pedig 4 óra áll a diákok rendelkezésére. A feladatsor első részében többek között szerepel a görög-római építészet, a középkori egyház és a honfoglalás is. A második részben a rövid esszék között Németország 1938-as terjeszkedése vagy a céhek, a hosszú esszéknél pedig első Károly uralkodása vagy a Rákosi diktatúra kifejtése közül választhattak a diákok. Jelentős változások jöhetnek a hazai kulturális életben, a terület leendő minisztere közölte, a tárca a kulturális szféra és a társadalmi párbeszéd területeit fogná össze, működését pedig a szabadság, az autonómia és az átláthatóság határozná meg. Tar Zoltán hangsúlyozta, szakítani kívánnak azzal a gyakorlattal, amelyben az állami támogatások elosztásában a politikai lojalitás játszott szerepet. Nagy takarításba kezdene Budapesten a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint készek tárgyalni az új kormánnyal, hogy jelentősen csökkentsék az óriás plakátok számát. A cél az épülethálók, üres telefonfülkék és más vizuális szennyezést okozó elemek eltüntetése is, írt a Facebook oldalán. Az uniós helyreállítási terv 2026-os határideje nem tárgyalási alap, jelezte az Európai Bizottság. Minden mérföldkövet augusztus 31-ig kell teljesíteni, a kifizetési kérelmeket szeptember végéig kell benyújtani, hosszabbításra pedig nincs kilátás. A bizottság ugyanakkor kiskapukat is kínál, informális előzetes egyeztetésekkel a helyreállítási terv módosításával és pénzügyi alapok létrehozásával. A portfólió értesülései szerint a 10,4 milliárd eurós magyar keret 80-85%-a megmenthető, a nem teljesített vállalások esetében azonban nincs hiánypótlási lehetőség. Évente 25 centit süllyed Mexikó fővárosa. A mintegy 22 millió lakossal rendelkező Mexikó város egy ősi tómederre épült. A talajvíz folyamatos kiszivattyúzása, valamint a városi fejlesztések összezsugorították a víztartó réteget, így a város több mint egy évszázada süllyed, és számos műemlék, illetve régebbi épület láthatóan megdőlt.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Este már záporokra készülhetünk, holnap is több helyen lehet csapadék, marad az erős, olykor viharos szél, hajnalban 11-15, napközben pedig 22-26 fok várható majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
6: Séj az arany híd vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix Pszichedélia. A mai mixet Tipszá készítette.

0: vendéglő, rajta a gitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Tipsza volt.
2: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még Tipsza hozzávegyít.
3: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! A Delta Produkció bemutatja fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a Városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
5: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
6: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
5: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
4: 3 évtized ikonikus hangzása, pszichedelikus grúvok és különleges látványvilág. A Color Star jubileumi koncertje május 9-én az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Color Star 30, május 9-e Akvárium.
7: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
9: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Éves alapon 3,7%-kal bővült az ipar. 5 év alatt csaknem megduplázódott a magyar háztartások pénzügyi vagyona. Lebontják a Szőlő utcai javítóintézet épületét. Este felhők érkeznek és záporokra is számíthatunk. Holnap is nagy részt borult idő lesz, széllel és záporokkal. Reggel 15, napközben pedig 22 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Az ipari termelés volumene 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett, februárhoz képest pedig 3,1%-kal nőtt a kibocsátás. Ez szerint az ipar 2023 óta tartó lejtmenete elérte a mélypontját és lassú bővülés kezdődött. 5 év alatt csaknem megduplázódott a magyar háztartások pénzügyi vagyona, és már több mint 101 ezer milliárd forint. A blockchain elemzése szerint azonban mindez nem jut el a gazdaságba, miután a megtakarítások jelentős részét nem fektetik be. Egy szűk, mintegy 50 ezer háztartást jelentő felső réteg aktívan kezeli vagyonát, míg a lakosság jelentős része nincs jelen a megtakarítási piacon, mondta Karagics István, a cég ügyvezetője. Hozzátette, több mint 10 ezer milliárd forint van látra szóló számlákon, és a készpénz állomány továbbra is 7 ezer milliárd forint felett van. Visszafogott volt az ingatlan piac áprilisban, havi szinten 17%-os, éves összevetésben pedig 8%-os csökkenést mért az érdeklődések számában az ingatlan.com. Balogh László vezető gazdasági szakértő közölte, a lakásvásárlók terveznek és informálódnak, de bizonyos döntéseket egyelőre halogatnak. Április végén 142 ezer eladó lakás és ház várta, hogy új gazdára találjon, ez éves összevetésben 7,4%-os bővülést jelent. Lebontják a Szőlő utcai javítóintézet épületét. A cég, amely 2,6 milliárd forintért vette meg az ingatlant, már a június folyamán elkezdené a bontás előkészületeit, és a helyére egy korszerű, a környék értékét növelő lakóterületet terveznek. A fejlesztést az önkormányzattal együttműködve a lakosság bevonásával valósítanák meg, és tervpályázatot is kiírnak. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi budapesti rendezvényekre. A hétvégén egyébként Rákos rendezőn egy korábban megrongálódott váltót is helyreállítanak, ezért az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. Az Atlanti óceánon vesztegel egy üdülő hajó, több utas életét vesztette és már két esetben igazolták a veszélyes hantavírus jelenlétét. A hajó a Kanári-szigeteken köthet ki 3-4 nap múlva. A WHO és a spanyol egészségügyi minisztérium megállapodott abban, hogy a kikötés biztonságos lesz, és az utasok nem érintkeznek majd a helyi lakossággal.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Este már záporokra készülhetünk, holnap is több helyen lehet csapadék, marad az erős, olykor viharos szél, hajnalban 11-15, napközben pedig 22-26 fok várható majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. május 6-án 13 óra 5 perckor, a mikrofonnál Czoller Andi.
2: Esemény.
1: A római nők életét és a történeti korok madarait is bemutatja számos színes, hagyományőrző program mellett idén az Aquincumi Florália ünnep, amelyet május 9-én és 10-én rendeznek meg a BTM Aquincumi Múzeumban és Régészeti Parkban. A rendezvényen idén is lesznek ókori gladiátor küzdelmek, római legionárius bemutatók, az ókori atlétáknak pedig olimpiai játékokon lehet majd drukkolni. A régészeti előadásokon a római kori viseletek világában lehet megismerkedni, a vezetéseken pedig magát Aquincumot, a polgárvárost, a múzeum kőtári gyűjteményének különlegességeit, vagy az Aquincum szomszédságában élő szarmatákat lehet felfedezni. A szakmai programon számos érdekességről szó lesz, köztük a római kori latrinák kultúrtörténetéről is.
2: Színház.
1: Május végén immár 26. alkalommal adják át a Dömötör díjakat, a szegedi színházi szakma elismeréseit, közölte Sztári Erika, az elismerés egyik alapítója. A civil kezdeményezése 1998-ban létrejött díj 2006 nyarán bekerült Szeged városának hivatalos kitüntetései közé. A díj 12 kategóriája a teljes szegedi színházi életet lefedi. 10 kategóriában a nézők választhatnak 3-3 jelölt közül, akikre a művészi ajánlások alapján a kuratórium teszi javaslatot. A közönség május 22-ig adhatja le szavazatát. A legjobb háttérmunkás címet a Szegedi Társulat tagjai dolgozói titkos szavazással ítélik oda, az életműdíja személyéről pedig a díj kuratóriuma dönt. Maga az elismerés Bánvölgyi László szobrászművész Szent Demetert ábrázoló alkotása. Az életműdíjas egy márvány talapzaton álló bronzból készült szobrot kap, amely a 303-ban elhunyt vértanút ábrázolja, jobb kezében lándzsával, baljában arról elnevezett toronnyal Szeged legrégebbi műemlékével. A többi díjazott az alak dombormű változatát veheti majd át. A díjátadó gálaestet május 30-án tartják a Szegedi Nemzeti Színházban. A műsor rendezője Szél Pál Szilveszter lesz, aki szeretné erre az alkalomra megidézni a régi Dömötör díjak hangulatát.
2: Gasztró.
1: A Csak a Mentes tavaszi fesztivál május 9-én és 10-én várja a látogatókat a MOM Sportban, ahol a speciális étrendet követők és a tudatos életmód iránt érdeklődők találkozhatnak. A kínálatban glutén, cukor és laktózmentes, valamint vegán élelmiszerek és alapanyagok mellett naturkozmetikumok, tisztítószerek, egészségmegőrző szolgáltatások és zöld megoldások is megjelennek. A programot szakmai előadások, workshopok, gyerekprogramok és nyereményjátékok egészítik ki.
2: Kiállítás.
1: A Magyar Nemzeti Galéria egyik legnépszerűbb esti program sorozata a Múzeum Plus május 6-án a frissen megnyílt Dolce Vita című kiállítás köré szerveződik. Az est Itália és a magyar művészet évszázados kapcsolatát járja körül, a 19. századi Grand Tour világától a modern strandkultúráig és az olasz életérzés kortárs lenyomatáig vezetve a látogatókat. Kurátori és tematikus tárlatvezetések mutatják be az itáliai utazások történetét, az olasz életérzés kulturális rétegeit, valamint azt, hogyan formálta Olaszország a magyar művészek látásmódját. A programot kerekasztalbeszélgetés, kreatív workshop, valamint gitár és jazz zongorajáték teszi még hangulatosabbá.
2: Esemény.
1: A főváros egyik legkülönlegesebb sportkihívása az Előzd meg a fogaskerekűt. Május 9-én ismét rajthoz hívja a vállalkozó kedvű futókat és bringásokat, hogy megküzdjenek a hegyvidék legendás gépszörnye ellen. A 4 kilométeres táv ugyan nem hosszú, de a 325 méteres szintemelkedés komoly kihívást jelent még a tapasztalt sportolóknak is, így az immár 152 éves fogas legyőzése valódi teljesítmény. A verseny nem csak az élmezőnyről szól, egyre több amatőr indul évről évre. Minden induló egyébként befutó csomagot kap majd.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Romantikus, lépcsős vízzuhatag, betyárokat rejtő szurdok, vagy egy jégbe fagyott vízesés pazar látványa. Ha valami különleges úti célra vágysz, akkor keresd fel hazánk legszebb vízeséseit. az Ilona-völgyi vízesés a Mátra szívében. A zord kőtömbök között alábukó vízzuhatag hazánk legmagasabb természetes vízesése. Víze még a nyári szárasságban sem apad ki teljesen, azonban ha teljes pompájában szeretnél benne gyönyörködni, akkor érdemes egy kiadós eső után vagy a tavaszi hóolvadáskor felkeresni. A 10 méter magas zuhatag minden évszakban más arcát mutatja. A jégbefagyott vízesés legalább annyira mesébe illő látvány, mint ősszel, amikor aranyszínekbe öltözik. Romantikus vízzuhatag a Pilisben. Bővízű források, vadvirágos rétek és az érintetlen természet teszi vonzóvá ezt a pilisi körtúrát. Az útvonal könnyen, bő 3 óra alatt teljesíthető. Szomjadat a túra során 3 forrásból is csillapíthatod. A körtúra kiinduló pontja Dömörkapu, ahol már néhány lépés után eléd tárul az ország egyik legszebb andezit sziklák köz zubogó lépcsős vízesése. A látványos zuhatagot a Bükkös patak táplálja, aminek vadregényes völgyében folytatódik a túra. Tisztások és erdők váltják egymást, miközben feltárul dobogókő és a prédikálószék lenyűgöző látványa is. Vedd az irányt Lomhegy, majd Bölcsőhegy felé, onnan a Lajos forrás felé ereszkedve gyönyörködhetsz Szentendre panorámájában. Fátyol vízesés a Bükkben. Hazánk egyik legkedveltebb turisztikai célpontjai közé tartozik a Szalajka völgy. A lélegzetelállító vízesés azonban csak egy a környék látnivalói közül. Az erdei kisvasút szemet gyönyörködtető helyszíneken zakatol, a pisztrángos tavak látványa nyugalommal tölt el, az istállóskő ősember barlang mélyén pedig szányra kellett a fantáziád. A fátyol vízeséstől nem messze található a völgy egyik geológiai kincse, a Bükk-hegység egyik legnagyobb vízhozamú karsztforrása. Gyönyörű természeti jelenség, ahogy a kristálytiszta víz utat tör magának a sziklából.

0: sziklás útvonalra, ami nagyon népszerű a kalandvágyó erdőjárók körében. A 30 méteres sziklafalak szigorúságát a kapaszkodók játékossága, a smaragdzöld mohapárdák és az egymást érő vízesések szelidítik magával ragadó élményé. A tanösvény táblája a lukácsárok majd a malomvölgy felé irányítanak. A kanyargós ösvények kiszélesednek, végül belekapcsolódnak az erdészeti aszfaltútba, ami visszavisz a túra kiinduló pontjára.
1: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1993-ban az egyik legfontosabb jazzkiadó archívumának ajtaja nyílt meg az Us 3 tagjai előtt. Jogi problémák miatti aggodalmak nélkül nyúlhattak Herbie Hancock 1964-es Cantaloupe Island című számához. A Blue Note kiadónak Edal Maxia lett az első arany, az azt hordozó Hand on the Torch album pedig az első platina lemeze.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Te mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Game On, magazin műsor a játékok világáról. Casual gaming és e-sport, konzolok, PC, trendek, gazdasági elemzések, Bényi Lászlóval, Bodnár Csabával és Gáspár Józseffel minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa, pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
3: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Az ikonikus hangjáról ismert Maynard James Keenan ezúttal A Perfect Circle sötét és magával ragadó dallamaival tér vissza Budapestre. Perfect Circle koncert június 15-én a Budapest Parkban. Jegyek a livenation.hu oldalon.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, Lissafe tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hung Expo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu. Finoman építkező elektronika és élő hangszeres elemek találkozása. Rodriguez Junior Hybrid Life szettje május 8-án az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Rodriguez Junior Hybrid Life május 8-a Akvárium Klub.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: De ki gondolta volna, hogy Bruce Lee munkásságának hatása nem áll meg a 70-es évek harcművész filmjeinél, hanem elér egészen a 2020-as évek indie popjáig. Persze ne várjuk, hogy a New York-i születésű Nashville-ben alkotó Katie Schechter klipjeiben kungfu mozdulatokkal és nunchakus mutatványokkal kápráztassa el a közönségét, de az énekesnő 25-ös Run River Run-dal szövegében bevallottan merített a sárkány közbelép sztárjának filozófiájából. Lee nevéhez köthető az ellenálló képesség művészetének fogalma, amely Schechter értelmezése szerint annyit tesz, méltóság teljesen mozogjunk együtt az élet kihívásaival, vagy kerüljük ki őket, ahelyett, hogy frontálisan feléjük rohannánk. És csatt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Cypress Hill egy kaliforniai hip-hop zenekar. A kollektíva eredetileg DVX néven alakult 1988-ban latin-amerikai emigránsok leszármazottaiból. Pályafutásuk 10 nagy lemezéből mintegy 20 millió darabot sikerült eladniuk világszerte. A What's Your Number című kislemez a 2004-es album a Till Death Do Us Part előzeteseként jelent meg. Érdekesség, hogy a csapat ezen a lemezen kísérletezett először a reggae hangzás világával. A dal egyébként a Clash Guns of Brixton című szerzeményének basszus menetére épül.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: DJ Shadow alias Joshua Paul Davis, amerikai zeneszerző, DJ producer, az instrumentális, illetve abstrakt hip-hop műfajának egyik megteremtője. Bemutatkozó nagy lemezét, az Introducing-ot, amelynek megjelenését hatalmas siker övezte a nagy tengeren innen és túl is, kizárólag szemplőkből, azaz más dalokból kikapott mintákból építette össze.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Már a vasárnapban, ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, nem. Jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Ó, mester, azért jöttünk nagyon messziről, mert szeretnénk tudni, mi hiányzik. Mindent beletettünk, legjobb tudásunk szerint.
3: Hogy mindent? Nem lehet, hogy megfeledkeztetek a titkos összetevőről?
4: Hirdes rádióban. Néha csak egy hang kell, hogy összeálljon a kép. Miértrádió.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A Delta Produkció bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
5: Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are the People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
5: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
7: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes elemeit. Az EU 10,4 milliárd eurót érő alapjából csak 80-85% lehet menthető. Washington lezárta az Irán ellen indított hadműveletet. Este felhők érkeznek és záporokra is számíthatunk. Holnap is nagy részt borult idő lesz, széllel és záporokkal. Reggel 15, napközben pedig 22 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes elemeit. Mindez azt jelenti, hogy a testület kimondta, a leköszönő Fidesz kormánynak az általa elrendelt veszélyhelyzet idején hozott egyes rendeletei jogszerűtlenek voltak, a döntés visszamenőleges hatályú, így az érintett rendelkezéseket úgy kell tekinteni, mintha azok a kihirdetésük óta nem lettek volna érvényben. Az uniós helyreállítási terv 2026-os határideje nem tárgyalási alap, jelezte az Európai Bizottság. Minden mérföldkövet augusztus 31-ig kell teljesíteni, a kifizetési kérelmeket szeptember végéig kell benyújtani, hosszabbításra pedig nincs kilátás. A bizottság ugyanakkor kiskapukat is kínál, informális előzetes egyeztetésekkel, a helyreállítási terv módosításával és a pénzügyi alapok létrehozásával, a portfólió értesülései szerint a 10,4 milliárd eurós magyar keret 80-85%-a megmenthető. A nem teljesített vállalások esetében azonban nincs hiánypótlási lehetőség. 2025 első negyedévéhez képest idén 64%-kal magasabb volt a kiadott lakásépítési engedélyek száma. A lakásépítések ugyanakkor még nem pörögtek fel, a rendkívül gyenge 2025-ös évkezdethez képest csak 4,3%-os volt a bővülés, írja a HVG. A lakásépítési engedélyek számának megugrása mögött elsősorban az otthonstart államilag támogatott lakáshitel tavaly őszi bevezetése, illetve a konstrukcióhoz kapcsolódó építési projektek állnak. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes elemeit. Mindez azt jelenti, hogy a testület kimondta, a leköszönő Fidesz kormánynak az általa elrendelt veszélyhelyzet idején hozott egyes rendeletei jogszerűtlenek voltak, a döntés visszamenőleges hatályú, így az érintett rendelkezéseket úgy kell tekinteni, mintha azok a kihirdetésük óta nem lettek volna érvényben. Washington lezárta az Irán ellen indított hadműveletet, Donald Trump levélben azt is közölte, hogy a tűzszünet április 7-i életbe lépésével a háború véget ért. Marco Rubio külügyminiszter bejelentette, hogy új fejezet indul, megkezdődik a Hormuzi szoroson áthaladó kereskedelmi hajók védelmét célzó szabadságprojekt. Donald Trump azonban közölte azt is, hogy az új kezdeményezés rövid időre szünetel, hogy lehetőség nyíljon egy iráni megállapodás megkötésére. Tovább mélyül az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti gazdasági szakadék, az egy főre jutó GDP-ben mért amerikai előny a 2008-as 30%-ról 85%-ra nőtt. Miközben a nominális nettó bérek terén 60-80%-os az eltérés az amerikaiak javára. A lemaradás fő okai az egységes belső piac széttagoltsága, az alacsony K+F kiadások, a túlszabályozás és a tehetségek elvándorlása, állapítja meg egy elemzés, amelyet a portfólió idéz.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Este már záporokra készülhetünk, holnap is több helyen lehet csapadék, marad az erős, olykor viharos szél, hajnalban 11-15, napközben pedig 22-26 fok várható majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nem akarsz lemaradni az üzleti világ legfontosabb trendjeiről? Érdekel, hogyan születik meg egy sikeres üzleti stratégia? Business Lounge. Hallgasd a marketing és média magazin inspiráló beszélgetéseit a szakma legjobbjaival minden második szerdán délután 2-től Kutasi Judittal a Rádió Cafén.
4: A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard.

0: Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival itt a Rádió Cafén. A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard.
1: Szép napot mindenkinek, ez itt a Business Lunch, a Rádió Café és a Marketing és Média marketinggel, médiával, kommunikációval, üzleti stratégiával foglalkozó közös műsor, a mikrofonnál pedig Utasi Judit, és szokás szerint itt van velem a stúdióban Ritter Tamás, a Marketing és Média társtulajdonos, a szervusz Tomi.
2: Sziasztok, szia Judit, köszöntöm a hallgatókat.
1: És akkor nézzük, hogy miről szól a mai műsor. A mai műsor második felében a munkatársi jólétről és a jövőálló szervezetekről beszélgetünk. Megnézzük, hogy miért fontos a munkaadónak, hogy a munkavállaló jól érezze magát. Kell-e ezzel neki foglalkozni, és mennyire feladata, illetve felelőssége, mit tehet ennek érdekében? A május 20-ai ESG Summit konferencia kapcsán beszélgetünk majd erről a témáról. Előtte azonban a műsor első felében a globális szponzoráció kerül a fókuszunkba. Mit jelent ez a nemzetközi partnerség szempontjából, egyáltalán hogyan épül ma egy globális sportmárka? Vendégünk a stúdióban Tóth Szabolcs Attila, a Biotechus marketing igazgatója. Örülök, hogy itt vagy velünk.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat. Sziasztok.
1: És hát akkor sport, branding és Barcelonáról beszélgetünk, mert hogy 2024-ben egy 3 éves együttműködést kötöttetek, de majd akkor a részletekről mesélsz majd. Ti kerestétek meg a Barcelonát, vagy ők benneteket?
3: Meglepő volt egyébként, mert ők kerestek meg minket. Tehát nálunk ugye a táplálékkiegészítő világban nem az volt a bevett szokás, hogy nagy csapatokhoz megy egy márka, hanem hogy egyéni szponzoráltakkal dolgozunk együtt. És egyébként én kaptam az első megkeresést egy LinkedIn üzenetben a Barcelona szélzesétől, hogy van egy ilyen nyitottság az ő részükről, hogy olyan partnert keresnek, akik globálisan ismertek, és felmerült a mi nevünk, érdekelne minket. Ez egyébként 2024 talán április elején volt, és akkor voltak az elődöntőben a Paris Saint-Germain-nel, és azért emlékszem ennyire rá, mert az volt a második válasz, hogy akkor gyertek ki, nézzétek meg, mit adunk mi, mi vagyunk mi, és akkor egy meccsel ezt megkoronázzuk.
1: De egyébként, amikor az első megkeresés érkezett, meglepődtél?
3: Nagyon. Hát azt hittem, hogy scam egyébként. Aha, tehát, hogy most valaki átver minket, szórakozik velünk, de aztán utána néztem, Frank, hogy tényleg létezik ez az ember, tényleg ott dolgozik.
2: És bocsánat, és az infokukacsa jött legalább
3: ne, nálatok? Nem, ez az én LinkedIn profilomra jött. És utána mentünk át az e-mailre egyébként, de pont emlékszem, mert a Fibon voltunk kint a cégvezetéssel, a legnagyobb egy fitness expo egyébként Európában, és mutattam a tulajdonosnak, a Bájnak, hogy nézd már, tehát most szórakoznak velünk, hogy ez micsoda, és akkor ő mondta azt, hogy hát meg kell nézni, hát most így nem gondolkodtunk ebben, de nézzük meg, így van.
1: És egyébként ez nagyon érdekes, ez a fajta kapcsolatfelvétel, ugye, hogy nem ti próbálkoztatok, nem ti kerestétek a Barcelonát. Kinek jelent ilyenkor ez nagyobb és értékesebb üzletet, hogy egy ilyen szponzorációról
3: szerintem
1: beszélünk?
3: Ez akkor jó, hogyha ez mindkét félnek.
1: Win-win.
3: Rólunk ugye azt kell tudni, hogy mi egy dologban vagyunk baromi jók, az, hogy koherensen tudunk minőséget garantálni. És ez ilyen partnerségben ez a legfontosabb a Barcelona oldaláról. Tehát, hogy megbízható forrásból kapjanak folyamatosan termékeket, amelyeket a játékosok a mindennapokban fogyasztanak. Mert eddig, akikkel mi együtt dolgoztunk, ott volt olyan, aki innen-onnan vásárolta a termékeket, volt, aki szponzorációban támogattak, de baromi nagy eltérés van minőségben ezek között a termékek között, és nem mindenki tud megfelelő labor minőséget garantálni, amelyet mi meg tudunk tenni. Úgyhogy szerintem a legfontosabb érv mellettünk az ez volt a Barcelonának, hogy mi ezekkel rendelkezünk. A mi érvünk meg az volt, hogy hitelesít minket egy ilyen márka a Barcelona személyében, hogy ők ezt a terméket használják a mindennapokban, mert olyan magas szinten, vagy ezeket a sokat kutatott, vagy vizsgált sportolókat gyakorlatilag el tudjuk úgy látni, hogy biztonságban legyenek.
1: De igen, de jól értem, akkor viszonylag gyorsan nyílbe ütöttétek az üzletet, mert hogy áprilisban kerestek meg benneteket, és ősszel már megállapítottatok?
3: Áprilisban megkerestek minket, májusban eljöttek hozzánk Szadára, megnézték a gyáratot, eljött velük a kereskedelmi vezető, eljött velük az orvosi stáb, és gyakorlatilag végigmentünk az üzemen, hogy hogyan gyártunk, milyen minőség, milyen tanúsítványok, hogyan végzük a mindennapi munkánkat. Utána volt egy egyeztetésünk, két e-mail kör, és szerintem május végére mindenben megegyeztünk, és júniusban gyakorlatilag szerződni mentünk ki.
2: És akkor kifejezetten egy étrend kiegészítő támogatót kerestek, vagy tudtok azóta valamilyen infót, hogy milyen típusú támogatóban gondolkoztak, vagy hogy találtak meg benneteket?
3: Social médiában találtak meg minket, képzeljétek el, mert mi ugye a Rodrigót, a Real Madridnak a csatárát szponzoráltuk már. Tehát, hogy ő fogyasztotta a termékeinket, és ott látták a konkurenciánál, gyakorlatilag a konkurencia játékosánál látták, és akkor így kerültünk fel a radarra náluk, hogy van egy márka, aki már Reállal dolgozik együtt, a Real Madrid játékosával. Náluk A legfontosabb az az volt, hogy az orvosi stáb által jóváhagyott termékkör legyen biztosítva az ő számukra, meg egyébként nem árulság bocskát, azért egy baromi nagy költség egy ekkora szervezetnek a táplálékkiegészítő fogyasztása is éves szinten. Ha belegondoltok abba, hogy nem csak a focit támogatjuk, hanem mi a focinak a női és a férfi ágát szponzoráció szintjén, tehát márka használat, trademarkok, stb., de gyakorlatilag a termékeinket az összes sportágban Barca igazolt fogyasztja, tehát a kézilabdás, a gyeplabdás, a kosárlabdás, mindenki abba a mi termékeinket fogyasztja.
1: Mit jelent akkor a biotech egy ilyen partnerség? Mit adott, mit hozott?
3: Nagyon furcsa, mert hogyha azt kérdezed, hogy nekem mit jelent, vagy azt, hogy mit jelent a tulajdonosnak, vagy a gazdasági vezetőnek, tök más fogunk mondani.
1: Igen.
3: Nekem presztízst jelent, olyan mértékű presztízst, amelyet mással nem tudtunk volna megvalósítani, vagy nem tudunk megvalósítani. A tulajdonosoknak jövőképet, hogy van ennél feljebb, tehát mindig a következő lépést kerestük a cég életében, és pont múlt héten beszéltem az alapító tulajdonosokkal egy olyan körben, hogy ha nem a Barcelona volt a következő lépés két évvel ezelőtt, akkor mi lehetett volna még, és hogyha most itt vagyunk ebben a státuszkóban, mi az innen a következő márka lépésünk, és hogy hova fogunk tudni tovább fejlődni, és alapvetően abban
1: most magasan van a léc.
3: Igen, egyébként, de én azt gondolom, hogy ezt nem átugranunk kell, hanem ezzel ugye kapaszkodni. Uh-huh. Tehát a Barcelonával a közös munkánk egyébként közös munka. Terméket fejlesztünk velük közösen jelen pillanatban, amely valószínűleg jövő év második felében, vagy első felében kijön a piacon, amelyet a játékosaik használati tapasztalat alapján fogunk tovább fejleszteni, vagy sem. És jelenleg is vannak olyan kommunikációs kampányunk, közös kampányunk, amelyeket nélkül nem tudnak megcsinálni, ők meg nélkül nem tudnának megcsinálni.
2: Ez egy nemzetközi termék, tehát ez forgalomban lesz, vagy ez kifejezetten olyan, amit csak ők fognak használni.
3: Ez forgalommal lesz.
2: Forgalommal lesz.
3: Egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés, amit feltettél, mert rengeteg kérdést kapok abba, hogy arról kapcsolatban, hogy jó, hogy a Barcán szponzoráltok, de azt adjátok nekem, amit ők esznek. Uh-huh. Amit bemész a boltba és leveszel a polcról, ezek a játékosok azt fogyasztják. Tehát mi nem gyártunk külön nekik terméket. Ha bementek a boltunkba és látjátok a csomagolásainkat, van rajta egy Barca logó. Az azért van rajta, azt a terméket kifejezetten fogyasztják. Tehát csak azokon van rajta, amiket a játékosok a mindennapi szinten fogyasztanak és használnak, és nem az van, hogy a laborba kikevertük a szuper extrát nekik, és a mi fogyasztói megkapnak mást. Egy gyártás megy oda is, megy ide is, és ugyanezt kapja
2: mindenki. Ezek milyen típusú termékek?
3: Nagyon érdekes, mert 80-valahány terméket fogyasztanak a portfóliónkban. Egyébként 2400 SKU-val rendelkezünk, tehát produkt variánssal. Főleg ők kreatinokat, vitaminokat, ásványi anyagokat és nagyon nagy mennyiségű fehérjét fogyasztanak, ugye kifejezetten regenerációs célzattal. Szénhidrátokat fogyasztanak ugye a meccs közben, zselék formájában ott esetben, vagy különböző izotóniás italporokkal. Baromi érdekes az orvosi stábjuk, mert nagyon nagy, hoztak egy ilyen 15 termékből álló igényt, hogy na, ilyenre szükségük lenne, de nincs a piacon, akartok-e ebben nekünk közösen fejleszteni. Hát a 15-öt nem is fejlesztettünk közösen velük, de egy-kettőt elkezdtünk, és egyébként használják a mai napig.
1: Tehát akkor a termékfejlesztés az közösen zajlik, a kampányokba is beleszólnak, vagy ebben a szabad kezetek
3: fejlesztés
1: van?
3: Úgy van közösen, igényt fogalmaz meg, de fejlesztés ez miértünk. Tehát mi tudjuk azt megmondani, az a hatóanyag, az a hatás, amit el szeret érni azzal a termékkel, az hogyan lesz egyébként mondjuk finom. És ez a nagyon fontos a mi iparágunkban, hogy jó legyen a termék, akkor tudod hosszú távon fogyasztani, hogyha szívesen iszod, szívesen veszed a szádba, szívesen fogyasztod. Ebbe ők nem szólnak már bele, véleményezik, és mi ezt a véleményt meghallgatjuk természetesen, mint minden fókuszcsoportos ilyen kóstolásunk például. De alapvetően a kampányban, a kommunikációban ők nem szólnak bele, csak akkor, hogyha ők úgy érintettek ebben, hogy náluk is elérhető lesz a termék. És van ilyen co-brand irányunk is, hogy olyan terméket gyártunk, amit a Barca csomagolása, égisze alatt hozunk piacra, mi gyártjuk, de ők értékesítik.
2: Az, hogy hogyan lehet ezt az egész sponsorshipet kommunikálni, azt ti találtátok ki, vagy ti kértétek, vagy nekik volt valami ajánlásuk, tehát hogy mennyire profi támogatottak.
3: Én azt mondom, hogy a legmagasabb szintű profizmus van náluk. Dolgozunk rengeteg egyesülettel együtt a mai napig. Kicsikkel, nagyokkal, amatőrökkel, profikkal. És az igazi különbség, ami szerintem egy ekkora sztárklubot levált az összes többitől, hogy nagyon-nagyon tisztában van a saját értékével. És tudja azt, hogy mi az, ami ővele jól működik. És nekünk ebben ők nagyon nagy segítség. Tehát, hogy ha Barcelonás valamit akarsz csinálni, én segítek abban, hogy ez hogy legyen jó, hogy legyen sikeres, ilyen szinten beleszólnak és segítenek ebbe. De ezt leszámítva egyébként mi elég határozottan tudtuk, hogy miket szeretnénk csinálni, hova szeretnénk ezt eljutatni, és ott van igazán az ökölharc közöttünk, hogy akkor ezt rajtuk áttolni, hogy ezt így lehessen, úgy lehessen, mert egy nagyon erős branding van náluk, és guide-okkal, amelyektől mi szerettünk volna például bizonyos témában eltérni, és itt egyébként érdekes kivételeket tudtunk hozni, mert hát trükköztünk is egyszer-kétszer. Ugye nem véletlenül van nekünk a Pedri, mint játékosuk fókuszban, mert mi kötöttünk egy egyedi megállapodást a Pedrivel, és így által sokkal több lehetőséget tudunk egy játékossal és a Barszával közösen megcsinálni, mint a Barcelonával önmagával.
1: Igen, a kizárólagosság jutott az eszembe, hogy akár egy Barcelona kérhetné azt, hogy mondjuk más csapatnak ne szállítsatok.
3: Nem teszik ezt meg, képzeljétek el. Azért nem teszik ezt meg, mert neki ettől nem lesz jobb vagy rosszabb. Szereti a versenyt, szereti azt, hogyha több impulzus kap a partnere, ami alapján tud fejlődni és fejleszteni. Hát mi a Barcelona előtt tárgyaltunk a Paris Saint-Germain-nel, a Lyonnal, az AC Milánnal, a Juventus-szal, kinél voltunk még, Atletico Madriddal, a Real Madriddal, angol klubok is kerestek minket meg, de ott nem vagyunk annyira erősek az angol piacon, ezért azokat ignoráltuk, vagy legalábbis visszautasítottuk ideig, óráig. Tehát olyan szintű profi foci megkereséseink voltak, és vannak egyébként a mai napig, amiben azt gondolom, hogy nem tudja az egyik a másikat kizárni. Mindenki ugyanarra van szüksége egyébként. A legmagasabb minőségű, megbízható termék szortimentre. És hogyha ezt tudod nekik adni, tök jó vagy. És akkor a legnagyobb előnyekünk az, hogy ugye mondtam, rengeteg termékünk van, hogy ezt egy helyről tudja bevenni. Nem rengeteg forrás kell egyesével ellenőrizni és folyamatosan figyelni, hanem egy helyről mindent be tud szerezni, ez a legkényelmesebb az ő számukra.
1: És egy ilyen partnerségnél mi lehet a siker mérőszáma?
3: Az ő esetükben az, hogy másodszor nyerik meg valószínűleg a bajnokságot, amit a mi termékeinknek köszönhetően, legalábbis én szeretném ezt hinni, hogy segítettünk nekik ebben. Viccet félretéve, vagy komolyra fordítva, én azt gondolom, hogy a mi partnerségünk abban mutatkozik meg a mi adónk sikerként, hogy tudnak-e azonosítani minket a márkájukkal. Tehát ha azt mondom, hogy mit fogyaszt a Barcelona, akkor tudják-e azt mondani a fogyasztók, hogy bioteket. Tehát ez a fajta márka kapcsolat kialakult-e, kialakul-e gyakorlatilag a partnerségünk alatt, illetve rengeteg kereskedelmi leadet hozott nekünk a Barcelona. Tehát olyan lehetőségeket, olyan partnerekkel tudtunk együtt dolgozni, akik így kerültünk fel a látókörébe, vagy a térképére.
2: Még az előző válaszod, ha visszatérnék, hogy milyen speckó megjelenés kínált esetleg a Barca mondjuk a, nem tudom, a hagyományos ilyen mezen feltüntetett dolgon kívül, illetve volt-e nektek valami olyan különleges kérdésetek, mert mondtad, hogy volt, amit le kellett boxolni. Csak egy-egy példa.
3: Hát ők úgy kerestek meg minket, hogy ők edzőmezpartnert keresnek egyébként a tápkiege fel. Tehát el akarták adni az edzőmezeken a hátsó teljes felületet. Mi meg a Bálintal, meg a Balázsra két tulajdonosra közöltük, hogy ez nagyon jó, de minket ez nem érdekel. Tehát mi nem akarunk mezre kerülni. Tehát nekünk nem ez az érték benne, nekünk az lesz az érték benne, hogy hát a terméket tényleg használjátok, és tényleg kapunk belőle feedbacket. Gyakorlatilag ezáltal az ő általuk elsőkön átadott ajánlat az használhatatlan volt, mert tartalmazta az összes ilyen tradicionális megjelenést. És mi ezeket veséztük ki, mi inkább social médiából kérnénk többet. Tehát több közös posztot, több közös tartalmat. Tehát mi vagyunk az egyetlen olyan brand, akikkel együtt dolgoznak, tudtommal, akikkel case study jött ki, hogy miért fogyasztják ezt a terméket, miért minket választottak, hova fejlődött. Ez a kreatin fogyasztásról tavaly az orvosi stábbal közösen csináltunk egy ilyen egyperces zanzás videót. Egyébként egy kijött egy anyag, hogy mit tapasztalnak a kreatin használata során, miért ezt választották, és hogyan teszik ezt. Tehát ez nekünk sokkal fontosabb volt, mint a mezen való megjelenés. És így ezek a tweakek egyébként, tehát nem volt nehéz velük megegyeznünk abból a szempontból, mert nagyon azonos értékrendet képviselünk. A Barcelona nem az a tradicionális értelemben vett klub, mint mondjuk egy Manchester City, vagy egy, mit tudom, egy Paris Saint-Germain, vagy van egy deklarált tulajdonos mögötte, irányokat és profitorientációt határoz meg. Ez ugye egy olyan szervezet, amelynek nem egy tulajdonosa van, hanem a követői, a rajongója tulajdonosa, a kulerei a tulajdonosai, és gyakorlatilag ők ezt képviselik. És ez a fajta családiasság, baráti közeg, ez az, ami egyébként nálunk cégen belül megvan a mindennapokban, ezt hozták ők onnan, és nagyon organikusan jól működünk együtt. Az egy dolog, hogy eszméletlen lassú velük együtt dolgozni, tehát hatalmas szervezet, tehát az éves csak a költségvetés után 970 millió euró, tehát hogy nekünk az árbevételünk volt 250, tehát brutális számokkal dolgoznak.
1: Ugye minden márka dolgozik ma már influencerekkel. Mi különböztet meg egy jó együttműködést egy kevésbé jótól?
3: Hát ugye nem azonosak a célok. Tehát, hogy nekünk volt olyan együttműködő influencer, aki hatalmas név, baromi ügyes és nagyon nagy elérése van, de mondjuk rendszeresen fogyaszt alkoholt. Az a mi sportos megjelenésünkkel nem passzol, hogy nem tudtunk vele szerződni, pedig megvolt a nyitottság mindkét részről, de hogy a szándék nem volt meg az ő részről, akkor mondjuk elengedj az ilyen jellegű kommunikációit, hogy nyíltan promózzon mondjuk bármilyen alkoholos együttműködést. Tehát ez egy ilyen célbeli probléma. Lehet egyébként az, hogy mi mindig hosszú távon gondolkodunk. Hosszú távon nem a 10 éveket értem, de hogy ilyen több éves együttműködésben gondolkodunk. Itt van most például, most Fibon adtuk át a 10 éves jubileumát Ulyssesnek és Stephanie Davisnek, akiket 10 éve dolgozunk együtt influencerként. Tehát ők voltak az első step a Barca előtt, amikor szintet tudott lépni a márkánk, és itt vannak velünk 10 éve. Tehát nem véletlen, hogy ilyen partnerségekre törekszünk. Az ő részükről is, meg a mi részünkről is megvan ez a fajta kölcsönösség. Néha mi nyelünk egyet, azt mondjuk, hogy jó, menjen, néha ők teszik ugyanezt meg.
2: Hogyha influencer, akkor csak sportolóban gondolkoztok, vagy van más is, és sporton belül egyébként milyen sportágat preferáltok?
3: Régen nagyon sport volt. Egyébként piaconként változó, mert más a márka ismertségünk és érettségünk piaconként. A magyar piacon azt gondolom, hogy túlnyúlunk már a sporton. Most itt van egy Tóth Andi, aki nem kifejezetten a sport teljesítményével szerzett hírnevet, de egyébként egy nagyon dekoratív sportos csajszi. Tehát vele ilyen szempontból tudunk azonosulni, hogy tudunk együtt dolgozni. Én azt gondolom, és az a cél kitűzésünk, hogy olyannal tudunk jól együtt dolgozni, akinek van igénye a testével kapcsolatosan arra, hogy sportos legyen. Tehát tesz azért, hogy most ő futni fog, jogázik, pilateszezik, konditerembe jár, vagy éppen focizik, a nap végén teljesen mindegy lesz. Az a motiváció kell legyen meg benne, hogy én tegyek magamért ma aktívan, és egyébként a célpersonánk is ez, hogy nem az a lényeg, hogy te melyik termékünket fogyasztod, hanem az életmódod része a termék fogyasztása, és az életmódod része a sport, és a sportod meg ez egyértelműen kapcsolódik.
1: Amire én még kíváncsi vagyok, hogy mennyire gyors a reakció időtök a trendekre, mondjuk, hogyha egy új fitness vagy táplálkozási trend berobban. Említetted, hogy a Barcelonával például nagyon lassú együtt dolgozni.
3: Ott inkább a bürokrácia miatt túl sok körön kell átfutni a dolgoknak. Nálunk talán egy picit gyorsabb, mint náluk, mert nagyon sokszor nem a döntéshozóval beszélünk minden nap. A trendekre pedig egyébként az a válaszom, hogy tudatosan nem trendorientáltan csináljuk ezeket, hiszen ezek a trendek, ahogy te is mondod, egyszer jönnek, egyszer mennek.
1: Igen.
3: És igazából a kiegyensúlyozottság az, ami megadja azt az alapot. Tehát ezek a jó diétáktól kezdve az összes többi csodapirula, sosem mi voltunk, sosem mi leszünk, mert azt mondjuk, hogy trendek jönnek-mennek, termékek jönnek-mennek, de egy dolog, ami a tudomány által igazolt álláspont, mi azokat képviseljük, azokat kommunikáljuk, és abban hiszünk. Ha egy trend átüti azt a thresholdot, hogy tudományosan visszaigazolt lesz, beleálljunk, és beleállunk, csináljuk, kommunikáljuk, a részévé tesszük az egésznek. De alapvetően én himi-humi mindenféle diétákra direkt nem ülünk fel. Max olyan szinten, hogy leírjuk, hogy létezik, és megfogalmazunk egy sarkos véleményt, hogyha az megtehető, de én azt gondolom, hogy a mi hitelesünk abban rejlik, hogy nem ülünk fel mindennek.
1: Mekkora marketing csapattal dolgoztok?
3: Mi 74-en vagyunk a marketing osztályon. Ez azért egy csalóka szám, mert ebből 24 fő az, aki a grafikai osztályunk, és van még mellette egy 6 fős rendezvény osztályunk, és ők gyakorlatilag nem csak a Biotechusa márkán, hanem a SciTech márkán is dolgoznak. Tehát ők ilyen shared resource-ként vannak. Ők az én szereti egységemnek a részei, de gyakorlatilag ők ezt a két márkát szolgálják ki.
2: Csak Magyarországon, vagy külföldön is van marketing csapat?
3: Van, most már hál' Istennek két országban van, dedikált helyi van a francia meg a spanyol piacon, őket ilyen pilot jelleggel használjuk, most ez a szó rossz értelmében, de hogy alapvetően én azt gondolom, hogy az ő meglétük segít nekünk abban, hogy lokálisan aktuálisak tudjunk lenni. Tehát rengeteg olyan információt nem látsz innen a központból Magyarországról, amely lokálisan történik. És mondok egy nagyon jó példát, innen, amikor egy influencert nézel, olyan számokat, olyan adatokat fogsz tudni látni, amiket valamilyen aggregátoron keresztül, vagy valamilyen platformon keresztül kapsz meg, de véleményeket igazán, vagy piaci ismertséget nem abból fogsz megtudni. És így jött például most egy spanyol influencer lányunk, életemben nem hallottam róla, soha nem tudtam, hogy létezik, hozta a spanyol country manager, na figyelj, ő tutira kéne, itt a koncept hozzá minden büdzsé, barom jól megy a kislány. Tehát, hogy 2 millió követője van most egyébként, ami Magyarországon egyébként nagynak számítana, de egy spanyol piacon azért ilyen közép nagy, és ezt így megnézzük, de egy 2 milliós spanyol influencer teljesen radar alatt volt és eltűnt, mert hogy én nem tudtam. És egyébként egy mainstream, énekes, des, tévés, egyébként sportos csajszi.
1: Hogyan látod a sporttáplálkozási piacot, illetve hogy mennyire láttok előre?
3: Szerintem nagyon, azért is nagyon, mert nem mi gyártók vagyunk. Ezt sokan nem gondolják át, hogy ez mekkora felelősség és mekkora lehetőség is. Tehát mi látjuk az alapanyag trendeket, mi ezeket tudjuk és követjük, és valamit tisztes távolból, és hagyjuk, hogy szabaduljon el, és legyen vele valami, és vagy ráülünk, de van olyan, amire meg mi ülünk rá, vagy mi indítjuk el a hullámot. Egyébként így volt talán 2016-ban az első olyan jellegű funkcionális fehérje szeletünk, ami a Zero Bar névre hallgat, ami olyan szinten speciális arra lett kitalálva, hogy nagyon magas

0: hullámot intottunk el. Most van egy megint egy másik hullám, most már az ilyen multilayer szeletek mennek, több réteg, többféle krémesség állag van benne. Ilyen gépre ruháztunk be egyébként 3 évvel ezelőtt, ez egy 3,5 milliárd forintos beruházás volt csak a gép költségén, tehát azon még jöttek az összes többi, amellyel egy gyakorlatilag csoki szintű szeletet fogunk tudni gyártani, remélhetőleg megkopogom októbertől a fogyasztók is megkaphatják ezt az élményt, amit ez tud majd adni nekik.
1: A francia meg a Spanyolországot mondtad, ez a két legnagyobb piacotok?
0: Nem. A legnagyobb piacunk jelen pillanatban mindig a magyar. A második helyen van a francia egyébként, a spanyol pedig egy ilyen feltörekvő. A német piacunk nagyobb és erősebb sokkal, de a német piacon sokkal erősebb a konkurenciánk a piaci jelenléte. Illetőleg nem tudom, mennyire vagytok jártasak ebben, de a német piacot leuralja úgy egy brand, mint mondjuk mondhatom ezt akár Magyarországon, a BioNTech a magyar piacot. Ott a Németországban van egy ekkora ilyen uralommal és ismertség rendelkező, akit így nem tudsz arrébb pöckölni. Tehát ott szépen beállsz a harmadik, második, harmadik, negyedik helyre, tök jó vagy.
2: Hogyha visszatérünk egy gyors kérdés erejéig a Barcelonával kapcsolatos együttműködésre, marketingesként neked mi volt a legizgalmasabb vagy legemlékezetesebb pillanat ebben az egészben?
0: Hát én 11 éve vagyok itt a cégnél. Előtte dolgoztam Multictonnál, HP-nál, Telekomnál, stb. És egyiknél sem éreztem azt, hogy mikor tárgyalok egy ekkora partnere, vagy eljutottam egy ekkora jellegű partnerhez, hogy igazán partnerként tud kezelni. És szerintem a mi marketünknek ez a legnagyobb sikere, hogy ők nagyon komolyan vettek minket. Egy olyan stábba jöttek ide hozzánk a teljes infrastruktúránkat megnézni, amely egy nagyon erős szakmai stáb volt, és szakmai alapokon döntve mondták azt, hogy veletek együtt szeretnénk dolgozni, és akkor beszélgessünk a szponzorációról. Tehát előbb volt meg a szakma validáció, mint az anyagi. Szerintem ez egy baromi nagy siker a mi márkánk ismeretében.
2: Köszönjük, hogy ma itt voltál velünk, majd legközelebb folytatjuk innen.
0: Köszönöm szépen.
2: Tóth Szabolcs Attila, a BioNTech-USA marketing igazgatója volt ma a Business Lunch vendége. Egy rövid szünetet tartunk, majd a zene után folytatjuk a Business Lunchot, maradjatok velünk továbbra is.
3: Még ne menjetek el! A Business Lunch hamarosan folytatódik a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
4: Nem rosszkor?
3: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Szenvedélyes blues, igazi déli hangulat. Miss Zeno és Little G. Weaville közös koncertje május 8-án egyestéren Memphisbe repít. Jegyek az Aquarium Club weboldalán. Miss Zeno the Mojo Queen with Little G. Weaville and his band Memphis Blues Reunion. Május 8-a Aquarium Club. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? mert minden gyerek

0: szeretne jól lenni.
1: Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
2: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
3: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Business Lounge, a marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival itt a Rádiókafén. A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard.
5: Már is folytatjuk a Business Lounge-ot a mai műsor második felében, ahogy ígértem, a munkatársi jóllétről és a jövőálló szervezetekről beszélgetünk. Megnézzük, hogy miért fontos a munkaadónak, hogy a munkavállaló jól érezze magát, kell-e ezzel neki foglalkoznia, és mennyire feladata és felelőssége, mit tehet ennek érdekében. A május 20-i ESG Summit konferencia apropóján beszélgetünk az adás első felében ezekről a kérdésekről. Vendégünk a stúdióban pedig Rimóci Oszkár, a Mégis Kollektíva alapítója. Oszi, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
6: Én is üdvözlök mindenkit, sziasztok!
5: Induljunk onnan, hogy milyen kérdésekre adhat választ az idei ESG Summit.
6: Alapvetően, ahogy már itt mondtad is, leginkább azzal szeretnénk foglalkozni ebben a szekcióban, hogy mit is jelent ma, a mai magyar társadalomban, az itt és mostban a munkatársaknak a jóléte, a munkahelyi közösségeinknek a jóléte, és ezt a témát igyekszünk körbejárni nagyon, lehető legtöbb szempontból.
5: Mióta foglalkoztat egyébként ez a kérdés?
6: Hát leginkább azóta, mióta én is megtapasztaltam, hogyha nem rakott központba ezt a témát, akkor hát egyfelől egészségügyi, másfelől pedig lelki vonzata is van hosszú távon, és azt gondolom, hogy főleg a versenyszféra, de igazából nem csak a versenyszféra, mindegyik szféra, csak más indokból kifejezőleg, de kitett a folyamatos stressznek, hívjuk így. És hogyha erre nincsen valamilyen stratégiája az adott szervezetnek, akkor az mind rövid távon és hosszú távon eléggé élettalanul kártékony tud lenni. És a saját tapasztalatom az meg most már ilyen 8-10 éves ebben a történetben, azóta nagyon itt van a hajómon, hogy ezzel foglalkozni kell kötelező jelleggel, amennyiben fontos számunkra az ember a történetben.
5: Tomi, hozzád mennyire és hogyan áll közel ez a téma?
7: Én úgy látom, hogy van most egy ilyen nagyfokú bizonytalanság a világban, és akkor nem is megyek végig rajta, hogy pontosan mire gondolok, hogy ezt hogy látod, hogy ebben adhatnak a cégek valamiféle biztonságot a munkavállalóknak? Adhatnak és hogy egyébként feladatuk-e?
6: Hát hogyha a bizonytalanság alatt hívjuk egymás közt polikrízisnek a polikrízist érted, tehát mind a gazdasági, mind a környezeti, mint pedig a társadalmi válságokat.
5: És ez globális így szinten.
6: Igen, sőt lokálisan azért eléggé változó környezetben élünk most is.
5: Igen.
6: Talán ezt nem is kell mondani. Akkor azt gondolom, hogy ettől eltekintve is nekem, mint mondjuk cégvezető, nekem van egy olyan feladatom, hogy a munkatársaimat akár csak üzleti érdekekből kifolyólag megtartsam. Tehát alapvetően nem éri meg nekem nem megtartani őket, nagyon leegyszerűsítve. Hogyha dolgozik bennem egyfajta értékrend, akkor meg talán nem is kell beszélni erről a kérdésről. Gondolok itt arra az érték halomra vagy értékrendre, hogy tényleg mi nekem a fontos, mit akarok itt hagyni. Milyen legacy-m van önmagam, gyermekeim, társadalom és így tovább felé. Hogyha ezt a kettőt meg összeadom, akkor itt van egy üzleti, meg van egy belső indítatás is szerintem. Az a kérdés, hogy ki hol tart ebben a folyamatban, mert igény szerintem van rá. Főleg, hogyha veszed a fiatalabb generációt, vagy a nem olyan régen fiatalokat, csak hogy maradjunk politikailag korrektek. Ott meg szerintem kimagaslóan fontos lesz az, hogy azt az önérvényesítő képességet, ami nekik már megvan, azt hogyan tudod beépíteni a szervezetbe, és nem egy ilyen idegen testként kezelni, hanem inkább értékként, mi ebben a jó. És itt is szerintem az lesz a kérdés, hogy ők jól érzik-e magukat abban a szervezetben.
5: Igen, jó, hogy behoztad a generációs különbségeket, illetve a generációk kérdését, mert hogy ugye tudjuk, hogy most 4 generáció van egyszerre a munkaerőpiacon, és egyáltalán nem mindegy, hogy ezeket a generációkat hogyan kezeljük, megértjük, nem értjük, meg elfogadjuk, és tudjuk-e egységként kezelni őket.
6: Ráadásul akkor, amikor ilyen tök változó pozícióban megjelennek ezek a különbségek, most pont van egy ilyen példa előttem, ahol mondjuk a 30-as korosztály de kvázi kevés év után, mondjuk egy 60-as korosztályhoz belép vezetői szerepbe. És akkor az egy ilyen nagyon hát nagyon faramúci helyzet tud lenni ugye annak, aki 50 éven vagy 20-30 éven keresztül nem a fiatalabbaktól fogadta el az inputokat.
5: Térjünk vissza viszont az ESG Summitra, a konferenciára, és nézzük meg, hogy mik lesznek az idei social szekció fókusztémái. Mitől lesz ez izgalmas?
6: Egyfelől azt igyekszünk kideríteni, hogy pont ez a jól lét, ez a stressz kérdés, az egyáltalán mit jelent? Hogyan tudjuk leírni? Hogyan tudjuk leírni mind kvantitatív, mind pedig kvalitatív módon? Vannak erre adatok? Mert hogyha mondjuk ránézel az órádra, tehát teszem azt az okos órádra, akkor mondjuk az enyém pont olyan, aminek konkrétan van egy mérőszáma arra, hogy stressz. Egyébként pont tegnap tudtam meg, hogy nem mindegyik ilyen. Valamiért ez is egy ilyen ipari titok. Nem mindenkinek van nyitott hozzáférése például az órák szintjén ahhoz, hogy kommunikálják, hogy te mennyire stresszes vagy. Ebből én arra következtetek, hogy ez egy iszonyat fontos témakör. Iszonyat fontos témakör, hogy mi is ezzel fogunk foglalkozni, hogy valahogy tudjuk ezt mérni. Mind akár ilyen jelleggel, mind akár csak úgy, hogy egyszerűen megkérdezzük majd a kollégákat. Vagy egyáltalán milyen módszerek vannak rá, nem mi fogjuk ezt megmondani, hanem majd a meghívott vendégeink. A másik téma, amit szintén érintettünk, ez a kulturális különbségek, generációk közötti különbségek, hogyan lehet ezt összeegyeztetni, hogyan, hogy egyáltalán mit tapasztalunk ezzel kapcsolatban, de ez a második témánk, illetve a harmadik pedig a közösségek oldaláról jön. Mondjuk az egy ilyen személyes meggyőződésem, hogy akkor tud jó lenni egy munkahely, hogyha azt közösségként, hogyha arra közösségként tekintünk. Mitől lesz jövőálló egy közösség, mitől lesz reziliens, vagy egy munkahely, hát akkor, hogyha az a csapat arra tud fordulni, amerre éppen szükségeltetik, és ez nekem nagyon-nagyon a közösségi működést írja le. De az egy külön kategória, vagy egy külön kérdés szerintem, hogy mit jelent a közösség. Na, de ezzel foglalkozik ez a harmadik blokk, ami itt lesz ebben a social szekcióban.
5: Kiket vártok? Kiknek érdemes elmenni egy ilyen eseményre?
6: Itt már talán meg is neveztük őket, hogy egyfelől azokat a vezetőket, akik ilyen szituációban vannak. Legyen az HR, vagy legyen az konkrétan egy-egy csapatnak, divíziónak, részlegnek a vezetője, akinek fontos az, hogy ne csak jók akarjanak lenni, hanem annak is akarjanak látszani, és hogy mind stratégilag, mind belső-külső kommunikációgyileg hogyan lehet ezt megfogni. És akkor ugye ebbe becsatlakozik, mivel ESG-ről van szó, becsatlakozik a social lab, tehát aki pont az ESG mentén érintett őket is nagyon várjuk, akinek riportolási kötelezettsége van, és így tovább, és így tovább. És a HR szerintem már említettem. Tehát az én fejemben ez a három fő célcsoport van, és akkor itt szerintem a méret az teljesen változó.
7: Azt hogy látod, hogy a cégek látják azt, hogy ez egy fontos téma, foglalkoznak vele, vagy pedig nem látják, és onnan kell meggyőzni őket, hogy egyáltalán ezzel érdemes-e foglalkozni? Mi a tapasztalatod?
5: Vagy ez egy nice to have, vagy egy
7: igen, tehát
5: must
7: hogy
5: kire, have?
7: Igen, igen, uh-huh. Igen.
6: Változó, nem általánosítanék. Tehát ahol mondjuk az a fontos, hogy amit mondtam is, hogy ez a megtartása fontos, már pedig törődjünk akár gazdaságilag, akár emberileg azzal, hogy itt maradjanak velünk a kollégák, ők náluk szerintem ez egy must have kérdéskör. Ahol a riportolási kötelezettségek vannak, az megint egy másik kategória, de hogy ott is szerintem lehet árnyalni, mert hogy van, aki, hát jó, riportoltam, köszönöm szépen, meg van, aki így őszintén szeretne vele foglalkozni. Mind a kettő, mindenféle ítélet nélkül, mind a kettőnek szerintem érdekesek a témák.
7: Meg gondolom itt a cég nagyságtól is függ, tehát hogy mondjuk a kis cég mondjuk a napi munka, a napi rutin mellett egyáltalán tud-e ezzel foglalkozni, vagy eljut-e odáig, hogy mondjuk az a nem túl sok alkalmazottnak a megtartása fontos-e.
6: És szerintem ez is helyzettől függ. Tehát, hogyha általánosítani kellene, akkor én is rögtön jövök azzal a gondolatvilággal, hogy hát persze elmegyünk így a KKV-nak a közepére, és akkor onnan felfelé mondjuk létszámot tekintve, de hogy közben meg ismerek olyanokat, akiknek saját manifestója van, és egy 3-5 fős cég, és széles mellkassal hirdetik, hogy nekünk nagyon-nagyon fontosak az emberek, és saját programokat fejlesztettek tökre az embereknek a bevonásával, stb. Ami szerintem éppen ezért potenciál egy ilyen ESG Summitban, mert hogy az ilyen nagyon különböző fajta embereket össze tudja hozni és kovácsolni, és egyáltalán tapasztalatot tudnak cserélni egy-egy szünetben, vagy majd a piac téren, vagy éppen ahol találkoznak.
5: Igen, ezen gondolkodtam én is, és lehet, hogy ti tudjátok a választ, hogy egy vezető fejében mi billentheti át ezt a kérdést morális ügyből üzleti kérdéssé.
6: Nem tudom, hogy át kell lebillenteni. Szerintem megfér a kettő egymás mellett, és nem biztos, hogy választani kell az egyik meg a másik között. Nekem az a tapasztalatom, hogy amikor valaki így belülről jön, akkor neki van valamilyen személyes élménye. Akár családjában, akár saját magával kapcsolatban, de hogy valaki már, szoktam mondani, hogy valaki már elment a falig, és akkor megtapasztalta azt, hogy itt valamivel tényleg foglalkoznom kell. Amikor meg az üzleti érdekekbe kapcsolnak, hát nézd meg azt, hogy nem tudod oda tenni a megfelelő embert a megfelelő helyre. Mondjuk nem tud az a projekt, vagy az a éppen szolgáltatás, amit bevállaltál jól működni, mert nem tudod megtartani, vagy egyáltalán bevonzani azokat az embereket, akiknek a skilljeire, képességére szükséged van. És hogyha most megint megyünk a generációk irányába, akkor ugye egy csomó olyan változás van most, amiről azt se tudjuk, hogy mi történik. Mi ma sem tudjuk, hogy 5 év múlva éppen milyen skillekre van szükség. Ergo, én ebből arra következtetek, hogy olyan emberekre van szükségem, akik tudnak adaptálódni, és nagyon gyorsan tudnak tanulni. Akkor megint visszakanyarodok, hogy nekik tudnak gyorsan tanulni, akiknek még nagyon friss az agyuk, akik még vagy már eleve olyanra nevelték magukat, hogy szívesen tanulnak. És akkor megint ott vagyok, hogy jó, de akkor meg kell őket tartanom. Nagyon-nagyon fontos, hogy ők ott maradjanak. Arról nem is beszélve, hogy mennyibe kerül egy embert megszerezni. Azon a piacon, ahol nagyon-nagyon sokan elmentek.
5: Mérhető-e? Kell-e mérni? Ha mérjük, akkor hogyan mérhetjük?
6: Hát a folyosón mindenképp. Hát pont ez az egyik ilyen, megint az elmúlt egy évnek a tapasztalása, hogy azok nagyon-nagyon képben vannak, akik beszélgetnek az emberekkel, és így testközelből érzik, hogy mi történik, és nem egy ilyen 62 lépcsős torzult csatornán találkoznak a problémával. Ez tök nehéz. Nyilván, ahogy a méreted az változik, nő, annál nehezebb ilyen dimenzióban tartani a kapcsolatot, úgyhogy maradnak a mérések, és akkor annak meg számos formája van, annak nem én leszek az expertje, de lesznek olyanok, akik ott tudnak róla beszélni. És az egyik pont ez az egészségügyi adat, ami én azt látom, hogy szintén jön be a térbe, mert hogy ott van a Wellbeing Szövetség, ott van a Wellbeing szolgáltatók, egyszer csak kirügyeztek Magyarországon, ez a Wellbeing meg ezzel akar foglalkozni. És ahogy most így pont beszélgettem párukkal, mármint olyanokkal, akik wellbeinggel foglalkoznak, ott meg az volt a... Hát azt éreztem, hogy ez nem egy minta, inkább csak egy érzés, hogy az igény elkezdett megjönni pont erre a mérhetőségre. Mert hogy az mind a szolgáltatóknak jó, és akkor ezzel nyitottunk egy másik célcsoportot is, ESG Summit szempontból, tehát a wellbeing szolgáltatóknak is jó, hogyha vissza tudják mérni, meg a cégnek is jó, hiszen tudnak valamit az alapon kezdeni.
7: Hogyha adatok és mérhetőség, akkor behozom az AI-t, azt gondolom, hogy sok szempontból be lehet hozni, hogy nyilván ez a biztonságérzetet nem növeli a munkavállalókba, gondolom.
6: Hát attól függ, hogy mi a stratégia, meg hogyan kommunikáljuk. És akkor itt pedig használjunk ilyen szavakat, hogy employer branding, de hogy a...
5: Ami a munkáltatói márkaépítés.
6: Igen, köszönöm. Szóval, hogy az is tök fontos, hogyha mondjuk bevezetsz egy új technológiát, akkor mit kommunikálsz azzal kapcsolatban. Innentől kezdve azt mondom, hogy ez a jólét kérdés nem leválasztható a belső kommunikációtól. Tehát az, hogy milyen narratívát választasz mellé, szerintem az nagyon-nagyon fontos. Visszatérve az AI-ra, ott pedig szintén azt gondolom, hogy ez az adaptációs képesség lesz a fontos. Tehát, hogyha meg tudja tanulni a szervezet, hogy azt hogy használja jól, és ezt le tudja kommunikálni, akkor azért előrébb vagyunk. De persze látunk multikat, meg egyéb szervezeteket, akik azt mondják, hogy hopp, bejött az AI, 1200 ember, off, köszönjük szépen. És akkor ezekkel a helyzetekkel nehéz mit kezdeni, de én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi lesz a válaszpont ilyen kérdésekre.
5: Hát azért látunk olyat is, amikor stabilizálja a helyzetet az AI, hiszen mondjuk felszabadulnak bizonyos energiák a szervezeten belül, amit mással lehet fordítani. Tehát pro és kontra, itt beszélgethetnénk erről a kérdésről hosszan.
6: Tehát vezetőfüggő.
5: És akkor visszakanyarodunk a vezetőhöz, és egyébként akkor viszont beszéljünk a vezetőkről még egy picit, hogy milyen vezetői viselkedés építés, melyik rombolja a dolgozók biztonságérzetét.
6: A legelső gondolat, ami így bevillant nekem, az a transzparencia, mert hogyha nem tudom, hogy milyen döntések vesznek engem körül, nem tudom, hogy mire számít, csak nem következetes a rendszer transzparencia szempontjából, akkor hát szerintem ezt mindenki érzi, hogy nem érzi magát jól, nem tudja, hogy mi történik maga körül. És szerintem sokkal fontosabb kommunikálni, hogyha valamit nem tudok, mint sem nem mondani semmit. Mert hogy nem tudni tök oké. Tehát jön az AI, mit tudjuk, mi lesz vele. Jön egy új piaci helyzet, át kell állnom egy másik szegmensre, nem tudom, hogy pontosan mi fog még történni, de ezt lehet kommunikálni. Én azt gondolom, mindent lehet kommunikálni, és van egy ilyen faramúci helyzete szerintem ennek a mi társadalmi, a mi társadalmunknak, mert hogy nehezen kommunikálunk egymással, én ezt tapasztalom. Szóval, hogyha az egyetlen skill, amit így elkezdenék fejleszteni, akkor az pont ez, hogy hogyan tudunk egymással úgy megosztani bármit, hogy ez ne fájjon, hanem inkább épüljön belőle a közös.
0: Igen, ez egy nagyon komoly vezetői felelősség, aminek igen, végig kell mennie az egész szervezeten.
6: Igen, és hát hogyha nincsenek ilyen szokások, akkor új szokásokat kell kialakítani. Pont olyan, mint nem tudom, leszokni a cigiről, vagy felvenni egy pozitív szokást, vagy leadni pár kilót, és így tovább, és így tovább. Szerintem ez a szokásfejlesztés is egy olyan soft skill, amit szerintem tök jó lenne egy előtérbe hozni. Mert ott is azt keressük inkább, de mindig a hard skill-eket keressük, hogy értsek az AI-hoz. De hogy amikor beszélgetünk a gyermekeink jövőjéről, akkor is ez a téma tér vissza, hogy jó, de milyen képességekre lesz neki szükség, mert Word-öt már nem kell neki majd nyomkodni valószínűleg, meg már most se kell igazából. Akkor nem biztos, hogy azt kell megtanulni.
7: A konferenciával kapcsolatban ugye nagyon sokat beszélgettünk, hogy milyen típusú tartalmat tudunk átadni, vagy mi az, amit el tudunk mondani mondjuk egy konferencián, és neked van egy elég markáns elképzelésed, hogy mi az, amit meg nem lehet, és van egy új kezdeményezésünk. Elmondanád, hogy
6: ez? Még rámegyek az ESG szemétre egy kicsit, mert hogy ugye most már ez a harmadik, mert meg sem tudom lassan számolni, hogy hanyadik, és hogy évről évre jobb, és az nekem az a tapasztalásom, hogy itt is, mint ahogy sok minden más konferencián, de itt is tudnak születni kapcsolódások. Emlékszem a szünetekben lévő beszélgetésre, meg eleve, amikor sztorikat mesélünk egymásnak bármivel kapcsolatban, az az első, amire emlékszünk, hogy hol találkoztunk. Emlékszel, találkoztunk az ESG Summiton a klotyó előtt, mondjuk, és így tovább, és így tovább. És hogy erre célzol, azt gondolom, hogy én meg ugye azt keresem, hogy ezt a tüzet, ennek a találkozásnak a tüzét, ezt hogyan lehet fenntartani. Mert hogy a konferencia jó arra, hogy beindítson egy szikrát, maradjunk ennél a képnél, de hogy utána annak a lekövetése, az embereknek a további, a kapcsolatnak az erősítésére meg már nem alkalmas a konferenciát, nem ez a célja.
0: Nem, hát ott lehet jó példákat bemutatni, best practice-ek.
6: Inspirál, behoz tudást, tudsz emberekkel kapcsolódni, és kapcsolódsz is. És akkor ezt tovább víve, nekem az a fix, ha ideálom, hogy embereket érdemes összeterelni egy térbe, és adni nekik egy vezetett formátumban egy lehetőséget arra, hogy ők tovább kapcsolódjanak. Mert hogy gondolom azért jössz a konferenciára is, mert mondjuk az adott téma érdekel, tehát abban dolgod van. És hogyha ebben itt többen vagyunk, többünknek van dolga azzal az üggyel, azzal a témával, hát akkor igazából dolgozhatunk rajta együtt. Akár egy közös brainstormingban, akár egy közös kampányban, ezt nem akarom behatárolni, mert hát mindig más, a szervezetfejlesztésben. És itt tovább, de hogy erre a gondolatra felülve hoztuk létre az úgynevezett alaptábor tüzet, így együtt most már, ami pont ezt akarja megcélozni, hogy ezt a szikrát, ezt vigyük tovább, és segítsünk kialakítani olyan projektkezdeményeket, olyan csapatokat, most cégeknek, vezetőknek, csapatoknak a koprodukciáról beszélek, amik tudják segíteni egymást mondjuk az adott ügyben, legyen az mondjuk a munkatársi jólét, vagy mondjuk legyen az, hogy ki mit gondol arról, tényleg hogyan lehet mérni a jólétet egy-egy szervezetben, vagy mit kezdjünk a generációs különbségekkel. Tehát, hogy ezek olyan ügyek, amikben, hogyha összefogunk, akkor szerintem előrébb vagyunk.
7: Ez egy workshop akkor lényegében? Tehát
6: le tudjuk ezt tart.
7: Oké, okay. És mikor lesz?
0: Igen, mert hogy ESG Summit május 20-án, de akkor itt ezek szerint nem ér véget
7: így
0: a lehetőség.
7: Van. Én is meg akartam kérdezni, hogy mikor lesz, mert tényleg nem tudom, de hogy nem aznap, hanem...
6: Nem, hanem rá két hétre. Június elején következik az alaptábor tűz, ahova azokat várjuk, akik pont például ebben a social szekcióban található témák iránt érdeklődnek, és azt érzik, hogy már pedig ők ezen tovább akarnak dolgozni, többen magukkal. És ezeket a projektcsapatokat szeretnénk ott összehozni. Igen, egy workshop-szerű kezdeményezés, de hogy annál egy picit több. Tehát egy olyan vezetett folyamat, ahol együtt értelmezzük a helyzetet, együtt találjuk ki, meg együtt ásunk le mélyre, hogy egyáltalán milyen problémakörről van szó, és együtt keresünk megoldásokat. Az együttön van a kulcs.
7: Ha érdekel valakit, de kevés ez az info, akkor tud valahol tájékozódni.
6: Akkor a mégis pont tímen megtalálja az alaptábortűz menüpontot, és ott részletesen le van írva, hogy fog ez kinézni. És még vannak nyitott ügyeink, amiket meg amúgy lehet pártfogolni. Már pont ez az adatalapú mérés kategória, ez egy foglalt ügy, amivel mindenféleképpen fogunk ott foglalkozni.
0: Hát izgalmas kérdésekkel foglalkoztok, és akkor a május 20-a, illetve az azt követő lehetőségek megtalálhatóak az előbb említett oldalon. Oszi, köszönjük, hogy itt voltál ma.
6: Én köszönöm a lehetőséget. Sziasztok!
0: Rimóci Oszkára, a Mégis Kollektíva alapítója volt ma a Business Lunch második vendége, és ez volt a Business Lunch. Ritter Tamással együtt köszönjük, hogy velünk tartottatok, találkozunk két hét múlva, Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!

0: Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Vagy.
6: Ó, mester, azért jöttünk nagyon messziről, mert szeretnénk tudni, mi hiányzik. Mindent beletettünk, legjobb tudásunk szerint.
5: Hogy minden? Nem lehet, hogy megfeledkeztetek a titkos összetevőről?
4: Hirdes rádióban. Néha csak egy hang kell, hogy összeálljon a kép. Miértrádió.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
7: A Delta Produkció bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After. Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, Lissafe tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hung Expo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
8: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
9: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
8: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
10: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
11: Mi, Krisna hívők, pontosan tudjuk, mennyi mindent adhat 1%. Lelki békét, egy őszinte mosolyt, együttérzést és ételt a rászorulóknak. Rendelkezz te is adód egyházi 1%-áról és támogasd munkánkat. Technikai számunk 0389. Készült a Magyarországi Krisna Tudatú Hívők megbízásából.
12: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át.
1: szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Éves alapon 3,7%-kal bővült az ipar. 5 év alatt csaknem megduplázódott a magyar háztartások pénzügyi vagyona. Lebontják a Szőlő utcai javítóintézet épületét. Este felhők érkeznek és záporokra is számíthatunk. Holnap is nagy részt borult idő lesz, széllel és záporokkal. Reggel 15, napközben pedig 22 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Az ipari termelés volumene 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett, februárhoz képest pedig 3,1%-kal nőtt a kibocsátás. Ez szerint az ipar 2023 óta tartó lejtmenete elérte a mélypontját és lassú bővülés kezdődött. 5 év alatt csaknem megduplázódott a magyar háztartások pénzügyi vagyona, és már több mint 101 ezer milliárd forint. A Blockchain elemzése szerint azonban mindez nem jut el a gazdaságba, miután a megtakarítások jelentős részét nem fektetik be. Egy szűk, mintegy 50 ezer háztartást jelentő felső réteg aktívan kezeli vagyonát, míg a lakosság jelentős része nincs jelen a megtakarítási piacon, mondta Karagics István, a cég ügyvezetője. Hozzátette, több mint 10 ezer milliárd forint van látra szóló számlákon, és a készpénzállomány továbbra is 7 ezer milliárd forint felett van. Visszafogott volt az ingatlan piac áprilisban, havi szinten 17%-os, éves összevetésben pedig 8%-os csökkenést mért az érdeklődések számában az ingatlan.com. Balogh László vezető gazdasági szakértő közölte, a lakásvásárlók terveznek és informálódnak, de bizonyos döntéseket egyelőre halogatnak. Április végén 142 ezer eladó lakás és ház várta, hogy új gazdára találjon, ez éves összevetésben 7,4%-os bővülést jelent. Lebontják a Szőlő utcai javítóintézet épületét. A cég, amely 2,6 milliárd forintért vette meg az ingatlant, már a június folyamán elkezdené a bontás előkészületeit, és a helyére egy korszerű, a környék értékét növelő lakóterületet terveznek. A fejlesztést az önkormányzattal együttműködve a lakosság bevonásával valósítanák meg, és tervpályázatot is kiírnak. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi budapesti rendezvényekre. A hétvégén egyébként Rákos rendezőn egy korábban megrongálódott váltót is helyreállítanak, ezért az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a Veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. Az Atlanti óceánon vesztegel egy üdülő hajó, több utas életét vesztette és már két esetben igazolták a veszélyes hantavírus jelenlétét. A hajó a Kanári-szigeteken köthet ki 3-4 nap múlva. A WHO és a spanyol egészségügyi minisztérium megállapodott abban, hogy a kikötés biztonságos lesz, és az utasok nem érintkeznek majd a helyi lakossággal.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Este már záporokra készülhetünk, holnap is több helyen lehet csapadék, marad az erős, olykor viharos szél, hajnalban 11-15, napközben pedig 22-26 fok várható majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.
3: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
4: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Na hát meglepő helyről érkeztek meglepő hírek itt a kriptodevizákkal kapcsolatban. A Dél-afrikai Köztársaságban tettek közzé egy törvénytervezetet, amiből meg lehet, hogy törvény is lesz, ezt majd meglátjuk, erről is fogunk beszélni. Na de miről van szó? Ilyen a világon még nincs, nagyon sok a kritika körülötte, de talán a felütése az a dolognak, hogy a Dél-afrikai Köztársaság kormánya gyakorlatilag amikor és ahogy akarja lefoglalhatja az emberek bitcoinját, kriptodevizáit. Itt a kulcs.
4: Igen, tehát nagyon így néz ki a helyzet, persze azért muszáj árnyalni a képet, mert nem arról van szó, hogy ezt elkobozzák, hanem
3: a részletekben rejlik.
4: Hanem arról van szó, hogy köteles az ember elmondani mindent, amilyen van, köteles kiadni minden jelszavát, minden PIN-kódját, minden helyreállítási kódot, és ha akarja, akkor az állam kikényszerítheti a vásárlásra, tehát az állam megvásárolja az általa megszabott áron ezeket az eszközöket.
3: És akkor dél-afrikai randot kap cserébe,
4: Hát nyilván itt a háttérben az áll, hogy a dél-afrikai rand árfolyama nem áll túl jól, és ezzel próbálják erősíteni, hogy bekerül ugye a kincstárba ez az összeg, ez az érték, és ez akkor adhat neki valamilyen támaszt. De hát meglátjuk, hogy a gyakorlatban hova fog ez kimenni. Ugye most június 10-ig van határidő, hogy ezt arra illetékesek véleményezzék, és ellenjavaslatokat állítsanak fel. Hát itt sok kérdés van ezzel a javaslattal kapcsolatban.
3: Hogy nézhet ki ez a gyakorlatban? Ugye itt a cikkek felkapták azt a példát, hogy a határon is megállíthatnak, és elveszik a privát kulcsodat, és kényszeríthetnek arra, hogy eladd a bitcoinodat. De ez a bejelentési kötelezettség, ez hogy néz ki? Tehát úgy, mint egy adóbevallás, nekem be kell jelentenem, hogy mekkora a kripto vagyonom?
4: Így van, be kell jelenteni, és ezen felül igen, a határon minden eszközt átnézhetnek, és köteles vagy betekintést adni, tehát fel kell oldanod a telefonodat, mindent eléjük kell tárni, és hogyha találnak valamit, akkor ezt kikényszeríthetik, hogy eladd az állam javára. Ez elég szigorúnak tűnik, egyébként nem példanélküli a világban, mert a 30-as években volt egy amerikai elnöki rendelet, ahol ugyanezt tették az aranyakkal, tehát minden aranytartalékot, ami családilag vagy magán kézben volt, azt köteles voltál eladni az amerikai államnak. Ez nagyon hasonlít arra a törvényre.
3: Beszélünk itt állandóan a kiberbűnözésről, meg hogy fel lehet-e törni a bitcoint, vagy nem. Mikor lehet feltörni a bitcoint? Hát ilyen egyszerű, nem kell ehhez kibertérben lenni.
4: Igen, hát most kérdés, hogy hogyan tudnak védekezni. Ugye sokkal nehezebb azoknak, akiknek centralizált tőzsdén van számlájuk, mert ugye ott az állam ki fogja kérni, hogy kinek milyen van, és azt onnantól kezdve nem lehet letagadni, és hogyha még ott áll a centralizált tőzsdén, akkor valószínűleg ezt le is tudják foglalni. Úgyhogy akinek saját maga által tárolt pénztárcába van, úgyhogy a privát kulcsai nála vannak, ott talán nagyobb mozgástér van, ott is érdemes végig gondolni, hogy korábban milyen tőzsdével álltak kapcsolatban, milyen kiutalások voltak. Ugye, hogyha azt kiutalta magának, de nem utalta tovább, akkor onnantól kezdve megint nagyon nehéz lesz azt mondani, hogy az már nincs meg. Ez most egy nagyon izgalmas helyzet, meglátjuk, hogy hova fut ki, és itt az a fő kérdés, hogy ez mennyire lesz minta más hasonló helyzetben lévő országok javára.
3: Magának az államnak mi a célja ezzel? Tehát túl sok kriptó forog a dél-afrikai köztársaságban, amiről nem tudnak, és akkora méreteket öltött már ez, hogy így kényszerítik az embereket, hogy vallják be, hogy mennyi van?
4: Ugye abban a gazdasági helyzetben, ami jelenleg Dél-Afrikában van, sokkal több embernek jelent menekülő utat a kriptó, akár egy stablecoin, akár egyéb kriptodevizák, mint mondjuk az Európai Unióban. Úgyhogy sokkal általánosabb, hogy a normális, mondjuk a szürke gazdaságban, kriptókban történnek az elszámolások. Ez tovább gyengíti ugye a monetáris politikát is nehezebb helyzetbe hozza, és tovább gyengíti a hivatalos fehér gazdaságot. Úgyhogy ez olyan szempontból visszaszoríthatja a szürke gazdaságból a fehérbe a résztvevőket, hogyha ezt üldözik, figyelik és el is veszik. A következő ok pedig az, hogy valamivel kell stabilizálni a devizájukat, ehhez egy eszköz lehet az, hogyha kellő mennyiségben jutnak kriptodevizákhoz, és ez bekerül a kincstárba, akkor ez fedezetül szolgálhat és megállíthatja az inflációt.
3: Mi van, ha nem adom oda akkor a privát kulcsomat meg a bitcoinomat?
4: 5 év börtönnel büntethetik, ugye erről szól a törvényjavaslat, plusz pénzbírságot kapok, azon felül, hogy ugye el is kopozzak.
3: Hogy így is, úgy is elveszik.
4: Így van.
3: Azt mondtad, hogy szimpatikus lehet más országoknak. Hol lehetne még ezt elképzelni? Mert az azért szerintem a kritikusok nagyon sokan vannak, és lennének, hogyha ez elkezdene terjedni.
4: Hát első lépésben, ahol reális esély van, hogy átveszik, főleg, hogyha működik ez a modell, akkor a hasonló helyzetben lévő országok, ugye Afrikában azért van jó néhány példa erre, akár Dél-Amerikában is megnézhetjük, és hogyha ezeknél több helyen működik ez a gyakorlat, akkor egyre több helyen megjelenhet, nem lehet tudni, hogy hol van a vége, de érdemes előre gondolkodni, és érdemes non-custody, tehát saját magam által kezelt privát kulcsokon tárolni ezeket a pénzeket, és kiutalni centralizált tőzsdékről, ott megtervezni, hogy milyen időközönként, hogy küldöm át egyik címről egy másik címre, mert lehet, hogy később igazolnom kell, hogy az már tényleg nincsen meg.
3: Lehet egy ilyen jogi háttérben, ilyen törvények között megoldani úgy, hogy ne vegye észre az állam?
4: Hát erre technikai válaszom van csak, technikailag megoldható, hogy mennyire felkészült a dél-afrikai állam arra, hogy ezeket nyomon kövesse, és elfogadja vagy ne fogadja el a magyarázatokat, azt nehéz megmondani. Hogyha fel vagyok készülve erre a helyzetre, és tudom, hogyan működik a decentralizált világ, akkor technológiailag meg lehet oldani, hogy ne tudják elkobozni, mert igaziból egy fejben tartott seed, tehát ez azt jelenti, hogy bármiből lehet származtatni egy privát kulcsot, ami nincs hova felírva, és csak az én fejemben létezik, azt, ha nem akarom megmondani, és nem is kényszerítik ki belőlem, akkor nem fogják tudni elvenni ezt a pénzt. De hát kérdés, hogy milyen erőkkel és milyen eszközökkel fogják kikényszeríteni.
3: Na de ha ezt tényleg komolyan gondolják, akkor akár be is tilthatják azokat a felületeket, amire nem látnak rá, vagy amire nehezebben
4: a felületeket betilthatják, ez megint felkészültség kérdése. Nagyon meg tudják nehezíteni a hozzáférést ezekhez a felületekhez. Aki tudja, hogy ezeket a korlátokat hogy kerülje meg, az meg fogja tudni oldani.
3: Szóval a Dél-Afrikai Köztársaság új kriptó stratégiájáról fogalmazunk, így beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
4: Köszönöm szépen, sziasztok!
3: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Annát hallották. Köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Addig is minden adásunk visszahallgatható YouTube-on és Spotify-on. Szép napot!
1: Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Pincér! Pincér!
6: Igen, mit parancsol?
5: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
1: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmézenei zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 3/4 A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni még jobb.
8: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. Molinárikávé.hu. Szenvedélyes blues, igazi déli hangulat. Miss Zeno és Little G. Weevil közös koncertje május 8-án egyes téren Memphisbe repít. Jegyek az Aquarium Club weboldalán. Miss Zeno the Mojo Queen with Little G. Weevil and his band Memphis Blues Reunion. Május 8-a Aquarium Club.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
9: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Ez itt a Zsebrádió.

0: Zsebrádió A-tól Z-ig.
1: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskülön tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Mancsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszos api melegítő tornacipő.
2: Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
0: Hello, szia, hello! Tudnál adni egy Bélást?
3: Kezdjük ezzel a Bélás dologgal. Okos telefon majd úgyis elmondja, hogy mi ez a Bélás, foglalkozunk inkább azzal, hogy kik kérték. A Zsebrádió szerkesztőségének gyermekkorában, amikor még nem volt Zsebrádió, sőt még a szerkesztőség sem volt, de már nem rohangáltak dinók a földön, különös divatok voltak, divatok. Egyszerre voltak a fiatalok popperek, csövesek, meg punkok, persze ki ízlés szerint. A popperek jól néztek ki, répanadrágban jártak, fehér csukával, és olyan hajuk volt, mintha végig lehúzott ablak mellett ültek volna hazafelé az uszodából. Szóval béna. A punkok ordibáló zenét hallgattak, amiben rondán beszéltek, és nem nagyon tudtak gitározni, de punk különben is egy életforma volt, ami nagyjából azt jelentette, minden béna, ami nem béna. Viszont minden jó, ami béna. A punkot egyébként punknak kell mondani. Esetleg visszatérhetünk, de nem akarom, hogy elrohanjon az idő. Sem a punkokra, sem a popperekre egyáltalán nem hasonlítottak a csövesek, vagy csövik. Ez egy spéci magyar divat volt. A szó eredetileg onnan ered, hogy az igazi csöves csőben lakik. Ezt nagyjából el tudjátok képzelni, hogy mennyire tiszta, kisimult és ápolt az, akinek egy építkezés melletti cső az otthona. Sajnos ma már nincsenek olyan jó kis csövek, amiben lakni lehetne, de abban az időben építették a hatalmas lakótelepeket, és az építkezések mellett mindig bazi nagy csövek voltak, amiben a, majd a lakótelepekből elfolyik a kaka, meg a mosogatóvíz. Ma már nem építenek olyan nagy lakótelepeket sajnos, ezért a csövek kicsik. Sajnos alkalmatlanok a csöveseknek, ezért nincsenek is csövesek. A csövesek egy speciális magyar rockzenét hallgattak, azért speciális, mert minden zenekarban volt orgonista is, ami béna. De legtöbb zenekarban volt egy felesleges ember is, aki nem tudott énekelni, nem tudott gitározni, orgonálni se, csak a színpadon ugrált föl alá, mint egy bohóc, de nagyon jól nézett ki.
0: Na most már kezdek kíváncsi lenni.
3: A csövekisekhez egyébként, vagy a csövességhez egyébként nem kell szegénynek lenni, elég, ha úgy néztél ki. Például, hogy libazsírral lekented a hajadat, és beesett vállal járkáltál. És azt tett igazán csövessé, ha metró végállomásokon embereket szólogattál le, hogy adjanak 2 forintot, mert venné magadnak az autóbatából egy téli fagyit. Ezt a téli fagyit persze nem mondták hozzá, hanem olyan arcot vágtak, mint hogyha a vasreszelékes pirítóst akartak volna venni viszkivel. De hát ez persze nem jött ki 2 forintból, mert az már akkor is drága volt. Az általam ismert leghíresebb csöves a Batthyány téren volt csöves, és úgy hívták Kis Piramis. Egyszer kért tőlem 2 forintot, és én adtam neki, bár igazából megtettem volna, hogy nem adok, de azért adtam, hogy utána elmesélhessem a suliban.
0: És most kapcsoljuk az okostelefon.
4: Bélás. A 80-as években elterjedt volt a Bélás kifejezés, ami a 2 forintos neve volt, és gyakran az adj egy Bélást alakban fordult elő. A Bélás szó azonban nem a Béla személynévből ered, hanem a börtönszleng B mallér 20 forintos szavával van kapcsolatban, amely a B, 2 és a mallér 10 forintos szavakból származik. A Bélás szót egy időben az 1000 forintosra is használták, amelyen Bartók Béla képe volt.

0: Zsebrádió! Őrület, ami itt folyik!
1: Már szó volt Burt Munroe-ról, aki 68 éves korában állított felsebességrekordot a saját építésű motorjában. Bár példaképnek remek, de mégiscsak egy olyan valakiről van szó, aki kizárólag a saját életét volt képes megváltoztatni elszántságával. Ez se kevés ugyan, de vannak olyanok, akikben akkora volt az elszántság, hogy az egész világunkat képesek voltak megváltoztatni. Owen Finlay McLaren 1906-ban született Angliában. Most mondom, semmi köze a száguldó cirkuszhoz. McLaren úr egészen 1964-ig egy dologról volt ismert. Repülő mérnökként ő tervezte a II. Világháború egyik vadászgépének, a Spitfire-nek a futóművét. Nagy dolog, gondolhatná az ember, de ha egy bonyolult szerkezetű, behúzható futóműről beszélünk, aminél még szigorú súlyhatárok is vannak, akkor már más a helyzet. 20 évvel a háború után az öreg McLaren felfigyelt egy évszázados problémára. A szülők oltári nagyokat szívnak a behemót babakocsikkal, ha fel kell szállniuk egy járműre. Mert süllyesztett padlójú busz ide, emelő kosaras villamos oda, a babakocsi csak addig praktikus, amíg sima járdán kell tolni. Ekkor a rutinos repülő mérnök gondolt egy merészet, és megszerkesztette a világ első pillekönnyű alumínium csövekből álló összecsukható babakocsiját. A neve is pont olyan volt, mint egy nehéz bombázónak. B-01. Owen McLaren kitartó volt, képes volt másképp látni a világot és a benne lévő problémát. Az ötletével pedig megváltoztatta az életünket. Szép munka!
2: Húzd meg jobban, menj el a munka! Aki itt van, mindenki húzza!
3: Mi lesz el, ha nagy leszel?
4: Repülő mérnök. A mérnök megnevezés eredetileg földmérőt jelentett. A mérnök szó a mai értelemben vett jelentését a 19. században nyerte el, amikor az ipari forradalom rengeteg addig nem létező szakmát hívott életre. Ezek egyike volt a mérnök, amely a technika fejlődésével szakosodott például gépészmérnökre, vegyészmérnökre, építészmérnökre, a repülés megjelenésével pedig repülőmérnökre. Egy repülőmérnöknek egyaránt jól kell ismernie a matematikát, a fizikát, ezen belül az aerodinamikát, de a különböző anyagok, fém ötvözetek tulajdonságait is kívülről kell fújnia. És persze az se baj, ha egy repülőgép vagy egy helikopter nem rom.

0: hogy jól teszik.
1: Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
2: 1749. november 17-én született Nicolas Appert. Appertnek írják a nevét, miután Chalon-en-Champagne-ban született, a neve után egy ilyen gyönyörű, szép kis ékszerdoboz városkának képzelem. Tehát francia volt, ezért a nevét nyilván úgy kell kiejteni, hogy közben hörgünk, mert a franciák leginkább krákogással és hörgéssel csevegnek egymással, kivéve amikor fel vannak háborodva, mert hol beszélnek. Lényeg a lényeg hozzá, hogy ez a Nikola, azaz Miki bácsi cukrász volt. De cukrásznak béna volt. Ezért szegényként elkezdett kísérletezni, mert a francia belügyminisztérium, aki a hadsereg főnöke, 1795-ben, nagy figyi, modern dolog, pályázatot írt ki, hogy amely 12.000 frankot, az elég jó pénz ez a frank nálunk, forint van náluk frank, de mindegy, sokkal erősebb pénz, mint a forint, mert mondjuk egy frank, az mondjuk 17 forint volt utoljára. Mondjuk az volt 25, mindegy. Aki megoldja a hadsereg, a francia hadsereg élelmiszere ellátási problémáit. Mert abban az időben sok katona halt éhen, és ráadásul sokan megbetegedtek a vitaminhiány miatt, mert kialakult a skorbutjuk.
1: A banja, maharadja, halandja?
3: Fura felnőttek, még furább mondásai.
4: Nincs sütnivalója. Valamiért nagyon szeretünk az étellel játszani. Márhogy így beszédben. Ha valaki csinál valamit, abban tuti van valami utalás a kajára. Vaj van a füle mögött, vagy kenyérre lehet kenni, vagy van mit a tejbe aprítania, vagy amit én is a leggyakrabban használok, az az, hogy túró a füledbe. Hiába, ezek a szólások nagyon kifejezőek. Miközben azt mondjuk, hogy valakinek nincs sütnivalója, mindig mutogatunk a fejünkre. De miért? A szólás onnan ered, hogy régen, falun, és hát a karanténban is, ugye emlékszünk, az asszonyok maguk sütötték a kenyeret. A kenyérbe meg kell liszt, meg só, meg felnevelt egyetemista kovász, meg minden is. Ha valaki kifogyott valamiből, akkor kifogyott a sütnivalóból. Így átrohant a szomszédba, hogy nem maradt sütnivalóm, léci, adj már egy kicsit. A másik meg nyilván okkal panaszkodhatott, hogy hát ez már megint kifogyott a sütnivalóból, hol van ennek az esze? Szóval, ha valakinek van sütnivalója, az azt jelenti, hogy megvan a magához való esze. Akinek elfogyott a sütnivalója, annak megmondhatod azt is, hogy ennek is lekvár van az agya helyén. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
1: Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
2: Mondanom se kell, hogy ez a hadsereg Napóleon hadserege volt. Ez a skorbut nevű dolog elég vacak, ugyanis az a helyzet, hogyha az ember nem eszik olyasmit, amiben vitamin van, akkor olyan beteg lesz, mint a fene, és akkor az a skorbut. Képzeljétek, hogy milyen vacak betegség lehet a skorbut, ha ilyen ronda neve van. Lényeg a lényeg, hogy ez a Miki bácsi rendesen befőzte a dolgokat, egy kompótot, meg befőttet, aminek azért a neve, hogy befőtt, mert befőtt. Szóval az a lényeg, hogy föltalálta ezzel a befőzéssel a konzervet. Bizony, ezt a konzervet vették a hónuk alá francia katonák, akik a befőtt miatt nem betegedtek meg, és így a Napóleon egészen el tudott mindent foglalni Moszkváig. Komolyan, az nagyon messze van, Oroszországban. Itt meg kell jegyeznem, hogy soha senki nem foglalta el Moszkvát, csak a Napóleon. De neki is nagyon nagy pofára esés volt Moszkva elfoglalása, mert az oroszoknak az a trükkje ezzel a Moszkvával, ami egy város, hogy addig csalogatják a hadseregeket, amíg be nem áll az orosz tél, és Moszkvában olyan hideg van, hogy köpsz egyet és koppan. Azt meg mindenki tudja, hogyha fogcsikorgató hideg van, akkor azt ott a hónod alatt a kaját már nem konzervnek hívják, hanem mirelitnek. Na, ez a Miki bácsink megírta, nagy figyi, valamennyi állati és növényi eredetű anyag több éven át való eltartásának művészete című könyvét, és ezért a Napóleon kitüntette az emberiség jótevője címmel. Ha megáll az eszem, eldobom

az agyivelőmet, hogy ez egy micsoda nagyszerű ember volt ez a Napóleon. Ugye mindent kirabolt az egész világban, és csinált neki például ott a rablott holminak egy szép raktárat Párizsban. Úgy nevezte el, hogy Louvre. És közben meg az emberiség jó tevőjét is kinevezte. Hát azért szép ember, nagyon aranyos ember volt. Nem mindegy. Hogy néz ez ki magyarban? Hát a Miki bácsi lehetett volna magyar is, mert pont úgy csinálta, mint a nagy magyar feltalálók. Tehát nem csinálta jól. Nem a feltalálást, az adminisztrációt. Szegényként ugyanis pénzt nem keresett ezzel a konzervvel, mert nem szabadalmaztatta. Erről a zsebében már többször beszéltünk, magam is elmondtam, hogyha van egy ötleted, szabadalmaztatni kell, mert abból jön a pénz. De meg kell, hogy mondjam őszintén, ezt a dolgot a Golombácsinál. Senki nem érti jobban, mert neki a vérébe van a szabadalom. My daddy, he was a gambler, abandoned mama when I was four. All he left us was his old gramophone player, his 45 records he kept under the floor.

0: Ha választhatnál, hogyan mondanád, Dalabáj Zenér vagy Fülemüle?
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy testvérpár, akik csináltak Amerikában egy éttermet. Nem főztek valami különlegesen, nem is ez volt benne a tuti. Volt egy ötletük, mégpedig az, hogy a vendégeknek ne kelljen hosszú-hosszú perceket várniuk a kajájukra, hanem sítsút megkapják azokat, és már a kezükben is van, mire kifizetik az árát. De persze nem egy jól megsült steakről beszélünk, páros spárgával és flambírozott csicsókapürével, hanem hamburgerről, meg sült krumpliról, egy kólával, esetleg egy kis csokissékkel. Ismerős a menü? Na, ezeket a testvéreket McDonald-nak hívták.
2: Na most már kezdek kíváncsi lenni.
1: De az ő még csak egy kis vacak bódé volt. Nem is róluk szól a történetem, hanem egy Ray Kroc nevű pacákról, aki valamikor az 50-es években elvetődött McDonald's egy kicsi bódéjába, és evett egy hamburgeres sült krumplis üdítős ebédet. Ez a Kroc úr igazából ügynök volt, és meglátta a nagy lehetőséget ebben az étteremben. A nagy lehetőség pedig a franchise volt.
2: És most kapcsoljuk az okostelefon.
3: Franchise. Más néven jogbérlet. Valójában ez egy szerződéses kapcsolat, melynek keretében az egyik fél jogokat ad át a másik félnek, az átvevőnek, azzal, hogy az átvevő a rendszernek megfelelő üzleti tevékenységet végezhessen. Szóval, kitalálom, hogyan kell ügyesen zabot hegyezni, elmondom neked, és ha te úgy csinálod, ahogy én azt előírtam, akkor sok pénzt kereshetsz az aphegyezéssel, de a bevételed egy része az enyém lesz.
1: Kroc úr megálmodta, hogy mi lenne, ha sok-sok-sok-sok-sok ilyen McDonald's étterem lenne Amerika szerte, és minden városban legalább lenne egy ilyen, és az emberek gyorsan és olcsón ehetnék a kedvenc kajájukat.
2: Na ez az első jó hír, amit hallottam.
1: Nos, ez az étel nem túl bonyolult, azért azt lássuk be, de ez a Kroc úr kitalálta azt, ami az egyik oka volt annak, hogy ez a bizonyos McDonald's nevű étteremlánc olyan hihetetlenül népszerű lett. Az egyik ilyen ok, hogy a világon bárhol, bárhova mész, ahol van McDonald's étterem, pontosan ugyanolyan ízűnek kell lennie a kajának, mint az otthoninak. Tehát az otthon édes ízét fogod érezni, bárhová is mész a világon. De ez a Kroc úr nem a szendvicsek árából gazdagodott ám meg. Rájött, hogy igazán sok pénzt abból lehet csinálni, hogy megveszed darab földet, és az új Meki üzemeltetőjének tőle kell bérelnie azt a földdarabot, és csak az ő szabályai szerint működtetheti az éttermét. Ettől lesz pont ugyanolyan a minőség mindenhol a világon.
2: Wow!
1: De a döbbenet nem is ez. A nagy kérdés mindig is az volt, hogy vajon miért lett a McDonald'sból a legnépszerűbb étteremlánc a világon? Mert a gyors éttermet más is kitalálta, más is tud hamburgert sütni, meg furcsa ízű csirkefalatokat.
2: Köszönöm a kérdést. Már vártam a kérdést.
1: De Kroc úr elárulta. A neve miatt.
4: Na most ezt nem értem.
1: Vannak olyan nevek, amik nem keltenek bizalmat. Vannak olyan nevek, ami az embereket gyanakvóvá teszi. De Amerikában a McDonald's név olyan, hogyha valaki ezt viseli, abban az emberek valamiért megbíznak. Tanulság. Érdemes keresni egy jó nevet, meg egy jó emblémát, mint a Meki nagy sárga M betűje, és akár ti is meggazdagodhattok, mint én, a galambféle frottírhajpánttal.
2: Zsebrádió!
0: Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
5: Bizonyára tudjátok, hogy a fáraók egész életükben készültek a halálukra, illetve nem is a halálukra, hanem a haláluk utáni életükre. Ennek legismertebb bizonyítékai a piramisok, ahova temették őket. 1923-ban nyitották ki Tutanhamon fáraó sírkamráját, 4 hónappal a felfedezése után. Iszonyú izgalmas pillanat volt ez, mert ez volt az első olyan fáraó sír, ami adta a több ezer év alatt, ami a fáraók óta eltelt, nem raboltak ki. Ez volt az első érintetlen kincses kamra. Amellett, hogy elképesztő gazdagságot, aranyat, drága követ, meg mindenféle holmikat találtak itt, ez volt az úgynevezett régészeti lelet, amiből mi a modern korban pontosan megláthattuk, megismerhettük, hogy hogyan éltek, miket használtak, és milyen gazdagságban uralkodtak a fáraók. Persze más izgalmak is voltak. Howard Carter, aki megtalálta a sírt, egy brit pacák, már évek óta kereste, de hamar szembe kellett néznie különböző legendákkal, mint például a fáraó átka. Akkor a múmia még a helyén volt, és nem tért vissza. Mert tudjátok, van a múmia visszatér, a múmia megint visszatér, a múmia elvesz feleségül valakit, és a múmia mit tudom én. De akkor a múmia még maradt a fenekén. A lényeg az, hogy a sír feltárásakor néhány dolgozó megbetegedett, és a helyiek egyből elkezdtek suttogni, hogy ez biztos a fáraó átka. A dolog inkább arról szólt, hogy egy több ezer éves sír teli volt réges-régi bacillusokkal, amit ezek a szerencsétlen dolgozók belélegeztek, és megbetegedtek tőle. Bum.
6: És most kapcsoljuk az okostelefon.
7: Múmia. A múmia olyan holttest, ami emberi beavatkozás vagy különleges környezeti tényezők hatására nem indul oszlásnak, így a csontok, a bőr, az izmok, a haj, a körmök, de még az arcvonások is hosszabb ideig épségben megmaradhatnak. A múmiák alapvetően csendes, örök álomban szunnyadó lények, kivéve amikor a múmia 1-2-3-ban alig lehet levakarni, miután véletlenül feltámadtak. A legviccesebb múmiákat egyértelműen a Scooby-Doo-ban találhatjuk, míg a legkedvesebbekkel Halloween-kor találkozhatunk.
5: A legendákra legtöbbször egy egyszerű magyarázatot találunk, ezekből erednek. A lényeg, hogy a régészet igazi csúcs teljesítménye volt ez, és megdöbbentő volt látni, hogy egy uralkodó szinte az egész életében felhalmozott vagyonát a sírja mellé pakoltatja, hogy amikor majd megérkezik a túlvilágra, ott is gazdag legyen. Ez egy elég furcsa szokás. Biztosan láttad már a magyarok szent koronáját a parlamentben, ami körülbelül 2 kiló. Képzeld el, hogy Tutanhamonnak ott egy aranyból készült halotti maszkja, ami 12 kiló. 6-szor annyi aranyat hordott az arcán. Elképesztő. A koronákat persze nem a súlyuk teszi érdekessé, de ez a kis összehasonlítás remélem beindítja a képzeleteteket, hogy micsoda hatalmas kincset vitt magával ez a Tutanhamon abba a világba, amit a halála után képzelt.
8: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok, ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit, de addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
1: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
2: Összefogott a Siemens a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki karával, és egy igazán izgalmas hazai ipari fejlesztéseket bemutató, de a jövő mérnökeinek szóló programot hozott össze először, de hagyományteremtő céllal. A részletekről fogunk beszélgetni most Arató Márkkal, a Siemens ZRT kommunikációs vezetőjével. Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Mesélj nekünk arról, hogy miért volt különleges ez a rendezvény, illetve valóban igaz az, hogy a magyar mérnökök tudása egyedi, különleges, és a világ bármely táján megadja a helyét?
3: Igen, és ezt a Siemens BME közös meetupján mutattuk be a jövő mérnökei számára. Azért fogtunk össze a BME-vel, hogy az erős elméleti képzést kiegészítsük néhány olyan gyakorlati meglátással, tapasztalattal, ami a hazai iparból jönnek. Olyan juicy, izgalmas részletekről számoltak be a partnereink, amelyek egy-egy ipari fejlesztésnél előfordulnak. És hát ugye mi hogy jövünk ez a témához? Hát úgy, hogy a Siemens egyik fő feladata a hazai ipar fejlesztése. Így elég jó rálátásunk van az iparra, a legkisebb feladatoktól a legnagyobb zöldmezős beruházásokig. És ezekből válogattunk olyan projekteket, amelyek a tavaly évben valósultak meg Siemens eszközök felhasználásával, illetve még a kiválasztás során a szempont volt, hogy olyan hazai partnerek munkáiból válogassunk, amelyek talán kevésbé ismertek, nem olyan nagy multivállalatok, amelyekkel esetleg a hallgatók már találkoztak, vagy esetleg már láttok tőlük prezentációkat, és akkor ezekből készítettünk egy izgalmas szelekciót. 7 partnerünket kértük fel, hogy számoljanak be a tavaly évben megvalósult nagy projektjükből, legyen az éppen Magyarországon megvalósult, vagy egy olyan export munka, amely akár egy másik kontinensen valósult meg.
2: Mennyire nyitottak egyébként a cégek a hazai mérnökök bevonásával már a képzés alatt? Ugye most gyakorlati dolgokról beszélgetünk, tehát azt feltételezem, hogy azért itt akik végeznek, vagy akik tanulnak, azok már tényleg a gyakorlati részben is belekóstolhatnak. Mennyire jellemző ez a fajta hozzáállás a cégeknél?
3: Azt gondolom, hogy egyre inkább, és nagyon különleges pillanat volt, amikor körbe kérdeztük a partnereket, hogy melyikük végzett a BME-n, és többen is feltették a kezüket, úgyhogy igazából ők visszatértek az alma materbe, és egy olyan jó példát tudtak mutatni a jövő mérnökei számára, hogy az itt elsajátított tudással milyen izgalmas projekteket tudnak majd a későbbiekben elvégezni.
2: Ebben a témában megkerülhetetlen az ipar 4.0 és az innováció kérdése. Vannak ebben konkrét példák is, például az, hogy mit jelent a manapság, vagy a jövőre nézve az, hogy egy gyárnak, vagy egy gyártósornak úgy kell működnie az ipari környezetben, mint hogyha egy ilyen Lego szintű összeállítás lenne, tehát egy gyártósort itt most felállítunk, de ha éppen a helyzet úgy kívánja, akkor visszük tovább, illetve hogyan lehet ezt egy mérnöki munkával segíteni, fejleszteni.
3: Igen, nagyon érdekes, amit mondasz, azt a projektet egy fehérvári cég valósította meg, és ez egy több évvel indult fejlesztés, mely az elmúlt években valósult meg. Ezt még a Covidot követő globális alkatrész hiány hitta életve, illetve az, hogy miként lehet a kínai vállalatokkal versenyezni az automatizáció terén. Hát elég nehéz, de ezt a fehérvári cég egy nagyon egyedi úgynevezett course koncepcióval oldotta meg, ami a gyártósor tervezés logikáját fordította meg. Ugyanis ennek a koncepciónak az a lényege, hogy a termelősort modulokból egyfajta legószerűen a megrendelő saját maga állíthatja össze, és ezt a cég készre szállítja a világ bármely pontján. És ebben az érdekes, hogy ezt a termelősort pár perc alatt át lehet szerelni a helyszínen, így ez a nagy szériás termelés mellett kisebb darabszámú egyedi igények kiszolgálására is alkalmas. És ez a modularitás, ez fenntarthatóságot is jelent, ugyanis az átprogramozható, újrakonfigurálható elemeknek köszönhetően a berendezés igen hosszú élettartammal bír, és folyamatosan lehet változni, változtatni a folyamatosan változó piaci igényekhez.
2: Ha már behoztad a fenntarthatóságot, akkor egy kicsit összekötném ezt a mérnöki megoldásokkal, mert hogy van egy olyan elképzelés, hogy reális alternatíva lehet az, hogy a hulladékból lehet üzemanyagot előállítani. Hogy álltok most ezzel a kérdéssel, mennyire reális egyáltalán ez a felvetés?
3: Ez abszolút. Hát ugye a modern társadalom elég sok szemetet vagy hulladékot termel, és erre adott egy nagyon izgalmas megoldási lehetőséget egy párfős budapesti cégnek a fejlesztése, őket úgy hívják, hogy PGB Engineering, és ők öt technológiát hoztak létre, különböző szénhidrogén alapú hulladékok, legyen az olaj, vagy például műanyag újragondolásához, és az a különlegessége ennek a rendszernek, hogy ezek úgy kell megvalósítani, hogy egyrészt extrém magas hőmérséklet mellett is üzemeljenek, az extrém magas hőmérséklet az ilyen 1000 fok felettit is jelenthet, illetve olyan nagy nyomásokon, amik az iparban azért talán nem a mindennapoknak a része. Amit kihívás volt, az, hogy hogyan lehet ezeket a robbanásveszélyes rendszereket, legyen a hulladékgazdálkodás, vagy energetikai rendszerek, olyan digitális megoldásokkal, mint például kibervédelem, vagy gyártástechnológia úgy összehozni, hogy az valóban fenntartható legyen. Itt ez a Pannon Egyetemnél valósult meg ez a fejlesztés, ez egy kísérleti reaktor, vagy reaktor technológia, ami abban segíthet majd, hogy az előbb említett hulladékokból miként lehet újból energiahordozót létrehozni. És egyébként nagyon érdekes, hogy ezt egy kisebb soroksári cég valósította meg, amely a hétköznapokban olyan feladatokkal foglalkozik, mint például a dél-pesti vízmű vízellátó rendszerének az irányítás technikai modernizációja. Tehát ez is azt mutatja, hogy akár egy kisebb cég, de az a mérnöki tudás, ami benne van, az akár világszinten, de legalábbis Magyarországon nagyon komoly infrastruktúrális projekteket képes megvalósítani.
2: És tulajdonképpen a magyar csomó mérnökök világszintű karriert fognak ezzel építeni.
4: Van még egy csomó projekt, ami említést érdemelne, de már csak egyre maradt időnk, ki tudnál emelni, vagy kettőt, ha gyorsan.
3: Hát, hogyha már külföldi projekt, akkor egy afrikai projektet hadd mutassak be. Nem tudom, azt tudjátok, hogy például van egy nagy kanizsai cég, amely európai szinten a legnagyobbak között ismernek el. Ez a Hydrofil Kft., és ők most egy asszuáni olajfinomító számára szállítottak víztisztító berendezéseket. A kihívás itt nem csak az volt, hogy az alkalmanként 70 fokos környezetben való munkavégzést azt biztosítsák, de azt is, hogy egy olyan egyedi technológiát vezessenek be, amely a biológiailag előtisztított szennyvizet azt elősűríti, majd ezt utókezelik. Ennek a lényege az, hogy nulla folyadék kibocsátással működik a rendszer, és így évente annyi köbméter vizet tudnak megtisztítani, vagy kezelni, ami világszinten is egy komoly eredmény. Amit érdekes, hogy például az a fejlesztési igazgató, amely bemutatta ezt a projektet, beszélt arról is, hogy az olyan cégeknél, mint az övék, Magyarországon is lehet nagyon szép bérre szert tenni, persze akkor, hogyha valaki a szakmai munka minőségére helyezi a hangsúlyt.
4: Oké, remélem tudunk majd beszélni a továbbiakról
2: nagyon
4: is.
2: Nagyon izgalmas.
4: De nagyon jó hallani,
2: hogy ez egy hagyományteremtő rendezvény.
4: Igen, és ennyi jó dolgot, ennyi innovatív, ennyi fantasztikus dologban benne vannak a magyar mérnökök, a magyar tudás. Köszönjük szépen, hogy beszéltünk erről.
3: Köszönöm szépen, napot. Minden jót.
2: Arató Márkkal beszélgettünk, a Siemens ZRT kommunikációs vezetőjével.
1: Belát nagyon éhes.
0: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
5: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! A Delta Produkció bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádiókafé After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádiókafé színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádiókafé After. Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, Lissafe tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
6: Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are the People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon.
7: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
8: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
7: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
9: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Jó napot kívánok! Budapesten a 8. kerületben a Fiumei útról csak egy sávból lehet a Kerepesi útra kihajtani a Barostéri felüljáró mellett, mert vízvezetéket javítanak. Csatornajavítás miatt számítsanak útszűkületre a Váci úton kifelé a Frangepán utca előtt, a 11. kerületben a Jégvirág utcát pedig lezárták a Hérics utcánál. Lezárták mától a 18. kerületben a Vlassis Gyula utcát a Baross utcánál gázvezetékjavítás miatt. A Baross utcában a forgalom egy sávon váltakozva halad. Hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik majd karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Kovács Botond, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes elemeit. Az EU 10,4 milliárd eurót érő alapjából csak 80-85% lehet menthető. Washington lezárta az Irán ellen indított hadműveletet. Este felhők érkeznek és záporokra is számíthatunk. Holnap is nagy részt borult idő lesz, széllel és záporokkal. Reggel 15, napközben pedig 22 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes elemeit. Mindez azt jelenti, hogy a testület kimondta, a leköszönő Fidesz kormánynak az általa elrendelt veszélyhelyzet idején hozott egyes rendeletei jogszerűtlenek voltak, a döntés visszamenőleges hatályú, így az érintett rendelkezéseket úgy kell tekinteni, mintha azok a kihirdetésük óta nem lettek volna érvényben. Az uniós helyreállítási terv 2026-os határideje nem tárgyalási alap, jelezte az Európai Bizottság. Minden mérföldkövet augusztus 31-ig kell teljesíteni, a kifizetési kérelmeket szeptember végéig kell benyújtani, hosszabbításra pedig nincs kilátás. A bizottság ugyanakkor kiskapukat is kínál, informális előzetes egyeztetésekkel, a helyreállítási terv módosításával és a pénzügyi alapok létrehozásával, a portfólió értesülései szerint a 10,4 milliárd eurós magyar keret 80-85%-a megmenthető. A nem teljesített vállalások esetében azonban nincs hiánypótlási lehetőség. 2025 első negyedévéhez képest idén 64%-kal magasabb volt a kiadott lakásépítési engedélyek száma. A lakásépítések ugyanakkor még nem pörögtek fel, a rendkívül gyenge 2025-ös évkezdethez képest csak 4,3%-os volt a bővülés, írja a HVG. A lakásépítési engedélyek számának megugrása mögött elsősorban az otthonstart államilag támogatott lakáshitel tavaly őszi bevezetése, illetve a konstrukcióhoz kapcsolódó építési projektek állnak. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes elemeit. Mindez azt jelenti, hogy a testület kimondta, a leköszönő Fidesz kormánynak az általa elrendelt veszélyhelyzet idején hozott egyes rendeletei jogszerűtlenek voltak, a döntés visszamenőleges hatályú, így az érintett rendelkezéseket úgy kell tekinteni, mintha azok a kihirdetésük óta nem lettek volna érvényben. Washington lezárta az Irán ellen indított hadműveletet. Donald Trump levélben azt is közölte, hogy a tűzszünet április 7-i életbe lépésével a háború véget ért. Marco Rubio külügyminiszter bejelentette, hogy új fejezet indul, megkezdődik a Hormuzi szoroson áthaladó kereskedelmi hajók védelmét célzó szabadságprojekt. Donald Trump azonban közölte azt is, hogy az új kezdeményezés rövid időre szünetel, hogy lehetőség nyíljon egy iráni megállapodás megkötésére. Tovább mélyül az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti gazdasági szakadék, az egy főre jutó GDP-ben mért amerikai előny a 2008-as 30%-ról 85%-ra nőtt. miközben a nominális nettó bérek terén 60-80%-os az eltérés az amerikaiak javára. A lemaradás fő okai az egységes belső piac széttagoltsága, az alacsony K+F kiadások, a túlszabályozás és a tehetségek elvándorlása, állapítja meg egy elemzés, amelyet a Portfólió idéz.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Este már záporokra készülhetünk, holnap is több helyen lehet csapadék, marad az erős, olykor viharos szél, hajnalban 11-15, napközben pedig 22-26 fok várható majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
7: Nagyon szép délután, sziasztok, ez a Helló járat, Winkler Nólával.
8: És Mahán Csetvei Frigyessel, és én is elmondom, hogy szevasztok.
7: Egy nagyon szép hetet töltöttünk így együtt el a fejünkben, külön-külön a Nórával, mert hogy egy hete találkoztunk veletek, én legalábbis először ilyen módon, mert a Nóra már látott élő hallgatót.
8: Jó, az,
7: az egyéb tárlatvezetéseiden, meg eventjeiden. Én is találkoztam 1-2-4-10-zel a különböző móri rendezvényeken, de így eszenciálisan sűrűségben, amikor valaki csak azért jött, hogy minket lásson, hallgasson meg, így ezért még ez nem volt meg. Erről fogunk egy kicsit beszélni, meg arról, hogy bennünk ez mit okozott.
8: Igen, nagyon jókat okozott, ezt tényleg szeretnénk megénekelni. Aztán olyanokat is, hogy mi történik a szőlőben, akkor ez az NKA ügy, ez mind a kettőnket külön-külön lokációkon, tehát a Mór-Budapest-tengelyt felizzította ez az NKA aljasság.
7: Mert hogy mind a kettőnknek voltak olyan projektjei, amelyekkel mi pályáztunk.
8: Igen.
7: Én évtizedekkel ezelőtt.
8: Mi az Art magazinnal pedig folyamatosan. Jó. Szívesen elmesélem, hogy pénteken egy nagy és fontos aukciót vezetek, és hogy milyen dolog a katalógust összeállítani hozzá, milyen fajta munka, mik benne a vicces, nyomorult és rendkívül nehéz pillanatok. Anyák napjáról szeretném elmesélni, hogy milyen volt az anyák napja számomra. A Matchmakerbe pedig megint nagyon-nagyon összetartozik az a mű, amit választottam a Frici által küldött borítóhoz, de hogy találtam meg a képet, azt is szívesen elmesélem.
7: Mindezt egybe Zanzába hívják, úgyhogy Helló járat. Ez a műsor most már a 2. májusban, és a dal, amelyen folyamatosan agyaltam, mivel kezdjünk. Én végül eldöntöttem, hogy egy nagyon régivel, még a hippi mozgalom, nem volt hippi mozgalom, nem sütötték rá ezt a matricát arra a zenekarra, akik 1966-ban indultak el, és szerintem egészen érdekes az ő pályájuk, annál is inkább, mert amerikaiak, de első hallásra olyan zenét játszottak már, mint hogyha az angol, a brit invázió egyik csapata lettek volna. Tudod, ez akkor volt, amikor a The Beatles, a The Rolling Stones és társaik megérkeztek az Egyesült Államokba, és letarolták a zenei piacot. Na erre kezdték el mondogatni a zenei szaksajtó nagyszerű munkatársai, hogy a válasz, az amerikai válasz a The Beatlesre, és ez a The Birds volt, akik Los Angeles, California, San Francisco tengelyen a bőrszandálban, flower power pólókban, nagyon szép virágosra hímzett zakókban, elképesztő az nagyon nyugtól örökölt napszemüvegekben, mosolytalanul, bubi frizurával csapták.
8: És a mosolytalan az miért volt fontos?
7: Nem tudom én se, de ezt mindenki, a korabeli forrásokat olvasgattam, amikor készültem a mai adásra, és valahogy ez mindenkinek feltűnt, hogy ők mosoly nélkül hozták le. A The Beatles az nagyon vicces volt. A Stones mindig be volt tépve, mint az atom, és akkor mindenkinek megvoltak ezek a kategóriái, és a The Birds az mindig a mosolytalan volt, és a Mr. Tambourine Man című dalukat nagyon sokat játszották. Egyből ez volt az, amivel megérkeztek a popzenébe, de ez ugye egy Bob Dylan dal, tehát ez egy feldolgozás volt az övék, híresebb lett, mint az öregé, és ezzel azért mentek tovább, tehát mindenféle dalokat dolgoztak ők föl, de Dylant nagyon szerették, és most, amit lejátszom, az is az lesz. Szóval, ha a hippi mozgalom eredőjét zenében meg kellene fogni, akkor meg kell nézni a The Birds első lemezének a borítóját, vagy mondjuk a The Greatest Hits, ami azért is érdekes, mert a két lemezük volt, amikor már készült egy The Greatest Hits. Ez sokat elmond a zeneipar akkori működéséről, hogy még az, hogy albumokat adnak ki, az oké, de hogyha van albumonként két-három sikeres dal, és mondjuk az első és a második lemezből ez összejön, akkor a két oldalon négyet-négyet összerántanak, és azt már a legnagyobb slágereknek lehet hívni, és akkor egy újabb bört le lehet rántani erről a sztoriról, mert ők egy ilyen tinédzser kedvencek voltak. Tehát akkor kezdődött el az a fajta sikongatás a koncerteken, amely előtte kiverte a biztosítékot, és azonnal rendőrt hívtak, hogyha meglátták magukról teljesen megfeledkező tinédzser lányokat sikongatni. Na, a The Birds tagjai, akik 23-24 évesek voltak akkor, amikor ez elindult, hát abszolút alkalmasak voltak rá, mert megvolt bennük az a spleen. Tudod, hogy ez a távolságtartás. És akkor az egyből mágnesként működött. Teszem azt hozzá, az a gitárhangzás a mai napig egyfajta, a Britpop is annak idején, a 90-es évek legelején úgy indult el, hogy ezeket a dalok, Kings és a többiek nagy slágereit kezdték el zenében is újra harmonizálni, és amit én nagyon bírok, hogy a folk rock mint műfaj előtte nem létezett, és ezt is a The Birds-re találták ki. Olyan sokat beszéltem már róluk, hogy a My Back Pages című dalt így hallgassuk meg együttkezdésként itt a Hello járatban, és ez is csodálatos módon egy Bob Dylan feldolgozás, The Birds, 1966. január 17-e, 14:05, amikor kijött, nem, csak most mondtam volna.

0: Szóval egy héttel telt azóta, hogy megtartottuk az első élő Hellőrjárat estünket, amire nagyon sokat készültünk a Fricivel, és a Lofisban volt, a Paula Jede 55-ben, több okból is. Egyrészt azért, mert ha van mondjuk dedikált munkahelyem, ahol leginkább végzem a találkozóimat, meg szerkesztőségként is csodálatosan működött nekünk az Art magazinban, az a Lofis, meg most nyilván egy ilyen találkozóhoz ideális egy olyan helyszín, ami a város közepén van, de én amúgy is imádom, mert olyan finom és kultúrált és dizájntudatos az egész kialakítása, a terek, a bútorok, az eszközök, hogy van az egésznek egy olyan színvonala meg gusztasága, amit mi szeretünk, meg az a fajta jó élet jön belőle, amit ebben a műsorban nem azért sugárzunk, mert kiokoskodtuk, hogy ezt akarjuk sugározni, hanem mert így szeretünk élni. Ráadásul ez az este ilyen asszociatív módon állt föl. Nesztának fontos zenékre raktam én olyan műveket, amik ugyanolyan módon, vagy ugyanazért fontosak nekem a képzőművészetben, mint ami miatt ő egy albumot nagyon szeret. Tehát, hogy van egy ilyen folyamatos összehangolódás, egymásra figyelés, alakulás benne, és én azt is iszonyúan bírom ebben az egész Lofis tér rendszerben, hogy ugyanilyen jól adaptálódik ahhoz, hogy te mit akarsz, hogy éppen egy kétfős szituációd van, vagy egy 52-fős szituációd van, hogy ritkán jársz be, vagy gyakran jársz be, vagy nagy csapattal dolgozol, vagy egy héten. Szóval tök mindegy, nagyon sok mindenre nagyon gyorsan és rugalmasan adnak válaszokat, és az valahogy így dinamikájában is szerintem így tökre passzolt hozzánk. Szóval nagyon-nagyon szerettem, hogy ott vagyunk. És aztán maga a dolog. Ahogy a Frici az elején mondta, volt olyan helyzet náluk is Móron, Borkostolón, Lemezklubban, hogy jönnek emberek, akik a rádió műsorunk hallgatói. És nekem is egy csomó tárlatvezetésemen jönnek oda, hogy eleve onnan értesültetek arról, hogy lesz ez a vezetés, hogy itt beszéltünk róla. Szóval, hogy találkoztunk már veletek itt-ott picikben, két-három ember, párok, családok. De az, hogy van egy tér, ahova csak olyan emberek jönnek be, akik ezt a műsort, hát úgy éreztem, hogy fanatikusan szeretik, az őrületes volt, tényleg őrületes volt. Most megszólalt már te is, mert nyerén elsírom maga.
1: Nekem azért volt érdekes, mert eleve egy bizonytalansággal indultam, hogy felismerem-e azokat, akiket fel kell ismernem. Talán már beszéltem erről a hiányosságomról, hogy semmilyen arcmemóriám nincsen, vagyis hát ilyen sokszor kell látnom valakit, hogy egyszer megismerjem. Uh-huh. Ez az alaptézis, és abból kellett kiindulni, és bennem volt egy ilyen gyomoridegesség, mert vélelmeztem, hogy lehet, hogy jönnek olyanok is, akikkel már itt-ott találkoztam, de azokkal, hogy fogok reagálni, ezért mindenkit nagyon szívélyesen köszöntöttem. Én nem vagyok ilyen, különben egyszer-egyszer néha így rám jön, hogy így jó fej legyek, vagy mosolyogjak, de az volt az elején ez az oldódás, hogy hogyan fogom én ezt kezelni, hogy ilyen sok ember megérkezik, mert tényleg azt kell mondanom, hogy én bizonytalan voltam abban, hogy valóban, akik jelezték, el is jönnek ilyen nagy számban, itt de ezzel ne nyissunk ki semmilyen kaput, ez most már egy tény rögzítés, hiszen múlt, tehát két tével minden mondatom végén a két té, és aztán mivel ez egy nem egy kiérlelt produkció, amely már 447. évadjánál tartott, ezért azért volt ez a fajta érdeklődés is bennem, hogy hogyan fog ez működni, vagy egyáltalán érdekes lehet-e az, amit mi a fejünkben kitaláltunk, és az technikailag meg is valósítható-e. Én azt gondolom, helyek közben ez sikerülhetett, vagy helyek közzel ez megvalósult, és aztán pedig néhány visszajelzés kapcsán úgy gondoljuk, hogy van ebben tovább gondolandó, esetleg tágítható rendszerben, vagy sokkal profibban, vendégbarátabban is lehet.
0: Ennél vendégbarátabb rendezvényt nem tudunk kitalálni, jó? Azért mondjuk,
1: én nem vagyok olyan sok rendezvényen, ezért ezt mondj, te fogod sokkal jobban tudni elmondani. Na. Hogy valóban ez így van-e.
0: Mondjuk el, akik nem voltak ott. Tehát egy nagy előadótérben szerveztük az estét. Ez egy hajgumi, amit nézel az én oldalamon van. Látszott, hogy nagyon furcsán szkenneled a stúdiónak a hozzám tartozó térfelét. Ez egy szőrös hajgumi. Tehát, hogy ez egy nagy előadótér, ahova színházszerűen készítették elő a széksorokat. Mi elől álltunk egy nagy kivetítő előtt, mind a kettőnknek volt egy saját pultja, saját mikrofonja, és 8-ra szűkítettük azt a téma sort, amit egy este alatt fogyaszthatóan, mármint a közönség számára nem túl hosszan, élvezetesen elő tudunk adni. A 8 téma úgy bontakozott ki, hogy vagy a Frici elmondta, hogy mi az a lemez, ami neki az élete egy adott pontján nagyon fontos volt. Én pedig elmondtam hozzá, hogy ugyanilyen módokon nekem mikor és mi volt a képzőművészetben ennyire erős, és utána meghallgattunk a Bakelitről egy számot arról a lemezről, és ez a dinamika akkor változott meg, amikor mondjuk én voltam, aki kezdeményeztem a Frici felé, hogy ehhez kapcsolódjál te zenében, mert van egy mű, ami nekem őrület, van egy kiállítás, ami iszonyú erős élmény. Nekem egyébként az összerakás, tehát amit a tündés munkáimnál mindig mondok, hogy önmagában az, ahogy eszünkbe jutnak dolgok egymásról, az nagyon érdekes, és itt is nekem az csodálatos volt. Tehát például elküldtem a Fricinek egy képet, egy fotót egy Velencében látott kiállításról, ami az arányrendszerrel foglalkozott, és az arányok jelentőségét vette végig. Zené nem annyira, inkább építészet, képzőművészet, szobrászat. És ennél feszesebb, pontosabb, tökéletesebb és közben érzékibb kiállítás élmény kevés van a fejemben, és akkor elküldtem neki, hogy nekem például ez egy dolog. És akkor másnap visszaküldted, és elájultam a Jacques Lussier Bach feldolgozását, mondván, hogy a Bach olyan neked, amit nem lehet ennél tovább pontosítani, feszesíteni, tökéletesíteni, mert a végéig el van tolva ennek a rendszernek, amit azt tud. Na, szóval, hogy ilyenek voltak ezek a párok, és ami még jelentős, és a vendégbarátsághoz tartozik, van egy elég nagy oldalterme ennek az előadótérnek, egy hatalmas asztallal, amit megterítettünk süteményekkel, pogácsákkal, dedikáltan az esthez válogatott szalvétákkal, limonádékkal, mindenféle borokkal, gyönyörű csillogó tányérokkal és poharakkal, és a Frici fantasztikusan prezentálta a borkóstolós részt. Ez alatt én kint, kivel kezet fogtam, beszélgettem.
1: Mit csináltál addig?
0: Ezt.
1: Mert én flóba voltam. Tudod.
0: Igen, tudom, flóba voltál. Én beszélgettem a vendégekkel, megköszöntem, hogy itt vannak, tuncsisztunk ki, mióta hallgat minket, miért jött, honnan jött, mit vár.
1: Ez gyerekkorodból adottság már? Tehát amikor pici volt, akkor is így beszélgette a vendégekkel, amikor családhoz jöttek? Vagy ez hogy alakult ki? Vagy már ezt lehet tanulni az általános iskolába? Kompetencia teszt erről is szólt nálad, hogy Winkler Nórának egy külön. Ez azért jutott eszembe, ez a kompetencia teszt, mert most ez ledobta a láncot, hogy negyedikes a kislányom, és ez most nem tartozik szorosan a témához, de mégis minden hozzá tartozik. Úgyhogy nem is megyek bele, majd.
0: Jó.
1: Végszóként én az egész eseménnyel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy az jó, ha tudják a hallgatók, hogy ilyen típusú rendezvény a világon egészen biztosan nincsen. Én próbáltam utána menni, hogy ez a fajta back-to-back, mert a DJ-k ugye játszanak back-to-back-et. Ez nincs, ez a műfaj, ez annyira innovált, annyira miénk, annyira hungarikum, annyira magyar.
0: Hungarikum, ebben nem álltam volna bele. Abba igen, hogy ez a miénk.
1: Hogyha csak leírnám azt az 5 mondatot a Zenkának, hogy adjanak erre pityenkát, tapsolok is, akkor az lenne a minimum, hogy vigyázálásba kérdeznék meg, hogy mennyit. Most ezzel tovább menve Fáj Laci következik. Fáj Laci nem magyar. Hát, úgy van leírva az előadó, igen, egy amerikai arc, Fai Laci, és ez a zenekarnak a neve, de nézegettem, nincs magyar reláció, bár tudjuk, hogy mindenki magyar. A Sarasota című dal ráadásul pedig egy egészen pici Egyesült Államokban elhelyezkedő település neve is lehet, azonban ez a fajta tökös rockzene, ami így zsíros nagy riffekkel igazi jó hangulattal megáldott, plusz akkor mondjuk azt, hogy magyarok. Úgy se derül ki, nem? A hellajáratban most akkor egy
0: fájlacék.
1: Fájlacék következne. Szaraszóta.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak

0: Elne az lemarad, aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
0: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Három évtized ikonikus hangzása, pszichedelikus grúvok és különleges látványvilág. A Color Star jubileumi koncertje május 9-én az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Color Star 30, május 9-e Akvárium.
2: A Psychedelic Sword bemutatja. Május 30-án este 8-tól végtelen hullámzó, improvizációs, pszichedelik rock session lesz a Magyar Zeneháza szabadtéri fedett színpadán. Belépés ingyenes.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Nem szenvedünk hiányt fantasztikusan kibontakozó történetekben mostanában. Az NKA sztori az nagyon megrázó.
8: Nemzeti kulturális alap, amely arra szerveződött, csak azoknak kell elmondani, hogy a mi pénzünkben állampolgári adóból befizetett összegeket elosszom mindenféle kulturális, komoly zenei től a
7: nem az van, hogy a szerencsejáték
8: az is van benne.
7: Bevételek is ezt az alapot gazdagítja?
8: Az is van benne.
7: Igen.
8: De hát mondjuk a szerencsejáték ZRT bevételei szerinted miből vannak? Hát, hogy jön a sok ember az aranyláz miatt, és befizeti a kis pénzecskéjét, tehát az is a mi pénzünk.
7: Jó, de ilyen értelme minden a mi pénzünk, tehát mindent mi költünk el bizonyos
8: ilyen alapon
7: boltokon.
8: Minden a mi pénzünk.
7: Jó. Na, szóval, hogy
8: egy kis demagógiát is csepegtessünk belét.
7: Az NKA-nak vannak szakkollégiumai, amiket ahhoz a szakmához tartozó emberek vezetnek és döntenek arról, hogy a beérkező pályaművek közül melyiket támogatják, és mennyi pénzzel, és ez egy 100 000 éve így működő rendszer, és hát nyilván nagyot ütött mindenkinek a szívén vagy a fején az a tény, hogy a szokásos felosztható büdzsék 100 000-szerese egy ponton rendelkezésre állt, véletlen egybeesés pont a választások előtt.

0: kiszivárgott, és nagyon nagy elánnal lett szétszórva. Mikor ebből hír lett, akkor megnéztem én is az NK oldalát, és mivel az Art magazin, mint oly sok más kulturális kiadvány ebben az országban, mint az irodalmi folyóiratok, a zenei folyóiratok és a művészeti folyóiratok is, a működésük egy részét az NK a pályázatokból fedezi. És azért ezek eléggé kicentizett pályázati keretek, ráadásul nagyon-nagyon-nagyon sok várakozási idő van. Sokat kell várni, hogy kiírják, sokat kell várni, hogy megkapd az infót, hogy a elbírálás megtörtént-e. Ha megítélnek neked pénzt, akkor nagyon sokat kell várni. Ez azért érdekes, mert jellemzően ezek a szerkesztőségek, ezeket a köztes várakozási időket nagyon nehezen bekkelik ki, hiszen közben van egy nagyon redukált stáb, akiket fizetni kell, folyamatosan kell a magazinokat kiadni, szerzőket fizetni, nyomdaköltséget fizetni, tehát hogy egy ilyen cash flow szempontból nagyon-nagyon-nagyon kiélezett helyzetben vannak, és általában a támogatások összege olyan úgy szokott kinézni, hogy 8.765.400 forint, és akkor megnéztem azt, ami ez a Speckó kollégium volt, ahol hogy oda vannak 200 millió, nem tudom hány millió, 20 millió, tehát hogy tulajdonképpen arra a picike látszatra sem figyeltek, hogy legalább ilyen tört összegek is legyenek benne, hogy bele simuljon abba, amit az NK honlapot gyakran nézegető emberek szeme megszokott. És még az is nagyon tetszik, hogy abban az időszakban, amikor ez a hosszú váratás volt, tehát hogy már megvan ítélve egy pályázat, de már eltelt 6 hónap mondjuk, és még mindig nem kapták meg, akkor volt olyan, hogy magazinok összeálltak, és együtt kértek egy időpontot az NKA vezetésétől, hogy valami átmeneti segélyt, vagy ilyen, hogy folyósítsanak valamit, amivel a működés így finanszírozható, és az volt a válasz, hogy tényleg, szóval sajnos, szóval tényleg, szóval sajnos, hogyha ha rajtuk múlna, de tényleg, és hát egyszerűen nincs, és akkor látod ezt? Na, most jössz te.
1: Igen, sokat agyaltam azon, hogy ezt a problémát, amelyet a független sajtó jól megír, és szét is szálaz, és ajánlom mindenkinek a forrásokat, hogy olvassa el, hogyan lehetne itt ebben a pár percben megfogalmazni, vagy nekem mi fontos belőle. És arra jöttem rá, hogy a legnagyobb kérdés a fejemben, én több 10 évvel ezelőtt pályáztam párszor, egyrészt a saját lemezeim kiadására, másrészt saját rendezvényeim pici költségeinek pici támogatására, és igazából mindig felsültem vele, mert akkor is az volt a, hogy a benfestesek ezt tudják, hogy a kuratóriumhoz, hogyha van valami drótod, akkor kettővel egyszerűbb hozzájutni a forrásokhoz, vagy pályázni, vagy megmondják, hogy mire pályáz, vagy egyáltalán. És ez nem változott igazából a nagyságrend, csak nekem az alap kérdésem és tézisem az az, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, hogy azzal a pénzösszeggel, ami majd rendelkezésre fog állni, ki és hogyan dönt róla, vagy kik és milyen értékrend alapján tudnak dönteni majd arról úgy, hogy az transzparens, átlátható, és aztán megnézhető, hogy valóban megvalósult-e az a kulturális hozzáadott érték, amiről a pályázat szól, mert most is azért lehet látni pár mondatot azoktól, akik pályáztak, van, aki csak egy mondattal, hogy a következő dalainak a kiadására. És amikor múlt héten én azt mondtam, és ma is ezt vállalom nagyon, és most csak tényleg a popzenéről, vagy a könnyű zenéről beszélek, túl sok a pénz ebben az iparágban, és egyszerűen kiöli a egyrészt a kreativitást, másodszor pedig a szenvedést, és a szenvedés miatt előálló produkciók, vagy dalok, vagy szerzemények, vagy lemezek színvonalának emelkedését az, hogy bátran lehet idén is pályázni, majd kapok egy kis pénzt, azzal kiadom a lemezemet, de nem a piac fogja megvásárolni, hanem arra lesz nekem a lehetőségem, hogy kiadjam egy nagyon rossz példát, de mégis párhuzamot szeretnék mondani, hogy amikor a minden évben a kis pincészetünk kiadja azt a 100 darab lemezt, azt a közönség adja össze, anélkül, hogy tudná, hogy azon mi lesz, mert valószínű egy validált közösség, vagy egy validált szereplő mondja azt, hogy itt van ez a produkció. ti kedves polgárok, támogassátok, ha tudjátok, ha akarjátok. És a következő évben, ha ez nem lenne olyan színvonalú, már nem lehetne egyet sem eladni, mert miért is lehetne. Szóval én ezt látom a kultúrának ebben a szegmensében, és direkt nem tágítom ezt, mert szívesen tágítanám, de nem teszem, nehogy magamra húzzam ezt a vizes lepedőt. Szóval én tartom azt a mondásomat, hogy a magyar könnyű per popzenében túl sok a pénz, és rájöttem, hogy hogyan lehetne jól csinálni ezt.
0: Na, hogy?
1: Hát, mintha én döntenék róla, hogy lenne egy ilyen vetésforgó, hogy a széles kuratórium tagjainak lenne, mit tudom én, fél éve arra, mint az EU váltógazdálkodásban, hogy most fél évig te döntsél bizonyos keretben. Fél évig azután más. Fél évig után a harmadik. És amikor letellik ez a 4 év, vagy amennyire megválasztják a kuratóriumot, lenne egy ilyen visszacsatolás, hogy na te Géza, vagy Fricikén, te támogattad a Kukutyin lemezkiadónak a nem tudom. Nézzük már meg azt a zenekart, hol tart 4 év távlatában. Tehát, hogy egyrészt a visszacsatolás, másrészt azért a kényszer arra, hogy hülyeségeket ne támogass, mert ugye itt a nagy miniszter elvtárs, akit megkérdeztek valamelyik tévén, elmondta, hogy hát ez a kultúra, ez ízlés,
0: szóval ez
1: szubjektív. És én is vallom, hogy tényleg az, úgyhogy én is kérek egy fél évet, azt, hogy támogathassa saját magamat, vagy akárkit. Te jössz. Nincs ehhez a Winkler Nórának hozzáfűzni valója.
0: Azért, mert az elején nagyon sokat elmondtam, amit ez a témához hozzáfűznék. Tehát nem az van, hogy nem tudok kapcsolódni ehhez a felvetéshez, hanem már kapcsolódtam.
1: Jó, akkor most legyen az, hogy a Stand High Patrol és Joe York énekel nekünk.
0: Benne vagyok.
1: Benne vagy?
0: Benne vagyok.
1: De
0: legyen úgy.
1: De meghallod a dal címét, nem lesz olyan?
0: Mi ez?
1: Too Much Noise. Én azt gondolom, hogy most már tényleg elég volt ebből. Dolgozzanak a politikusok, akiket megválasztottunk, mert térjünk vissza fél év múlva. A Stand High Patrol, az pedig egy ilyen dabregi zenek, most nagyon szép, nagyon lelassító, a pályáról lehozó szerzemény következik. Nem pályáztak NK támogatásra, sem semmilyen másra, mert külföldön aztán el tudnám mesélni, hogy ki tud kiadni meg hogyan lemezeket. Tehát ott azért valamit le kell tenni az asztalra. De ne menjünk ebbe bele, mert csak a véres szám jönne elő. Stand High Patrol, Joe York. Egyetértek az utolsó mondatig a dal szövegével. Too Much Noise.

0: Matchmaker. Nesta a lemezborítókat mutat, Nóra pedig tökéletes párjukat a művészetből.
1: Szóval kinyitottam a küldeményedet a három borítóval, és rögtön tudtam, hogy melyik lesz, amelyiken elindulok, mert ahhoz volt a fejembe egy tökéletes analógia. A borítódon egy ilyen ívelő, tekeredő, vastag inda, ami azt hiszem egy szöveget is ír ki, ja, itt megcsillagozom, a legviccesebb pillanatai a live actünknek múlt hét szerdán, az előadásunknak. Azok voltak, amikor elmeséltem a közönségnek, hogy amikor a Frici átküld nekem borítókat, és azokra én analógiákat küldök, akkor ő egészen meg van döbbenve, hogy mi minden van azon a borítón, amit egyébként ő maga is megnéz, lát, értelmez és elküld, de hogy vannak rajta egy nagyon fontos motivumok, néha csak a kép oldalán, de van olyan, hogy a kép leges-leges legközepén, amit ő nem észlel. Az szuper vicces volt párokat találni így.
2: És gondolkodtam ezen is.
1: Hogy? Ez miért van?
2: Igen, mert hogy mi érdekes nekem egy lemezborítóban? Az előadó, a lemez címe, vagy ha kis lemezről beszélünk, akkor nagyon kevésnek van borítója egyáltalán, és hogy mi van a lemezen. Uh-huh. Megnézem a hátoldalt, kiadó, milyen nyomás, hányban, tehát a fontos adatokat, amelyekből tudok dolgozni, és aztán, hogy a borító milyen, az a baj, hogy nagyon sokáig a 70-es, 80-as évek regi borítóihoz voltam szokva, amikor Brixtonba, ott a regi voltokban kutakodtam, és a regi lemezborítók ezen korszaka az a művészet legalja. De én azt gondolom, hogy annál csúnyább, ízléstelenebb,
1: butább, ismétlődőbb, kiüresedettebb.
2: Igen, tehát így módon értékelhetetlen, és ha megfigyelted, nem is nagyon izgatlak ezekkel a típusú borítóimmal, mert hogy értékelem az idődet, meg az energiádat. Úgyhogy ez.
1: Na, de a legviccesebb az volt, amikor az egyik borítódra, amit küldtél az esthez, úgy gondoltam, hogy ez csodálatos, hiszen a borító közepén van négy darab picike, még pelenkás kisbaba, akik ülnek és így nézelődnek, és gondoltam, hogy akkor ide behozom azt, ami nekem a viszonyom ahhoz, hogy anya lettem, meg hogy mennyire sokszor beszélünk erről a szülőség állapotról, és akkor mondtam a Fricinek, hogy akkor én ehhez hoznám a amit én gondolok, gyerekügybe fontos képnek, akkor visszakérdezett, hogy de miért ez, ennek mi köze van a gyerekekhez. És mondtam, hogy talán az lehet a köze, hogy a borító közepén, legesleges legközepén ül négy darab kicsike baba, és mondta, hogy ő soha életében nem vette észre, hogy ott van négy kicsike baba. Na, szóval visszatérve az eheti Matchmakerhez, tekereg a borítón egy ilyen fekete inda szerűség, ami egy ponton színessé válik, és a szivárvány különböző színei, jó sok színe találkozik össze ezeken az íveken. És akkor eszembe jutott, hát hiszen pontosan tudom, hogy melyik az a festő, és melyik az a sorozata, ami pont ezt csinálja, az egész vászon méretet odaadja egy ilyen tekergő indának, viszont nála nincsenek fekete blokkok, hanem rögtön a színek egymás mellé festésével töltődnek meg ezek a formák. Na, eddig jutottam el. Az, hogy ki ez a festő, azt nagyon sok helyről próbáltam előhívni az agyamból, de csak a kép volt meg. Olyannyira a kép, hogy az is bejött, hogy melyik kiállításokon láttam, melyik falon volt ez a konkrét mű, és effektíven nullára jutott eszembe, és akkor szerencsére eszembe jutott, hogy a legutóbbi pécsi árverés, amit vezettem, az Ancora anyaga, abba volt egy munka tőle, úgyhogy előszedtem azt a katalógust, és végre eszembe jutott, hogy Losonczy István. Nagyon-nagyon tetszenek nekem ezek a képek, és az is, amit egyszer talán meséltem már neked, hogy azok a festők, akik jeleneteket festenek, tehát azért szereted, mert úgy vannak megfestve azok a jelenetek, azoknál nagyon-nagyon különleges azt látni, hogy a műteremben megmaradtak ilyen papírok, mint mondjuk Munkácsi, tehát ilyen a nagy sztárjai a klasszikus magyar festészetnek, hogy ott van egy ilyen fehér papír, amin a Munkácsi így kikísérletezi, hogy a színek hogy fognak egymással majd működni, ahogy így nézegeti, hogy melyikből mit hív elő. És van a festészetnek ez a ez az alága, ami elsősorban ezzel foglalkozik, hogy a színek mit csinálnak egymással, és nem ábrázol semmit ezekkel a színekkel, csak az egymás mellettiségüket mutatja föl, és a Losoncinak nagyon szép ez a sorozata, ami ezzel foglalkozik, és hogyha már megnézitek a hellojárat.hu oldalon a Matchmaker-nél, akkor látni fogjátok, hogy ezek szuper analógok.
2: Igen, és azért Ferenczi Bálint nevét ne felejtsük el, aki ellévülhetetlen érdemei közé sorolhatja most már az életében azt, hogy ezt az egészen fantasztikus, egyedülálló a világon típusú back-to-back-et vizuálisan is képesek vagyunk megmutatni nektek. Ő volt az, aki pro bono csinálja ezt nekünk, hogy mindig, amikor ezt a műsort hallhatjátok, most szerdán, kora este, vagy késő délután, vagy vasárnap a főzés közben, vagy az örökkévalóságban, hát láthatóvá válik, úgyhogy felszólítalak benneteket, hogy ezt el is tudjátok képzelni, amit a Nóra itt mesélt nektek, az láthatóvá váljon számotokra is, és akkor a zene mellé pedig egy francia énekesnő, Clementine, aki a 70-es évek legvégén, 80-as években kezdte az énekesnői pályafutása, jazz konzit végzett, és az a nagyon nagy érdekessége neki, hogy ő Japánba futott be karriert. Képzeld, hogy élt is kint a Szigetországban, több lemezcég is Japánban szerződtette, és az első albumait japánul adták ki, és folyamatosan publikál most már azért ritkásabban, de énekel, koncertezik, nagyon sokat vegy vissza Japánba, már Párizsban él, és egy Duke Pearson nevű arcnak, aki a 70-es években volt nagy menő, egy dalát választott a feldolgozásul arra a lemezre, amelyet egy londoni jazz kiadó, akinek tulajdonosa hosszú éveket élt Magyarországon, a Jazz Room Records, mert ez abban az időszakban volt, amikor Magyarország nagyon menő volt, ugye a 90-es évek legvége, 2000-es évek eleje, és itt ugrik be egy új, egészen friss impulzus, hogy hétfőn voltam lent dolgozni Somlón, és a Somlói Borok boltjának egy amerikai hölgy a tulajdonosa pár évvel ezelőtt, és volt egy kis dolgunk, és beszélgettünk, és mondta, hogy egyre több külföldi és amerikai jön, és jelzi, hogy érkezni fog Magyarországra, mert hogy azt tudták eddig, hogy a magyar nők a legszebbek, de most a kormányváltás óta azt nem tudták, hogy Brad Pitt nálunk a miniszterelnök, és hogy a Radnai Márk is micsoda egy modell alkat, úgyhogy nagyon sok Egyesült Államokból elűzött fizetőképes hölgy érkezik Magyarországra, kedves honfitársaim, ragadjuk meg a lehetőséget, legyünk büszkék, húzzuk ki egy kicsit magunk, kezdjünk el sportolni, hogy ez a kép ne változzon meg rólunk. Úgyhogy azt mondta még ez a hölgy, hogy hát nekik már csak egy jobbájuk van.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A Delta Produkció bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a Városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
1: Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are the People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon.
3: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
5: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
6: A Psychedelic Sword bemutatja. Május 30-án este 8-tól végtelen hullámzó, improvizációs, pszichedelik rock session lesz a Magyar Zeneháza szabadtéri fedett színpadán. Belépés ingyenes.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Mi, Krisna hívők, pontosan tudjuk, mennyi mindent adhat 1%. Lelki békét, egy őszinte mosolyt, együttérzést és ételt a rászorulóknak. Rendelkezz te is adód egyházi 1%-áról és támogasd munkánkat. Technikai számunk 0389. Készült a Magyarországi Krisna Tudatú Hívők megbízásából.
8: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Jó napot kívánok! Budapesten a 8. kerületben a Fiumei útról csak egy sávból lehet a Kerepesi útra kihajtani a Barostéri felüljáró mellett, mert vízvezetéket javítanak. Csatornajavítás miatt számítsanak útszűkületre a Váci úton kifelé a Frangepán utca előtt, a 11. kerületben a Jégvirág utcát pedig lezárták a Hérics utcánál. Lezárták mától a 18. kerületben a Vlassis Gyula utcát a Baross utcánál gázvezetékjavítás miatt. A Baross utcában a forgalom egy sávon váltakozva halad. Hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik majd karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Kovács Botond, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Lezajlott a történelem érettségi, nőtt a használt autóimport, a lehűlés és az aszály egyszerre sújtott le, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A történelemmel folytatódtak az írásbeli érettségik, ezen csak nem 80 ezeren vettek részt. A feladatok témái között szerepelt a honfoglalás, a reformáció, a dualizmus, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is. A rövid választ igénylő teszt sor után a második részben az esszé következett. Közeledik az SZIA bevallás leadásának határideje. Május 20-áig kell beküldeni a dokumentumot. Az adózóknak tehát kevesebb, mint 2 hetük van még arra, hogy jóváhagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék azt. Fontos, hogy nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Felajánlhatunk civil szervezetnek és vallási közösségnek. Egyre több használt autót hoznak be az országba. Szakemberek szerint a kedvező forint-euró árfolyam is hozzájárult az áprilisi növekvő számokhoz. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai alapján a múlt hónapban több mint 12 ezer importjármű kapott magyar rendszámot 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Régóta nem volt csapadék, ezt megsínli a természet, a szárazság miatt egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Van olyan pont az országban, ahol március 2. felében volt utoljára zápor. A következő hetekben többszöri lassú, áztató esőre lenne szükség, ami az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetne. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el, mondta rádiónknak Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
7: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így akkor 80-valány éveink, akkor azért nem éltem még, de nem volt.
6: Ma van a Magyar Sportnapja. 1875-ben ezen a napon rendezték meg a kontinens első szabadtéri atlétikai versenyét Budapesten, a Margit-szigeten. A jeles dátum 2000 óta hivatalosan is a Magyar Sport ünnepe, amely nem csak a legendás bajnokokról, hanem a rendszeresen sportolókról is szól. Felhős napos időnk van, kisebb záporeső előfordulhat, ismét élénk lesz a szél. 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap is felhők érkeznek fölénk, keleten több helyen kell számítani csapadékra. Marad az erős légmozgás. Enyhe lesz a reggel, 9-16 fokos minimumokra készülhetünk. Napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken hasonlóakban lesz részünk, kellemes tavasz idő vár ránk, akár 27 fokot is mérhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
8: Hát kedves hallgatók itt a Hello járatban, most egy picit elmélkedünk azon, hogy nem esik az eső, hogy ilyen profán módon indítjuk ezt a megszólalást, mert hogy azt szeretném elmondani, hogy vigyázzon szemünket a magyar borászati iparra vessük, mert hogy meg hát a teljes agráriumra érvényes, de én közelebbről ezt a részét látom, szóval annyira nagy a szárazság már így május elején, annyira kevés a csapadék, lehet erről olvasni, például a Válasz, a heti Válasz honlapján is van egy hosszú cikk, 2 is igazából, egyrészt egy az Alföldről szól, a másik pedig erről a csapadék ínségről, hogy ha számokat kell mondani, hogy hiányzik körülbelül 1 évnyi csapadék mennyiség az elmúlt 5 évből. Nagyon jól érezhető ez mindenhol szerintem, ahol merre jártok, és ahol szántást alkalmaznak, hogy mennyire szárított, vagy ilyen világos a föld. Különben azok a helyek, ahol nincs szántás, és takarónövényzet van, mint ahogy mi is dolgozunk az organikus szőlőművelésben, ott még zöldel minden. Például a bíborhere az most kezd virágozni, egészen csodálatos, ahogy telepekben.
9: Milyen színe van?
8: Bíbor. Uh-huh. Ahogy a neve is mondja, bíbor. Ez csodálatos.
9: Igen, ezt végig gondolhattam volna.
8: És még azt nagyon-nagyon jó nézni, ahogy én megyek tovább, meg se akarok. Tehát annyira megszoktam már ezt a fajta városi hozzáállásodat, hogy meg sem akarok. Szóval, amire még szeretnél kérni az összes hallgatók, akik még velünk vannak, hogy bármit látnak virágozni nagyobb tételben, ott figyeljék meg, hogy milyen beporzók érkeznek. Tehát a lepkéktől, a darazsakon, a cincéreken, egy csomó-csomó, most jönnek, olyan bonanzája van ezeknek az állatoknak, hogy csoda figyelni, hogy milyen típus, hányan függeszkednek, repülnek, kimennek, bemennek, szívogatnak, vagy csak ugye, mint a lepkék, a kis csápjaikkal belenyúlnak és viszik tovább. Tehát ez a fajta életszemlélet nyilván nem egy fiatal városlakónak a gondolkodása, de nekem, aki már a pipámat szívom, meg a kis negróimat elhelyeztem az asztalon, és más dolgom sincsen, csak ezeket nézni.
9: A kis negróidat?
8: Igen, azok, na, hát hallják a kedves hallgatók, hogy miben vagyok. Tehát éppen fel akarok festeni egy gyönyörű szép tájképet, hogy elmondhassam, hogy tényleg támogassák a magyar borászokat, a kicsiket, főleg a nagy gigantikusokat. Nem biztos, hogy annyira kell a hokikat.
9: Lehet egyébként, hogy azok sem lesznek most olyan nagy gigantikusok?
8: De, mert egyrészt elő lehet állítani gépekkel is, már bort semmi nem kell hozzá a természetből. Pici szőlő talán, de ebben is már bizonytalan vagyok. Másrészt pedig mégiscsak hadd erősítsem azt a szakosztályt, hol játszom. És ez a mikro- és középvállalkozások világa, akik olyan őrültek, hogy kimennek minden nap a szőlőbe és ott variálnak. Egyrészről a fagykár az gigantikus volt idén is. Tehát megjött. Az első napokban, májusban az a talajfelmenti fagy, nekünk is a Somlón, az alul elhelyezkedő területünken a földfelszín fölött 5 centivel, ami volt, kicsit telepítések, ez mind elfagytak. De ez számszerűségében korán sem összemérhető az Alföldön tapasztalható gigantikus nagy szőlőkárral. Úgyhogy, és azt kell tudni, Béláim, az úrban, hogy tovább kell művelni a szőlőt. Tehát azzal, hogy elfagyott, nincs vége a munkának. Ezt az évet ugyanúgy le kell gürcölni, mert hogy a következő évben akkor fog majd termés ígérkezni, már sosem mondja ki senki, hogy biztos, hogy lesz is, hogyha ezt a munka folyamatot, ami hátra van, még a születig végigcsináljuk, a semmiért. Tehát, hogy úgy dolgozol, hogy tudod, hogy a zero, vagy inkább a mínusz. És itt az állami támogatások meg kármentések, azok azt fedezik, hogy mindegy, semmit. Nem is megyek ebbe bele. Szóval nem elég, hogy szárazság van, nem elég, hogy fagy van. Nem tudjuk, hogy ez a szerencsétlen kabóca, az amerikai szőlőkabóca, aki a fitoplazma nevű fertőzést hozzaviszi, mert azt látom, hogy hiába küldte szét a Navy a papírokat, hogy mit kéne kivágni, meg mit kéne rendbe tenni szőlőt vagy területet, senki nem nyújt hozzá semmihez, ugyanúgy indul az iszalag, amely elsődleges vektor növényzete ennek a szerencsétlen kabócának, úgyhogy idén is pont ugyanúgy szer 30-as számot kell hozzátenni, lesz írtásilag a szőlőbe. Szóval tényleg én azt gondolom, hogy addig kell inni ezeket a magyar, úgynevezett magyar borokat, amik vannak. Ilyen egyszerű. Hiszen most abban az időszakban vagyunk, és ez mondjuk lehet ezen viccelődni, vagy lehet komolyan venni, minden esetre mi ebben élünk, ez egy átmeneti szakasz, hamarosan már csak és kizárólag gépekkel, drónokkal és egyéb technikai eszközökkel lesz művelhető a szőlő, mert ember nem marad, aki ebben az iparágban dolgozni fog, vagy csak nagyon-nagyon piciben, ha egyáltalán szőlő marad itt Közép-Európában a borszőlő. És akkor egy pici zárójel, igen, tudom, hogy vannak PV szőlőfajták, a PV szőlőfajták azok, amelyek elvileg rezisztensek a klímaváltozásra, a fitoplazmára nem, de hogy nem kell őket permetezni például. Uh-huh. Ittam ilyen típusú borokat most Krakkóban is ezen a Natur Borfesztiválon, ihatatlanul szarok. Nagyon rosszak. Tehát tényleg.
9: De hogy? Milyen módon
8: se íze, se bűző. Igaz, egy ilyen sav.
9: Kinek ízlik? Miért érdemes csinálni?
8: A sznobizmus nagyon erős faktor, mert hogyha odaírod, hogy piviszöllőből van, akkor meg fogjuk venni. Ebben nem menjünk bele, mert a boriparágat körülvevő pévakítás, sznobizmus, arról is beszélhetnénk egyet, de nem ezt akarom mondani, hanem pont, hogy fel akarom dicsérni, és azt elmondani, hogy a következő 5 év kritikus lesz ebből a szempontból. Egyrészt nem tud annyi jövedelmet termelni egy munkavállalónak egy ilyen pici borászat, mint a miénk is például, hogy ki tudja azt a bért, amit egy Aldi pénztáros megkeres. Csak egy összehasonlítás, tehát képtelenség. Magyarul nem lesz ember humánum, aki dolgozna a szőlőben, és nagyon jönnek a drónok, nagyon jönnek az automatizált megoldások. Valószínűsíthetően éveken belül már ez igazából anyagilag is finanszírozható lesz annak, aki tud pályázni Európai Uniós forrásokért, aki jól fekszik majd éppen az aktuális hatalomnál, de hogy most még emberek készítik ezeket a borokat. Úgy, ahogy emberek készítik azokat a zenéket, amiket én lejátszom ebben a műsorban, erre súlyos órákat fordítok, hogy olyanokat keresek. Emberek festették, alkották azokat a műveket, amelyekről a Nóra beszél, és tényleg ezek azok az évek, amikor ezt így súlykolni kell, és fogni két kézzel, mert aztán el fog tűnni, és nem fogjuk tudni megállapítani, hogy ezt egy AI készítette abban a borban, van-e emberi kéz, és a többi, és a többi. Én már ennyit akartam ezzel kapcsolatban mondani. Van-e valami hozzáfűzni való?
9: Csak az, hogy akkor lesz egy ilyen rovatunk, úgy látom, a humanista rovat, amiben mindig megénekeljük, hogy mi az, amit az ember maga tud létrehozni, és ezt miért kell óvnunk és becsülnünk. Na, milyen zene jön ide? Valami jó kis lift, gépi, DJ Dominik, melyikkel készültél?
8: A Szoszeljette 25-tel.
9: Jó.
8: Szoszeljette 25, angolok, törökök, hát ilyen összevisszaság. A dal címe is egészen sokat mondó. Bill Mente.

0: pénteken tartjuk a Bátor Tábor szokásos évi adománygyűjtő nagy nemzetközi árverését, és most már ez a nem tudom hanyadik év, hogy a katalógust én rakom össze, vagyis, hogy megkapom az összes mű picike fotóját, és abból összeállítom a katalógust, az oldalpárokat, illetve, hogy melyik mű melyik után következzem.
1: Elképesztő. És be is árazod őket?
0: Be vannak ezek árazva, de figyelembe veszem azt is a sorrend kialakításnál, hogy ne 8 nagyon magasan induló kép jöjjön egymás után. Tehát, hogy azt a ritmust is próbálom figyelni, de leginkább az, hogy a művek hogyan működnek jól egymással. És egyébként nagyon szeretem ezt csinálni. Jellemzően késő éjszaka szoktam, hiszen az kell hozzá, hogy csend legyen és teljes nyugalom. Tehát, hogy nincs otthon senki, telefonok sem zavarnak meg, hanem az étkező asztalon kiterítem ezt a 77 művet, a kis kivágott fotóikat, és elkezdem rakosgatni őket. Most oké, jó volt a matekból, de nem tudom megmondani, hogy pontosan hány variációja van 77 mű egymás utániságának, de van egy pár variáció, és akkor azt ugye elkezdem rakosgatni. És az éjszaka egy pontján úgy érzem, hogy kész vagyok, megcsináltam, működnek, jól néz ki, jó a dramaturgiája. Figyelembe vettem, hogy az árazásuk is, ja, és akkor lefotózom őket így tizenként, és elküldöm a katalógus tördelésével foglalkozó munkatársoknak, és nagyon elégedetten teszem másnap a dolgomat, míg nem jön egy telefon, hogy Nóra, 3 kép kimaradt. És akkor az a konstrukció, amit órákon át építgettél, kártyavárként omlik össze, hiszen nem az van, hogy akkor ezt a 3-at besúvasztod a végére, hogy akkor legyenek akkor ők, hanem el kell kezdeni nézni, hogy ők hol működnek jól ebben a setupban. Mi mindent kell megmozdítanunk érte? Hány oldalpárt kell feltúrni és újra kezdeni? Na, szóval, hogy voltak ilyen mulatságos részei ennek a dolognak, de nagyon szép lett a katalógus, amit napok óta tanulmányozok és olvasom a képekhez kapott háttértörténeteket, mert ezt évek óta mindig kérem, hogy a művészek küldjék el, hogy van-e valami extra sztoria ezeknek. Miért pont ezt ajánlották a Bátor Tábornak? Szóval nagyon sokat olvasok, és rakom össze fejben, hogy miket fogok elmondani, mert az este elején tartok egy tárlatvezetést a kiállított anyagban, utána elindul az este, a vacsora, mindig van egy olyan színpadi program, ami nagyon elhelyezi az este vendégeit.
1: Zsülike fellép?
0: Persze. Fási Zsülike meg Gabi. Tehát azt gondoltuk, hogy ez a projekt a piacról él, de akkor kikönnyítjük az egész költségvetést, hogy azokat, akik ebből a nem tudom, hány milliárdos volt ez a 170?
1: El sem tudom olvasni. Képzel, mi annak idején 17. a matekóra nem tanultunk ekkora számokat.
0: 17. Szerintem 17 milliárdos keretből, aki már kellően ki lett stafírozva, az vállaljon be, hogy egy kicsit ott elmuzsikálgat nekünk. Nem, hanem, hogy mindig olyan program van, amit egyébként a Bátor Tábor táborozói adnak elő. Van, hogy jönnek a gyerekek és énekelnek. Általában én nagyon szívhez szóló szövegeket olvasnak fel olyanok, akik ott voltak, és akkor egyszer csak jön az aukció. Szóval ez lesz az én péntek estém, amikor te otthon fogsz ülni, nézed a tájat, a gyönyörű naplementét, a negrónit, a pipádat, átgondolod, hogy most ezen a fiatal, öreg sávon hol helyezed el magad, van-e még benned ambíció, kapacitás dolgozni, új és új területeket meghódítani, vagy inkább csak ülsz ott és nézed a csodálatos tájat, ez alatt én kemény munkával igyekszem a lehető legmagasabb összegen eladni ezt a műtárgycsoportot.
1: Erre azt tudom mondani, hogy választás kérdése ez. Nem véletlenül vagy díszpolgár 17 magyar településen, és várhatóan leszel még 48-on. Nem véletlenül vagy a kerek asztalok első számú meghívottja. Ezek nem véletlen. Te ezért megdolgoztál.
0: Azt tudod, ugye? Hogy ma, amikor ezt befejezzük, és kijövünk ebből a stúdióból, én beülök az autómba, és egyenesen a Nemzeti Galériába autózok, ahol egy kerekasztal beszélgetést vezetek arról, hogy Itália mit adott a magyar képzőművészetnek.
1: Nem ezt kell megbeszélni, hanem hogy a rómaiak mit adtak nekünk. Mit adtak nekünk a rómaiak? Majd a következő műsorban ezt, mert egy olyan széles ívet vettem volna fel, megint gondolatilag. Olyan mély filozófiát szerettem volna neked itt lefesteni, hogy azért nekem már nincs ilyesfajta jön. Semmi. Sokkal nagyobb boldogsággal tölt el az, amikor a panna mellém ül, és nézzük például, felnézünk az égre, és jönnek a felhők, és hogy ő mit lát benne, én mit látok az alakjaiba a felhőknek. A felhő nézegetők klubjához szeretnénk csatlakozni, mert tényleg van egy ilyen, és ez nagyon fontos. Hidd el, engem jobban tölt. Abszolút elismerlek téged, a munkádat. Tehát, hogyha 5,8, ha így műkorcsolja nyelven.
0: Mennyi a max?
1: 6.
0: És 5,8-tal penderítesz igen. Vissza a kispadra?
1: Hát, hogy legyen még meló benne.
0: Jó, tehát, jó, annál, hogy igazad van, igazad van.
1: Azért, jó. Na, pedagógia első osztály, első lépés. És igen, én vállalom ezt, hogy bennem ez az ambíció az el, hogy mondom ezt az NK-os első fél évet abban a popzenei kollégiumba bevállalnám, mert egységbe tudnám forrasztani az összes magyar könnyűzenészt, mert megindulnának az utcán felém kaszával kapálva, amikor kijelenteném, hogy senki nem kap egy alzó grandot sem. Lehet pályázgatni, itt az összeg, de tőlem vártok fél évet, majd a kis pajtásaitok kiosztják nektek.
0: Egyébként
1: ezeket.
0: Lehet, hogy nagyon kapnának az ajánlatodon, hiszen egy elég csúnya költségvetési helyzettel kell ennek az új kormányzatnak megküzdeni, tehát lehet, hogy nem bánnák ők se, hogyha egy olyan NKA kurátor lenne, aki végül 0 forintot oszt szét, és meg is tudja indokolni, hogy miért ez a döntése.
1: Igen. Lejátszom neked, és nektek, kedves hallgatók, a nyárslágerét. Most ez megy. Hallgattam ilyen kereskedelmi rádiókat, és minden másik szám után ezt mondják, hogy a nyárslágerét. Még nincs is nyár. Mondom a panának, el ne hidd. Hát hiszen május az nem nyár. Hát hogy lehet már most a nyárslágerét játszani? De úgy döntöttem, én is lejátszom nektek az idei nyárslágerét. Hát ha bejön, és akkor emelkedik a hangulat. Pulszájt különben így hívják azt a srácot művész nevén. Ketten indultak, de most már csak egyedül van, aki szintén mozgalmat indított el jó 15 évvel ezelőtt, mert hogy a nu diszkó, tehát az új diszkó, de még inkább a chill wave stílusokat köthetik hozzá azok, akik nagyon-nagyon-nagyon hipsterek. És a pulsz, chill wave.
0: Chill wave. Kicsit chill olyan, wave. Mint a Good Vibes Only, hogy azt érzed, hogy na, menjetek vissza, találjatok ki valami adekvátabbat arra, ami az élet, de oké.
1: Okay. Az egyel erősebb, nem is egyel, sokkal erősebb, mint a Lounge, mint a Buddha bár, tudod, meg az összes ilyen neres helyen, ami szólt. A Pulside az valóban jó. Én érték ítéletem szerint, mert hogy abszolút ehhez az elengedettséghez, a naplementéhez ne akarja már semmit. Élvezd az életet, fogod a jól lehűtött poharat, benne jégkockák, és csak így bámulsz bele, és nézed a beporzókat, ahogy beporoznak, a dolgukat teszik. Erre a kérésemre hozta össze Pulside ezt a dalt, mert megírtam neki, Other Side ez a címe, és ahogy már mondtam volt, hogy ismételjem magam a direkte, ez 2026-ban a nyár slágere. Követeljétek az összes DJ-t!

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni még jobb.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
3: Dolce Vita. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
4: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak.

0: ikonikus hangzása, pszichedelikus grúvok és különleges látványvilág. A Color Star jubileumi koncertje május 9-én az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Color Star 30, május 9-e, Akvárium.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
3: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hello járat a Rádió Cafén Winkler Nórával és Nesztával.
6: Nem is tudom, hogy meg fogom-e szokni valaha, mert egyelőre még nem sikerült, és mindig ilyen meghatódással, vegyes csodálattal figyelem, hogy az anyák napja azt jelenti, hogy a Simitől valami aranyos kis általa készített, kitalált kis cukiság landol az életembe. Nyilvánvalóan kincsként őrzöm az összes eddig kapott dolgot, és most is anyák napja reggelén a kinyílt a hálószoba ajtaja, bár csak én aludtam kicsit tovább, és Simi beküldött 3 lufira ráaplikálva egy levelet. A lufik recycling lufik, hiszen az ő 6. születésnapjának a még működő darabjait pörgette bele az anyáknapi köszöntésbe, de eleve az ötlet nagyon tetszett nekem, hogy így feltekere egy papírt, amiben apukája segített neki megírni egy pár sort arról, hogy mennyire szeret engem, és utána pedig behozott 2 virágot, egy nagy napraforgót, ami nagyon tetszik neki, és nagyon izgatja, hogy ezek a napraforgók tudják így mozgatni a fejüket, és követik a napot, vagy leteszik, és ezt, hogy szemléltesse, úgy mutat, fogta nekem a virágnak a fejét, és mutatta, hogy nézd, ő majd le fogja hajtani, de mondtam, hogy szerintem várjuk meg, amíg ő maga ezt megcsinálja, mert itt le fogjuk törni a nagy igyekezetünkben. A másikban pedig elültetendő picike, aranyos, kis sárga szirmú virágocskák voltak. Plusz továbbá az óvodában készítettek egy meghívót az óvodai anyák napjára, ami nem tudom, hogy más óvodákban hogy van, az iskolákban tudom, hogy ez egy ünnepség, amire beterelik a anyukákat, nagymamákat, de ebben az óvodában nálunk ilyen idő sávokra lehet bejelentkezni, és akkor csak a te gyereked van bent az egész óvis szobában, és te viheted a nagymamákat is magaddal, és akkor ott leültök, a kisgyereked elénekli a dalt, be van készítve málnaszörp, víz, kekszecskék, egy külön asztalon a virágok, amiből a gyerek elvesz és odaadja anyukájának és nagymamáinak. Irtó megható. Még úgy is, hogy az én kisfiam nem szeret szerepelni, és ez egy eufémizmus, ha azt mondom, hogy nem szeret. Ezért ezeket a dalokat és előadásokat inkább az óvónénik prezentálják, mint ő, de ő is kibírja, hogy van ez az alkalom.
7: De egy lalázik, vagy hümmög rá? Playbackkel?
6: Nem.
7: Osztanak arra is?
6: Most valahogy olyan durcás arccal állt, és láttam, hogy így számol vissza belül, hogy meddig tart még ez a dolog.
7: Nem a szólójára várt? Akkor szoktak durcásak.

0: lenni, amikor most már én jövök, hát most.
1: Nem, de annyira kedves volt, és annyira megható, és olyan gyönyörű képeslapot csináltak, és olyan szép verset választottak hozzá az óvónénik, szóval én teljesen el vagyok lágyulva. Készítettek a gyerekek, mindenki a saját anyukájának egy bökrét, és elmondták nekik, hogy nem szabad hozzányúlniuk kézzel a kiégetés előtt, mert akkor a kis kezüknek a nedvességei, zsírjai úgy meg elrontják azt a felületet, és akkor nem marad meg rajta. Hát ettől óriás igyekezetben voltak, erről nagyon sokat mesélt a Simi, és akkor néztem, hogy miket rajzolt rá, egy csomó virágot, így kicsit visszakötődök ahhoz, amit mondasz a szárazságról, hogy ezt, amikor nem a szőlőn gondolkozol, hanem csak itt élsz a városba, pusztító ez a szárazság. Nekünk a teraszon az összes virágot a Simi annyira kedves műgonddal locsolgatja minden nap, megfogdossa, hogy mennyire van kiszáradva a földjük, felönti, nézi, megjegyzi a virágokról, hogy melyik az, ami sok napot tűr, és melyik, ami keveset. Egyik reggel képzett, sétáltunk le az oviba, és már olyan melegebb nap volt, ezért vittünk naptejet is. És ahogy itt ballagunk le, kérdezi tőlem a Simi, hogy nem lenne az megoldás, hogy naptejjel bekenni azokat a virágokat, amikről azt mondják a virágboltban, hogy nem tűri jól a napot. És akkor el kellett neki magyaráznom, hogy ez miért nem jó a virág levelének, hogyha rárakunk egy ilyen nehezebb. De annyira tetszett az ötlet, és ezt így sokáig pörgette magába, tehát úgy visszatért rá, hogy ezzel tulajdonképpen át lehetne hidalni, hogy bizonyos virágoknak nem jó a sok fény, és ha ez rajta lenne, akkor mégis jó lenne. Na, szóval, hogy én anyák napja felhőcskén ülök, boldogam.
0: Én pedig kompetencia teszt felhőcskén ülök, ami nem elég borús felhő, bárha esne belőle az eső. Tehát egyszerűen fel nem foghatom észszer, mint negyedikes tanulókról van szó, hogy egyszer csak kompetenciatesztet kell nekik végrehajtaniuk, amely arról szól, hogy ők negyedik osztályra mit tanultak meg az elmúlt 4 évben, tehát hogy milyen szinten tudták elsajátítani a matematikát, irodalmat, amit még éppen, és ezt úgy kell, hogy egy digitális eszközön végrehajtják a feladatokat, amelyek random módon vannak. Hát mondjuk én kapacitáltam eddig is a vanát arra, hogy oda se figyeljen ezekre a dolgokra, nem is érdekes, nem is tudja, hogy holnap lesz, képzeld el. Úgy fog be, ő azt hiszi, hogy egy hét múlva lesz még. Szóval azt nem értem, hogy miért, sok mindent nem értek, hogy miért kell ilyesfajta stresszt okozni egyrésztről a gyerekeknek, mert hogy akkor miért vannak a tanárok, ha nem tudják eldönteni, hogy mire képes az adott gyerek, vagy miért kell központosítani azt, hogy most akkor bejelöljünk valamit. Másrészt pedig egész eddig életét próbáltam úgy terelni, hogy minél távolabb tartson ezektől a digitális eszközöktől. Tehát ő van ugye a digitális kultúra órájuk, de ő a nagyon lassúak közé tartozik, mert nincs otthon külön számítógépünk, nem játszik számítógépes játékokat, és még nem szippantotta be ez a vonósugár, hogy nem tudom, Minecrafton csapassa. Tehát magyarul azt akarom mondani, hogy ő biztos, hogy sokkal-sokkal lassabban fogja tudni végrehajtani ezeket a feladatokat, mert egyszerűen nincs meg az a tudása, hogy kell tovább lépni, vagy hogy kell lehúzni, vagy... És akkor úgy fog nyilvánvalóan hazajönni, hogy neki ez egy kudarc élmény lesz a többiekhez képest. És elolvastam azt a nyúlfarni papírt, mert kaptunk egy ilyen papírcsíkot, hogy mi is lesz ez a kompetencia felmérés, amelyen a következő sorok is rajta voltak, hogy ugyan önkéntes módon, de hát kitölthetünk mi szülők is egy olyan tesztet vagy kérdőívet, amelyen beszámolunk arról, hogy mi milyen körülmények között élünk. És amikor ezt a feleségem elkezdte mondani, aki elcsitlott azon az egy szón, hogy ez önkéntes alapon, hogy az összes szülő az osztályba ezen pörög, hogy akkor ezt ki kell tölteni, ezt a kérdőjét, de mondom, ácsi, miről beszéltek ti? Tehát azt kérdezik meg, hogy mi hogyan élünk, mennyit keresünk, milyen házban, lakásban, milyen fogyasztási szokások. Tehát ez hol tartozik? Ne, ha mutass csak azt, már azonnal az ombudsman előttem volt meg a jogászok, akik mennek, és vagy én, akik behaladnak az osztályba, és kérdőre vonják azt, akit kell, hogy VTF. mikor is ez a fél, de csomóan átsiklottak rajta, és ki fogják tölteni ezt a kérdőívet, hogy csak előre mondom neked, ha még lesz akkor, bár remélem, hogy változik ez a típusú oktatási rendszer, amely éreztető dühöt vált ki belőlem, egyszerűen nem értem a miértjét, a miértnek, mi nem lehet a gyerekeket gyereken kezelni, és csak tanulni, vagy tanítani, okítani őket, és igazából a kreativitásra, az önálló gondolkodásra nevelni, meg mutatni, hogy a világban más is létezik, mint a digitális eszközök. Tudom, hogy igen masszív hányadát az idejének a digitális eszközök fogják kitenni, de hát én már csak egy ilyen hülye apja van. Szóval nem tudok ehhez semmi okosat már hozzáfűzni, csak demagógia jön neki belőlem. Ezért most én nagyon szép dallal szeretném az embereket rávenni, hogy éljenek. Siam Potok és Juliet Mangabeyazoa.
1: Milyen okay. nemzetiségűek ők?
0: Egyikőjük jamaikai, a másik francia. Jamaica Farewell, ez a dalcím, ez egy nagyon érzelmes, igazából Henry Belafonte 1956-ban írt ezt a dalt, és lett aztán világhírűvel, amikor elment Jamaikában, jamaikai származású, és a Carnegie Hallban volt az a nagyon híres koncertje, amit az egész belafontizmus, meg a kalipszó, meg minden pár évig világhírűvé vált. Henry Belafonte pedig színészként is, meg sok minden másként ismert lett egy bizonyos korban. Szóval a Jamaica Farewell arról szól, hogy egy kislány elhagyja Jamaikát, a szívének egy darabja ott marad, tudja, hogy hosszú-hosszú évekig nem fog visszatérni, és ezt a fajta nosztalgikus, szomorú érzést, amit nyilván Henry Belafonte a saját életéből vett, fogalmazza meg ez a dal, amely gyönyörű szép, és ez kvázi akusztikusan két hangszerrel, de inkább énekhangokra íródott. Ez a feldolgozás, én nem tudok eljönni arról a kispadról, ami azt mutatja, hogy emberek. Még tudod, hogy ezt még emberek csinálják. Én nekem nagy parám az, azt látom, hogy mindenünket átadjuk az AI-nak, minden gondolkodásunkat, kreativitásunkat, mindent. Jamaica Farewell.
2: Down the way where the nuts are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip

0: elárulok egy kulisszatitkot a hallgatóinknak, hogy tényleg nagyon szép elismeréseket vált ki a Friciből, amikor kiállításokról vagy egy-egy festményről beszélek, és ennek egyébként hangot is adott ezen a múlt szerdai estünkön, ami nagyon jó érzés volt, de semmi nem ér fel ahhoz, amikor azt mondom neki, hogy voltam edzeni. Márpedig ma, ki tudja miért, 5 óra 12-kor pattant ki a szemem, és egyáltalán nem is akart már álom irányba visszacsukodni, úgyhogy összeszedtem magam reggel, összepakoltam a dolgokat, előkészítettem a simikémnek szükséges ügyeket, felvettem az edzőruhámat, és kora hajnalban már lenyomtam egy edzést, és amikor ezt elmondtam neked, hát úgy oda voltál, mint soha, amikor felmondom a magyar és a nemzetközi festészet történetét az őskortól máig. Én már kisportoltam magam.
1: Igen, mert, és ez jó átvezetés, mert a tömegsportban hiszek, hogy mindenki mozogjon. Egyrésztről, másrésztről pedig most leszek igazán népszerű Magyarországon, figyelj a következő mondataimra. Szóval most lenne időszerű az a pillanat, amikor tabula rázát húzunk, és egy tolvonással megszüntetjük az összes sportág állami finanszírozását, kivéve azokat, amelyek nem tömegsport célt szolgálnak, nem az ifjúságot mondjuk 18 éves korig támogatják, hogy minél többet, minél sokfélébb, sokszínűbb sportágat próbáljanak ki és szeressenek meg, mert hogy, és a focival kezdeném azonnal, tehát a futballban megszüntetném, teljes egészen nullára redukálnám az állami, az adófizetői forintok megjelenését, tessék a piacról élni. Sőt, azon is elgondolkodnék, hogy magát a profi futballt Magyarországon megtartsam-e vagy sem. Én nagyon hiszek abba, amiben skandinávok is, meg elég sok ország, hogy sportoljon, focizzon az, aki nagyon-nagyon szeretne, váljon magas színvonalú, magas szintű játékossá, és majd akkor megveszi egy külföldi klub, vagy legyen az a csapat annyira népszerű és erős, és minden más, hogy a piacról meg tudjon élni, magyarul befektetők vagy szponzorok eltartják, és a Welcome to Wrexham című sorozatot ajánlanám.
0: Van,
1: igen. Én követem is a Wrexhamet, hogy hol tart az életébe, de azóta is van, igen. Szóval az első évattól az ötödikig így kötelező jelleggel megmutatnám az összes úgynevezett magyar futballból élő embernek, hogy azt, na úgy azt, úgy tessék megtanulni, és az a sportfinanszírozás, mert hogy Velsznél nagyobb handicappel kevesen indulnak ebben a versenyben, és aztán folytatnám tovább az olyan sportágokkal. Ja, és nem látom ugye a rezont. Ugye emlékeim szerint utoljára Mexikóba jutott ki a magyar futballválogatott világbajnokságra. Ez azért jutott eszembe, mert most is lesz futballvilágbajnoksága az év közepén, és ugye nekünk az lett ígérve, hogy azért van annyi pénz beletolva ebbe a sportágba, mert hogy akkor majd az eredmények hamarosan VB negyed döntőt, ha nem is nyerjük meg, mert lehet, hogy akkor még nem nyerjük meg, de hamarosan az is bekövetkezik. Nem látom annak az elmúlt 16 évnek a befektetett magyar állami forintjait sehol sem vissza. És aztán jönnének sorban azok a sportágok, ahova számolatlanul ömlik. Nem csak a TAO, hanem a magyar állam finanszírozása, és félve mondom ki a vízilabdát, de kimondom. Tehát, hogy az eredmények nem azt mutatják, hogy van értelme ilyen nagyon-nagyon sok pénzt. Itt is arra az van bennem, és ezt is vállalom bárhol, mint ugye a popzenével szoktam jönni ilyenkor. Ha nincs szenvedés, ha nincs kihívás, ha nincs ellentartás, ha nincs akarat, mert mindenki olyan kényelmes abba a sztoriba, hogy teli van stafírungozva, és nagyon kényelmesen el lehet lubickolni, akkor nem jön bi. Semmilyen teljesítmény. Nem jön ki a teljesítmény. Nem jöhet. Ha nem vagy, nem akarsz, akkor nem jön ki. És sokszor azt hiszem, hogy én egy hülye vagyok, mert hogy ez másképp nem megy, és akkor látok egy-egy olyan filmet, mint például a Welcome to Wrexham, vagy beszélgetek skandináv emberekkel, vagy sok más emberrel is, hogy ott a sport hogyan, és több mint egy évtizedig néztek ránk Magyarországra, nyugatról is, hogy mi történik itt, hogy ennyi pénz, ennyi számolatlanul és nem jön ki semmilyen eredmény. De tényleg nem jön ki semmilyen eredmény. Most az nem eredmény, kijutunk Európa-bajnokságra. Tehát már futballban is nem tudják olyan szélesre tárni a kapukat. Lassan 200 ország játszik a futballvilágbajnokságon, és még oda sem tudunk kijutni. Szóval így a visszakövetés, eredmény, ha már te, meg az én, meg a következő adófizető állampolgár finanszírozza ezt az egész történetet. És akkor a stadionok, amik épültek, én szeretném, ha közparkokká válnának, teliültetnénk fával őket, mert hogy hasznosítani senki nem fogja tudni, mert nincs néző, mit nézzen? Azt az argentint, aki két nap alatt magyar állampolgár lesz, ez szerencsétlen, azt se tudja. Tehát már nem Hrabali, már nem Vonnegut, már nem tudok mit mondani, hogy milyen sztorikban, nem Rejtői. Hát ők bármit megadtak volna egy ilyen történetért, csak jusson eszükbe, de senkinek nem tud ilyen. Szóval én ezt szeretném kérni a sportrovatba, hogy bárki hallja és fogékony rá, egyetlen egy törvény, azt hiszem, vagy jog, ami jöhetne, nulla állami támogatás a magyar sportba, csak tömegsport. Építsünk kosárlabdákat, építsünk olyan pályákat, ahova te és én bármikor villanyfébe is kimehetünk és dobálhatunk. De most csak egyetlen sportágat, teniszpályákról is, hogy használhassunk. Hogy ne kelljen 10 rúgót fizetnem, hogy elmehessek teniszezni. Érted?
0: Értem.
1: Ki vagyok?
0: Mondtad, hogy Hrabali Vonnegut, és eszembe jutott, amit egy ideje érzek, hogy tulajdonképpen a felnőtté válás egyik feladata az, hogy megértsd, hogy azok a mesék, amiket gyerekkorodban hallottál, és amiben mindig megdicsőültek a jók, és mindig elbuktak a rosszak, hogy megértsd azt, hogy ez a gyerekkorodhoz tartozó zárvány volt. A meséknek ez a valóságtól elrugaszkodott narratívája és dramaturgiája. Elképesztő feladat abban ülni most felnőttként, hogy ez nem biztos, hogy ezt el kell fogadni. Csak népmesei fordulatokat látsz, csak mesei fordulatokat látsz, csak olyanokat, amire nem akarod elhinni, hogy ezt a saját szemeddel látod, megélheted és megtapasztalhatod. Nagyon kibillent szerintem abból a stratégiából, amit nem feltétlen csak ebben az országban, hanem úgy általában bárhol a világban az ember felépít, hogy megérti, hogy mi a különbség a felnőtt kor és a gyerekkor között, és az egyik az, hogy a történetek nem mindig az igazság mentén rendeződnek, és most ülsz, minden reggel kinyitod azt a sajtótípust, ami számodra a valóságot hozza, és azt érzed, hogy ez egyszerűen nem lehet igaz, hogy ez megadatik, hogy ezt nézheted, hogy ez valójában így alakulnak, így bontakoznak ki ezek a történetek. Imádom.
1: Sofia Rey, argentin művésznő, a folk és az elektronika határán, na az argentinok például már nyertek világbajnokságot, nem is egy. Mondjuk egy embert 10 évvel ezelőtt honosíthattunk volna, valami Leo Messit, azt így bírtuk volna, mert olyan sok embert megtöltött volna az összes stadion, de ennyi összünk nem volt, hogy magyar legyen. Sofia Rey legutolsó albumáról búcsúzásképpen egy nagyon szépet szeretnék nektek mutatni, és mindenkit arra hívok fel, hogy irány a természet, sportoljunk, nézzünk, ígyunk rendes, pici magyar borokat, éljünk, nem?
0: Mhm.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy Trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat, szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol a raszolóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
6: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
5: Oda vagy visszafelé Ecse útba az Ópusztaszeri csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
6: A Delta Produkció bemutatja fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukció.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After. Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Craft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Craft. Részletek www.kaisercraft.hu.
7: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
8: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
7: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
9: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádiókafén.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Pesti alsórakparton északi irányban az 5-ös térre kanyarodó sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Tétényi úton kifelé a Bartók Béla út után a belső sávban. Lassú a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánc hídig, a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Kerepesi úton és a Váci úton kifelé a nagyobb csomópontoknál, illetve az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvasút sori felüljárótól. Telítettek a sávok a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Erzsébet hídon Pestre, a Nagykörúton szakaszonként, a Rákóczi úton a Blahalújza tér és az Asztória között, a Vámház körúton a Kálvin tér felé, továbbá a Károly körúton az Asztória irányában. Erős a forgalom a Gyömrői úton kifelé a Sibrik Miklós úti felüljárónál, a Ferihegyi repülőtérre vezető út belső szakaszán kifelé, a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől, valamint a 11-es főúton kifelé a Mátyás Király úttól. Kovács Botond, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Ma történelemből érettségiztek a diákok, holnap az angollal folytatják. Tenerifén köt ki az óceánjáról, amelyen felbukkant a hantavírus, holnap már esős idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rendben lezajlottak ma a történelem írásbeli érettségig, csaknem 80 ezeren vizsgáztak emelt és középszinten. A feladatok témái között szerepelt a honfoglalás, a reformáció, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is. A tesztkérdések után pedig az esszék következtek, az egyetemes történelemre vonatkozó résznél Németország 1938-as terjeszkedése és a céhek közül lehetett választani, a magyar vonatkozás esetében pedig Első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Holnap az angol írásbelivel folytatódik az érettségi időszak. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés, ráadásul már papírt sem kell használnunk. Ezt mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
7: Éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítás a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozás soknál keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papír sem kell használnunk.
6: Hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatására gyűjt adományokat a Katolikus Karitász. A 1353-as adományvonal hívásával segíthetünk, de utalhatunk is a szervezetnek. Az összegyűlt pénzből a rászoruló gyerekek utazási költségeit fizetnék ki, emellett tábori csomagokkal és egyéb nyári programokkal is segítenék őket. Tavaly 4000 mély szegénységben élő gyerek számára biztosítottak ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőségeket szerte az országban. Tenerifén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, az utasokat onnan juttatják majd haza. A fedélzeten 23 ország 150 állampolgára tartózkodik, és mindannyian tünetmentesek. Az óceánjárón, amely jelenleg a Zöldfoki szigeteknél horgonyzott le, eddig 3-an vesztették életüket a vírus miatt, és 14 olyan spanyol állampolgárról tudnak, akik fertőzöttek lehetnek. Őket Madridba egy katonai kórházba szállítják majd, ahol karanténba kerülnek. Jönnek a záporok. Ma éjszaka a keleti tájakon lehetnek kisebb esők, holnap viszont főleg a délkeleti keleti területeken és az Észak-Dunántúlon élők számíthatnak záporokra, zivatarokra. Sok felhő lesz felettünk az égen, csak délután a Dunántúlon várható napsütés. A szél sokfelé megélénkül, és az éjszakai 9-16 fok után holnap napközben 20-25 fokot mérhetünk majd. Még pénteken is lehetnek kisebb esők, főleg északkeleten és keleten, de kisüt majd a nap, és 21-27 fok lesz.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.

0: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
1: Sziasztok, azonnal kezdjük a Zene a házban című műsort, én Czoller Andi vagyok. Május 6-án tartják a Magyar Zeneháza hangdómjában a Bögöly, a Lódarázs és a Cincér című előadás bemutatóját. Ez egy különleges összművészeti előadás, amelyben elektronikus hangművészet, klasszikus és kortárs zene, bogárhangok, versek és sok-sok ütős zene lesz majd. De hogy pontosan miről is szól az előadás, arról Bali János zeneszerzőt kérdezzük. A cím sokat sejtető, ugye három rovarról beszélünk, de hát ezekből hogy lesz koncert?
2: Ez egy multimédiás, moduláris kisopera, ugyanis egy-egy vetítés a hangdomban, bármilyen darabban legyen szó, az általában 25 perc. Tehát valahogy az alakult ki az ott a gyakorlatban, hogy ez egy ilyen kellemes, egy ilyen... Egy térbeli látvány az mindig nagyon leköti az embert, mert nem tudom, az túl sokáig nem jó, de ha túl rövid, ez a 25 perc a hangdom bevett játék ideje. És hát ebben 25 percben minden egyes alkalommal 11, 12, 15 rövid részlet egymás utánja fog sorra kerülni, és összesen van 51 ilyen szakasz készítettünk el, több mint másfél óra időtartamban. Hogyha valaki elmegy egyszer meghallgatni, megnézni, akkor hát hallja egy részét, akkor legközelebb elmegy, akkor hallja egy másik részét. Ugye itt a matematika és statisztika szabályai szerint, hogyha véletlenszerűen választunk, akkor átlagosan három átfedés van két különböző vetítés között. Ezek az állatok úgy jönnek ide, hogy amikor egy ütős együttes a Láposi Dani vezetésével fölkért engem ennek a megkomponálására, akkor rögtön azt jött eszembe, hogy a rovar hangokkal, amikkel én már jó 10 éve dolgozom, lenne jó összetenni itt az ütősöket, és hát ugye a hangdómnak az a specialitása, hogy ott egy félgömb kupolán van 36 hangszóró, és még a négy sarokban négy basszusnyomó, tehát hogy a hallgatóság számára ez a térbeli hangnak egy elképesztő paradicsoma. Itt olyan fajta akusztikai élményben lehet részünk, ami Európában is nagyon-nagyon kevés helyen van. Na most paradox módon a vetítés az mindig elvonja az emberek figyelmét, mert hogy ez egy fiziológiai tény, hogy a látás dominálja a hallást. Uh-huh. Ennek ellenére, hát ugye nagyon, tehát a zene az végtelen finoman kidolgozott és a hangdom összes lehetőségét felhasználja, és Kocsi Olga, aki ez a vizuált készítette, nagyon finom kézzel rajzolt és festett rovarrajzok, növények, nem tudom, egyebekből rakta össze azt a végtelenül finom és progresszív vizuált, ami maximálisan teret enged a zenének. Az alkotói folyamatban bevontunk egy költőt is, Sirokai Mátyást, és hát ez attól kis opera, hogy valamilyen módon ezek a modulok, ezek mint ilyen áriák vagy tételek egy operában úgy működnek, ezekből összeáll egy virtuális történet. Jordán Adél hangján szólalnak meg a Sirokai Mátyás által a végleges formában öntött szövegek, és az az érdekes, hogy miközben az egyes vezetéseknek konkrét elképzelt története nincsen, de a hallgató fejébe ez mindenképpen ezek történeteként rakódnak össze. A közös alkotó munka során nagyon kellett arra vigyázni, hogy egymásnak teret biztosítsunk, hogy tényleg valami közös szülessen, és ez a dolog ez abból a szempontból is nagyon izgalmas és progresszív, hogy itt valóban egy rétegre, rétegre egymásra épülő közösségi alkotó folyamat jött ki, aminek az egészét meg a peremfeltételeit én találtam ki, de hát aztán utána ügyesen kiosztottuk a feladatokat, mindenki mindenbe beleszólhatott, de a képér az Olga felelős, a szövegekért a Mátyás, a zenéért pedig én. Az ütő együttessel nyáron 2-3-4 napot improvizációval töltöttünk, ami szintén egy irányított improvizáció volt, amiben mindannyian beleszóltunk, hogy mi legyen, hogy legyen. Ezekből a felvételekből vágtam össze az anyag jelentős részét. Emellett ténylegesen fölvett rovarhangok szerepelnek, tehát a rovarhangok azok nem szintetizáltak, saját magam készítettem ezeket a felvételeket, tehát az összes szereplőt ismerem ebben. Viszonylag zajmentes és jól kezelhető hangokat kellett csinálni, amit egy külön erre a célra kis ketrecben vettem fel a rovarhangokat. Ezeket aztán le kellett tisztítani, és végül is joystickkel lettek térbe mozgatva a rovarhangok, ahol ezeknek a mozgásoknak a képi vonatkozásai is megjelennek. Tehát ez egy nagyon komplexen épül egybe az egész. Végül az ütős együttes a rovarhangokon kívül hagyományos hangszerek és analóg és digitális szintetizátorok hangjai szerepet kaptak az egészben. Volt egy koncert, Pajtai János zongora művész hallotta egy darabomat, és nagyon tetszett, és megkért engem, hogy írjak a számára valamit. És abban a pillanatban eszembe jutott, hogy egy olyan zongora versenyt írok, ahol a zenekar az ilyen térben mozgatott rovarhangokból fog állni. 3 évig dolgoztam titokban ezen a projekten, és ez alatt nagyon sok mindent megértettem, megismertem a rovarok egész létéből. A zongora verseny 2020-ban még éppen a Covid előtt bemutatásra került, és hát ennek az egész több éves munkának a hozadékaként nagyon sok rovaros darabom született, amikre érdekesen a Finnországban volt nagy kereslet, ugye sokkal nagyobb az ökotudatosság. Ennek a munkának a során kiderült az, hogy ez a 3 rovar, a bögöly, a lódarás és a cincér volt akusztikailag a legérdekesebb. Ezeknek a hangja volt a leggazdagabb, ebből tudtam a legtöbb mindent leszűrni. Ezért lett ez a 3 szereplő.
1: Említette, hogy a természetben is és otthon is készültek felvételek. Ilyenkor ezt úgy lehet elképzelni, hogy valamiféle mozgásra inspirálja ezeket a bogarakat ahhoz, hogy olyan hangok szülessenek, amivel utána zeneként tud bánni?
2: Hát igen, ez nagyon érdekes. Kezdetben azt csináltam, hogy hát az ember kimegy egy hangfelvevővel a természetbe, és fölveszi az ümmögést, ami időnként bosszantóan hangos tud lenni, és akkor az ember visszahallgatja a felvételt, és döbbenten veszi észre, hogy nagyon halk az, ami ott a felvételen a rovarból hallatszik. Ennek az ellentmondásnak az az oka, hogy amiatt, hogy a rovarok azért többnyire inkább kellemetlenek a számunkra, ezért a rovarok hangjára sokkal jobban odafigyelünk. Ha már felvételről hallgatjuk, akkor ez a pszichológiai csavar nincs benne a dologban. Úgyhogy kiderült, hogy az ilyen naív módon készült felvételekből nem fogok normális rovarokat kinyerni. Úgyhogy csináltam egy ilyen parabolikus tükröt, ami oda fókuszálja a hangot a mikrofonra, de kiderült, hogy ez meg azért nem jó, mert egy madár ott marad az ágon és énekel, ugye az ornitológusok szoktak ilyeneket használni, de a rovar egyfolytában repül, nem lehet ráfókuszálni, nagyon rövid átrepülések lesznek. És hát végül is ezekből a rövid átrepülésekből ilyen elég ravasz soundtechnikai módon sikerült összetenni a hosszú egybefüggő hangtekercset. És közben, hogy ebből a hangtekercből a rovar mozgását is le lehessen modellezni, hát azért térben mozgó hangok is kellettek, tehát volt például, hogy így mentem ki az erdőbe, hogy a szemüvegem 2 szárára volt egy-egy mikrofon fölrakva, és ebből lehetett rekonstruálni, hogy igazából az ember hogyan hallja a rovar hangokat. A feleségem röhögött rajtam, úgy néztem ki, mint egy bolond, hogy hát van a parabolatütőre, és 2 mikrofon a szemüvegem, 2 szárára föltére.
1: Abból a rengeteg anyagból, ami megszületett kint a természetben, illetve otthon, hogyan lehetett valamiféle rendszert teremteni?
2: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Az improvizációk során szilárdultak meg a szövegek bennünk, és amikor augusztusra készültünk az összes felvétellel, hát lett körülbelül 100 szöveg és 20 órányi felvétel, és valamilyen módon rendet kellett rakni, és tulajdonképpen a rovarok élete szerint csoportosítottam ezeket a szövegeket. Végül is a válogatás után bennmaradt 7-8 olyan, ami a rovarok születésével foglalkozik. Ugye ez a 3 rovar nagyon különböző módon jön a világra. Ugye a lódarazsok azok nagy fészket építenek, ahol ugyanúgy királynő van, mint a méheknél. A bögöly az a vízbe rakja a petéit, és ott a bögöly lárvák azok egymást is fölfalják, mert ragadozóként élnek. Ugye a cincér az pedig évekig él lárva formájában a fában, és a cincérnek a levegőben töltött élete az néhány hét vagy néhány hónap a peterakásig, kikeléstől a peterakásig. Akkor egy következő csokor a táplálkozás, ami megint nagyon különböző, ugye a növényeket rágó és nedveket szívó, de esetleg bögöt is evő lódarástól, a fát rágó, és aztán kifejlett korában legfeljebb nedveket, vagy vizet nyalogató cincéren át a vérszívó bögőig. A harmadik csokor az az élet, ami a jégeső, a madaraktól való menekülés, a rekenő hűség, és így tovább. A negyedik kör az az emberek és rovarok viszonya, hogy egy lámpa körül mi történik, hogy a repülőgép, mint hatalmas rovar, hogy a bögöly röpte, hogyan kavarja össze a mi idegpályáinkat, hogy a csípés az milyen. Az ötödik csokor a halál, a leégett kaptár, a szemét elönti az erdőt, kiszárad a patak, és így tovább. És végül van egy csokor Líra néven, ahol Sirokai Mátyásnak tényleg az ilyen lírai szövegei vannak, zümmög a világ, mint távoli köszörön, zümmög a kés, éjfél a jó és rossz kertjében, és így tovább.
1: Mennyi árulható el abból, hogy az előadás megszületésének milyen fázisai voltak? Gondolok itt ugye arra az alkotói folyamatra, amiben a zene, a vizuál teljes megjelenés hogyan állt össze?
2: Én azért örülök ennek a kérdésnek, mert azt gondolom, hogy ez az egész műalkotás ez nem pusztán annyi, hogy ott létrejött valami, amit meg lehet nézni, hanem abszolút azt gondolom, hogy a készülésének minden fázisa is érdekes, kezdve a rovarok utáni kóstolástól a mezőn, meg az erdőben, a közös improvizációkig. Tehát ez mondom úgy született, hogy miután az ötletem megvolt, az ütősökkel elkészítettük ezeket az improvizációkat, ami abszolút termékeny volt, közös gondolkozás, ott volt az Olga is, végült az improvizációkat, ő is beleszólt, közben rajzokat készített, a Mátyás is készítette a szövegeket, akkor amikor a Mátyás elkészült a szövegek első verziójával, akkor az Olgával egy nagy ólóval nekiültünk, és szétvágtuk a Mátyás verseit, és máshogy összeraktuk, akkor ebből volt, amit elfogadott, volt, amit újraírt. A Sirokai Mátyás ütőhangszeres művész és tanár is, tehát vannak olyan felvételek, amiben ütősként ő is beszállt, illetve hát ugye nagyon-nagyon hasznos tanácsokat adott ő is a fiatal ütős kollégáknak. És akkor nagyon szép pillanat volt, hogy amikor Jótán Adél fölmondta Magnóra a szövegeket, amiket ugye beépítettünk aztán, és a Sirokai Mátyás is nagyon meglepődött, hogy egy ilyen színész szájában az ő versei milyen módon nyernek olyan életet, amire ő esetleg nem is gondolt. Ugye minden ilyen szövegnek vannak olyan rétegei, ami ott van, de amikor egy másik szem bontja ki, akkor még a költő számára is esetleg újdonságot eredményez. Ez is egy nagyon szép délután volt, amikor Adéllal együtt töltöttünk. A térbeli hangnak a kezelése az nekem egy több éves programozási feladat volt. Tehát, hogy a 36 csatornán térben elhelyezni dolgokat úgy, hogy ez működjön, és az messze nem evidens. És igazából az Adél által fölmondott szövegek voltak a kristályosodási pontok, hogy annak a zeneisége köré tudtam véglegesen elrendezni a félkész zenei anyagokat, ami azért volt nagyon szerencsés, mert rögtön a szöveg és a zene között egy nagyon jó egyensúlyt sikerült csinálni, és boldogan mondhatom, hogy a Sirokai Mátyás úgy érezte, hogy nagyon szép teret kaptak a szövegei, és nem érezzük, hogy elnyomná egyik a másikat. A képhez való viszony sokkal-sokkal problémásabb az előbb elmondottak szerint, és tulajdonképpen Kocsi Olgának volt ilyen szempontból a legnehezebb feladata, mert abszolút az ő kezébe vagyunk mindannyian. Annyira vizuális világ van ma, különösen, amikor az embereknek a hallása vészesen romlik, a 14 éves német gyerekeknek a 60%-a hallássérültnek számít az állandó hangos zenehallgatás meg fülhallgatózás miatt. Ugyanakkor az embereknek a vizualitásának a használata a képernyők révén az meg egyre fokozódik. Tehát az inger feldolgozás az nagyon prioritását tekintve nagyon elmegy a vizuál felé. Az Olgának nagyon óvatosan kellett itt dolgoznia, hogy ne üljön rá a mi munkánkra. Nagyon érdekes, hogy az emberiség hogyan viszonyult régebben a rovarokhoz. Ezt is megnéztük közösen, és például találtam olyan 18. századi teológia tankönyvet, amelyik a rovar lét tulajdonságaiból von le következtetéseket az Istenre nézve, egy insektoteológia című könyv, ahol például az egész metamorfózis, tehát az, hogy rovarnak kettős élete van, hogy lárva a földben és röpülő valami a levegőjékben, szóval hogy ez is egy nagyon fontos ilyen meditációs objektum, és akkor az ember belegondol abba, hogy amikor egy ilyen rovarlárva egy fa gyökerei között megy a földben, akkor hogyha ez a rovarlárva kikerül a napfényre és a levegőre, akkor elpusztul. Tehát neki tulajdonképpen a mi levegő az alvilág. Ugye? És egy fa, az egy olyan lény, hogy hát a gyökerei azok ugyanúgy vannak a földben, mint ahogy a lombkoronája a levegőben. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon messzire vezet ez az egész. És bizony ez is azáltal, hogy a darabhoz ezért is nagyon örülök ezeknek a kérdéseknek.
1: Ugye a matematika, zene, biológia, irodalom is megjelenik ebben a bizonyos előadásban.
2: Hát ez így van, és egy dolog, ami ennyire komplex, hát nem kell mindenkinek mindenször fogni. Tehát lehet, hogy valaki örül annak, hogy ilyen izgalmas, bugyborgó szintetizátor hangok röpködnek a térben, vagy például van Garázs királyné palotája, azt egy ilyen nyibarok műgicsnek írtam meg. Tehát hogy egész egyszerűen ezeknek a legkülönbözőbb zeneanyagoknak, pusztán mint zenéknek is lehet örülni, vagy a képeknek önmagukban, és hát bele lehet gondolni ennek a távolabbi vonatkozásaiba is, és azt, hogy az egésznek a matematikai problémáiban elmerüljön valaki, hát az is nagyon izgalmas lehet. Nyilván a közönségnek ez lesz a legkisebb része, aki annak örül, hogy a térbeli hang hogyan történik. Ez is egy nagyon-nagyon izgalmas és messzire vezető dolog, hogy a térbeli hangot azt hogyan kezeljük.
1: De pontosan ezek a rétegek engedik meg azt, hogy ez ugyanannyira szóljon gyerekeknek, mint felnőtteknek.
2: Eredetileg a zeneházában egyetlen koncertre gondoltunk, és aztán a zeneházások látták, hogy ebben a projektben ennél sokkal több van, és hát nagy örömünkre akkor a Dómnak egy ilyen projektje lett, és ők fogalmazták meg felénk azt a kérést, hogy ne pusztán egy modern művészeti alkotás szülessen, hanem olyan legyen, ami széles nézőközönség számára is emészthető és kedves. És hát tulajdonképpen ezeket a dolgokat, ugye a Ligeti György nagyon szerette az Alice Csodaországban című könyvet, ami szintén egy ilyen, ugye fölnőttünk a Mitti Mackón, ami szintén ilyen, és hát mi is valami ilyesmit akartunk összetenni, úgyhogy menet közben többször csináltunk ilyen tesztvetítést, ahol elhoztunk gyerekeket, elvittem az egyetemi hallgatóimat, meghívtunk kortársaink közül érett művészeket, zeneszerzőket, dramaturgokat, egyebeket, és hát abszolút az ő visszajelzéseik alapján is alakítottuk az egészet. És én egyáltalán nem szégyellem azt, hogyha valami úgy tud lárpúrvár lenni, hogy közben azért alkalmazott művészet is. És hát azt érezzük az eddigi visszajelzések alapján, hogy nagyon jól sikerült ezt a kompromisszumot megtalálni. Senki nem érzi azt, hogy itt valami fajta gyűjtögés lenne, vagy nem tudom. Ez valóban egy alkotás, ami talán a gyerekek számára is érdekes.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Ugye a Bögöly, a Lódarázs és a Cincér című előadás bemutatója a Zeneháza Hangdómjában május 6-án szerdán este 7 órakor lesz. Köszönöm még egyszer, hogy itt volt velünk a zeneszerző Pali János.
2: Én is nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm az érdeklődést.
1: Hamarosan folytatjuk a Zene a házban című műsorunkat. Maradjatok velünk!

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályok.

0: Nyisd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
0: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod.
2: A Psychedelic Sword bemutatja. A május 30-án este 8-tól végtelen hullámzó improvizációs Psychedelic Rock Session lesz a Magyar Zeneháza szabadtéri fedett színpadán. Belépés ingyenes.
0: Autentikus reggi hangzás és pozitív vibrálás. Alborózi és Schengen Klán élőben hozza el Jamaica ritmusait május 8-án az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Alborózi és Schengen Klán május 8-a Akvárium.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
1: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.

0: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
1: Folytatjuk a Zene a házban című műsort. Zentai Márk a vendég itt nálunk. Szervusz!
2: Hello, sziasztok!
1: És azért vagy itt, mert...
2: Mert május 8-án játszunk a kedves zenekarommal, a Mörkkel a Zeneházában. És ez egy különleges alkalom, és erre invitálunk mindenki sok szeretettel.
1: Az invitációban az volt benne, hogy hibernáltátok magatokat, ezek szerint most felébresztettétek magatokat? Mi történt? Mi az, ami most elindította azt, hogy itt koncert legyen?
2: Az sosem szerepelt a tervény között, hogy ne koncertezzünk. Azt döntöttük csak el, hogy nem fogunk több lemezt kiadni, vagy legalábbis így belátható időn belül nem tervezünk. Szóval ilyen értelemben hibernáltuk magunkat, mint alkotói közösség, de mint a saját alkotásaink előadó közösség nem hibernáltuk magunkat, csak annyi, hogy ilyenkor hát, hogy legyen értelme, igazából kevesebbet érdemes játszani, meg mindenki szanaszéjjel van, szóval kb. Erre van lehetőség, hogy így évente 2-3-4 koncert így megtörténjen. Még lesz majd nyáron egy koncertünk a Művészetek Völgyében, és aztán a következő már csak novemberben, az meg annak meg az a pikantériája, hogy az első lemezünk 10 éves lesz idén, és akkor ott kb. Ezt az első lemezt szeretnénk újjáéleszteni.
1: Jó ez így neked, hogy évente 3-4 van csak koncert? Most őszintén.
2: Hát összességében azért ennél többet játszom én de személy szerint, de mint Mörk, igen, egyébként 10 év zenekarozás után nem véletlenül jutottunk erre a döntésre, és ez így egy ilyen örömünnep minden egyes koncert, és az jó hangulat, meg tényleg egy különleges történés.
1: Hát meg nem találja be az embert.
2: Más jellegű dolog, tehát valamit létrehoztunk, és azt előadjuk, meg hát mi mindig egy kicsit improvizatíve állunk hozzá a saját zenénkhez, szóval mindig valami más dolog történik, és szerintem ez így nagyon szuper. Biztos, aki szeret minket, az jobban örülne neki, ha többet játszanánk, de nekünk ez így most működik.
1: A másik pedig ugye a 10 éves szülinap, amit megemlítettél, ezt egy picikét bontsuk ki, mert azért sok minden történt ez alatt a 10 év alatt.
2: Sok minden történt, és nagyon intenzív 10 év volt, sőt több is volt talán összességében, mint 10 év, mert 14-ben volt nekem egy ilyen diploma anyagom, és akkor arra jöttünk mi először össze, csak akkor még nem volt nevünk, aztán egy ideig más nevünk volt, és utána indult el ez a Mörk történet, és akkor először szobakoncertjeink voltak, meg barátoknál játszottunk, és akkor ilyen kis helyeken, furcsa helyeken, és aztán úgy dolgoztuk fel magunkat az ilyen klubozás szintjére, és akkor kvázi ilyen az elég stabil lett, hogy a Mörk, az így a Budapest Pesti. Meg egy ideig a vidéki klub életben így ott voltunk, és aztán mindenféle külföldi lehetőségek jöttek, játszhattunk az Air Jazz Fesztiválon, ami egy nagyon híres fesztivál, játszottunk a Jamie Cullum előtt, meg a Gregory Porter előtt, meg az Incognito előtt, szóval volt mindenféle nagy történés külföldön, és akkor ilyen nagyon nagy energiák voltak, jó és rossz értelemben, szóval azért nagyon nagy nyomás is volt, igen, rajtunk, meg így a labda így pattogott köztünk is, hogy akkor mit kéne, hogy kéne, és akkor...
1: Ez egy nagyon feszült helyzet.
2: Ez egy feszült dolog, és mi nagyon sok zenekar belekerül ebbe, és van, aki túléli, valaki nem. Szerintem.
1: És lehet, hogy az a megoldás, hogy az ember ritkítja ezt egy kicsit.
2: Így van, tehát mi ezt döntöttük el, hogy mielőtt megutálnánk egymást, teljesen inkább lássuk be azt, hogy ez egy nagyon szép 10 év volt, nagyon szép lemezek jöttek létre, és ez egy olyan dolog, amit érdemes konzerválni, de nem érdemes feltétlenül tovább feszegetni, kvázi így.
1: A Magyar Zeneházában a májusi koncert ebből a 10 évből válogat?
2: A zeneházás koncerten nem annyira, inkább a frissebb anyagokból, mert 21-ben történt nálunk egy váltás, ott Novai Gábort váltotta Ocsovai Damján a billentyűkön, és akkor létrejött egy ilyen új sound ő általa, és akkor a legutolsó lemezen már nagyon hangsúlyos volt az, hogy ő a billentyűkön egy ilyen gitár soundot használt, uh-huh. egy mellotron hangszínt, amitől olyan, mintha gitározna valaki, de billentyűn történik ez, és ettől ilyen atipikus gitározás. Na mindegy, szóval ennek van egy különleges hangzása, meg vele van egy nagyon specifikus együttzenélés. Szerintem itt ez fog dominálni, tehát kvázi az ilyen utolsó klasszik Mörk hangzás, és aztán a novemberi koncert fog erről az első lemezünkről szólni, a You Are Free to Choose-ról, ami még egy ilyen nagyon kísérletezős, extrém irányokba belecsapós első lemez volt, amit én nagyon szeretek, nekem az ilyen óriási élmény volt azt a lemezt csinálni, ahol hip-hop, meg rock, meg jazzes dolgok, meg bluesy dolgok, mindenféle dolog volt rajta.
1: Hát ez még az útkereséses időszak volt. Talán,
2: igen, nem? igen. Meg én ezt a mai napig szeretem, tehát én ezt az ilyen eklektikus dolgot nagyon szeretem, és kíváncsi vagyok, hogy mit fogunk ebből kihozni, tehát én fel szeretném eleveníteni ezt a lemezt, de ezen a lemezen ugye a Gábor játszik, tök más hozzáállás, sokkal fiatalabbak voltunk, tapasztalatlanabbak, más sound, és most valahogy majd ezt újra fogjuk értelmezni, és az is nagyon izgi lesz, szóval végül is most a novemberit is promózom, ez a zeneházás, meg azért is speckó, mert 4 évvel ezelőtt voltunk utoljára a zeneházában, az is egy nagyon emlékezetes koncert volt, nagyon nagy energiák szabadultak föl, de most azért egy sokkal felszabadultabb helyzet van, mondjuk úgy, hogy társadalmilag és politikailag, mint ami akkor volt, amikor éppen kitört az ukrán háború, vagy orosz-ukrán háború.
1: Ugye említetted, hogy egyrészt más a hangzás attól, hogyha az ember a zenekarában cserél, vagy elmegy valaki zenész a zenekarból, de azáltal, hogy mindenki önmagában is máshogy él meg éveket, meg hónapokat, más-más hatás éri, ezáltal azok a dalok is máshogy szólalnak meg időről időre.
2: Persze.
1: Tehát gazdagodnak, máshol kapnak a hangsúlyt esetleg, vagy szóval változik folyamatosan ez a dolog, ez nem állandó.
2: Persze. Hát ez még akkor sem állandó, hogyha ugyanazt a műsort játsszuk, két koncert egymás után sem ugyanolyan. Pedig ez az, amit a végére csináltunk, az már nem volt annyira improvizatív talán, de még akkor is azért variálgattunk intrókat, outrókat, szólók, stb. De még így is. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy az első lemezanyagához hogy fogunk hozzányúlni, de ott vannak ilyen régi, kvázi, így Mörk, körökön belül legendás Mörk számok, és nagyon kíváncsi vagyok rá. Tehát ott volt például olyan szám is, amit mondjuk rádióban is játszottak. Mondjuk a speciál pont szoktuk játszani, de vannak más olyan dolgok, amik igen, teljesen más sound, teljesen más megélés.
1: A te személyes életed mennyiben változott ez alatt, az idő alatt, amióta a Mörk így alkotás folyamatában már nincs együtt?
2: Elég sokat, az igazság, szóval nem tudom, mennyire menjek bele, de elég sokat lenyugodtam, talán már túlságosan is, és most újra érdekel például a színpad, meg a zenélés, de jól esett egy ideig kikapcsolódni ebből a zenei űrletből. Meg le is raktam jó néhány olyan pszichológiai terhet, vagy hát folyamatban van, de pár nagy rájövés volt, hogy engem mi hajtott, meg hogyan, meg, és attól megértettem azt, hogy mi honnan jön ez a feszültség, meg honnan jön ez a belső nyomás, amit én sokszor megértem. Én a mai napig egyébként nagyon izgulok, hogyha felmegyek a színpadra, ez is például egy érdekes dolog, mert aki engem ismer, az azt hiszi, hogy én nagyon extrovertált vagyok, és az sem ennyire nagyon egyértelmű. Szóval sok minden változott, például most lettünk 7 évesek az én kedvesemmel, aki menyasszonyom is, azért mutatom ezt, hogy egymást eljegyeztük, szóval ilyen, olyan, amolyan rengeteg változás.
1: Ezek a változások nem inspirálnak arra, hogy írjál újra, és dalokban próbáld meg megfogalmazni a benned zajló folyamatokat?
2: Hát végül is, de nem annyira intenzíven, mint régebben, de van talomban egy lemeznyi anyag, amit én most próbálok befejezni, és az meg a saját nevemen fog majd megjelenni. Éppen rakok össze egy élőzenekart is ehhez a projekthez, aztán meg kell fejteni, hogy a megproducerel számokat hogyan fogjuk előadni élőben, de igen, így összeállt például most egy ilyen anyag, és azt nagyon várom, hogy az is megjelenjen, fogunk majd játszani ezzel a formációval is a Művészetek Völgyében, meg a Pontonon, szóval így szólóban is elindul most majd valami új dolog, és nagyon várom, és nagyon kíváncsi vagyok.
1: Nagyon régen egy interjúban azt mondtad, hogy te mindig is popstar szerettél volna lenni. Az lettél, vagy nem azt kaptad ettől a léttől, amit vártál, és ezért változtattál rajta?
2: Nem tudom, hogy mondtam-e valahogy ilyet, de lehet. Hát én az ilyen Robbie Williams, meg Justin Timberlake, meg ezeket nagyon imádtam. Hát nagyon nagy vágy volt bennem, hogy nagyon sok ember ez elérjek. Na, például ez egy olyan dolog, amit így szerintem helyre raktam magamban, hogy ez honnan jön, milyen hiányból, milyen traumákból, és mi erre a gyógyír. Szóval erre már nincs szükségem szerencsére. Hála a jó égnek, most tényleg életemben szerintem először mondhatom azt, hogy egyáltalán nem vágyom erre. És így a mörkkel amúgy is már nem ez volt a cél, de még ott volt bennem valami régi vágy ezzel kapcsolatosan, de azért az már sokkal inkább a zenélésről szólt, sokkal inkább az önkifejezésről szólt, és ott nagyon sok ilyen gyermeki dolog ki tudott jönni, ami el volt nyomva, és most meg egyszerűen valami egészséges helyre került szerintem a zene az én életembe, hogy nem ez a minden fontos, nem tudom abba hagyni például, úgy tűnik, és szeretem magam a zenén keresztül kifejezni, szeretek emberekhez kapcsolódni a zenén keresztül, szeretem, hogyha nekik én ezáltal tudok valamit adni, szeretem, hogy közösség alakul egy koncerten, vagy több koncerten, szóval ezeket az aspektusokat fontosnak tartom, és erről szól nekem most már a zene, miközben régen valóban ott volt egy ilyen belülről, egy ilyen hiány, és hogy nekem nagyon kell, hogy mindenki imádjon, és ízés. Hát ezt,
1: a mörkön belüli dinamika mennyit változott, vagy hogy van most?
2: Nem tudom, mert tök rég próbáltunk, ma fogunk próbálni egyébként, és hát nagyon kíváncsi vagyok rá. Hát történtek ott is mindenféle változások, a dobosunknak gyereke született, meg házasodások, meg mindenféle
1: hát
2: változások.
1: Hát meg az egyáltalán a társadalmi változás mindenkire valamilyen hatással.
2: Arra is kíváncsi vagyok, igen. Hát van, aki kicsit apolitikusabb, van, aki ezzel kapcsolatosan hevesebb érzelmeket él meg, szóval, de azt hiszem, hogy pont ettől, hogy ennyire ritkán játszunk, tényleg így a zenéről, meg hát leginkább erről szól, de nyilván az ember ilyenkor így beszélget, meg örül egymásnak, meg biztos vagyok benne, hogy rájövünk majd egy csomó mindenre, hogy mi van a másikkal.
1: Miben lesz unikális ez a koncert?
2: Hát ez most ilyen sablonnak tűnik, de tényleg minden koncert a maga módján különleges, mert olyan dolgok történnek, ami van hely hagyva annak, hogy meglepessük egymást, és én azt szerettem például a legjobban, most nem tudom, hogy lesz-e pont ilyen, de volt egy olyan blokkunk egy időben, hogy Szabó Dani a dobosunk, és Ocsovai Damján a billentyűsünk, kb. Ketten hagytuk őket a színpadon, és elkezdtek valamit csinálni. Tudtuk, hogy hova akarunk kiukadni, milyen dalhoz, de hogy jutunk, ők hogy jutnak el oda, az teljesen rájuk van bízva, és egy ilyen nagyon free, jazzes, de nem jazz, szóval egy ilyen sajátos dolog jött olyankor létre, és akkor mi is Bálinttal, a basszusgitárosunk, hogy kb. Leültünk a színpadon, vagy a színpad mellett, és csak így néztük őket, hallgattuk őket, meg csodáltuk őket. Szóval történnek ilyen, ilyen nem is csak apró kis mozzanatok, hanem rendes akár részek, intrók, outrók. Én is nagyon szeretek néha ilyen falszett hangon kukorékolni össze-vissza, meg felépíteni valami loopot, ők aztán rászállnak, szóval, hogy ez szerintem erről szól, hogy a dalokon kívül, amiket én nagyon szeretek, meg a közönségünk is, vannak olyan dolgok, ami teljesen így megismételhetetlen, és ott történik meg, és soha többé, és valami kis magic létrejön a közönséggel. És nagyon érződik azon mindig, hogy a közönség miben van, vagy milyen kapcsolat van. És igazából szerintem én ezt nagyon szeretem, nem tudom, mert többiek hogy vannak vele, de szinte ezt szeretem a legjobban.
1: Én azt érzem én is a szavaidból, hogy egyre nagyobb szerepet kap a te zenei megélésedben az, hogy a közönség hogy reagál, vagy hogy felülnek-e arra a hullámra, amit ti is mondjuk fönt a színpadon éreztek, mint zenészek.
2: Igen, ez nekem végül is már egy jó ideje, krédom kvázi, hogy ez a lényeg, és szeretem is ezt gerjeszteni. Az elején a mögben erre nagyon nagy tér volt, meg ilyen interakció, kimentem a közönségbe, és akkor ott volt ilyen számunk, hogy tell me what you want, és akkor ők játszott, a zenekar játszott ezt a groove-ot, volt egy ilyen visszatérő kis dallam, és akkor közben meg megkérdeztem az embereket, hogy mire van szükségük, mire vágynak, mit akarnak, meg hogy ez a különbség, hogy ugye mit akarunk, és mire van szükségünk, az is más. És akkor ilyen, hát ezt nagyon szeretem, szeretjük.
1: Ezen a koncerten egy hagyományos koncertfelállást képzeljünk el? Tehát az a klasszikus, állunk a színpad előtt, és hallgatjuk a zenét, vagy...
2: Igen.
1: Látványvilágban esett. Ne, szó sincsen róla. Hát én megmondom őszintén, hogy ez egy üdítő dolog, mert mostanában elmegy nagyon a látvány felé, meg az ilyen mindig extrát akarunk dobni, és nem biztos, hogy erre szükség van.
2: Mők viszonylatban lesz látvány, van, hogy kevesebb van, most egy kicsit több lesz, de nem a vizuálra van kihegyezve minden. Tehát nálunk a zenéről szól a koncert, mi füllel hallgatjuk a zenét, és nem szemmel nézzük, de igen, van, aki szemében egyébként ez hiányosság, én ezt így szeretem, hogy nálunk tényleg az a lényeg, hogy,
1: igen,
2: hogy ütjük meg a dobot, vagy én, hogy szólok bele a mikrofonba, és az mit vált ki. Ez már kvázi ritkaság, egyre inkább ebbe igazad
1: van. Pontosan.
2: Ez fura.
1: A közönségetek mennyiben változik az elmúlt években? Ugyanazok jönnek el újra és újra a koncertre, vagy mindig vannak olyan új érdeklődők, akik valami úton módon találkoznak a zenétekkel, és akkor kíváncsiak lesznek egy-egy élő koncertre?
2: Egy változásban biztos vagyok, hogy egyre kevésbé a legjobb barátaink jöttek el. Tehát az elején kvázi csak a barátainkból állt a közönségünk, és aztán egyre kevésbé volt az a hangsúlyos. Aztán volt egy ilyen nagy hullám, hogy kvázi bizonyos zenész körökben egy ilyen zenészek kedvenc zenekara lettünk, és ez tök nagy megtiszteltetés, meg jó érzés. És aztán egyébként kicsit beütöttük a fejünket, szóval volt egy ilyen plafon, aminél tovább nem nagyon tudtunk menni, pláne, tehát leginkább én azt gondolom, hogy így a platformok hiánya miatt, tehát hogy igazából nem nagyon lehetett ezt a zenei zenét hol tolni, ez nem annyira egy ilyen image zenekar, meg nem annyira nem tudom, egy arcra van felhúzva a dolog, hogy akkor én mondjuk így nagyon nem tudom, karakteresen klippek meg, tehát ez nálunk sosem volt annyira hangsúlyos. Szóval ez a zenei zenélés, ez berakadt minket egy ilyen helyre, de én ezt egyébként megértékelem és szeretem.
1: Szerintem a közönség is.
2: Megállt egy ilyen dolog, és akkor vannak, igen, ilyen elég, vannak ilyen stabil arcok, és aztán mindig, ugye kevesebbet játszunk, ezért így különleges alkalom, és akkor ők elrángatnak valakit, aki még nem hallotta mondjuk a Mörköt, és így, valahogy így.
1: Mit kívánjak?
2: Nem tudom, jelenlétet, szeretetteljes energiákat.
1: Akkor ezt kívánom. Én szerintem ez sokkal fontosabb, mint az, hogy minden hang pontosan a helyén legyen, például a koncerten. Május 8-a tehát péntek este, amikor a Magyar Zeneházában Mörk koncert lesz. Én köszönöm szépen Zentai Márknak, hogy itt volt velünk, és elmesélt egy pár dolgot az koncert kapcsán. Jöjjön most egy Mörk dal Kett csinálónak. Ezzel viszont be is fejezzük mai Zene a házban című műsorunkat. További szép estét kívánok nektek, Czoller Andi vagyok.

0: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A Delta Produkció bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és Rádió Café After.
4: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
5: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
4: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
3: Ismerős helyzetek, finom humor és szerethető történetek. Janikovszki Éva klasszikusa május 10-én az Akváriumban kicsiknek és nagyoknak. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Janikovszki Éva, velem mindig történik valami. Május 10-e, Akvárium Klub.
6: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
7: A Psychedelic Sword bemutatja. Május 30-án este 8-tól végtelen hullámzó, improvizációs, pszichedelik rock session lesz a Magyar Zeneháza szabadtéri fedett színpadán. Belépés ingyenes.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Néhány kattintással kérhető jövedelemigazolás a DÁP honlapján. Visszakapták az aranykonvojban lefoglalt értékeket az ukránok, holnap már több felé lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ezentúl egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. Ezt közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Azt írták, hogy az azonosítást követően a felület listázza az igénylő személyes adatait és adóazonosító jelét. Ezek ellenőrzése után csak ki kell választani, hogy milyen támogatáshoz igényli az igazolást, végül pedig megadni a bankot, amelytől a hitelt kérte. Ezután 6 nap alatt meg is érkezik az igazolás. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. Ezt mondta rádiónknak Friedman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
10: Volt már fagykán májusban, még de ilyen mértékű, így akkor 80-valány éve, én akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bíró nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most átél majd az új minisztérium, meggyőzésem az uniós támogatással ekkora mértékű, mert brutális. Én úgy gondolom, átlagban 70-100 kéve a pizza melletti rész, ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs, szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is nagy vagyok.
9: Magyarország visszaadta az ukránoknak az aranykonvojban lefoglalt pénzt és aranytömböket, ezt az ukrán elnök jelentette be. Volodymyr Zelenszkij a közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és a bankjegyek is Ukrajnában vannak, és a feltartóztatott pénzszállító személyzete pedig már korábban hazatérhetett. Az ukrán elnök fontos lépésnek nevezte ezt a döntést a két ország kapcsolatában, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásáért. Nem hitte el egy banki ügyintéző 14. Leónak, hogy ő a pápa. A katolikus egyházfő tavaly a megválasztása után hívta fel az amerikai bankját, hogy bejelentse, hogy megváltozott a lakcíme. Bár az összes biztonsági kérdésre válaszolt, az ügyintéző úgy ítélte meg, hogy ez nem elég, és arra kérte őt, hogy személyesen is keresse fel a bankfiókot. A Szent Atya azt válaszolta, hogy nem tud bemenni, mert ő lett az új pápa. Az ügyintéző erre letette a telefont. Azt nem tudni, hogy végül hogyan oldódott meg az ügy. Változékony időnk lesz holnap. Az ország nagy részén sok felhő lesz az égen, és csak délután a Dunántúlon süthet ki a nap. Záporokra, zivatarokra is számíthatunk, főleg a délkeleti, keleti tájakon, de Észak-Dunántúlon is eleredhet az eső. A szél sokfelé megélénkül, és az éjszakai 9-16 fok után holnap napközben 20-25 fokig melegszik a levegő. Pénteken is lehetnek még záporok, főleg északkeleten és keleten, de már több órás napsütésben bízhatunk, és 21-27 fok várható.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A legutóbbi komolyabb aszteroida becsapódás Szibériában volt 1908-ban. Az 50-70 méter átmérőjű Tunguznak keresztelt égitest a Hiroshima-ra ledobott atombomba erejét közel ezerszeresen meghaladó robbanást produkált. 40 kilométeres területen tarolta le az erdőt. Villanását 400 kilométerre is látták, hangját pedig 1000 kilométeres messzeségben is hallották. A The Asteroids Galaxy Tour nevű dán folk funk banda is azon dolgozik, hogy munkájuk nagyot dörrenjen, és 100 év múlva is emlegessék.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az amerikai detektív sorozatot a Peter Gunt 1958 és 61 között sugározta az NBC, majd az ABC televíziós csatorna. A szériából összesen 114, 30 perces epizód készült. Az eredeti 1956-os Mancini szerzeményt a Peter Gunt 1965-ben énekelte el a most hallható Sassy, azaz Sarah Vaughan.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az 1991-ben alapított Deus minden idők egyik legjobb, legsikeresebb és legfontosabb belga art rock zenekara. Nem tudni nevüknek van-e bármi köze a szintén belga sörmárkához. Sister love, why don't you break it up?

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ó, gyönyörű ez a festmény. Ugye eredeti?
2: Ha, csak nem gondolja.
0: A műsor, amelyben majdnem minden nem eredeti. Original. Selector MK Mix műsora a Rádiókafén minden csütörtökön éjféltől hajnal egyig. Benne remixek, refixek, mashupok, bootlegek, feldolgozások, összejátszások, na meg rájátszások. Original. Szép, mint a varrógép és az esernyő véletlen találkozása a boncasztalon. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Android.

0: töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
1: Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are The People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon.
0: Három évtized ikonikus hangzása, pszichedelikus grúvok és különleges látványvilág. A Color Star jubileumi koncertje május 9-én az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Color Star 30, május 9-e, Akvárium.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
4: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az olyan előadóknak, akik egy számon belül rappelnek és énekelnek is, mindkét vokális stílusban nagyon pengének kell lenniük. Az 1994-es Mellow Gold albumán dolgozó Becknek szerencsére volt önkritikája. Egy készülő dal rebbetétjét visszahallgatva kifakadt a stúdióban a mellette ülő Carl Stevenson producernek. Öregem, én vagyok a legrosszabb rapper a világon. Egy loser vagyok. Majd a zenész elkezdte dudorászni, hogy loser vagyok. És már meg is született a refrén. Az eredmény a Loser, amely megjelenése idején top 10-es sláger lett Amerikában. Később a Rolling Stone magazin beválasztotta minden idők 500 legnagyobb dala közé. És még évtizedek múltán is több százmilliós megtekintéseket produkál a YouTube-on. Nem is rossz egy losertől.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Temesi Blanka gimnázium alatt tanult meg gitározni. Először csak feldolgozásokat énekelt, aztán elkezdett saját szövegeket is alkotni. A legkülönbözőbb témák érintették meg. Őszintén beszél a hibáiról és vágyairól is. Dalaimat nem mondanám vidámnak, de szeretem a kihívást, hogy a szomorú szöveghez boldogabb, táncolósabb dallamot találjak ki. Fontos, hogy ne legyenek semmit mondóak szövegeim. Még a legegyszerűbb témák mellé is becsempészek egy-két sort, amelytől mélyebb értelmet kap a dal. Vallja az énekes dalszerző.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bobby Womack Across the 110th Street-je az azonos című 1972-es mozifilm főcímdala volt. Quentin Tarantino ugyanezt a darabot használta 97-es Jackie Brown című moziában, 2007-ben pedig Ridley Scott az Amerikai Gangsterben.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
3: Oda vagy visszafelé Ecse útba az ópusztaszeri csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
4: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
5: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
4: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
6: Autentikus reggi hangzás és pozitív vibrálás. Alborózi és Schengen Klán élőben hozza el jamaica ritmusait május 8-án az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Alborózi és Schengen Klán, május 8-a Akvárium.
7: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
8: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Már sokan véglegesítették az adóbevallásukat, könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal, holnap már felhős lesz az ég, és bárhol lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Két hetünk van az adóbevallásunk leadására, május 20-a a határidő. Addig kell elfogadni vagy módosítani a NAV által elkészített bevallási tervezeteket. Ezt a legkönnyebben az adóhatóság online rendszerében, az ESJA-ban tudjuk megtenni. Eddig 1.700.000-en véglegesítették az adóbevallásukat, és már csaknem 700.000-en az adójuk 1+1%-áról is nyilatkoztak. Megerősített járatokkal készül a MÁV a hétvégi rendezvényekre, ezt közölte a társaság. Az országgyűlés május 9-i alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számítanak, emiatt a frekventált vonalakon több szerelvénnyel járnak majd a vonatok, és a buszok is készenlétben állnak. Most is azt kérik az utazóktól, hogy vegyék meg előre a jegyüket, hogy felkészülhessenek a megnövekedett forgalomra. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmünket Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
3: Nem csak az számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból. Már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
2: Idén először mutattak a hőmérők 30 foknál is melegebbet Magyarországon. Tegnap a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon 30,2 fokot mértek, emellett több helyen, például Szarvason, Kiskunmajsán, Karcagor és Kiskunfélegyházán is 29 fok volt. A melegrekord nem dőlt meg, azt ugyanis 1946-ban rögzítették, akkor Kaposváron 33,4 fokot mértek. Hogy marad-e a hőség a következő napokban, azt már is elárulom. Jönnek a záporok. Ma éjszaka a keleti tájakon lehetnek kisebb esők, holnap viszont főleg a délkeleti, keleti területeken és az Észak-Dunántúlon élők számíthatnak záporokra, zivatarokra. Sok felhő lesz felettünk az égen, csak délután a Dunántúlon várható napsütés. A szél sokfelé megélénkül, és az éjszakai 9-16 fok után holnap napközben 20-25 fokot mérhetünk majd. Még pénteken is lehetnek kisebb esők, főleg északkeleten és keleten, de kisüt majd a nap, és 21-27 fok lesz.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.

0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Jó, én most beszélek egy történetről, válásról, gyereknevelésről, generációs mintákról, hogy az ember azt hogy teszi le, hogy tanul meg nemet mondani, egy útkeresés önmagunkhoz, tehát hogy nagyon sok mindenről szól ez a szöveg nekem, és a bemutatón ültem, és azt éreztem, hogy én nem vagyok normális. Én itt ülök egyedül, és ez az egész semmi másról nem szól, mint hogy én milyen magányos vagyok.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, ahol független színházi alkotókkal beszélgetek a Rádiókafén. Mai vendégeim Pálos Hanna, a Katona József Színház tagja, és Pető Kata, akivel számos független produkcióban találkozhattunk. Ma a Jurányiban látható MILF és Mély Levegő című előadások kapcsán beszélgetünk. Női sorsokról, döntésekről, párkapcsolatról, színészi létről. Sziasztok!
1: Szia!
3: Szia! Sziasztok!
2: Az az érzésem, hogy se a MILF, se a Mély Levegő nem úgy készült, mint egy hagyományos színésznői felkérés. Tehát, hogy valaki azt mondta, hogy téged képzellek el ebben a szerepben, hanem mind a ketten nagyon megdolgoztatok érte, nagyon aktívan részt vettetek a kezdetektől a folyamatokban. Erről, ha mesélnétek először.
3: Hát igen, nem ezt én képzeltem el magamnak. Lévén, hogy a történet is az enyém, ezért aztán az írás, már az írás elejétől, illetve a beszélgetésektől kezdve ott voltam minden egyes pillanatban.
2: A beszélgetés azt jelenti, hogy a Kovács Ikrekkel, Viktorral és Dominikkal, akik fiatal drámaírók, elkezdtél beszélgetni, és őket gyakorlatilag egy ponton felkérted arra, hogy írjanak ebből egy darabot?
3: Nem egy ponton, tehát először rögtön, történt tehát a felkérés, és utána kitaláltuk, hogy ennek az lesz a jó módszere, hogyha mi találkozunk, beszélgetünk, ők lejegyzetelik, és fölveszik, föl is vették, nagyon sok órányi anyag készült, és akkor abból írtak egy darabot, de ez nem azt jelenti, hogy tehát ez ettől még az ő darabjuk, és teljesen átalakult az írás során a szereplők, meg egy csomó esemény is hozzá is tettek, szóval, hogy igazából csak az alapja az, ami az enyém.
2: És mi volt az alapgondolat benned?
3: A legelső gondolatom, illetve vágyam az volt, hogy a Fleabag című nagy sikerű sorozatot szerettem volna megcsinálni egyedül, és akkor monodráma lett volna, erre nem kaptam meg a jogokat, és akkor rájöttem, hogy hát tök jó, hogy nem kaptam meg a jogokat, mert van nekem is bőven elég történetem, ami így átível az egész életemen, ezek kapcsolati történetek, beleszőve a családomat, mint erős tényezőt, mint párválasztásban, és aztán az egész, hát a gyerekeim születése, és ahogy így átbukdácsoltam ezeken az éveken a kapcsolataimat illetően, és aztán úgy éreztem, hogy van most valami nyugvópont, ami viszont elég itt társadalmilag kérdéses, hogy ez hogyan és miként felvállalható, és akkor ez így nagyon érdekesnek tartottam, hogy ide lyukadtam ki, vagyis hogy én most itt tartok.
2: És mi volt a Kovács Ikrek reakciója? Tehát hogy zajlott így az eleje, közepe, vége ennek a munkának? Biztos sokat alakult. Őket elsősorban így a vidékkel szoktuk azonosítani, tehát hogy ők a vidéki gondolkodás, vagy a vidéki emberek világa az, amiben ők nagyon otthonosan mozognak, tehát ez pedig az, amit te képviselsz ebben a darabban, meg egyébként ez nagyon más.
3: Igen, hát ez nagyon rövid idő alatt kiderült, hogy bele tudnak helyezkedni ebbe a lényegében budai úrilány szerepkörbe. Ami persze nem egyáltalán nem is így néz ki a valóságban, és nem, semmilyen konfliktusunk nem volt, semmit nem kellett magyarázni, hanem egyszerűen tényleg eleve jó kérdéseket tettek föl. Ők értették, hogy én nekem mi az alap gondolatom, ami a MILF, mint a címéből is látszik, hogy hogy a nagy korkülönbséggel létrejövő kapcsolat, és úgy, hogy a nő javára van a korkülönbség, ez izgatott engem, és ez őket is nagyon érdekelte. Nagyon sok olyan véleményt hallottam, hogy hülye vagy, hát 20 éves fiúkkal akarod megiratni ezt a történetet, és hogy így picit pillanatokra elbizonytalanodtam, de aztán minden találkozásnál biztos lettem abban, hogy ez egy nagyon jó döntés. Nagyon széles látókörűek társadalmilag is, és szerintem lélektanilag is, és ezért egyáltalán nem volt kérdés, hogy ez jó lesz, és végtelenül jó humoruk van, ami számomra nagyon fontos. Cinikus és fekete humoruk is van, és az is jól jött.
2: Hanna, nemrég beszélgettem Halász Ritával, és hát ő elmondta, hogy már ugye a hangos könyv felolvasásakor benned már így érett a gondolat, hogy neked ezzel további dolgod van.
1: Tulajdonképpen a második karantén alatt olvastam a Mély levegő című regényt. Egy nap alatt olvastam el körülbelül, szóval 24 óra leforgása alatt, és akkor azt éreztem, hogy nekem ezzel dolgom van. Ha más nem, azért is, mert olyan szavakat olvasok itt egymás után, olyan sorrendben, olyan gondolatokká összekovácsolva, amiket már nagyon régóta keresek. És én akkor volt a kisfiam másfél éves, és tulajdonképpen nem csak régi kapcsolataimnak a feldolgozása állt előttem, mint feladat, hanem egyáltalán magamat, mint anyát megfogalmazni, vagy ebbe a szerepbe belehelyezkedni, és elképesztő ereje volt számomra ennek a történetnek, és azt éreztem, hogy ha engem ez így megérint, és már ez a szakmám, hogy színésznő vagyok, akkor ezzel én ezt szeretném másoknak is átadni, eljutatni. És akkor az első gondolatom az volt, hogy meg is kerestem a Halász Ritát, hogy ebből hangos könyvet, ha esetleg készülne, akkor én egyébként nagyon szívesen felolvasom. És amikor ez készült, akkor pont az volt bennem, hogy de kár, hogy ezt nem lehet megcsinálni előadásnak.
2: És akkor megtörtént a hangos könyv?
1: Megtörtént a hangos könyv, de arra úgy felkészültem, hogy a Lázár Katihoz jártam például felolvasni neki hangosan, mert még soha nem csináltam hangos könyvet, nem tudtam ez hogy néz ki, szóval már fejből tudtam részeket, mire a hangos könyv maga a felvétel készült, de a nagy áttörés az volt, hogy a Ritának volt a Műpában egy bemutatkozó estje, Valuska Lacival beszélgettek, és akkor felkértek, hogy egy-egy részt hát olvassak már föl.
2: Margó Fesztiválról
1: beszélgettek. Igen. És a Beck Zoli játszott egy pár számot. Engem meg felkértek, hogy olvassak már fel pár részt, ha már a hangos könyvet is én csináltam. És akkor megéreztem azt, hogy így minden nélkül csak egy pódiumon ülve egy-két részletet hall a közönség, olyan ereje van, és annyira jól működik, hogy ez nem egy elvetélt gondolat. De akkor még utána még mindig egy-két pár hónap eltelt, és nagyon rosszul voltam. Nem találtam a helyemet, így semmilyen szempontból, se szakmailag, se a lakásba, se anyaként, szóval azt éreztem, hogy valamit kell csinálnom, és akkor egy novemberi napon felültem az ágyamba, és úgy ébredtem fel, hogy tudom, hogy kell ezt megcsinálni.
2: Térjünk vissza Katához. Az, hogy a Kovács Ikreken kívül milyen alkotótársakat választottál magad mellé, akár látványban, akár Rohonyi Barnabás személyében, ennek a folyamatáról, ha mesélnél.
3: Gergye Krisztiánnal már korábban dolgoztunk együtt egy korábbi monodrámámon, az Árnyék Elfrid Jelineknek az Árnyék című szövegével, és akkor nagyon egymásra találtunk, úgyhogy kerestem rendezőt, és volt, aki nem vállalta, volt, aki nem is válaszolt, és akkor a Krisztián mondta, hogy őt koreográfusnak szerettem volna, és mondta, hogy annyira hülye vagy, hát, hogy olyan jól értjük egymást, miért kell ide egy harmadik ember közénk, hogy csináljuk meg együtt. A Barnabás, a Rohonyi Barnabás, ő is egy idő után lett nyilvánvaló, hogy hát miért keressek egy másik fiút, vagy fiatal színészt, aki eljátsza, hogy velem kapcsolatban van, amikor itt van a Barni, aki egy csodálatos színész, és akkor még nem csináljuk meg együtt.
2: Zárójelben azért most már jegyezzük meg, hogy ti valóban egy párt alkottok.
3: Igen, össze igen. is házasodtunk, úgyhogy fél és feleség vagyunk. Hát a Matisz Flóra, a zeneszerző, őnek is nagyon sok zenéjét hallottam már, és akkor az úgy nagyon izgatott, és nagyon jó is volt együtt dolgozni. Most csinálunk egy következő darabot, úgyhogy abban is ő az egyik zeneszerző. A Nagy Fruzsina, aki a jelmezeket csinálta, ő nekem évezredes barátnőm, úgyhogy az is valahogy egy, sőt, nem csak barátnőm, hanem példaképem jelmeztervezőként, úgyhogy az valahogy egyértelmű volt, hogy nem én fogom csinálni, hanem ő.
2: De már a nyitókép is nagyon erős, amikor a közönség bemegy és helyet foglal, akkor igen. ott ül egy gyakorlatilag meztelen férfi, és igen. nézi igen. őket, vagy minket. Általában ez fordítva szokott lenni, vagy ritkábban lát az ember meztelen férfiakat a színpadon, mint igen. nőket. Igen. És azért, mivel ez a nő története nyilván, másodhegedűs a férfi, de hogy ezek a viszonyok, meg viszonyulások, meg a mesztelenség, stb. Ez hogy alakult ki a darabban?
3: Azért nem mesztelen.
2: Hát van rajta.
3: Alsónadrág van rajta.
2: Különböző alsónadrágok.
3: Különböző alsónadrágok a jelmezei. Ez nagyon egyszerűen úgy alakult, hogy azt éreztem én, hogy ha én ennyire kitárulkozom lelkileg, akkor szeretnék ennek egy ilyen kontra képet kirakni, hogy akkor most cseréljük meg, és a férfi vetkőzzön kvázi, sőt, mi több legyen kitéve, mint ahogy húspiacra, most legyen a férfi kirakva. Ez egy férfi test. Nézzük ezt, és viselje most a férfi. Az, hogy ez tulajdonképpen ironikusan ez az ő értéke, ami természetesen én nem így gondolok, de hogy ezt szerettem volna.
2: Hát sőt, ez a neve is, ugye? Sexy motherfucker, vagy
3: igen.
2: mi a neve?
3: Igen. és aztán volt egy pillanat, amikor a Krisztián mondta, hogy ennél a szerepnél szeretném, hogyha ott egy legyen öltöny a Barnabáson, és akkor a Fruzsina mondta, hogy ti hülyék vagytok. Hát eddig szépen végigvittük, hogy minden szerep egy másik alsónadrág, most már ne legyen rajta öltöny, hanem akkor tessék végigcsinálni, hogy ez egy
2: alsó. Hát egy nyakkendő van rajta.
3: Egy nyakkendőt
2: azért,
3: kapott. Igen.
2: Szóval van erre valamiféle utalás. Nálad, Hanna, viszont egy darab nagy bőgös van.
1: Igen. Az számomra egyértelmű volt, hogy olyan régóta dolgozik bennem a szöveg, tulajdonképpen az olvasástól kezdve 2,5 év telt el, olyan többlet tudásom van, és annyira határozottan érzem, hogy mit szeretnék csinálni, hogy nem szeretnék győzködni valakit, hogy de hidd el, hogy ez jó lesz, vagy helyet keresni most ebbe egy rendezőnek. Ráadásul egyébként, ami szerintem tök hasonló a Katához, hogy olyan erős volt a belső hívás, én nem is tudom elképzelni, hogy csinál az ember úgy monodrámát, hogy nem ő találja meg a szöveget, hanem így, mert az a helyzet, hogy egy színésznő áll a színpadon, és 90 percet beszél, mondhatjuk azt, hogy most milyen szerep mögé bújik, és ez nem ő, annyira személyes lesz az összes gesztusa, hogy az többet igényel, mint egy színészi létezés, amit úgy megszoktunk egy több szereplős előadásnál. Tehát azt tudtam, hogy rendezőre nincs szükségem, és azon a novemberi napon úgy ültem fel az ágyamba, hogy egy férfi nagybőgős szeretnék magam mellé. Azért is, mert ez a történet egy válás története, vagy tulajdonképpen egy váláson keresztül egy nagyon bonyolult kapcsolatból sok sebbel kilépett nő története. Az ő szemszögén keresztül ismerjük meg egy évét, amíg ezt feldolgozza, vagy eljut odáig, hogy én el fogok válni. De annyira az ő szemszögéből nézzük végig az összes szereplőt, hogy szerettem volna, hogy áll mellettem egy férfi, aki nem szólal meg. Ha eszébe jut a nézőnek, ha nem, óhatatlanul is azt látom, hogy nagyon sokszor figyelik az Andris, Csizmás András egyébként a nagybőkös, vele próbáltam, és Ajtai Péter a váltója, de hogy egyáltalán az ő jelenléte, vagy hogy a férfi energia így van jelen a színpadon, az nekem nagyon fontos volt. Hogy ez most az egyik szemszög, most a másikat nem halljuk, ő játszik egy bőgön, ami szintén egy ilyen teret követel, szóval az egy nagy hangszer, annak úgy ki kell találni a helyét, és hogy én meg vagyok a másik hangszer, és tulajdonképpen mi egy duett vagyunk. illetve a bőgő végig kíséri Verának, a főszereplőnek a lelki állapotait. Szóval nem ellenpontként szerettem volna, hanem egy picit segíteni a koncentrációt. Volt bennem egy ilyen kisebb rendőrségi érzet, vagy valami félsz, hogy most ha én egyedül beszélek, akkor az érdekes lesz-e. És azt gondoltam, hogy ha szólít zene közben, nem végig, de bizonyos pontokon nagyon határozottan is, az valahogy, ha még segíti a nézőt, ha egy kicsit valamiért lejönne a történetről, és eszébe jutna, hogy holnap mit kell bevásárolni, amit én aláírok, hogy most tudjuk, hogy nem fog bejönni más, tehát hogy ez előfordulhat, akkor is hasson úgy a zsigereire valami, ami még így itt tartja. Ugyanilyen volt a másik találmányom, vagy amihez nagyon ragaszkodtam, és amiben Keresztesova Veronika díszlet jelmeztervező segített, az írásvetítő, hogy színek jelenjenek még meg, hogy legyen még valami vizualitás én mellettem, ami ugyanezt a funkciót szolgálja, de nem csak ezt. Zeneileg is, vizuálisan is így ide kötni a nézőket, illetve még Zsigó Anna dramaturg segített nekem a szövegkönyvet megalkotni.
2: De a tulajdonképpeni rendezés az a te feladatod lett.
1: Igen, igen. De az a mai napig, az nagyon érdekes, nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, mert azért te már a monodrámákba eléggé otthonosan mozolsz, vagy egyel beljebb vagy, hogy az ember játssza ezeket, játssza a monodrámát, akkor előadásról előadásra úgy rá kell szólnom magamra, hogy most ebbe belekényelmesedtél, vagy most azért ezt szereted így viccre játszani, de mi lenne, hogyha ezt most így visszafognánk egy kicsit, és így keressük meg újra. Tehát, hogy nem tudom, én szigorúnak kell lenni magammal.
2: Egy pici szünetet tartunk, és utána folytatjuk a tandemet Pető Katával és Pálos Hannával.
0: Rádió Café. Mam.

0: ugyan az alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod.
2: Dolce Vita. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
1: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szenvedélyes blues, igazi déli hangulat. Miss Zeno és Little G. Weevil közös koncertje május 8-án egyestére Memphisbe repít. Jegyek az Aquarium Club weboldalán. Miss Zeno the Mojo Queen with Little G. Weevil and his band Memphis Blues Reunion. Május 8-a Aquarium Club.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
4: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Ez itt a Tandem, mai vendégeimmel Pálos Hanna és Pető Kata. Nagyon nagy szövegekről van szó mindkét előadásban, a MILF-ben is, és a mély levegőben is. Megfordult a fejetekben akár a próba folyamatok, vagy a szöveg gyakorlása közben, hogy normális vagyok? Hogy mekkora falat?
2: Nekem megfordult, de nem ezért.
1: Nem ezért? Nem. Hanem az üzenetért?
2: Igen, igen, igen. Hát az a bemutató környékén nagyon izgultam és szorongtam azon, hogy azért ez egy nehéz, vagy hogy mondjam, tétje van annak, akárhogy nézzük, van tétje annak, hogy az ember előáll egy olyan darabbal, ami az ő története, ő játsza, ő találta ki, tehát itt minden kiterül és kiderül, hogy mi az én ízlésem, mik az én gondolataim, és nincs sehova bebújni, még egy rendező mögé se, mert a Krisztiánnal is teljesen egyetértettünk, tehát hogy ez egy nagyon nagy vállalás, és igen, izgul az ember, hogy fogják megítélni, vagy megfogják-e egyáltalán, és azzal majd ő mit kezd, és tehát erre kellett készülni.
3: A szöveg az csak az alap. Én a mai napig próbálok visszacsempészni még mondatokat a regényből, hogy az még beleférne.
1: Mert hogy sok minden kimarad.
3: Hát persze, hát 90 percre húztuk meg, és ez a több órás anyag. Azt hiszem a hangos könyv. Az az érdekes, hogy mert én nem is saját szöveget mondok, és a szöveg megtanulás az sem ennyi problémát nem jelentett, de nekem is a bemutató kezdődött el, és az első pár előadás alatt le kellett győznöm azt az érzést magamba, hogy jó, én most beszélek egy történetről, válásról, gyereknevelésről, generációs mintákról, hogy az ember azt hogy teszi le, hogy tanul meg nemet mondani, egy útkeresés önmagunkhoz, tehát hogy nagyon sok mindenről szól ez a szöveg nekem, és a bemutatón ültem, és azt éreztem, hogy én nem vagyok normális. Én itt ülök egyedül, és ez az egész semmi másról nem szól, mint hogy én milyen magányos vagyok, hogy én nem akartam még egy rendezőt se, hogy erről most kritikák fognak megjelenni, hogy emberek ezt nézik, és majd így mondják, hogy tetszik, vagy nem tetszik, hogy mostanáig annyira jó volt minden, amíg ezt csak próbáltuk, és agyaltunk rajta, hogy én mit tettem saját magammal. Ehhez kellett egy jó pár előadás, amíg így helyre tudtam tenni. Szóval, hogy valószínűleg ezt is meg kell fejlődni, hogy meg kell lépni, ez a része ennek a műfajnak, hogy az ember egyedül van, és igen, és hogy az egyedül létet nem magánynak élje meg.
1: Mind a két előadás hatalmas siker. Hogy élitek meg ennek a sikerét belsőleg és külsőleg egyaránt?
2: Van egy nagyon kedves barátom, aki egyébként a Varga Imre, aki a plakátfotót is készítette, és ő megnézte, írt is bele egy-két, vagy átvettem tőle egy-két mondatot, ami elhangzik, és ő a bemutatót látta, és aztán két évvel később most megnézte újra, és hogy az volt az egyik legszebb visszajelzés, hogy mennyit változott az előadás két év alatt, és nem hiszem, hogy a siker miatt, amiatt, hogy örömmel csináljuk, és hogy az életemre viszont nagyon nagy hatással volt az, hogy ezt megcsináltuk, hogy játsszuk folyamatosan, hogy figyeljük a visszajelzéseket, inkább a közönségét, nem a kritikákra gondolok. Sokszor gyakran ott maradnak, megvárnak minket a büfében, megszólítanak, beszélgetünk, elmondják emberek, hogy ők milyen hasonló helyzetben voltak, szóval hogy megnyílnak teljesen ismeretlen emberek, nők, férfiak, fiatalok, idősek. Én úgy érzem, hogy nekem ez a legnagyobb siker, és az, amit az Imre mondott, hogy az Imi, hogy teljesen eltávolodott a darab attól a személy, attól a kicsit szinte már veszélyesen intim személyességtől, amit az elején lehetett érezni, hogy annyira kitágult és univerzális lett számára, hogy őt ez a végtelenségig meghatotta, és nagyon boldogan ment haza.
1: És volt bármi, amit sikerült feldolgozni, vagy más szűrőn nézni ennek hatására?
2: Ezt szeretném szögezni, hogy nem azért csináltam az előadást, hogy feldolgozzak dolgokat, hanem azért, hogy átadjak, vagy hogy a közönséggel megosszak, másokkal megosszak olyan érzéseket és olyan helyzeteket, amikre nagyon nehéz megoldást találni, és biztos vagyok benne, hogy így vagy úgy, de sokan, vagy akár mindannyian kerülünk ilyen helyzetbe.
3: Én amikor ezt az előadást készítettem, vagy készítettük az alkotótársaimmal, akkor nekem az nagyon fontos volt, hogy ez a Katonától független produkció legyen, mert ilyen szabadon szerettem volna kísérletezni, és nem tudtam, hogy sikerül-e, és nem szerettem volna, hogy bárhogy kötődjön a Katonához, hogyha nem sikerül, nem baj, én majd abba az épületbe bemegyek, ott csinálom a dolgomat. És egyébként Orlai Tibort szeretném megemlíteni, mert ő az előadás producere, és ő elképesztő bizalommal fordult felém. Számomra is a legnagyobb siker az egy ilyen fejlődés. Színészileg is és emberileg is, amit ez az előadás jelent nekem, hogy ez sikerült, és pont tegnap játszottam a 71. előadást Gyulán. A legnagyobb öröm nekem az, hogy így eljut az emberekhez. Hogy amit szerettem volna, az megtörténik, és úgy eljut az emberekhez, hogy tegnap Gyulán egy kamaraszínházban játszottam, de volt már meghívásunk egy lakásba, ahova 18 fő, egy baráti társaság elhívta az előadást, vagy Barcelonában is játszottam egy asztalos műhelyben a kinti magyaroknak. Tehát, hogy annyira széles skálán játszhatom olyan sok helyen, ami nekem egy nagyon régi vágyam volt, hogy így kimozdulni egy épület, és elvinni a színházat oda, akit érdekel, és ez teljesült. De ha igazán a sikert nézzük, akkor nekem is az ilyen személyes megkeresések számítanak leginkább, amikor a múltkor egy lány odajött egy előadás után, hogy őt a pszichológusa küldte el, mert azt mondta a pszichológus, hogy ezt az előadást receptre fel kell írni mindenkinek, és így elküldte ő a klienseit. Valamit, vagy az, hogy Halász Rita azt mondta, amikor látta először az előadást, hogy ezt írtam meg, hogy ez a lány, akit játszol, és akkor nagyon megnyugodtam.
1: Ami a függetlenséget, vagy a választás lehetőségét illeti, hogy kerestek, vagy tudatosan kerestek olyan anyagot, szöveget, szerepet, ami kifejezetten a jelenlegi élethelyzetetekre, gondolatiságotokra, nőiességetekre, minden színésznőt elérő idősödés problematikájára rezonál.
2: Van is készülőben egy újabb darab, ami ugyanígy épül, ugyanígy fog fölépülni, hogy saját élményekből, benyomásokból, emlékekből írják szintén a Kovács Viktor és a Kovács Dominik. Szóval, hogy én inkább most ebbe a sodrásban vagyok benne, hogy az, ha én vagy általam megfogalmazódik, és most fogalmazódik meg, az nekem most valahogy sokkal izgalmasabb, mint hogy keressek egy
1: erről szöveget. Még korai beszélni? Hogy miről szól?
2: Ez egy felnővés. Nem. Akkor beszélek róla egy kicsit. Az a címe, hogy Who the fuck is Alice? Az Alice Csodaországban mesébe van beágyazódva egy felnővés történet. Egy kamasz lány és a családja és a körülötte lévő emberek közti főleg érzelmi küzdelmek, de lényegében kamasz. A nagyon, nagyon nehéz kamasz lázadás és kamasz lét az, ami izgat.
3: Ugyanígy érzések és gondolatok vannak bennem, és így megtalálnak a szövegek, amik érdekelnek. Nekem most így, ami konkrét ötletem van, az nem is színház, amivel foglalatoskodom, de még nem eleget. Az a történet, amit szeretnék elmesélni, és erről most még nem is mondanék többet, mert nem akarom így elkiabálni. Inkább abban erősített meg ez a történet, hogyha valamit ennyire el szeretnék mesélni, akkor így bízzak magamban. Hogy akkor nem biztos, hogy hülyeség. Valami nekem szükségem van is arra, hogy alkotóként egy kicsit nagyobb ráhatással részt venni produkciókban.
2: Igen.
3: Ez nagyon nagy szabadságot ad a függetlenség.
1: Ez mindkettőtöknél nagyon erős vonal szerintem.
2: Igen, de ez nem egy ilyen, ez inkább egy ilyen nyughatatlanság. Szóval, hogy annyi minden van az emberben is, és az nem lehet mindet beletenni mondjuk egy médeába.
3: Igen, én is gondoltam, hogy szóban hozzuk.
1: Igen. És az, hogy mindkettőtök családjában vannak alkotók, művészek, felmenőitek között, ez egy picit így szerintetek predesztinált titeket arra, hogy hát az ember csak ilyesmivel foglalkozhat?
3: Apukám, aki filmes operatőr, rendező, Pálos György, elég távol tartott. Tehát, hogy ő nem akarta, hogy ezt mi bármilyen nyomásnak éljük meg. Mi négyen vagyunk testvérek, a bátyám Páros Gergely operatőr, az öcsém Pálos Péter zenész, húgom Pálos Kata, ő orvos lett. Mondta, hogy kell valaki, aki meggyógyít.
2: Igen.
3: Ő távol tartott, tehát nem, de amikor kitaláltam, hogy a színművészetire szeretnék jelentkezni, akkor mondta, hogy hát valaki ennyire színész akar lenni, az lesz. Szóval, hogy ezzel most nem tud mit csinálni. Nem fog lebeszélni róla.
2: Nálam is. Tehát, hogy...
1: Tehát például az éneklés...
2: Igen, tehát egyszerre predesztinál, és egyszerre van egy saját útkeresés is, tehát hogy van egy ilyen eltartás is bennem. Nekem azért, nekem a nagypapám volt ugye operaénekes, és ő elég, én 10 éves voltam, amikor ő meghalt, tehát hogy rám inkább a család volt olyan hatással, hogy szinte akkora űr lett a nagypapám után a család művészi létezésében, hogy az volt egy olyan nyomás, hogy azt nekem kell most betöltenem, de nagyon kicsi voltam akkor még. És aztán voltak időszakok, amikor ez ellen én tiltakoztam. Például, amikor a konzervatóriumban jártam opera szakra, akkor minden vizsgára berekedtem, és nem tudtam szerepelni, annyira beteg voltam, és akkor valahogy az, hogy színész lettem, és nem énekes, vagy nem operaénekes, az már egy távolodás, de a nagyapám is tervezett jelmezeket, díszletet, szóval, hogy ő festő is volt, szóval, hogy ez a multifunkcionalitás, ez azért mégiscsak hatással volt rám, és ami volt egy nagyon-nagyon érdekes élményem, hogy én Grazban, amikor a Bodó Viktor meghívására szerepeltem Grazba, utána engem leszerződtettek ott a grazi Schauspielhausba, és akkor ott játszottam a Drága Grósan opert, a Koldus operában játszottam a Pollit, és ezek után tudtam meg, hogy a nagypapám szintén Németországban, hát ő Németországban németül játszotta a Bicska Maxit, körülbelül annyi idősen, mint amikor én a Pollit, és hogy ez annak ellenére ért körbe ez a dolog, hogy én erről nem tudtam, tehát nem semmilyen szándék nem volt bennem, hogy én ezt eljátszom, vagy hasonló.
1: Hát itt is csak zárójában jegyzem meg, hogy ugye jelmezeket is tervezel, ezt most kifejezetten a hallgatóknak, igen. Meg hogy hát kiválóan énekelsz.
2: Igen.
1: Ezt nem lehet eltagadni. A végére marad az a kérdés, amit túlképp az elején illet volna feltennem, hogy ti mennyire ismeritek egymást? Milyen közös kapcsolódási pontjaitok vannak?
3: Nem tudom, a Kata hogy éli meg, de az én életemnek egy nagyon fontos pillanattá kötődik Katához. Engem először Kaposvári Egyetemre vettek fel színész szakra, és akkor ott voltál kezdő színésznő. Én számtalan előadásban láttam a Katát, és nagyon szerettem, és nem tudom, a Lili Bárónőt több mint 10-szer láttam, szóval, hogy ez fejből énekelem azóta is. De nekem nem jött be annyira a kaposvári képzés, úgyhogy én 2 év után elmentem Németországba, Berlinbe egy évre, egy útkeresésre, hogy lehet, hogy nem is akarok színésznő lenni, lehet, hogy ez nem is nekem való. És akkor nagyon vaciláltam, hogy a Máté Gábor indít Budapesten osztályt, mi lenne, ha beadnám a felvételit. És emlékszem, február 15-én kellett beadni, és 13-a este összefutottunk színházba a Katával.
2: Berlinben. De én nekem fogalmam sincs, hogy én hogy kerültem oda.
3: Vagy szerintem, mert én akkor a Bodó Viktornak asszisztenskedtem, ott a Deutsche Theaterben.
2: És elmentünk megnézni.
3: És szerintem te jöttél megnézni. Vagy épp jöttél ki valami munkát előkészíteni, nem tudom, és emlékszem, hogy jegypénztárban te jegyet kértél, tehát németül beszéltél, igen. Meg így vagy megörültem neked, igen, és így odaszaladtam.
2: Örültünk egymásnak.
3: És akkor ilyen dióhelyben összefoglaltam, hogy épp mi van, most lehet, hogy kimaradok, de mi lenne a Budapest, de hogy nem tudom, hát vissza kéne menni a Kaposvárt befejezni, és akkor emlékszem, hogy a Katta rám nézett, és mondta, hogy nem kell visszamenned.
2: Hogy add be
3: Budapestre, hogy nem kell. És az volt, hogy hazamentem, elkezdtem telefonálgatni, papírokat intézni, és beadtam.
1: Na hát.
2: Szóval ezt én is nagy szeretettel őrizgetem ezt az emléket. És azt rettenetesen sajnálom, hogy nem tudjuk mostanában megnézni egymást, de mindig szívesen és örömmel nézlek én is a színpadon.
3: De majd lehet, hogy most tavaszra, akkor most ez egy ilyen kihívás lesz, hogy megnézzük egymást.
1: Na jó, hogy le. Köszönjük. Drukkolok. A végére van pár gyors villámkérdés, ez csak egy kis játék, ha nem bánjátok. Próba vagy premier?
3: Próba.
2: Próba.
1: Teljes alkotói szabadság vagy feszes határidő?
2: Muszáj választani.
3: Nem, mert a kettő együtt. Teljes szabadság, igen, de egy ilyen határozott. Igen,
1: igen. Merészség vagy biztonság?
2: Merészség.
3: Biztonság.
1: Zenés vagy prózai színház?
2: Hát muszáj a kettőt együtt. Nem lehet igen választani.
1: Egyedül vagy csapatban?
2: Csapatban.
3: Csapatban.
1: Egy jó kritikus vagy 10 lelkes rajongó?
2: Ó, biztos, hogy a rajongók.
3: Egyértelmű.
1: Mi az a kritika, ami fájt, de igaz volt?
2: Jó kérdés.
3: Én most nem tudok ilyet mondani, nem tudom, hogy mikor fájt.
2: Ó, nekem volt olyan...
3: Amikor... Vagy fájt, és igaz,
2: igen,
3: volt.
2: Igen, nem tudom. Nekem volt olyan, ami nagyon fájt, képzeld azt, hogy nem írtak semmit. És tehát egy ilyen jelentőség teljes bemutató volt, és akkor... Mondjuk nem tudom, hogy igaz volt-e, de az nagyon fáj. Tehát, hogy ez valahogy még fájdalmasabb volt, és akkor arra következtettem, hogy ez annyira szar volt, hogy inkább nem akartak megbántani, és igen, nem is írtak róla, de hogy semmi.
1: Ki az, akinek a nézőtéri jelenléte a legnagyobb hatással lenne rád?
2: Nekem ez darab függő, bocsánat, egy
3: hát
2: az,
3: igen,
2: egy
3: de nekem mondani. Biztos, hogy a Kovács T. Dani az élettársam, vagy ha majd egyszer majd úgy néz színpadon, mondjuk, hogyha ezt a valamilyen monodráma helyzetben a fiam egyszer néz, az biztos.
1: Tehát a közvetlen család.
3: Igen.
1: Minden este más a közönség, ez inspirál vagy kizökkent?
3: Ez inspirál.
2: Nekem volt már, hogy kizökkentett, de egyszerre nyilván inspirál is, szóval megint csak nagyon nehéz válaszolni, de volt, hogy és maga van, hogy ez a kizökkentés inspirál.
1: Csend vagy taps?
2: Csend most.
3: Csend. Én szeretem, amikor a tapsrend akkor kezdődik, amikor elkezdenek tapsolni, és nagyon nem szeretem, hogy csönd van, de hát menni kell tovább, toljuk föl a fényt, kezdődjön el, hogy én szeretem, hogy csend van.
1: Hát most tényleg csend is lesz, lejárt a műsoridőnk, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek.
3: Köszönjük a meghívást.
1: Pető Kata és Pálos Hanna, ez volt a Tandem.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Rádió Café. Vízivárosban az FM 98-as frekvencián. Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
2: Ez az.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Az ikonikus hangjáról ismert Maynard James Keenan ezúttal A Perfect Circle sötét és magával ragadó dallamaival tér vissza Budapestre. Perfect Circle koncert június 15-én a Budapest Parkban. Jegyek a livenation.hu oldalon.
4: A Delta Produkció bemutatja fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
5: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
6: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
5: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
4: Ismerős helyzetek, finom humor és szerethető történetek. Janikovszki Éva klasszikusa május 10-én az Akváriumban kicsiknek és nagyoknak. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Janikovszki Éva, velem mindig történik valami. Május 10-e Akvárium Klub.
7: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Holnap az angol írásbelivel folytatódik az érettségi, adományokkal segíthetjük a rászoruló gyerekek nyári táboroztatását, holnap már több felé lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rendben lezajlottak ma a történelem írásbeli érettségik, csak nem 80 ezeren vizsgáztak emelt és középszinten. A feladatok témái között szerepelt a honfoglalás, a reformáció, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is. A tesztkérdések után pedig az esszék következtek, az egyetemes történelemre vonatkozó résznél Németország 1938-as terjeszkedése és a céhek közül lehetett választani, a magyar vonatkozás esetében pedig Első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Holnap az angol írásbelivel folytatódik az érettségi időszak. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés, ráadásul már papírt sem kell használnunk. Ezt mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítás a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papírt sem kell használnunk.
8: Hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatására gyűjt adományokat a Katolikus Karitász. A 1353-as adományvonal hívásával segíthetünk, de utalhatunk is a szervezetnek. Az összegyűlt pénzből a rászoruló gyerekek utazási költségeit fizették ki, emellett tábori csomagokkal és egyéb nyári programokkal is segítenék őket. Tavaly 4000 mély szegénységben élő gyerek számára biztosítottak ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőségeket szerte az országban. Tenerifén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, az utasokat onnan juttatják majd haza. A fedélzeten 23 ország 150 állampolgára tartózkodik, és mindannyian tünetmentesek. Az óceánjárón, amely jelenleg a Zöldfoki szigeteknél horgonyzott le, eddig hárman vesztették életüket a vírus miatt, és 14 olyan spanyol állampolgárról tudnak, akik fertőzöttek lehetnek. Őket Madridba egy katonai kórházba szállítják majd, ahol karanténba kerülnek. Változékony időnk lesz holnap. Az ország nagy részén sok felhő lesz az égen, és csak délután a Dunántúlon süthet ki a nap. Záporokra, zivatarokra is számíthatunk, főleg a délkeleti, keleti tájakon, de Észak-Dunántúlon is eleredhet az eső. A szél sokfelé megélénkül, és az éjszakai 9-16 fok után holnap napközben 20-25 fokig melegszik a levegő. Pénteken is lehetnek még záporok, főleg északkeleten és keleten, de már több órás napsütésben bízhatunk, és 21-27 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Melyik a legjobb fotós mobil?
10: Biztonságos-e a felhő?
9: Kell okosóra a nagymamának?
10: Megzabolázhatóak a techóriások?
9: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
10: Melyik a világ legjobb tévéje?
9: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater. iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.
11: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni, a többes szám, mint ahogy mindig, most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
12: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
11: A mai műsorban rossz híreket kell közölnünk a Garmin okosóra tulajdonosoknak, ugyanis amennyiben nem szeretnék, hogy levélnehezékként jégezzem érek drága, csuklójukon viselhető órájuk, úgy bizonyos frissítéseket nem javasolt telepíteni. Egy kicsit arról is beszélünk, hogy a Samsung egy nagyon-nagyon furcsa, nagyon sok érzékelővel ellátott kijelzőn dolgozik, ami új technológia, arról, hogy mik a terveik a forradalmi, mármint a piacot mindenképpen erősen megmozgató, a PC és kézikonzol piacot megmozgató Valve-nak a Steam Deck 2 konzollal. A műsor közepén egy kicsit sírni-ríni fogunk vénemberként, de bizonyos mobil és egyéb technológiai fejlesztések visszatérésének nagyon-nagyon örülnénk, de úgy látszik, hogy nagyon kevés, vagy egyik sem valósul meg. A műsor legvégén pedig egy kamerás, brutális, méregdrága és mindent is tudó, mesterséges intelligenciával felvértezett Dreamy porciót fogunk megnézni, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.
0: iFater.

0: Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.
1: Ritkán van olyan, amikor azt kell, hogy mondjuk, hogy nem feltétlenül egy klikvadász és hatásvadász cím, amikor azzal kezdődik már rögtön a kiírás, hogy vészhelyzet tönkreteheti a Garmin eszközeit, a legújabb frissítésük, mert hogy ilyen fiaskóba azért a nagygyártók közül tényleg sok-sok évente fut bele egy-egy cég, és a Garminnak ez most egyáltalán nem jött jól, igazából nem tudok olyan céget, akinek ez bármikor jól jött volna, hogy a saját térkép frissítésük képes gyakorlatilag levélnehezéket csinálni az amúgy sem olcsó Garmin okos órákból.
2: Igen, a Topo Active 2026.10-es verziószámú frissítés az, amiről most szó van. Ez egyébként egészen sok okos órára már megérkezett a gyártónál, és az a baj, hogy nagyon nehéz kiszűrni, hogy kinél okoz problémákat, de alapvetően a jelenség az azonos. Egyfajta bootloopba, egy újraindulási ciklusba kerülhet a készülék akkor, hogyha ez a telepítés végbe megy. Jelen pillanatban főként az Edge X40 40-es családot érinti, de a Forerunner és Fenix 7-es termékek tulajai is panaszkodtak arra, hogy hasonlóan jártak, mármint hogy gyakorlatilag használhatatlanná váltak az okos óráik, még azután is, hogy mondjuk újraindították őket, azután is, hogy teljesen reszetelték őket, azután is, hogy végigmentek minden olyan tanácson, amit maga a Garmin adott erre a problémára, mert hogy igazi megoldást a gyártó egyelőre még nem kínált fel, és nagyon nehéz azt mondani, hogy akkor most senki ne telepítse, vagy csak egyes termékcsaládokat frissítsék a tulajdonosok, mert hogy szinte minden egyes, főleg a drágábbi kategóriába eső Garmin órából hozzott az interneten már tulajdonos példákat arra, hogy neki is igyelt az okos órája. Nem biztos, hogy ezt a frissítést ki tudjuk kerülni, mármint nyilván, hogyha már megtörtént, akkor már nem igazán tudunk visszalépkedni. Érdemes odafigyelni arra, hogy a következőkben mit kommunikál majd a gyártó. Aki esetleg belefut abba, hogy még nem telepítette az órájára ezt a frissítést, de már megjelentés letöltötte a készülék, semmiképp ne hagyja neki a frissítést. Nyilván a Garmin egyébként érzékelte a problémát, meg látják az ő mérnökeik is, hogy van itt gond, úgyhogy ezt a frissítést nagyon gyorsan visszavonták, ahol csak lehetett, de így is azért már nagyon sok tulajdonosnál megtörtént a baj. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy az okosóra világ egyik legnagyobb gyártója mit fog lépni ebben a helyzetben, és hogyan fogja orvosolni ezeket a problémákat, főleg azoknál az eszköznél, amire mondjuk már lejárt a garancia. Igen, csak komoly jogi kérdéseket is fel fog vetni a felhasználók részére. De ha már nagygyártókról beszélgetünk, akkor egy kicsit pozitívabb irányba vegyük a hangvételt, és beszéljünk a Samsung egy új fejlesztéséről. Ugye a cég nem csak az okos eszközeiről és az otthoni eszközeiről ismert, hanem kijelzőiről is, és most egy következő generációs új kijelző technológiát mutatott meg, amit egyébként valószínűleg okos eszközökből fogunk leghamarabb viszont látni.
1: Az igazság, hogy a Samsung elég jó ebben a kijelző gyártásban, ugye azon kevés gyártók és egyre kevesebb gyártók közé tartozik, akik saját maguk gyártják a paneleket mind a telefonjaikba és a tévéikbe, sőt egyéb más gyártóknak is szállítanak be például a mobiltelefon képernyőket, és ugye például a vadonatúj S26-os szériában debütált az a fajta privacy screen, amikor jobbról-balról nincs olyan betekintési szöge a képernyőnek, hogy mondjuk meg tudják lesni a bankkártya adataikat, vagy olyan szenzitív információkat, amiket nem akarunk, de ezt az S26 nem egy plusz üveggel oldja meg, hanem egész egyszerűen képes csak bizonyos részeit a képernyőnek ilyen titkosítással, vagy hogy mondjam, ilyen kisebb látószöggel kezelni. Egyet tovább lépett ezen a Samsung, és azt mondja, hogy a közeljövőben olyanok lesznek a képernyőink, amikben olyan szenzorokat is képes a mérhetetlenül sok képpont közé beépíteni, amivel az okos órákban például szívritmust vagy vérnyomást szoktunk mérni, egész egyszerűen rátesszük a hüvelykújjunkat vagy valamelyik ujjunkat a képernyőre, és képes a szenzorokkal ezt leolvasni, hiszen azok is, az okos órák is a legtöbbször különböző színű fényeket használnak, és kamerát, hogy megfigyeljék a véráramot egész egyszerűen a bőrünk alatt, és ezt építette be, ezt a technológiát építette be a Samsung egy 6,8 colos képernyőbe. Ugye ez az a col méret, ami azért most nagyon gyanúsan azért okostelefonok környékén rengetegszer előfordul, tehát az a 6,5 és 7 col közötti méret, ez most nem tudok olyan gyártót mondani, akik nincs ilyen telefonja szerintem ebben a méretben, tehát valóban a közeljövőben találkozhatunk majd olyan nyilvánvalóan elsősorban és először majd Samsung készülékekkel, amik nagyon sok komoly komoly egészségügyi funkciót tudnak átvenni az okosóráktól, azok kedvéért, akik mondjuk nem feltétlenül akarnak több órával, egy klasszikus, szép, normál órával, és egy fitness karkötővel vagy okosórával a kezükön közlekedni, ezeknek az embereknek bizony-bizony jó jöhet, hogyha közben azért szeretnék csekkolni a vérnyomásukat, vagy egyáltalán szeretnék használni azokat az egészségügyi és egyéb appokat, amiket amúgy az okosórákkal szoktunk használni. Úgyhogy igazából érdeklődéssel várjuk, hogy mit hoz ki ebből a Samsung, és mikor jönnek az első olyan modellek, amik tényleg használják ezt a megoldást. És ha már jövőbeli fejlesztések, és szintén nagy márkák, akkor említsük meg azt a céget, aki gyakorlatilag mindössze 4 évvel ezelőtt berobbantotta a PC alapú kézi konzolok piacát, és ez egyáltalán nem a Microsoft, a Dell, a Lenovo, az MSI, az Acer, vagy bármilyen olyan nagy gyártó, aki amúgy számítógépeket, notebookokat és akár gamer eszközöket gyárt, hanem egy, mutatom az idézőjelet, ismeretlen hardware gyártó, de mindenképpen kicsi hardware gyártó, a Valve, aki 2022-ben piacra dobta a Steam Deck-et, és hát azóta bizony mindenki csak másolgatni próbálja, szerintük a világ egyik, hanem a legjobb kézi konzolját.
2: Nyilván most a Nintendo Switch tulajdonosan felszisztennek, és ezért is volt fontos, hogy Feki említette, hogy a PC alapú kézikonzolokról beszélgetünk, ugye a Nintendo Switch az egy teljesen másik világ, valóban egyébként ők robbantották be, úgy állett az ember a kézikonzol vonalat ismételten, sok-sok év lagymatag vakarászás után. A Valve viszont azért kerül most ismételten a hírek középpontjába, mert hogy a legendás Steam Deck, ami bebizonyította, hogy a Linux alapú rendszerek is képesek jó játékén, mint sok esetben azonos hardware-en jobb játékelményt adni, mint a Windows, és ez egy nagyon komoly fricska volt a Microsoftnak. Tehát a Valve, ez a Valve, aki egyébként ugye a játék áruházáról, a Steamről ismert, a Steam Deck új változatán dolgozik, ezt ők maguk is elismerték, és most nem a Steam Machine-ről, tehát nem az asztali játékkonzolról beszélgetünk, ami egyébként nemrégiben már ugye publikussá vált, mármint hogy jön majd egy ilyen eszköz, és nem is a virtuális headsetjükről, illetve vannak kiegészítőről, hanem ténylegesen a Steam Deck 2-ről van szó. Nagyon-nagyon-nagyon sok mindent nem tudtunk meg erről az új hardware-ről. Nyilván dolgoznak rajta, ez már egészen biztos, tehát az IGN-nek elismerték egyébként, hogy igen, a Steam Deck 2 fejlesztése zajlik, aktívan keresik azt a megoldást, amivel ismételten egy egészen nagy volumenben megmozgatják majd a játékpiacot, mármint hardware-es oldalról, és ez persze felvet azért kérdéseket is. Nyilván a RAM hiány, illetve a chip hiány, illetve a chip válság, amiben mostanság vagyunk, megnehezíti mindezt, de egyúttal azért az is felmerült. Részben ennek köszönhető, a részben pedig annak, hogy korábban is egyedi hardware-rel dolgozott egyébként a Steam, hogy akár még az is előfordulhat, hogy a mobil processzorokban ismert ARM architektúrára fogják építeni a következő konzolt, ahogy egyébként mondjuk az Apple is az Intel, illetve az X86-os architektúráról átváltott ARM-re, valami ilyesmit tippelnek egyébként az elemzők, ha már Steam Deck 2-ről van szó, de nyilván ezt a gyártó nem erősítette meg.
1: És ugye egy dolog az, hogy most óriási baj van chipek szempontjából, minden drágul, ugye beszéltünk róla mi is, hogy a közeljövőben bármi, amiben háttértár, RAM vagy chip van, processzora van, agya van, drágulni fog, és ez mindenre igaz. Még súlyosbítja a helyzetet az is, hogy a Valve azt nyilatkozta, hogy nem egyszerűen egy faceliftelt upgrade-et akar, tehát nekik nem elég az, hogyha mondjuk 50%-kal gyorsabb lesz a processzor, vagy erősebb lesz a processzor, és egy kicsit nagyobb RAM-ot raknak bele. Egy szignifikáns, a PC kézi konzol piacot újra definiáló modellt szeretnének piacra dobni, ennek tükrében pedig ez azt is jelenti, hogy gyártatniuk kell akár speciális hardware elemeket, miközben a normál, mindenki által használt hardware elemekből is hiány van, úgyhogy most azt satszolja a világ, hogy nagyjából a következő, hát 1-2 évben nem nagyon számíthatunk a Steam Deck 2 őre. Ettől függetlenül az egy még mindig egy decens hardware, és még mindig nagyon jól fogy, úgyhogy igazából még nem nagyon kell aggódnia a Valve-nak.
2: Pontos dátumot, ahogy Feki is említette, nem tudunk. A következő 1-2 év még biztos, hogy nem Steam Deck 2 bemutató év lesz. Egyes feltételezések szerint eleve a RAM válság akár 2030-ig is elhúzódhat, úgyhogy ennek fényében azért senki nem fogja majd elkapkodni az új generációs szuperkonzolok bevezetését, de ha már RAM válságról beszélgetünk, és arról, hogy milyen chip hiány van, akkor mindenképpen említsük meg az egyik olyan céget, aki még ebben a környezetben is nagyon-nagyon jól tudott keresni, sőt, igazából, ha egy picit szélsőségesen fogalmazunk, azt is mondhatnám, hogy elég aktívan tettek is azért, hogy ilyen mértékű válság legyen a komponensekből. Ez pedig nem más, mint az Nvidia, akinek a vezetője most egy nagyon furcsa és hát szerintem egy kicsit bicskanyítogató kijelentést tett.
1: A cég, akiről beszélünk, az Nvidia, az ember pedig, akiről beszélünk, az Nvidia vezére, Jensen Huang, aki most egy valami panelbeszélgetésen, miután többször előkerült a téma, hogy az AI elveszi a munkánkat típusú kérdések felmerültek, azt nyilatkozta, hogy igazából nem, hogy elveszi a munkákat, hanem, hogy az AI és az AI körüli hardware piac leginkább, ugye, ahol az Nvidia is érdekelt, munkahelyeket, új munkahelyeket teremt, nem nagyon érti azokat a vészmadarakat, akik azzal riogatják az emberiséget, hogy jaj, az AI majd elveszi a munkánkat, és ugye ez nagyon nagy mértékben befolyásolja az emberek hozzáállását a mesterséges intelligenciához, tehát például az Amerikai Egyesült Államokban nincs akkora az átlag emberek között, nincs akkora hurrá optimizmus az AI-ja kapcsolatban, mint amekkora befektetők vagy akár a hardware gyártók szemszögéből van, és ez azt gondolom, hogy valahol alapvetően értető, és azért ez a kijelentés igencsak álszent, hiszen Jensen Huangnak, a világ legnagyobb AI hardware gyártó cégének a vezetőjének nyilvánvalóan ezt kell nyilatkoznia. Mármint, hogy azt kell nyilatkoznia, hogy nincs baj, minden rendben, miközben azért súlyos gazdasági kimutatások vannak független szakértőktől és cégektől, hogy de igenis, van baj a munkaerőpiacon, méghozzá a mesterséges intelligencia miatt.
2: Egész konkrétan az Egyesült Államokra vonatkozó kimutatások mondják azt, hogy a közeljövőben 15%-a a mostani munkaerőnek mehet a, úgymond csúnyan fogalmazva, a levesbe az AI miatt, tehát az emberek 15%-a is elveszheti a mostani munkáját. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy minden téren munkanélküliség lesz, hanem igazából egy erős átrendeződés, de igen, lesznek olyan emberek, akik majd emiatt veszik el az állásukat, mármint amiatt, hogy a mesterséges intelligenciát minden cég elkezdi alkalmazni, és ezzel próbálja meg kiváltani a munkaköröket, és erre láttunk példát, tehát hogy nem feltétlenül csak egy riogató előrejelzés, hanem egész konkrétan arra tudunk rámutatni, hogy az Nvidia-val amúgy nagy barátságban levő Meta pontosan ezt a sémát követve, tehát mesterséges intelligenciát pont a dolgozóival betanítatva váltotta le őket, mármint a dolgozók 10%-át AI-ra, tehát egészen közeli és életszerű példákat tudunk arra mondani, hogy miért is problémás ez, és miért is érzik az emberek problémásnak azt, hogy a mesterséges intelligencia a munkaerőpiacon keresi a helyét, illetve a cégek a munkaerőpiacon váltják ki az aktív dolgozókat ilyen AI megoldásokkal, amire az Nvidia vezér azt mondta, hogy ez egyáltalán nem aggasztó. Miközben szerintünk, illetve a világ nagy része és a világ független kutatói szerint is egy igen komoly és aggodalomra okot adó trend ez.
0: iFater.

0: Még ne menjetek el! Az iFater folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Már a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a rádió.

0: céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Autentikus reggi hangzás és pozitív vibrálás. Alborózi és Schengen Klán élőben hozza el jamaica ritmusait május 8-án az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Alborózi és Schengen Klán május 8-a Akvárium.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
3: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádió Cafén.
4: A következőkben egyfajta régen minden jobb volt típusú nyávogást hallgathat meg a hallgató, de ez a nyávogás ebben az esetben azt gondolom, hogy megalapozott. Nem azért, mert öreg vagyok, én személy szerint legalábbis, a Peti nem annyira, de tényleg voltak olyan mobilfejlesztések, és ezekről fogunk beszélni, amiket nagyon szerettünk régen. Egy-kettőnek már látszik a csírája, hogy mintha újra felfedeznék a gyártók a melegvizet, de nem elégszer, és nem úgy. Éppen ezért egy picit arról beszélgetünk most a Petivel, hogy milyen olyan régi fejlesztéseket látnánk szívesen a mostani mobil technológiában, egy része nem csak mobil technológiára érvényes, amiket régen már használtunk és szerettünk, és mindenki ismerte, és hát szerintem adresszáljuk az elefántot a boltban, erről beszéltünk is már, kezdjük rögtön azzal, hogy szeretnénk cserélni az aksikat a telefonokban, mert már erő szempontjából jóval tovább bírnák a telefonok, mint ahogy igazából akkúval bírják.
5: És hát egy pillanatra gondolkodtam, hogy én vagyok túl öreg, vagy te vagy túl öreg, vagy ki a túl öreg, de igazából szerintem még mindenki nagyjából a hallgatók közül, vagy sokan emlékeznek arra az időszakra, amikor olyan szinten lehetett cserélgetni az akkumulátorokat, hogy szimplán csak lepatintottuk a készülék hátlapját, kicseréltük benne a telepet, és mentünk tovább. Nyilván ez abban az esetben, ha vettünk ki 2 darab aksit a telefonhoz, és nyilván abban az esetben, hogyha volt mondjuk külön töltőnk az aksihoz, akkor ezt még kényelmesebben tudtuk megtenni. Szóval nem volt az annyira ilyen különleges régen, hogy cserélhető aksik voltak, és nyilván egy ideje már a gyártók ezt teljes mértékben elengedték, leszámítva egy-két nagyon rétegigényt kiszolgáló készüléket vagy készülékgyártót, például a Holland Fairphone nevű csapatot, akik az elmúlt években a fenntarthatóságra és a konfliktusmentes szállítási láncra helyezték a hangsúlyt, illetve arra, hogy egy készüléket minél tovább lehessen használni, és pontosan ezért cserélhető akkumulátorokkal látták el a telefonjaikat. Nagy szívfájdalomra a legutolsó modelljükben már ki kell hozzá egy-két csavart is szednünk, mármint a telep cseréhez, még az előbb modelleknél szimplán a már emlegetett gyors cserével megoldható volt az aksi csere, ami egyrésztről környezettudatos is, másrésztről szerintem még mindig baromi kényelmes, és most a 2027-es EU szabályozás ezutóbbit nem, de a környezettudatosságot mindenképp szem előtt tartotta, amikor úgy döntöttek a döntéshozók, hogy bevezetik a cserélhető akkumulátorokat a hordozható eszközökben.
4: És erről már beszéltünk a hírekben, 2027 nagyjából elejétől majd nem lehet olyan mobiltelefont forgalomba hozni az Európai Unióban. Persze van apró betűs rész, ezt ott elmondtuk, 1000 ciklusnál is a 80%-os kapacitást megtartó készülékek azok lehetnek zártak, de egy picit én visszamennék oda, hogy én nem feltétlenül azt hiányolom, hogy le lehessen pattintani egy ilyen kis kallantyúval tök egyszerűen átlapot és aksit cserélni, mert megmondom őszintén, nekem igazából elég ez a 2-3 nap, amit most már a jobb telefonok tudnak. Ugye most már jönnek ezek a szilícium szén alapú aksik, és azért tényleg most már 6-7000 milliamper órás aksikat is belepakolnak telefonokba, ezek 2-3 napig én el vagyok. Azt viszont nehezményezem, hogy amikor mondjuk még egy teljesen jó mobiltelefont lecserélek, mert 2-3 évente én azért lecserélgetem a telefonjaimat,

0: és mondjuk odaadnám a gyerekeimnek, vagy bárkinek a családban, kvázi tovább passzolnám, hiszen még egy tökéletesen használt a telefon, akkor sokszor előfordulhat, hogy az aksibár nincs olyan állapotban, akkor nekem tök jól esne még akár a csavarhúzóval is, de hogy legálisan szétszedhetném a telefont, beletehetnénk egy új aksit, és nem kéne 20-30-40 ezer forintért elvinnem egy szervizbe, hogy kicseréljék benne az aksit, hiszen pár ezer forintért, főleg egy régebbi modellbe könnyedén beszerezhetőek ezek az akkumulátorok, és az EU-s verzió is azt mondja, hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy lepattintott hátlappal bármikor kicserélhessük az aksit, hanem a törvény szerint otthoni körülmények között, szerviz és egyéb nélkül meg tudjuk csinálni, de mind a ketten azon az állásponton vagyunk a Pettivel, hogy igen, igen, a cserélhető aksi, az most ráadásul aktuális is, és mind a ketten szeretnénk, hogyha ez visszajönne. Jót tesz a környezetnek, jót tesz a készülékek élettartamának, és egyáltalán tényleg egy hasznos funkció. Egy kicsit szubjektívebb dolog az, hogy én nagyon-nagyon hiányolom a vicces, forradalmi, vagy csak kellőképpen kedvesen idióta dizájnokat. Egyszerűen nincs ma már 2026-ban olyan mobil gyártó, akinek a készülékeire azt tudnák mondani, hogy valami olyasmit hoz, amitől tényleg letesszük a hajunkat, mint amilyen volt mondjuk az LG a csodálatosan elmebeteg dolgaival, a T-alakú Wing-el, vagy akár csak még a nemrégiben nagyon-nagyon ünnepelt Nothing, ugye a hátsó fényekkel. Nem nagyon látunk már sajnos ilyen kicsit merészet, kicsit szórakoztatóbb, kicsit más dizájnokat.
1: Jó, nyilván ez is egy olyan dolog, hogy azért egy ponton túl mindenki az optimalizálásra és az aktuális trendek követésére törekszik, de tény, hogy azért még az okostelefonia hőskorában, illetve még az azt megelőző időszakban pedig különösen igaz volt az, hogy a gyártók nagyon-nagyon durva formaterveket dobtak néha piacra, olyasmit, amit mondjuk korábban csak sci-fi filmekben láthattunk. Ha a Nokia-nak valaki felüti a 2000-től 2010-ig tartó időszakában a termék katalógusát, akkor ott azért rengeteg olyan nagyon furcsa dizájnt találhat, ami mondjuk akár csak egy rúzsméretű telefont is jelenthet, de adott esetben olyan formaterveket, amiket ember nem gondolt volna, hogy ez egy telefon lenne, és nyilván a Nokia sem elsőlegesen telefonnak, hanem inkább valamiféle okos eszközök tervezte ezeket a készülékeket. Ez a fajta játékosság most már hiányzik, tehát azért azt, ha megnézzük, hogy minden évben milyen minimális mértékben változnak a gyártók a formaterveken, akkor az pont egy olyan unalmas trend vonal, amit néha jó, ha felráz egy-két cég, ugye ilyen a Nothing néhány formaterve, ilyen volt az LG, de a hajlítható modelleken túl igazából semmi különlegeset nem látunk, sőt, most már ott is a hajlítható akár flip, akár fold telefonoknál egyfajta uniformizálódás lépett életbe, tehát mindenki körülbelül ugyanilyen kinéző telefonokat gyárt, maximum a kameraszigettel szoktak játszani, de sajnos már ott is beállt két-három trend, és hát nyilván a formaterv az pont egy ilyen dolog, amit minden nap érzékelünk, de szintén egy nagyon retro dolog az, amit nemrégében még egy-két okos telefonon és egy-két telefonon megtaláltunk, ez pedig nem más, mint a jack csatlakozó, amit mi például nagyon-nagyon hiányolunk a készülékekről.
0: Igen, ez is öregesen hangozhat, hogy miért nincs egy plusz lyuk a telefonban, amin bemehet a víz, ez nem igaz, nagyon sok vízálló telefon volt már akkor is jack csatlakozóval, szóval lesz hülyeség. Meg vastag, ez lehet, hiszen most már egy-két telefon, főleg a Fold összecsukható telefonokból vékonyabb, mint egy jack csatlakozó, de akkor is. Szóval egész egyszerűen miért nem tudunk egy normális, jó minőségű, vezetékes fejhallgatót beledugni egy olyan mini számítógépbe, ami képes nagy felbontású zenei streamingre, ráadásul régebben a gyártók kifejezetten jók voltak abban, hogy az átlagnál jobb, és megint az LG-t kell felhoznunk, jobb minőségű, hangkeltő eszközöket erősítőt és digitál analóg konvertert tettek a telefonjaikba, vagyis élvezet volt a jack csatlakozón keresztül jobb minőségben hallgatni a zenéket ezeken a telefonokon, mint bármilyen jelenlegi Bluetooth verzióban, plusz adott egyfajta olyan élményt, amit most már nem tudunk megtenni, hiszen nem tudunk drótos fejhallgatót beledugni a telefonokba. És akkor elérkeztünk oda, ami igazából tényleg legalább akkora valós probléma, mint mondjuk az akkumulátor, ez pedig nem más, mint a tárhely, ami főleg megint az én véleményem szerint akkor lesz érdekes, amikor mondjuk egy 2-3 éves telefont adnánk tovább családon belül, vagy bárki másnak oda, és egész egyszerűen az van, hogy a tárhely az már nem elegendő.
1: És persze lehet azzal védekezni, hogy nem elég gyorsak a tárhelyek, nem elég gyors a külső tárhely, de ez igazából nagyon-nagyon gyenge, mert hogy a kamerákban, játékkonzolokban, mindenféle olyan eszközben, amiben pont az, hogy nagyon gyorsnak kell lenni az írási és olvasási sebességnek, megállja a helyét a microSD illetve az SD kártyával való bővíthetőség. Ez az okostelefonokból hiányzik, és nem feltétlenül az 1 terabájtos meg fél terabájtos modellekről beszélgetünk, nyilván ez általában egy kínálat csúcsán érhető el, hanem pont az ilyen 128 gigabájtos kezdő tárhely méreteknél, 64 gigában már ugye remélhetőleg szinte senki nem ad ki okostelefont, vagy csak nagyon-nagyon alacsony áron, de a 128 gigabájt is olyan, amit elsőre sokan úgy gondolnak, hogy nem fotózok túl sokat, nem használok túl sok tárhelyet, nem játszok túl sok játékkal, bizony idővel minden egyes letöltött fájl, minden egyes kép, minden egyes alkalmazás mérete növekszik, ahogy az internetforgalomnál itt is látszik, hogy a tárhely végessége egy nagyon aggályos probléma, ami hosszú távon a fenntarthatóságát egy készüléknek, főleg a használt piacon, többszörösére csökkenti.
2: iFater.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Tesztpad. Újszülöttnek minden tek új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
1: Ismét egy új márkát köszönhetünk az iFatterben, ez pedig nem más, mint a Dreamy, akiktől most egy robot porszívót kaptunk kölcsön. Ráadásul ez a robot porszívó, ha jól sejtem, akkor az egyik, hanem a csúcsmodell, és az X50 Ultra névre hallgat, és igen, jó porszívóhoz. Tehát ezt le tudjuk hamar, mert azért ez fontos egy robot porszívónál, az elsődleges funkciója, hogy jól porszívóz-e, illetve jól mos-e föl, de ettől függetlenül az X50-be, pláne azért a vastag, nagyon vastag árcéduláért, amit ráakasztott a Dreamy, olyan szolgáltatásokat kapunk, amik számunkra meglepőek, és bizonyos szempontból unikálisak a robot porszívó piacon, mert hogy majd beszélgetünk arról, hogy miért kell kamera egy robot porszívóba, de szerintem az első körben tudjuk le az alapfunkciókat és az alapspecifikációkat. Mit tud a Dreamy X50 Ultra?
2: Az egyik legimpozánsabb szám adat, amit az X50 Ultra fel tud mutatni, az a 20.000 paszkáros szívó teljesítmény, ez robotporszívónál igencsak ritka. Nyilván ez a maximális teljesítmény, tehát ahogy a legtöbb ilyen okos eszköznél lehet különféle módokat választani, itt a Dreamy esetében is igaz az, hogy a csendestől az átlagoson át az ultra szuper erősig mindenféle variációban lehet változtatni a takarítás erősségét, és ugye ezzel a szívó erejét is a porszívónak. Ettől függő egyébként nyilván az egy feltöltéssel elvégzett munka, illetve nyilván maga az eszköz üzemideje, amit a 6400 mAh-s beépített akkumulátorból ki tud hozni ez a kis készülék, melyből a legtakarékosabb üzemmódban egyébként 200 perc feletti üzemidőt ígér a gyártó, és ezt egyébként egészen jól is tudja teljesíteni az eszköz, mármint a nagy-nagy üzemidőt. Nyilván ez attól függ, hogy milyen padlótípusokat és milyen területet kell bejárnia, mert hogy van automatikus padló érzékelés, illetve felület érzékelés is beépítve az eszközbe, nagyon sok egyéb dologgal, például lidar szenzorral egybekötve is, ami ugye lézeres távolságmérés jelent, ha nagyon-nagyon leegyszerűsítjük, de az ilyen eszközöknél, ez robotporszívóknál mostanában már egyre gyakoribb, inkább még mindig egyébként a középkategóriától felfelé eső eszközöknél, de hogy lézeres pásztákkal térképezi fel az eszköz a lakást, és annak megfelelően alakítja ki az útvonalát, illetve képes egyéb extra okos funkciókra is, ezt majd mindjárt elmondjuk. De önmagában nézve egyébként nyilván ugye lidáros érzékelő van benne, természetesen leesés érzékelő, mármint magasság és mélység érzékelő is. Ennek megfelelően, ha valamilyen küszöbhöz, valamilyen magas felülethez ér, vagy olyan részhez, ahol nagyon-nagyon nagy mélységgel találkozna és könnyen leesne a porszívó, ott nyilván megáll saját magától, tehát ezek az alapvető dolgok azért megtalálhatók benne. Mindehhez a takarítási eszközök mentén találunk még egy 395 ml-es borgyűjtőtartályt és egy 4-4,5 literes vízgyűjtőtartályt, mert hogy felmosásra is képes maga az eszköz, és nem is akárhogyan.
1: És ez az egyik legérdekesebb része, mert azért ebben az árkategóriában, tehát a legdrágább robotporszívók között azért elvárható az, hogy valamilyen úton, módon tisztítsa a robot ezt a felmosót, és ezt meg is teszi. Tehát úgy indul minden egyes felmosást, hogy külön lehet választani azt is, hogy most csak porszívózzon, felmosó programot csináljon, vagy ami érdekes, és ami fontos, erre mindjárt visszatérek, ezeket automatikusan intézze ő maga, és ezért minden egyes felmosási program úgy indul, hogy szépen forró vízzel kimossa ezeket a felmosó korongokat, mert hogy kettő darab van, és aztán meg is szárítja őket, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon nagy pozitívum, hogy sose fogja végigkenni a koszos felmosó koronggal újra a nappalinkat. Emellett az is érdekes, hogy automatikusan tudja ezeket pakolászni, tehát hogyha azt mondjuk, hogy most csinálj egy teljes takarítást, és ott tudja ő már, mert föltérképezte, hiszen applikációval, lidarral, kamerával, mindennel megnézte, hogy milyen a házunk, már tudja a térképet, tudja, hogy mi hol van, tudja, hogy hol vannak küszöbök, hol nem esik le, stb. Stb. Akkor ő szépen, amikor oda jut, hogy fölporszívozott, akkor oda megy, fölkapja a kis mosókorongokat, és újraindul, és elkezdi fölmosni a szobát. Tehát egy nagyon-nagyon autonóm, odafigyelés nem igénylő robot porszívóról van szó, ami természetesen önmagát üríti, hiszen egy ilyen nagyobb toronyba fog bedokkolni, ahol nyilván töltődni is tud, de kiüríti mind a víztartályt, mind pedig a portartályt. Úgyhogy egy jó ideig nem kell azzal foglalkozni, hogy maga a robot porszívó üres-e, vagy kell-e bele vizet tölteni, egész egyszerűen ezt megoldja maga.
2: És nyilván ezekről a funkciókról, illetve ezeknek a szükségességéről is kommunikál az eszköz, az applikáción keresztül is, ami részről a Dreami saját alkalmazása lehet, vagy mondjuk beépíthetjük az Alexa, a Siri, a Google Assistant és a Yandex, illetve bármi ilyen ezekhez az asszisztensekhez kapcsolódó okos otthon rendszerbe, sőt ugye a mostanság egyre népszerűbb Matter hálózatba is beépíthetjük, IKEA-tól kezdve mindenki ezt az újfajta okos eszköz kommunikációs platformot használja, szóval nagyon széles körű a kompatibilitása az okos funkcióknak is, de ha már a feltérképezésről és az okos funkciókról beszéltünk, azt mindenképp meg kell említeni, hogy mi magunk is testre szabhatjuk az otthoni térképét, annak függvényében, hogy melyik milyen helységet milyen takarítási móddal kell, hogy takarítson az eszköz, illetve milyen gyakorisággal automatizálásokat itt különféle módon be lehet vetni, természetesen mik a tiltott területek, tiltott zónák, vagy tiltott akár helységek is. Mindezek felett persze rá is hagyatkozhatunk is a mesterséges intelligenciával megtámogatott algoritmusokra, amik a takarítást vezérlik és segítik, az automatikus padlófelismerés mellett ugye arra is képes, hogy a különféle szőnyegfelületeket kezelje, felismerje, a mopokat, ezeket a kis tisztító koronokat is felemeli, amikor mondjuk egy ilyen területre ér, tehát nagyon-nagyon sok rétűen odafigyel arra, hogy egyrésztről tényleg tisztán tartsa a lakást, saját magát is tisztán tartsa, és nyilván a saját takarító eszközét is megkímélje a különféle extra nem kívánt behatásoktól, meg természetesen mondjuk egy szőnyegnek sem éppen pozitív, ha állandóan el van áztatva.
1: Ráadásul egy nagyon lapos eszközről van szó, tehát megkockáztam, hogy az egyik leglaposabb robotporszívó, amit valaha láttam, 8,9 cm magas, abban az esetben, hogyha ezt a kis speciális kis tornyot, ami egy kis korong, akkor, mint mondjuk egy hoki korong, az amúgy kiemelkedik és úgy közlekedik alapesetben a Dreami X50 Ultra, hogy ez a kis egység kiemelkedik a tetejéből, és abban van a kamera, meg egy csomó minden, de ha azt érzékel, hogy valami nagyon lapos helyre, szekrény alá, stb. Kanapé alá kell bemenni, akkor mindössze 9 cm, és oda befér, és ott végig fog tudni takarítani. Ráadásul a sarkokban is nagyon ügyes, mert egy ilyen kis kinyúló karral így kisöpri a sarkokat is, úgyhogy nagyon-nagyon alapos takarításra képes. Még egyszer mondom, ennyi pénzért ezt el is várjuk, de meg is teszi. Nekem az egyik kedvenc funkcióm, ami már kezd elterjedni, de ilyen szinten azért még csak a csúcskategóriában találkozunk vele, az az, hogy képes akár egy 6 centis küszöbön is átjutni, megemeli magát és így átbukdácsol, de minden esetre megoldja ezt a problémát. Úgyhogy igazából még egy normál küszöb, tehát egy olyan lakásban, ahol normál küszöbök vannak, 2-3 centis küszöbök, az semmilyen problémát nem fog okozni az X50 Ultrának.
2: Nem kell hozzá különféle küszöbön átemelőket beépítgetnünk, és hogy említettük, ugye ennek megfelelően az eszköz képes minden területet végigtakarítani, és ha már kamerákról beszéltünk, akkor az egyik számomra kedvenc funkció csoportot, vagy mondjuk azt, hogy tulajdonosság csoportot is muszáj megemlíteni, mert hogy a Dreami X50 Ultra nagyon jól el tud bánni a hosszú szálú koszokkal, tehát hosszú hajjal, illetve állatszőrrel is, és itt nagyon fontos kiemelni a kis állatokkal való kompatibilitását ennek az eszköznek, és nem csak arról van szó, hogy mondjuk képes kikerülni kis állatot, mert azért ez nyilván elvárható egy eszköztől, hanem hogy inkább fel is ismeri az állatunkat, és nem csak, hogy felismeri a kis állatot, de nyilván ugye feltakarít utána, képes akár megkeresni is, tehát már olyan szintű fejlettséggel rendelkezik a mesterséges intelligenciában az eszközben, hogyha arra kérjük távolról a Dreami porszívót, hogy keresse meg a macskánkat, kutyánkat, és nézzen rá, nézze meg, hogy megvan-e, jól van-e, merre kóricál éppen, és milyen rosszaságban töri a fejét, akkor a porszívó addig járja a lakást, amíg meg nem találja, és a lidár kamerák mellett egy pici, egészen használható, de azért nyilván nem csúcs minőségű képek fotók készítésre alkalmas videókamera is található az eszközben, amit manuálisan is tudunk vezérelni, tehát rá tudunk nézni bármikor a porszívónknak a kamera képére, ezt hangosan be is jelenti a porszívó, hogy éppen most kamerázni fog, de mindemellett a kis állatkeresési funkcióval rá tud nekünk nézni az állatunkra, tudod egy fotót vagy rövid videót készíteni, sőt takarítás közben véletlenszerűen készít úgymond cuki pillanatokról videó összeállításokat. Ezt nyilván annak függvényében, hogy bekapcsoltuk ezt a funkciót, de hogy abszolút egy kisállatbarát és kisállat kompatibilis eszközként is kínálja egyébként a Dreami ezt az eszközt.
1: De alapvetően nekem az is nagyon tetszik, hogy egyrészt ezt a kamera funkciót mindenképpen egy saját PIN kóddal kell indítani. Tehát olyan nincs, hogy véletlenül rányomok, és akkor azonnal indul, és meglesünk olyan embereket, meg olyan dolgokat, amiket esetleg nem leshetnénk meg. Tehát ez van egy PIN kód, amit nekünk minden egyes alkalommal be kell írni, de egy sokkal hasznosabb az is, hogyha nincs állatunk, és mondjuk az emeleten alvás közben arra ébredünk, hogy valami ezt hallunk az alsó szint, kintről, akkor nem feltétlenül kell egy baseballütővel lemennünk, hanem tényleg egy ilyen patrol módba körbe küldhetjük a Dreamy porszívót, hogy keresse meg, és a beépített LED lámpával akkor is látjuk, hogy mi történik, hogyha esetleg vak sötét van a lakásban. Tehát van egy ilyen kicsit biztonsági funkciója is, ami egyáltalán nem hülyeség adott esetben, hiszen nem biztos, hogy olyan nagyon jó ötlet, ha tényleg vannak illetéktelen a lakásban, hogy akkor mi menjünk le megnézni, hogy hello srácok, mit csináltok a nappalinkban. Úgyhogy mindenképpen egy olyan dolog, amitől én elsőre így személyiségi jogok miért kamerázik, ezt is majd feltörik, meg egy csomó olyan aggályom volt az X50 kapcsán az összes olyan robotporszívóval, nem az egyetlen modell a világon, amiben kamera van. Van már jó néhány általában csúcsmodell más gyártónál is, ahol vannak kamerás megoldások, de azt gondolom, hogy a Dreamy egész jól kezelte ezt a jogi részét ennek a dolognak, illetve tényleg egy valóban hasznos funkció az, hogy rá tudunk nézni az állatukra, és van egy ilyen patrol funkció, amikor tényleg akár mint egy biztonsági őr, csak a kamerával, takarítás nélkül végig zoomol a lakásban, mi oda is küldhetjük, természetesen bögdösünk az applikációban a térképen, hogy hova menjen a porszívó, akkor azt megnézi. Úgyhogy mindenképpen egy nagyon-nagyon érdekes, abszolút csúcskategóriás, nagyon átgondolt és jó megoldásokkal felszerelt, AI-jal megboostolt robotporszívó, a Dreamy X50 Ultra, mi nagyon örültünk, hogy egy kicsit játszhattunk vele, Peti pedig különösen örült, hogy a macska szörös lakás most még tisztább, mint valaha, de ennyire volt időnk, ez az egy óra általában gyorsan eltelik, így van ez most is, de a Blue Sky platformon, a YouTube-on, a TikTokon ott vagyunk, és természetesen az iFotter.net oldalon is megtaláltok minket, itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva újra találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!
0: Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Te mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Game On, magazinműsor a játékok világáról. Casual gaming és e-sport, konzolok, PC-k, trendek, gazdasági elemzések, Bényi Lászlóval, Bodnár Csabával és Gáspár Józseffel minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A Delta Produkció bemutatja: fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
3: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Ismerős helyzetek, finom humor és szerethető történetek. Janikovszki Éva klasszikusa május 10-én az Akváriumban kicsiknek és nagyoknak. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Janikovszki Éva, velem mindig történik valami. Május 10-e, Akvárium Klub. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Egyszerűbbé vált a jövedelemigazolások igénylése, nem hitte el egy banki ügyintéző 14. Leónak, hogy ő a pápa, borongós esős időre számíthatunk holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ezentúl egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. Ezt közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Azt írták, hogy az azonosítást követően a felület listázza az igénylő személyes adatait és adóazonosító jelét. Ezek ellenőrzése után csak ki kell választani, hogy milyen támogatáshoz igényli az igazolást, végül pedig megadni a bankot, amelytől a hitelt kérte. Ezután 6 nap alatt meg is érkezik az igazolás. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. Ezt mondta rádiónknak Friedman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
7: Volt már fagykár májusban, de ilyen mértékű, írják, hogy 80 halány éve, én akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bírók nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Postán fél majd az új minisztérium, meggyőzésem az uniós támogatással ekkora mértékűben. Totális, én úgy gondolom, átlagban lehetnek 100 kéve, a pizza melletti rész ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs, szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
6: Magyarország visszaadta az ukránoknak az aranykonvojban lefoglalt pénzt és aranytömböket, ezt az ukrán elnök jelentette be. Volodymyr Zelenszkij a közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és a bankjegyek is Ukrajnában vannak, és a feltartóztatott pénzszállító személyzete pedig már korábban hazatérhetett. Az ukrán elnök fontos lépésnek nevezte ezt a döntést a két ország kapcsolatában, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásáért. Nem hitte el egy banki ügyintéző 14. Leónak, hogy ő a pápa. A katolikus egyházfő tavaly a megválasztása után hívta fel az amerikai bankját, hogy bejelentse, hogy megváltozott a lakcíme. Bár az összes biztonsági kérdésre válaszolt, az ügyintéző úgy ítélte meg, hogy ez nem elég, és arra kérte őt, hogy személyesen is keresse fel a bankfiókot. A Szentatya azt válaszolta, hogy nem tud bemenni, mert ő lett az új pápa. Az ügyintéző erre letette a telefont. Azt nem tudni, hogy végül hogyan oldódott meg az ügy. Jönnek a záporok. Ma éjszaka a keleti tájakon lehetnek kisebb esők, holnap viszont főleg a délkeleti keleti területeken és az Észak-Dunántúlon élők számíthatnak záporokra, zivatarokra. Sok felhő lesz felettünk az égen, csak délután a Dunántúlon várható napsütés. A szél sokfelé megélénkül, és az éjszakai 9-16 fok után holnap napközben 20-25 fokot mérhetünk majd. Még pénteken is lehetnek kisebb esők, főleg északkeleten és keleten, de kisüt majd a nap, és 21-27 fok lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A félig jamaikai, félig indián szülőktől Kanadában született Caitlin Kinney Simpson operaénekesnek készült, de hamar a reggae és a jazz bűvkörébe került. Először koncertezni ment Norvégiába, ám ott ragadt és megismerkedett a korábban többek között Björk klipjeihez ruhákat tervező, később hivatásos kapusként, végül grafikusként elhelyezkedő, de, és számunkra ez a legfontosabb, zenészként is kiváló Espen Hornnal. Barátságuk gyümölcse a Forgetting to Remember című album. Szóljon most erről a nyitótétel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Gangsta Zoli, polgári nevén Zana Zoltán, értelmiségi művész családban nőtt fel. Édesanyja Kassai Ilona és édesapja Zana József is színész volt. Ennek ellenére ő a zenei pályát választotta, és a 90-es években megalapította a Gangsta Zoli és a Kartel nevű formációt. Szókimondó, gyakran vulgáris szövegeik és energikus előadásmódjuk révén váltak ismerté. 2015-ben egy céges rendezvényen Gangsta Zoli leugrott a színpadról és megütött egy alkalmazottat. Ebből aztán rendőrségi ügy is kerekedett.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Niels Niebuhr, más néven Arp Freak zenei pályája pár Varga betű után kapcsolt teljes fokozatra. A Smells Like Teen Spirit volt rá akkora hatással, hogy apjával hangszereket vásároltatott, az orvosi egyetem után pedig Rotterdam akkor egyetlen karibi konyháján dolgozott, amely a soul, funk, reggae és társaik irányába indította. Így lett belőle egy megállíthatatlan, excentrikus zenész és producer, aki a ritmón gospel diszkó formációval lép föl. De kurált már kortárs hangszergyűjteményt, kollaborált szurinámi származású jazz fuvolistával, rendezett Sun Ra, Jankovics Marcel és a bizottság esztétikáját ötvöző filmet. A zenéjét is áthatja a felszabadult Do It Yourself és az avantgárd spiritus, valamint az afrofuturista soul és funk lüktetése.

0: Rádió Cafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Finoman építkező elektronika és élő hangszeres elemek találkozása. Rodriguez Junior Hybrid Life szettje május 8-án az Akváriumban. Jegyek az Aquarium Club weboldalán. Rodriguez Junior Hybrid Live, május 8-a, Aquarium Club. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
2: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
3: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Bootleget készíteni pofon egyszerű. Egy dal akapelláját, azaz éneksávját össze kell hegeszteni egy másik szerzemény instrumentális verziójával. Ezt már a legegyszerűbb ingyenes hangszerkesztő szoftverrel is meg lehet tenni. Csupán egy kis fantázia és ritmusérzék kell hozzá. És persze nem árt, ha stimmel a hangnem is.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Willy Bobo, az 1983-ban elhunyt amerikai jazz perkusszionista, Willem Correa művész neve volt. Fia Eric Bobo, azaz Eric Correa követte őt nyomdokaiban. Ő a Cypress Hill perkása. De ő pofoszta a bőrt a Beastie Boys Ill Communication, Hello Nasty és a The Inside From Way Out című lemezein is.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Color Star volt az első Magyarországon gyártott színes tévé. Ezek a televíziók voltak az úgynevezett robbanós tévék a 80-as években. A készülék alkatrészeit a Szovjetunióban gyártották, és sok más televízióba is beépítették azokat. Magyarországon a legemlékezetesebb ilyen robbanásos eset 1987. szilveszter éjjelén történt egy budapesti panellakásban. A Szovjetunióban 5490 tűzeset történt hasonló készülékek hibája miatt. Hogy az 1996-ban alakult Color Star zenekar a televízió eme tulajdonsága miatt kapta-e a nevét, azt nem tudni. Azt viszont igen, hogy zenéjükben ötvözik az elektronikus zenei stílusokat a pszichedélikus és rockos, gitár alapú zenékkel, fűszerezve etnós, világzenei elemekkel.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISZÉV tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
3: Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are the People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon.
4: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
5: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
4: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
1: Autentikus reggi hangzás és pozitív vibrálás. Alborózi és Schengen Clan élőben hozza el Jamaica ritmusait május 8-án az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Alborózi és Schengen Clan, május 8-a Akvárium.
6: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
7: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
3: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
8: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: Ez itt a Buda Beat Show, a Rádió Café 98.0-án. A mai DJ-d
1: Astronaut, Pegman és Edzedusz.
2: Here, upon a now, much below.

to be seen. Destiny. I exist. Therefore, I am becoming.

0: A Buda Beat Show-t hallottad a Rádió Café 98.0-án. Folytatás jövő szerdán 11-től.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, Lissafe tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu. Ismerős helyzetek, finom humor és szerethető történetek. Janikovszki Éva klasszikusa május 10-én az Akváriumban kicsiknek és nagyoknak. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Janikovszki Éva, velem mindig történik valami. Május 10-e, Akvárium Klub.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
4: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

0: Rádió Café. Van barátod. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.

A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: egy hülyeség. Kezdjük inkább az elején.
1: Kire számíthatsz az éjszaka közepén? Rádió Café. Van barátod.

0: ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
1: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
1: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
3: Megvár a Balaton!
1: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.